0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Euró, euró, meg euró. Mindenféleképpen mondják különböző országokban az eurót, de mikor lesz magyar euró? Az EU-n belül a legtöbb ország már bevezette az eurót, mint közös pénzt, de vannak olyanok, akik még nem. És vannak érvek amellett, hogy bevezessék, meg érvek amellett, hogy ne vezessék be. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. Köszönöm, hogy itt van.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát akkor csapjunk bele mindjárt a közepébe. Mit nyerünk és mit veszítünk azzal, ha bevezetjük az eurót?
2: Azt gondolom, hogy sok mindent már láttunk abban az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mit tudunk ezzel nyerni, hiszen a piac azért a gondolatot is elég jól fogadta, ugye volt egy forint erősödés, lejjebb jöttek ugye a kötvényhozamok. Mit jelent az, hogy lejjebb jöttek a kötvényhozamok? Ugye ez azt jelentette, hogy az állam az olcsóbban tudja finanszírozni a maga államadósságát, ami hát nyilván költségvetésnek nem egy kis tétel, sőt, a nem egy kis tétel, hát Magyarországon első-második legnagyobb szokott lenni GDP arányosan az Európai Unióban. Na most ugye, amit elveszítenénk például az a forint, ugye, amikor megkérdezik a lakosságot, hogy szeretne eurót, hát most 80% azt mondja, hogy szeretne. És igazából én azt gondolom, hogy amikor ez a 80% azt mondja, hogy szeretne, akkor nem az eurót szeretné, a forintot nem szeretné.
1: Ja, hogy megfordítjuk a dolgot.
2: Így van, tehát hogy itt az elmúlt években azért voltak ennek kapcsán elég keserű tapasztalatok, ugye nagyon nagy árfolyam ingadozások, akárcsak ha az idei évre gondolunk, hogy járt az árfolyam 400-nál is, 350-nél is. Na most ez igazából ugye senkinek nem jó, tehát a cégek nem tudnak tervezni, a lakosság megérzi azt, amikor gyengül, mert ugye az árak fölmennek, azt nem biztos, hogy megérzi, amikor erősödik, mert ugye az árak lefelé kevésbé mennek, meg hát ugye akkor bosszankodik, hogy rosszkor váltott, nyaraláskor mindig fölmegy egy kicsit, tehát mindenképpen emiatt most gondolom azt, hogy nem annyira szereti a forintot. Ugye hát mindenképpen szintén a nyaralások időszakára visszautalók, ugye sokan mennek olyan helyre nyaralni, ahol azért ahol eurót használnak, vagy hát legalábbis euróból tudják váltani az ottani pénzt, hogyha valami egzotikusabb helyről beszélünk, és hát nyilván ennek a váltásnak a nyűgét és a költségét is meg lehetne így spórolni.
1: Na most két dolog, ez a váltással kapcsolatos dolgok, csak annyit, hogy Európában majdnem mindenütt lehet fizetni kártyával, és akkor ez a váltás dolog, ami 30 évvel ezelőtt még volt, az nincs, de...
2: Ami... Hát de van váltás, tehát ugye attól, hogy nekünk a bank elintézi, attól annak még van egy költsége.
1: Igen, ezt értem. De amire utalni akarok, hogy a piac díjazta azt, ami történt. A piac az mindig a saját érdekeit nézi. Ezt rosszul gondolom? Tehát amikor arról van szó, hogy díjazzuk azt, hogy Magyarországon milyen változások történnek, akkor a szereplők arra gondolnak, kérdezem, nem állítom, hogy számukra ez milyen üzletet hozhat. Milyen nyereségük lehet ebből? Nem így van?
2: Ennyire nem egyszerű. Még egy kicsit megint megfordítom a kérdést. Ugye mi van akkor, hogyha euró van? Hát akkor előtte teljesítettünk ugye bizonyos kritériumokat. Most nagyon nagy vonalakban nem fogok százalékokat mondani. Mik ezek a kritériumok? Legyen alacsony az infláció, legyenek rendben az államháztartás pénzügyei, tehát ugye 3% alatti hiány GDP-arányosan, vagy 60% alatti, vagy csökkenő trendet mutató államadóság, és ugye alacsony kötvényhozamok. Na most gondoljunk bele, azért az alacsony infláció csak a piacnak az érdeke? Nem, igazából ez az egész országnak az érdeke. Tehát egy kicsit ugye a piac ilyenkor ezt is díjazza, hogy akkor rendbe kell rakni a pénzügyeinket, amik azért az elmúlt években nem voltak rendbe. Tehát ugye az idejévi első negyedéves adatokat láttuk, hogy egy 9%-os hiány sikerült összehozni, ami brutálisan magas. Tehát a piac ebben ezt is díjazza.
1: Zárójeles megjegyzés, infláció azokban az országokban is volt, ahol egyébként már bevezették az eurót, és És a különböző országokban különböző szintű infláció volt, eurót használó országokban, és volt olyan ország, ahol legalább olyan magas volt az infláció egy adott időszakban, mint Magyarországon.
2: Igen, ez bár, igen, hogy ugye a balti országokról beszélünk, és a 2022-23-as időszakról. Ugye azért volt náluk eleinte magasabb az infláció, mert akkor az energiaár sokkot gyorsabban ráeresztették a lakosságra. Ugye nálunk csak ilyen augusztus-szeptembertől jelent ez meg részben, ugye, amikor a rezsijárakat ilyen két lépcsőssé tették, ugye ezt ők rászabadították elég gyorsan a lakosságba, és ugye nálunk az orosz közelség még nagyobb költség emelkedést is okozott, de ugye nálunk pont, hogy ebben a magas inflációban nagyon nagy szerepe volt akkor a forint leértékelődésének. Tehát gondoljunk bele, hogy mielőtt kitört az orosz-ukrán háború, akkor 355 volt a forint, aztán a csúcsán elment 430-ig. Ez brutálisan sok.
1: Az átlagember szem... Ja, igen, az egyik kérdés még az. Ha valaki bevezeti az eurót, akkor abból vissza lehet lépni?
2: Hát abban nem lehet visszalépni, hogy eddig erre még nem is volt példa. Tehát mindenképpen ugye ezért is meg kell azért fontolni ezt a döntést. Tehát ez egy egyszeri döntés. Hát persze ugye látjuk, hogy az Európai Unióból is ki lehet lépni. A britek megtették,
1: hát azóta is sikerült vele. A briteknek sikerült, de egy kis országnak...
2: Így van, egy kis országnak még, nem, még lehetetlenem mindenkik. Hát azért, hogy nekik sikerült, ugye azért most már inkább azt olvassuk sokszor, hogy megbánták. Hiszen azért egy Európai Unióhoz képest azért ők is kicsik.
1: Hát igen, nem tudom, Nagy-Britannia lakossága, meg gazdasági ereje, persze nem hasonlítható össze a magyarral, de hát az EU az mégis más. Tehát akkor nem lehet visszalépni az euróból.
2: Így van.
1: Ez körülbelül...
2: Így van, ez olyan, mintha az EU-ból sem tudunk kilépni, mert az gazdaságilag annyira megszívnánk, csúnyán mondva, hogy ez lehetetlen.
1: Miért van az, hogy vannak országok, amelyek nem léptek be az euróövezetbe, és Dánia esetében olvastam, hogy még van egy külön kitétel, hogy nem is kell soha belépnie.
2: Nagyik ezt korábban eldöntötték, és egy kicsit itt a szuverenitásukat őrzik, de talán nem is a Dániáról, meg nem is az északi országokról beszélnék, bár tegyük hozzá, hogy azért itt voltak olyan országok, ahol az elmúlt években volt bőven gyengülés az árfolyamban, talán itt a svédeket emelném ki.
1: Ahol svéd korona van,
2: így
1: ugye?
2: Van. Ugye, ami szerintem a mi szempontunkból sokkal érdekesebb, azok a régiós országok. Ugye, ha megnézzük itt az elmúlt éveket...
1: Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia.
2: És Bulgária, ugye az idejében.
1: Csak Bulgária nem szomszéd, azért nem mondtam rögtön.
2: Így van, de nem szomszédként majd Lengyelországról is fogunk beszélni, mint régiós ország. Ugye Bulgária és Horvátország a két utolsó bevezető. Ugye ezekben az országokban talán az volt a legérdekesebb, hogy olyan, ahogy említettem, nálunk a lakosság szeretne eurót. De ott annyira nem szeretett volna, de mégis bevezették. Hát ugye a horvátoknál azt gondolom, hogy ez a turizmus miatt
1: hát
2: fontos.
1: Igen, ott az...
2: A bolgároknál ott egy kicsit más a helyzet, ott ugye a levának korábban is egy rögzített árfolyama volt az euróval szemben, ugye ez volt az úgynevezett valutatanács, tehát ott ezek az árfolyamingadozások nem voltak, tehát ez kisebb változást is okoz nyilvánvalóan, valamekkorát azért persze okoz, de ugye egy teljesen más helyzetből indultak. Ugye a régiós országokból van ez a hármas, vagy volt ez a hármas, ugye most már kikerültünk belőle, ez a cseh, lengyel, magyar, akik igazából nem nagyon akarják, vagy akarták bevezetni, ugye mi most már akarjuk. Ugye a románok, ők be akarják vezetni egy ideje, csak hát
1: csak ott náluk a gazdasági
2: helyzet az finoman szólva sem jó, ugye a feltételektől nagyon messze vannak, hát ugye csak hogy a tavalyi hiányadatot mondjam, az 7,9% volt, hát ez nagyon messze van mindentől, bár ugye éppen mai hír, hogy akkor most már ők is velünk egyszerre beszeretnék vezetni.
1: Meglátjuk.
2: Nem biztos egyébként, hogy ez nekünk olyan nagyon rossz lenne, hogyha ugye Romániában is euró lenne, meg nálunk is, ugye gondoljunk Erdélyre.
1: Szomszédos ország, igen.
2: És azért ott azért ugye van egy magyarság, aki szorosan kapcsolódik hozzánk, azt gondolom. Nem tudom erről persze az ő véleményüket. Ugye csehek, lengyelek kimaradnak, aztán persze, hogyha utolsónak maradunk ki, az megint egy veszélyes dolog, mert ugye egy kicsit az támadási felület.
1: A lengyelek miért nem? Mert a cseheknél az ember, ugye az átlagember azt mondja, hogy a csehek mindig olyan

0: lehet az elmúlt évek adataiban is, vagy visszamehetünk ugye a 2008-2009-es válságig, amikor ők voltak az egyetlen ország, amik
1: jól vészelték
0: abból úgy ki tudtak maradni, még most is ugye egy nagyon szép 4% körüli GDP növekedésen vannak, hát talán egyedüliként a régióból, tehát ott egy kicsit más azért megint csak a helyzet, de nyilván lehet ott is egyszer olyan politikai változás, hogy hirtelen be akarják vezetni, de egyelőre nem tartunk ott.
1: És akkor mi van, ez mint érdekesség, Koszovó és Montenegró.
0: Hát ők bevezették.
1: Hát bevezették, de hát közben nem, tehát ők nem verhetnek pénzt, az EU olyan, hogy koszovói vagy montenegrói euró,
0: így van,
1: olyan
0: így
1: nincs,
0: van, és nem
1: de mégis
0: ugye tagot, és mégis így használják.
1: És ez megy, működik?
0: Működik, persze.
1: És ez nálunk nem működhet?
0: Hát és az miért jó nekünk?
1: Kérde, nem tudom, fogalmam nincs. Nekik miért jó? Ja, mert nem tudnak belépni azért.
0: Igen. Hát de ugye nekünk az nem jó, mert ugye azzal, hogy nem lépünk be rendesen, azzal ugye azt a szavazati jogot, amit például az LKB tanácsában megszerzünk, ahhoz nem jutunk hozzá. Tehát azért ne Koszovóhoz akarjunk fölzárkozni.
1: A monetáris önállóság elvesztése, ezt a jelenséget, ez kompenzálja az, hogy akkor ott a nagy ügyekbe valamennyire beleszólhatunk, 20-valahány másik országgal együtt?
0: Hát azért ugye óvatos lennék, hogy nyilván beleszólhatunk, de ugye egy ország vagyunk. Ugye ez a monetáris politikai függetlenség egy érdekes dolog. Ugye ha visszagondolunk az elmúlt évekre, függetlenek is vagyunk, meg nem is. Ez mit jelent? Ugye azért csak föl kellett emelni 18%-ra az irányadórátát, csak inkább ennek a függetlenségnek sokszor a hátrányát éreztük, persze volt, amikor az előnyét, tehát hogy egy kicsit én ezt a mostani helyzetben ilyen félig függetlenségnek mondanám, hogy ha a piac kikényszerít valamit, azt kikényszeríti. A jegybank nem tud mit csinálni.
1: Személyes véleményt kérdezhetek, vagy inkább ne kérdezzek, mert egy elemző az nem a személyes véleményét mondja, hanem pártatlan.
0: Így van.
1: Mikor lépünk be az eurózónába?
0: Ja, hogy ez a jóslat, hát a jóslat, hát sajnos otthon hagytam. Hát ugye itt most elmondjuk a hivatalos álláspontot, hogy ugye 2030 nem teljesen világos a kommunikáció, de valami olyasmit lehet kiolvasni, hogy 2030-ra tervezzük teljesíteni a kritériumokat, és akkor 2032-ben mondjuk be lehet lépni, hát aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Tehát ugye azért beszélünk ezekről a kritériumokról, ugye tudjuk, hogy mi az a három dolog, ami a háborúhoz kell, a pénz, pénz, pénz, na itt három másik dolog kell, ugye egyrészt az akarat, tehát hogy be akarjunk lépni.
1: De ugye, hát az most úgy tűnik, megvan
0: az
1: a
0: most úgy tűnik, hogy
1: részéről.
0: Megvan, hogy a 2010-es években volt, amikor beléphettünk volna, tehát voltak olyan jók a mutatóink,
1: de
0: csak akkor az akarat nem volt meg. Ugye a másik, az nyilván a megfelelő gazdaságpolitika. Na most ugye az elmúlt években ez nem volt meg, magas volt a hiány, magas volt az infláció. Ugye a harmadik, az pedig hát egy kicsit idézőjelben a szerencse, tehát hogy ne érjék olyan sok hatások a gazdaságot, ugye hát egy hát, Covid idején például nyilván nem lesz
1: hát
0: alacsony.
1: Vagy egy ukrajnai háború is hozzátesz a dologhoz.
0: Ha már hát itt vagy még sorolhatjuk.
1: Akkor a következő kérdés az, hogy most milyen állapotban van a magyar gazdaság? Mit lehet elmondani róla? Mennyire a hírekben az ember mindent olvas? És a hírek jelentős része, az tudjuk, az nem igaz. Tehát milyen a magyar gazdaság állapota?
0: Ugye egy kicsit azt mondanám mindig, hogy lehetne jobb is, lehetne rosszabb is. Ugye most itt az első fél évben egy ilyen 1,7%-os
1: növekedés. Elmehetne diplomatának, csak úgy megjegyzem.
0: Hát, lehet. Na, tehát, hogy 1,7% volt az első negyedéves növekedés. Ugye ebből az első negyedév az jobb volt a várakozásoknál, a második negyedév minimálisan rosszabb. Tehát ugye azt jelenti, hogy van már valamekkora növekedés, de hát nem az igazi még. Tehát attól a 4-5%-tól, amit itt jobb években látunk, attól még nagyon messze vagyunk. Ugye az inflációval most jól állunk, tehát ott 1,2 volt az utolsó, tehát a költségvetés az első negyedében ugye nagyon elszaladt, tehát ott egy 9%-os hiány volt, a második negyedév az nyilván jobb lesz. Itt ugye az előző kormány hát tervezett sok mindent, aztán ami reális, az ilyen 6,5-7%-os hiány, hát ugye meglátjuk, hogy ez az új kormányzat az milyen irányba módosít, jó esetben ez a 6,5-7 egyébként tartható.
1: Az zárójeles megjegyzés az első negyedévi hiány. Azt

0: mondani, hogy a hiány mindig az év első részében magas, aztán az év utolsó részében történik a korrekció. Tehát azt magyarázzák, hogy akkor az a hiány, az nem biztos, hogy az egész évre mérvadó. Látom, ingatja a fejét,
1: hát
0: úgyhogy
1: igen,
0: nem.
1: Aki ezt magyarázza, az nem látott még hiánypályát, meg decemberi hiányt. Ugye az elmúlt években azért az volt a jellemző, hogy a decemberi hiány és ugye a negyedéves hiány a legmagasabb, ugye akkor a kormányzat még kiszórta az év végén, amit ki lehetett. Most ezt nem feltétlenül úgy rossz értelemben értem, hanem akkor fizetett ki egy csomó mindent, beállította ugye az évvégi hiánycélt, amit szeretett volna elérni. Igazából ugye a mostani első negyedéves hiány az ilyen historikusan negyedik-ötödik legnagyobb volt a negyedéves hiányok között. Most nem merek pontos számot mondani, mert azt megfelejtettem az elmúlt két hónapban, de szóval ez egy nagy hiány volt. Eredmény szemléletben nem nagyon volt ekkora, ugye talán ilyen 4-5 alkalom volt, amikor nem az első negyedéves, talán bármelyik hiány volt ekkora.
0: Az EU-s pénzek. Ugye arról volt szó, hogy megjönnek az EU-s pénzek, vagy itt vannak az EU-s pénzek. Most itt vannak, megjöttek, itt van a Nemzeti Bank széfjében az az EU-s pénz, amit annyira reklamáltunk az elmúlt nem tudom hány évben?
1: Hát itt nincs, de ugye megint ez egy kicsit cizeláltabb, hiszen valamennyi EU-s pénz eddig is jött. Ugye ami nagyon be volt fagyasztva, az az úgynevezett helyreállítási alap, vagy egy kicsit káromkodjak, ez az RRF. Ez egy angol rövidítés, nem fogom feloldani. Ugye itt volt a legsürgősebb megoldani a problémákat, vagy hát fogalmazhatunk úgy egy kicsit magyarosabban, hogy megegyezni, mert ugye ez az idei év végén lejár. Ugye ez teljes egészében be van fagyasztva, ez most már talán jönni fog.
0: De még nem jött.
1: Még
0: akkor
1: nem jött, még nem jött.
0: Tehát minden, ami arról szól, hogy itt van, még nincs itt.
1: Ez még nincs itt. Ugye ebbe most belepakoltak olyan programokat, amiket a korábbi kormány megcsinált akár kohéziós elemek, kohéziós programba, átrakták ide, ugye beraktak olyanokat, amiket majd felhasználunk, de most valahogy sikerül ilyen trükkökkel kipaterolni az államháztartásból, ugye például a fejlesztési bankot feltőkésítve, és ugye a kohéziós programok a másik, aminek egy része volt befagyasztva, de azért egy jelentős része, vagy van befagyasztva, ugye az 2027-ig tart a ciklus, és utána még van pár év, amíg azzal el lehet számolni. Tehát ott kisebb a sértség, azért is lehetett onnan kimenni programokat, mert ott oda még van idő berakni újakat. De azért most már annak nagyobb a valószínűsége jóval, hogy jönni fognak ezek a pénzek.
0: De akkor jönni fognak, tehát még nem jöttek.
1: Még nem jöttek. Az RRF-nél ott azt tudjuk, hogy augusztusban kell rányomni az EU-nak a végső pecsétet, és utána az év végével fizetnek.
0: Mi az ár? Tehát amikor valaki fizet, akkor valamit ellentételezést is kér. Mi az ár ezekért az EU-s pénzekért?
1: Hát itt ugye azért van egy feladatlista, mindenféle, hogy ezek ár és topok kivezetésétől, ugye itt mindig az energia árakat akarja bántani az Európai Bizottság, hát erre nagyon kíváncsi ezek, hogy ebből mi hogy lesz, vagy nem lesz végrehajtva.
0: Az ár és top. Én egyszerű állampolgárként mindig azt hallom a boltban, ha egyáltalán ilyesmi szóba kerül, hogy igen, akkor lement a vajnak az ára, 1200 forintról 800 forint lett a 20 deka magyar vajára. Ez egy átlagember szempontjából nézve, ez abszolút pozitívum.
1: Hát így van, de ugye nem csak az átlagembert nézi az Európai Bizottság, ugye nyilván itt nézi a kiskereskedelmet, nézi ugye a nagy cégeket. Ugye általában az Európai Bizottságot mindig az bántja, hogyha úgy érzi, hogy nem egyenlőek a versenyfeltételek, és valahogy mindig úgy érzi, hogy ezek a külföldi tulajdonú cégek szenvednek hátrányt, és ugye mindig ezt szokta bírálni.
0: Megint csak az átlagember erre azt mondja, hogyha olyan sok baj van ezekkel a cégekkel, a nagy kereskedelmi láncokkal, akik itt vannak már 10-20-30 éve, ha olyan sok bajuk van, akkor miért nem vonulnak ki? Akkor miért ragaszkodnak a magyar piachoz?
1: Hát ugye mit szoktunk mondani a jó kereskedőre, miből él?
0: Nem tudom.
1: Hát veszteségből. Ugye van egy ilyen régi mondás, hogy a veszteségből élnek. Valóban azért ez nem elviccelve, ebben ugye azért érez az ember némi ellentmondást. Persze nyilván azért a kivonulásnak is van költsége, meg biztos mindig várják, hogy jobb legyen, de azért ugye itt most egy kicsit úgy bántjuk a láncokat, hogy mindegyiket bántjuk, de ez egyébként nem mindegyikre igaz. Tehát azért van, aki tartósan veszteséges, és mindig panaszkodik, és van, aki nem veszteséges, és nem annyira panaszkodik.
0: Aki tartósan veszteséges, értem, differenciálni kell, egyik nem olyan, mint a másik, van olyan, amelyik nagyon nyereséges, egész Európában, ha úgy tetszik, mások itt Magyarországon veszteségesek, erre azt mondják, hogy azért veszteséges, mert rossz az üzletpolitika. Akkor a másik hogyan tud ilyen nyereséget produkálni?
1: Hát ugye azért az üzleti modellek is mindenképpen különböznek a láncok között, tehát ugye van egy ilyen diszkontabb modell, gyakran cserélődő árukészlet, mindegyben nem megyek bele, igen, tehát ugye jó. Lehet ilyen, de nyilván igen, ez felvet kérdéseket, hogy hogy tud egy cég tartósan veszteséges lenni.
0: Ami még visszatérve az EU és az energiaár kérdésére, az Európai Uniónak miért baj az, hogyha Magyarországon olcsó az energia?
1: Hát ez ugye nagyon jó kérdés, mert ugye ők azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy állami támogatás. Ez ideig rendben is van valóban az, hogy az állam fizet kompenzációt a szolgáltatóknak. Csak ugye ők azzal érvelnek, hogy ez a támogatás ez nem hatékony, mert ugye ezt a támogatást az is megkapja, aki egyébként nem szorul rá. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hát ez csak rászorultsági joggal járna, hát azt ne kérdezd meg, hogy ez...
0: Hát ebben van igazság az én megítélésem szerint, de azt kisakkozni, hogy ki az, aki megkapja, ki az, aki nem, mindig oda jutunk, hogy olyan sem kapja meg, akinek egyébként járna.
1: Hát igen, ezzel nehéz vitatkozni.
0: Na tehát akkor mi a bajuk? Az a bajuk, hogy mindenki megkapja, és nem jár mindenkinek, ennyi?
1: Hát ugye, hogy van egy piaci beavatkozás, és ők nem szeretik ezeket a piaci beavatkozásokat nagyon leegyszerűsítve.
0: De ha nincs piaci beavatkozás, akkor meg a nagy multicégek úgy diktálnak, ahogy akarnak. Tehát itt már az a kérdés, hogy az állam mibe szóljon bele, és mibe ne szóljon
1: egyébként
0: bele.
1: Egyébként most már ugye annyival érdekesebb a helyzet, hogy ugye az energiapiacon azért kevés nagy multi maradt. Tehát ugye van állami, MVM, van ilyen, csúnyán mondva,
0: tehát
1: előző
0: Magyarországon,
1: kormányhoz.
0: De Európában vannak multik, meg vannak nagy
1: cégek. Jó, de most nem Európa érdekel minket ebből a szempontból. Ugye Magyarország, tehát most a magyar piacról beszélek, meg ugye Magyarországot kritizálják ezzel. Tehát, hogy ugye vannak, tehát, hogy nagyon visszaszorultak itt a multik, ugye egy csomót visszavásároltak, kivásároltak, hazavásároltak.
0: Ez jó
1: tehát,
0: volt,
1: hogy
0: vagy
1: már...
0: nem volt jó?
1: Hát ugye egy üzletnél mindig értékeljük azt, hogy milyen áron, nyilván ez ebből a szempontból jó kérdés, hogyha azt nézzük, hogy mennyire adták el, és mennyire vett, tehát hogy mennyire adta el az állam korábban, és mennyire vette vissza, akkor megint nem biztos, hogy teljesen jó üzlet volt, de nyilván jobb, hogyha hazai kézben van.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy az energiaszolgáltatás legyen nemzeti tulajdonban, ez így kijelenthető?
1: Hát ugye a kritikus infrastruktúránál azért azt gondolom, hogy ez nem árt, hogyha nemzeti tulajdonban van, és sokszor ugye amikor a 90-es években ezeket privatizálták, akkor is azt láttuk, hogy aki ezeket megvette, az például Németországban helyi tartományi tulajdonban volt. Tehát, hogy nem volt olyan is egy piaci szereplő vette meg, de hogy ugye sokszor igen, helyi állami szereplő. De igen, hát ennek mindenképpen van azért előnye, hogyha kritikus infrastruktúrát nem adjuk el. Mindegy, hát ugye korábban ezt jó ötletnek gondolták.
0: Még mindig maradva annál, hogy az EU-s pénzeknek mi az ára, de fél perc időnk van, vagy három, vagy kettő, vagy annyi sem. Van egyéb dolog, amit az EU nagyon megkövetelne ezekért a pénzekért? Tehát energiaár volt, meg árstopp, meg igen. Tehát ha úgy tetszik, az állami beavatkozásoknak a csökkentése. De ezt csak Magyarországon várják el, vagy Németország vonatkozásában, vagy Franciaország vonatkozásában azért kicsit más a helyzet?
1: Hát ugye ott talán kevésbé jellemző, ugye akkor vannak ilyen átláthatósági korrupciós szempontok, itt ugye mindig arra hivatkoznak, hogy a közbeszerzések ne egyindulósak legyenek, tehát legyen valami valósabb verseny, hát jó, ugye,
0: ez egy nagyon furcsa dolog egyébként, igen. Tehát megint csak egy átlagpolgár szemével, ha nekem van egy jól bevált szállítom, akkor attól kérek, és akkor nem fogok versenyeztetni, mert a biztosat a bizonytalanért nem hagyom el. Ez a nagy dolgoknál nem így történik.
1: Hát ugye nem így kéne, hogy történjen, mert ugye azért valóban akkor a jól ismert beszállítom a nap végén tízszeres árat is elkérhet, hogyha mástól nem kérdezem meg az árat. Tehát ugye, hogyha én szerzek be egy mosógépet, akkor azért megnézem azt is, hogy van az előző mosógép, ami ugye, hogyha elhalálozott, lehet, hogy azért halálozott el, mert 20 éves, és mondjuk meg voltam vele elégedve, akkor az új mosógépnél csak megnézem a többi mosógép árát, hogy milyenek, meg mit tudnak.
0: Na jó, hát szóval akkor itt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a következőkben lehet arra számítani, hogy egy sor intézkedést esetleg a jelenlegi kormányzat kivezet, és másfajta eszközökkel próbálkozik?
1: Hát ezt meglátjuk, hogy ez nagyon nehéz megmondani, mert azért ebben nagyon sok politikai kérdés van. Tehát ugye a választási kampányban elhangzott az az ígéret, hogy mindent megőrzünk, ami jó, hát meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Ezt most szerintem senki nem tudja megítélni. Nyilván itt ugye mindenre lehet indokot találni, csak hát ugye azért politikusokról beszélünk, mindenképpen a népszerűség az egy fontos szempont, és ez sok mindent befolyásol.
0: Mint hogy egy rádióműsornál is fontos szempont, hogy sok ember hallgassa például. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza volt. Itt folytatjuk majd talán valamikor ősszel, amikor talán többet tudunk. Technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jele nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izői kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotya szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni, mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre krisztusibban tud viselkedni és élni. Piotya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni, az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Isten szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Szirnai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevéssé különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevés, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszeré a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lett Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az ószövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket, ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnének fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója a Dublinban tartott Gymnich kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért. Orbán Anita hozzátette, teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidős sport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusvai Gábor belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diák Sportszövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diák sportmozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Pusvai Gábor elmondta, a kormány számára kiemelt jelentőségű az iskolai és szabadidősport. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a fiatalok rendszeres mozgását. Célunk, hogy már korán megszeressék a mozgást, és ez a szeretet felnőttként is megmaradjon bennük. A Diákolimpia jó kezdeményezés, mert ha valaki versenyszerűen akar sportolni, innen tovább léphet, ám ha nincsenek ilyen vágyai, megmarad sportszerető embernek. Több mint 100 csapat jelentkezett a tiszacsegei harcsapaprikás főzőfesztiválra. Az eseményt a tiszacsegei halászcsárda mellett tartják a Tiszaparton, szombaton, ismertette Nagy Sándor csárda tulajdonos. Elmondta, minden versenyző csapat térítésmentesen kap 2-2 kg filézett harcsát az ételek elkészítéséhez. A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tiszapartra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak be. Vízdoktori oklevelet vett át Schiff András zongora művész Farkas Gábortól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a Budapesti Intézményben. Farkas Gábor laudációjában kiemelte, Schiff András játékának köszönhetően sokan kerülhettek közelebb többek között a Schubert életmű mélységeihez, miközben a zongora művész Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Bartók és Chopin műveinek interpretációjával is maradandót alkotott. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Mallorca fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Végül a pénteki időjárásról. Nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati szél megerősödik és megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28 és 33 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Csorba Mónikával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi Hallgatói Szolgáltatások referensével beszélgetünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Mónika, szervusz!
1: Szervusztok!
0: Mikor jött létre ez a Köszi, és milyen céllal? Ez egy új helyszín, de majd erről is fogunk beszélgetni.
1: A közösségi szolgálati iroda az dr. Juhász Orchidea fejéből pattan ki. 2020-ban kereste meg a rektor asszonyt, azzal a koncepcióval, hogy szeretne egy olyan közösségi teret létrehozni itt a Miskolci Egyetemen, ahol közösségek találkozhatnak, közösségek épülhetnek, mindezt egyetemi támogatással. És 2021. szeptemberében alakult meg először az iroda hivatalosan, 2 munkatárssal, akkor még az Áper 1 épület magas földszintjén, kisebb kapacitással, nyilván kevesebb programokkal, és most már 5 évesek leszünk. Idén ünnepeljük a jubileumunkat, aminek az egyébként megér majd egy másik beszélgetést. November 5-én az önkéntesség éve jegyében szeretnénk egy kicsit önkéntes munkával ünnepelni ezt a jeles évfordulót.
0: Mikor költöztetek ide?
1: Ide tavaly decemberbe költöztünk, novemberbe tudtuk meg, hogy lehetőségünk van egy sokkal nagyobb és szebb helyre költözni, úgyhogy ezt egy hónap alatt le is zongoráztuk. A költözésünk az december 1-én történt, aznap már egyébként itt programok is voltak, úgyhogy a helység egyik felében dobozok voltak, a másik felében pedig már éppen egy anime klubunk zajlott.
0: Hogyan vált be ez az új helyszín az idei évben?
1: Hát, hogy hogyan vált be, ezt a számaink is nagyon jól mutatják. Ugye mielőtt ide költöztünk volna, azt el tudtuk érni, hogy egy kicsivel több mint fél évig volt egy picike kis klubhelységünk, ezt mi Köszi 30-nak hívtuk, mert hogy 30-as volt a szám annak a helységnek, ezt a hallgatók újították fel, laminátpadlózták és tapétázták le, azt rendeztük be igazából így a hallgatóknak, hogy ott tudjanak maguknak kis klubokat alakítani, illetve ilyen öntevékeny köröket. Ez volt egy ilyen üzemidőszak ennek az egész öntevékeny kör koncepciónak, és ugye, hogy ide költöztünk a régi startup központba, ott a Céper 2-be, itt hát nem tudom, 6x-7x nagyobb helység, különböző kis szobahelységekkel, és látszik a számainkon, hogy még az őszi fél évben 6-7 klub működött. Egy héten itt 19 klub működött, és volt, hogy párhuzamosan is, tehát az egyik felében éppen olasz tésztákat gyúrtak, pasztaműhely keretében, a másik végében pedig egy music klub zajlott.
0: Itt mögöttünk egy öltözőszoba van?
1: Igen, ez a Köszi Gardrób, ezt a fenntarthatóság jegyében működtetjük. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy megelőzzük kicsit az impulzus vásárlást, magunkból indultunk ki, ezt abszolút nem tagadjuk, meg nem is titkoljuk. Olyan ruhaneműket várunk igazából, amik a mai divatnak abszolút megfelelnek, viszont ugye fast fashion korszakában élünk, gyorsan változik a divat is, és teljesen jó állapotú, jó minőségű ruhákat hoznak be egyetemi polgárok, tehát dolgozók és hallgatók egyaránt. Mi ezt itt középiskolás, iskolai közösségi szolgálatos diákokkal átválogattatjuk, szépen berendezzük, és szoktunk ilyen gardrób detox hetet tartani, amikor hozni is lehet ezeket a ruhákat is, elvinni is, ezért nem kell csinálniuk semmit, tehát nem várunk cserébe semmit, hanem ezt így hozzák, viszik, ez egy ilyen csere folyamat.
0: Szeptemberben az egyetemen is elindul az élet, de még mielőtt erre rátérnénk, a nyárról mesélj, hogy telik a nyár, hogy telt.
1: Igen, azt hittük, hogy uborka szezon lesz, nem volt. Minden éven, és már most ezt az 5. éve Multilingual Unitrip programsorozatot tartunk, ez azt jelenti, hogy a vizsgaidőszak végeztével a következő szemeszter kezdetéig 10 olyan kirándulást szervezünk az egyetemi polgároknak, akik itt maradtak, vagy Miskolcon vannak, illetve az egyetem körforgásában még valamilyen szinten benne vannak, és ezek olyan ingyenes programok, amikre nemzetközi hallgatók, egyetemi dolgozók, iskolai közösségi szolgálatos diákok és magyar hallgatók is bekapcsolódhatnak. Most volt az 50., ez az Állatkertek éjszakája volt az utolsó a nyáron, ez volt az 50. Multilingual Unit Tripünk.
0: Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Angolul megy minden, tehát angolul beszélgettek?
1: A közös nyelv nyilván igen, az angol, leginkább azért, mert hogy ilyen kb. Fele-fele arányban, tehát 50-50%-ban nemzetközi és magyar hallgatók, illetve nemzetközi és magyar résztvevők vannak ezeken a programokon. A közös nyelv az angol, előfordult már, hogy spanyol, és a középiskolások segítenek nekünk abban, hogy ne vesszünk el a nyelvekben, úgyhogy ők segítenek abban, hogy tolmácsoljanak nekünk, és ezt most egy nagyon könnyű angolra értem, tehát egy társalgási szintű angolra, ez alatt ők teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat.
0: Gondolom az egyik célja az, hogy aki külföldön él esetleg, vagy a családja külföldön van, és nem tud hazamenni, akkor nyáron is csináljatok nekik programot, ugye?
1: Igen, így indult ez a program, hogy azok a nemzetközi hallgatók, akik nem utaznak haza, és olyanok is vannak, akik a családjukat is ide költöztették erre az időszakra, úgyhogy nyilván ott a családtagok is bekapcsolódhatnak ezekbe a kirándulásokba, de most már az a tapasztalat, hogy a magyar résztvevők is vannak, most már tehát tényleg igyekszünk így egy egyensúlyt tartani, hogy ők sem maradjanak ki ebből.
0: Mekkora az érdeklődés egy-egy csoportban?
1: Mindig nagy. Volt olyan program, például a Mai Strand az nagyon népszerű, főleg itt a hőség hullámban nagyon sokan jelentkeztek, hogy meg se kellett hirdetnünk, ugye hírlevelekben mennek ki ezek a lehetőségek, akik feliratkoztak a hírlevélre, ők minden héten megkapják, hogy a következő héten milyen programok várhatóak, és hogy a hírlevél kiküldése után már beteltek a helyek, tehát nem is kellett hirdetnünk semmilyen közösségi felületen, mert megteltek helyek.
0: Van valami korlátja az egyes programoknak?
1: Van, igen, létszámkorlát van, tehát nyilván 100 embert nem tudunk strandra vinni. Nekünk is van egy költségkeretünk, amiből ezt tudjuk finanszírozni. Átlag egy 20 és 30 fő között mozgott a résztvevők létszáma. Illetve voltak olyan kirándulásaink, ahova egyetemi mikrobusszal mentünk el, például Mezőkövesre és Tokajba, ott kisebb a létszám, tehát ott 20 fő alatt maradt ez, pont azért, hogy mindenki kényelmesen azokkal a mikrobuszokkal tudjon jönni, és ne kelljen tömegközlekednie.
0: Most zenélünk, egy kicsit utána kiderül, hogy mi mindenben tudtok még segíteni az egyetemistáknak.

0: Csorba Mónikával, a Köszi munkatársával beszélgetek. Milyen szolgáltatásokkal várjátok itt az egyetemistákat?
1: Sok szolgáltatásunk van. Igazából a fő szolgáltatásunk nekünk a közösségi programok biztosítása, és ezt egyrészt mi biztosítjuk, és most már ennek töredéke az, amit valóban mi a Köszi munkatársai szerveznek, mert hogy harmadik fél éve működik az öntevékeny körök pályázat itt a Miskolci Egyetemen, ami tavaly ilyenkor ősszel indult először útjára. Ennek nagy sikere van, és nyilván köszönhetjük annak is, hogy sokkal nagyobb helyre költöztünk, hogy több lehetőséget tudunk biztosítani olyan egyetemi polgároknak, hallgatóknak és dolgozóknak egyaránt, akik a saját szabadidős tevékenységüket vagy érdeklődési körüknek megfelelő öntevékeny kört, magyarul itt a köznyelven mi ezt kluboknak hívjuk, bepályázhatnak, hogy ők szeretnének hetente, illetve két heti rendszerességgel ilyen klubokat tartani. Ebben mi segítünk, hogy ezeket hirdessük, ezeket a klub tevékenységeket, illetve nyilván a helyszínt, minimális anyagi és eszköz feltételeit biztosítjuk, és önkéntes szerződést kötünk ezekkel a hallgatókkal. Nekik pedig az a felelősségük, hogy fixen ezeket a klubokat megtartsák, az embereket erre toborozzák, és azért is népszerű, egyrészt mert közösséget építenek maguk köré azonos érdeklődési körrel. Egyfajta önmegvalósítás is itt az egyetemen belül, hogy érezzék, hogy ide nem csak tanulni lehet jönni, és nem csak ZH-kat írni meg vizsgákon vért izzadni, hanem jól is érezhetik magukat, akár két óra között is egy-egy lyukas órában be tudnak kapcsolódni bármelyik klub tevékenységbe.
0: Említetted, hogy 12, ugye? 12 fajta különböző klub is van, tele van a naptár akkor.
1: Pontosabban 19 volt, igen, az előző fél évben. Nyilván volt, amelyikből kettő volt, mert hogy annyira népszerű volt, hogy egy időpontban nem bírt el annyi érdeklődőt, tehát két különböző időpontban is meg lett hirdetve. Ezek végigmentek, és most, ugye szeptember 2-a van, de már most a tavalyi klubvezetők jelezték, hogy szeretnék folytatni a klubjukat, úgyhogy már most 10 klubunk biztosan indul, és nyitva van a pályázatunk, tehát várjuk az új érdeklődőket is.
0: Milyen ötleteket vártok? Tehát azért mondjuk néhányat, mondjuk el a klubokat, és akkor hát, ha valaki kedvet kap itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül is, hogy egy klubot alapítson.
1: Tényleg nagyon sokféle klubunk volt. Mondok egy példát, Csillagász klub, azt egy doktorandó

tésztákat készítettünk. Vannak hallgatók, akik szívesen zenélnének, de nincs zenei tapasztalatuk, és itt be tudnak kapcsolódni egy ilyen kis társaságba, ahol nyilván van hozzáértő hallgató, aki segít abban, hogy egy-egy népszerű zeneszámot közösen játszanak el. Volt spanyol nyelvi klubunk, azt egy középiskolás diák tartotta, aki anyanyelvi szinten beszélte a spanyolt. Ő szerette volna ezt gyakorolni élőben, ezt a nyelvet, úgyhogy hirdettünk egy spanyol nyelvi klubot, ahova dolgozók is, hallgatók is bekapcsolódhattak, és meg nyilván spanyol nyelvű nemzetközi hallgatók is együtt beszélgettek ezen a közös nyelven, illetve ismerték meg a kultúrát. És ez most tényleg csak néhány, nem is tudnám az összeset felsorolni. Én úgy gondolom, hogy ez ad egyfajta támpontot, hogy a tudományostól kezdve a kézművesség egészen a nyelvi klubokig bármilyen klubra nyitottak vagyunk. Mondok még egy példát, keresztény klub, arra nagyon odafigyelünk, hogy amikor keresztény klubot tart egy önkéntesünk, akkor párhuzamosan nincs mellette másik klub, pont azért, hogy biztosítsuk azt az elmélyülés és azt a meghitt hangulatot, amiben ők ki tudnak teljesedni. És ehhez kapcsolódóan az előbb még nem mondtam el, hogy ugye nem csak öntevékeny körökre lehet pályázni, hanem az önkéntes csapatunkba is lehet jelentkezni, nem feltétlenül csak klub indításával, hanem vannak olyan feladatok, amikre egyszerűen nekünk nincs túl sok kapacitásunk, és alkalmazkodunk el a 21. századi fiatalság igényeihez, tehát például fotóst, videóst, influencert nagyon szívesen várunk, akár rendezvényszervezésekbe, hogyha valaki szeretné magát kipróbálni, akkor önkéntes csapatunkba is lehet pályázni. Mindezeket ugye közérdekű önkéntes szerződés keretében, tehát ezt hivatalossá tesszük, és szabadon választható tárgyként kreditet is kaphat az óráiért.

0: Itt működik az egyetemen a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program is. Mesélj erről.
1: Igen, már most 2019 óta, tehát amióta létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, a Miskolci Egyetem a kezdetektől részt vesz ebben. Szintén az egyik legnagyobb az országban, a legnagyobb mentorszámot mozgató egyetem vagyunk, ugye Szeged után Miskolcon van a legtöbb, jelenleg 142 mentor dolgozik, tevékenykedik ebben a programban. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy egyetemistaként olyan 7.-8. osztályos hátrányos helyzetű kisiskolásokat mentorálnak, akik Miskolc környéki településekre járnak, illetve ott élnek, ott tanulnak. Ezért mi ösztöndíjat biztosítunk, és mindezt az egyetemen felvehető, szabadon választható kurzus keretében. Ebbe becsatlakozhat minden egyetemi polgár. Annyi feltétel van, hogy 32 év alatt, mert nyilván ez az egész egy kortárs mentorálás irányelven működik, és azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg jó is, hogyha nincs túl nagy korkülönbség a kisdiákok és az egyetemisták között. Úgyhogy itt az egyetemen is lehet még jelentkezni, úgyhogy ha van olyan első éves, aki még nem hallott rólunk, bár teszünk róla, hogy mindenki halljon rólunk, lehet még csatlakozni ehhez az ösztöndíj programhoz. Ez egy fél éves felkészítő kurzussal indul, kreditért, a végén osztályzattal zárul, és a kurzus végén eldöntheti valaki, hogy következő fél évtől ösztöndíjas aktív mentorként szeretné ezt folytatni.
0: Mekkora ez az ösztöndíj, ösztönezzük a hallgatókat?
1: Jelenleg ez 60.000 forint havonta, ebből 10.000 forintot szükséges minden hónapban a gyerekekre fordítani. És fontosnak találom azt is elmondani, hogy ugye Tanítsunk Magyarországért a neve, ez nagyon sok esetben megtévesztő, mert nem tanítani kell, tehát nem pedagógus is, nem tanárképzős hallgatókat várunk, nyilván jöhet bárki, hanem bárkit, aki egy kicsit nyitni szeretne e felé, mert szabadidős tevékenységeket kell szervezni ezeknek a gyerekeknek, kicsit a pályaorientáció témájában, akár egy nyílt napra elkísérni őket, a nyolcadikosokat, a középiskolai nyílt napokra, kirándulásokat szervezni, élménynapokra behozni őket, kézműves és társasjátékos foglalkozásokat szervezni. Ez abszolút a kreativitásukra van bízva. A mentoroknak ehhez mindig megkapják az első fél évben azt a felkészítést, amiből tudnak aztán gazdálkodni, és el tudnak indulni ezen az útvonalon. Emellett nagyon fontos, hogy most már vannak visszajelzések, ugye vannak már alumni mentoraink, akik végeztek az egyetemen, és mentorként is tevékenykedtek, jelenleg a munkaerőpiacon dolgoznak, és volt olyan visszajelzés, hogy egy munkaadó azért választott egy mentort, mert látta az önéletrajzában, hogy Tanítsunk Magyarországért programban mentorként tevékenykedett, és ez köztudott, hogy együttműködési készségek, csapatszellem, tehát olyan munkaerőpiaci készségek fejlődnek a mentorálás során, ami később a munkahelyen is megállja a helyét.
0: Egy héten hány órát kell mentorálni, vagy hogy működik a rendszer?
1: Hivatalosan átlagosan heti 6 órát, de ez függ attól, hogy milyen messze mentorál. Például az, aki Arnóti iskolában mentorál, neki átlagosan heti 6 órát, ahhoz, hogy teljesüljön a fél év végéig az össz óraszám, de például Baktakéken, Szendrőben ott jóval kevesebb, mert van egy utazási idő kedvezmény, tehát amit az utazással tölt az adott hallgató, azt neki nem kell mentorálással töltenie.
0: Számtalan kedvezménnyel is jár, tehát utazási is például, ugye?
1: Igen, volt ilyen, mielőtt még az országbérlet egyáltalán így képbe jött volna, volt TM kártya, amivel az egyetemisták ugye ingyen utazhattak a mentoráltjaikhoz. Most már nyilván ez az országbérlet, ez annyira kedvező áru, hogy értelmét vesztette. A levelezős hallgatóknak egyébként mai napig biztosítva van a TM kártya. Ezen felül nyilván vannak kiegészítő ösztöndíjak, minél tovább mentorál valaki, tehát minél több fél éven keresztül mentorál valaki, és minél hiánytalanabb beszámolókat ír, mert hogy ezekről az alkalmakról, amikor a gyerekekkel töltik az időt, egy néhány mondatos, rövid, fényképes beszámolót szoktunk várni, erre van egy megfelelő felület, és hogyha a szupervíziókra is eljár, tehát havonta egy alkalommal kötelező részt venni egyetemi oktató mellett egy szupervíziós beszélgetésen, ha ezek mind megvannak, akkor prémium ösztöndíjra is jogosult lehet a mentor, ami szintén egy plusz ösztöndíj 35.000-70.000 forint jelenleg, annak függvényében, hogy minél öregebb egy mentor, tehát minél tovább mentorál, annál magasabb prémium ösztöndíjra lehet jogosult.
0: Gondolom ezt összetudja egyeztetni az egyetemi teendőivel, tehát nincs fix időpont, hogy mikor kell mentorálni.
1: Kimondottan fix időpont nincs, ami kérése nekünk is, illetve elvárása a programnak, hogy ezt iskolaidőben kell megtenni. Tehát a hétvégi mentorálás az nem túl népszerű, nem is biztonságos, úgy gondoljuk, tehát iskolaidőben van erre lehetőség, ez 8 és 4 között történik, és nyilván először mindenki megvárja, hogy kialakuljon az órarendje, és ahova be tudja illeszteni ezt a mentorálási időt, oda teszi be. Annyi kedvezmény van még, hogyha igényli a hallgató, akkor arra a napra, amikor ő szeretne mentorálni, egyéni tanrendet tudunk igazolni, illetve tudunk segíteni abban, hogy arra a napra egyéni tanrendet kapjon a hallgató.
0: Milyen a jó mentor szerinted? Kiket vártok?
1: Igazából a legfontosabb, hogy nyitott legyen az a hallgató. Nem is feltétlenül, mert a felkészítő kurzuson szoktak rájönni sokan, hogy tehát nyilván az is egy motiváció, hogy ösztöndíj és kreditet kap valaki. Ezt el szoktuk mondani az első órán, itt is lesz egy tájékoztató óra, a motivációt is meg szoktuk kérdezni. Az, hogy valakit a pénz motivál, az teljesen természetes dolog, hiszen mindannyian pénzből élünk. Ha valakinek a kredit kell, mert éppen lavírozik az állami és költségtérítéses képzés között, és ez mentené meg, az is teljesen érthető. A felkészítő kurzus az egész fél év során egy olyan interaktív találkozási pont a felkészítő oktatók és ugye a hallgatók között, vagy számára, ahol kiderül az, hogy egyetlen valaki éreze erre késztetést, hogy gyerekek közé menjen és segítsen. És az a tapasztalat, hogy a fél év végére az, aki az első órán azt mondja, hogy ő csak az ösztöndíjért meg a kreditért jön, a reflexiós eszéjében, tehát amikor kérjük, hogy indokolja meg, hogy érezte magát a fél év során is, hogyha mentorálna, akkor miért mentorálna, akkor teljesen más motiváció jön elő az írásában. Tehát, hogy nyitottság kell igazából. Aztán a többi a fél év során kialakul. Van, aki a mentorálás alatt is nagyon sokat fejlődik, tehát, hogy egy zárkózott, maga módján visszafogott hallgató is teljesen kinyílik a nem tudom, több fél év után a mentorálás végére, mert segítenek egymásnak, tehát nem csak a mentorok segítenek a tanulóknak, hanem sokszor ezek a gyerekek is nagyon sokat tudnak adni a mentoroknak.
0: Bármikor abba hagyható, ha valaki rájön, hogy ez nem neki való, mondjuk?
1: A bármikor az azt jelenti, hogy azért a szemeszter zárjuk le, főleg azért, mert a gyerekek akkor mentor nélkül maradnak, és itt inkább elsősorban a gyerekek érdekeit nézzük, tehát hogyha valakit beosztunk mentornak mondjuk egy ongai iskolában és elkezdi a fél évet, akkor az nem túl szerencsés október közepén félbehagyni ezt az egészet, mert akkor azok a gyerekek mentor nélkül maradnak, a gyerekek másik fele meg kap mentort, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy nem egészséges lelkileg, úgyhogy azt szoktuk kérni, hogy vagy a fél év elején dönts el, de erre azért szoktunk időt hagyni, vagy pedig, hogyha látja előre, hogy ez következő fél években nem fog működni, akkor a fél év végén lépjen ki. De volt már rá példa, hogy fél év közepén kellett megválnunk egy mentortól, mert nem volt más lehetőség. Hál' Istennek azért ebből nem volt olyan sok. Megoldottuk, tehát meg tudtuk oldani, hogy ne maradjanak a gyerekek mentor nélkül.
0: Meddig lehet jelentkezni még ebben a szemeszterben?
1: Jövő hét péntekig várjuk a jelentkezéseket. Az egyetemistákat arra kérjük, hogy holnaptól lehet felvenni a szabadon választható kurzusokat, úgyhogy ott keressék a Tanítson Magyarországért egy nevezetű kurzust, ha nem találják, akkor sincs semmi gond. Jövő héten, hétfőtől péntekig, 9 és 2 óra között az Áper 1-es épület földszintjén kint lesz a standunk, ott lesznek aktív gyakorló mentorok is, ott leszünk mi is, úgyhogy lehet kérdezni, érdeklődni, segíteni is tudunk, illetve jövő hét pénteken, szeptember 11-én 8-tól, 10-től és déltől lesznek tájékoztató órák, az Áper 1 épületben, oda is várjuk őket, még akkor is el lehet dönteni, hogy valaki szeretné ezt a kurzust végigvinni, vagy sem, illetve kérdéseket is fel lehet tenni.
0: Bármelyik szakról lehet jelentkezni, vagy szakpárról?
1: Bármelyik szakról, így van, levelezőről, nappaliról, és a 8 kar bármelyikéről.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Csorba Mónikával, a Miskolci Köszi munkatársával beszélgetek. Ilyen közösségi szolgálati iroda minden egyetemen, vagy legtöbb egyetemen van?
1: Ilyen biztos, hogy nincs. Én nem tudok róla, hogy lenne. Köszi csak itt van, az tuti fix. Hogy most ilyen jellegű kezdeményezésről nem nagyon tudok, és ezt onnan gondolom, hogy a fél év során elég sok konferencián vettünk részt, én nem csak a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíjprogramról tartottunk előadásokat, hanem a közösségi szolgálati iroda működéséről, az iskolai közösségi szolgálat egyetemen történő megvalósításáról is tartottunk előadásokat, úgyhogy és ott általában mindig tettek fel kérdéseket, más egyetemekről is voltak képviselők, és az a tapasztalat, hogy rácsodálkoztak arra, hogy nálunk van ilyen, tehát ebből feltételezem, hogy még nem túl népszerű ez. Nem, hogy nem népszerű, hanem nincs ilyen még szerintem máshol.
0: Miért jó szerinted ez? Nem csak az elsősöknek, meg a frissen kezdőknek jó ez az iroda, hanem mindenkinek.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy ha az én időmben lett volna ilyen, én nagyon hálás lettem volna. Így is elvégeztem az egyetemet, tehát nincs ezzel semmi gond, de hogy van egyfajta megtartó ereje szerintem annak, hogy itt különböző érdeklődési köröknek megfelelő közösségek alakulnak. Sokszor ezek a közösségek egyébként még vegyülnek is, egymástól tanulnak, egymást motiválják, egymást erősítik, egymást segítik, életre szóló barátságok, szerelmek, kapcsolatok szövődnek egy-egy ilyen közösségből. Szerintem van létjogosultsága, főleg azért, hogy a Miskolci Egyetemnek az egyik kulcsmondata, hogy a tudás és a közösség kampusza, és nyilván a tudás kampusza, mert hogy egyetemről beszélünk, de hogy a közösség kampusza is, és az, hogy erre külön van egy ilyen irodánk, akinek az a feladata, hogy ezeket a közösségeket életben tartson, lehetőséget és teret biztosítson nekik. Szerintem ettől nem is kell több bizonyíték, hogy az egyetem igyekszik ezt a kulcsmondatot teljes mértékben megvalósítani.
0: Többször szóba került az iskolai közösségi szolgálat. Mennyire aktívak a középiskolások itt? Tehát, hogy körülbelül hányan vesznek részt ebben a programban?
1: Most nyáron nyilván népszerű volt. Egyébként minden éven van iskolai közösségi szolgálatunk, mert azt a rengeteg programot, tavaly több mint 250 közösségi programot valósítottunk meg, amit négyen vagyunk itt az irodában, tehát ez kizár dolog, hogy ezt mi valósítsuk meg, tehát ehhez mindig kaptunk segítséget. Nyilván az önkénteseink önjáróak, de az önkénteseiknek is szüksége van segítségre. Ezt iskolai közösségi szolgálatos diákokkal tudtuk megvalósítani. Ennek a koordinálása szintén a közösségi szolgálati irodához tartozik, tehát az, hogy az egyetemen, és ezt most így csúnyán fogalmazom, forgalomban vannak középiskolás diákok, és teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat, az rajtunk keresztül történik. És nem csak közvetítjük ezeket a diákokat, hanem az egyetem polgárainak lehetősége van arra, hogy felkínáljanak olyan tevékenységeket, amikbe be tudnak kapcsolódni ezek a diákok. Nyilván figyelünk arra, hogy ez az életkoruknak és képességeiknek megfelelő tevékenységek legyenek. Mi ezekkel a tevékenységekkel megkínáljuk az iskolákat, az iskolák megkínálják a diákokat, a diákok pedig keresnek minket. Tehát mi minden diákkal személyesen elbeszélgetünk, megpróbáljuk felmérni, hogy mi az, amihez kedve lenne, mi az, ami érdekelné, mi az, ami az érdeklődési köréhez esetleg szorosan kapcsolódik, vagy mi az, amiben fejlődni szeretne. És akkor együtt itt közösen kitaláljuk, hogy akkor melyik az a tevékenység, melyik az a munkatárs, akivel össze tudjuk kapcsolni, és együtt egy olyan iskolai közösségi szolgálatot valósítanak meg, akár 20, akár 30, akár 50 órában, de volt, aki 150 órában, amiből ő fejlődni és tényleg tanulni tud, és mindemellett érzi azt is, hogy igazi segítséget nyújtott annak a munkatársnak, aki ezt ebbe a tevékenységbe bevonta őt.
0: Néhány példát mondjunk, hogy milyen feladatok várnak, aki esetleg most középiskolásként jelentkezik hozzátok.
1: Mondok egy közelebbi példát, kutatók éjszakája közeledik, ugye szeptember utolsó péntekén lesz. Ebbe az egyetem aktívan bekapcsolódik, tehát ez egy hatalmas rendezvény. Vannak olyan oktató kollégák, akik ugye programot biztosítanak ezen az éjszakán. Mondok egy példát, egy robbantási kísérlet. És ő például jelentkezett arra, hogy nagyon szívesen betanítanak középiskolásokat arra, hogy hogyan segítkezzenek és működjenek közre egy ilyen előadás, egy ilyen bemutató során. Ez nyilván, ez nem ott a helyszínen fogja ezt betanulni, hanem azt megelőzően lehet hozzá jelentkezni, és napi 2-3 órában segít abban, hogy egyrészt tanuljon az anyagokról, az anyagok tárolásáról, illetve amikor ugye ezek a bemutató kísérletek előkészülnek, gyermek, akkor ő hogyan tud a keze alá dolgozni az oktató kollégának. Közben persze természetesen egy csomó minden tanul a szakról is, megismeri az oktatót is, illetve részt vesz egy nagyon érdekes kísérletben is.
0: Nagyságrendileg hány iskolai közösségi szolgálatosatok van évről évre?
1: Egyre több. Idén nyáron 23 középiskolás töltötte nálunk az iskolai közösségi szolgálatát. Nyilván itt volt, aki már visszatérő volt, tehát bőven az 50 óra fölött volt. Olyan is volt, aki itt kezdte, el is végezte a nyár alatt. Mondjuk nálunk a Multilingual Unitripen ugye 5 órákat tudott teljesíteni, úgyhogy közben angolul segített nekünk a tolmácsolásban. És volt olyan, akinek még mindig tart, tehát aki még nem végzett. Úgyhogy de 23 középiskolást fogadtunk. Ez most júniustól mostanáig.
2: Mafia, yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: Mire van szükségetek, hallgatóink, hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Hát az önkéntes csapatunkba várunk érdeklődő hallgatókat, akik, megmondom őszintén, mi egy kicsit öregnek gondoljuk már magunkat a közösségi médiához. Mi valahol leragadtunk a Facebooknál, de tudjuk, hogy más felületeken sokkal aktívabbak a fiatalok, meg olyan videó megosztó felületeken, amikhez egyszerűen nincs kapacitásunk, hogy betanuljuk, hogy hogyan kellene megszólítani ott ezeket a fiatalokat, akik mondjuk most első évesek, vagy a középiskolásokat. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha korban közelebb találnánk olyan fiatalokat, akik ezt szívesen vállalnák, akár hogy rövid, néhány perces videókat készítenek, a rendezvényeinken fotóznak, ilyen életképeket készítenek, vagy ilyen rövid videókat, és esetleg, ha valakinek még ilyen írási készsége is van, hogy az egyes programjainkról posztokat, posztszövegeket, esetleg cikkeket, vagy interjúkat készítene, tehát ennek nagyon örülnénk, hogyha találnánk nem egy, nem kettő, hanem minél több olyan embert, akire ezt aktívan rábízhatnánk.
0: Lehet, hogy egy médiaklubot is alapítani kell egy diáknak.
1: Akár. Ha ilyen alakul, nagyon szívesen fogadjuk a jelentkezését annak a hallgatónak, aki mondjuk egy ilyen öntevékeny kört elindítana nálunk, és lenne egy saját kis médiacsoportunk.
0: Aki még nem járt itt a Kösziben, mondjuk el, hogy milyen infrastruktúrális adottságaitok vannak. Hatalmas terek, ugye?
1: Igen, hatalmas, modern, szerintem fiatalos környezet, színek vannak, van chillzónánk, van saját konyhánk, és rengeteg társasjátékunk, közel 300 különböző társasjátékunk van, ezek mind új generációs társasjátékok, rengeteg kézműves alapanyagunk, van egy köszi gardróbunk, van egy kis mozitermünk, projektorral és kivetítővászonnal. Igen, az a miénk, a hangszigetelt irodánk, tehát mi itt vagyunk általában, amikor ezek a klubok zajlanak, de teljesen el tudunk zárkózni, tehát nem hallgatózunk, nem figyelgetünk. Nyilván, hogyha lehetőségünk van rá, akkor mi is szívesen bekapcsolódunk ezekbe a klub tevékenységekbe, de egyfajta biztonságot is adunk azzal, hogy itt vagyunk, és hogyha bármire szükségük van, akkor megtalálnak minket.
0: Említetted, hogy 10-11 csoport már van, tehát klub, és gondolom ennek is van egy határa, tehát időbeli határa, hány klub alapulhat összesen, vagy működhet itt már nektek?
1: Igen, van egy órarendünk, ugye a klubok azok munkaidőben történnek, tehát 8 és 4 óra között indulhatnak el ezek a klubok. Az utolsó klub az 4 órakor el kell, hogy kezdődjön, tehát ugye ez egy elvárás, hogy még munkaidőben induljon meg. Mivel önkéntes szerződéssel vannak a klubvezetők, ezért őket felelősség is terheli, hogy ugye a helyszínre vigyázzanak, az eszközökre vigyázzanak, be legyenek zárva a helységek. Tehát vállalnak egyfajta felelősséget, és hát nyilván ez az órarend, ez véges, és a legtöbb klub az egy minimum 2 órás. A péntek délelőtt például nem annyira népszerű, volt már rá például, hogy valaki péntek délelőtre tett klubot, nem nagyon jöttek az emberek, valahogy a péntek az már egy kicsit ilyen kis szombatnak is szokták nevezni, de hétfőtől csütörtök estig, egyébként péntek délután is van klubunk, és főleg oda a levelezősök, nemzetközi hallgatók is be szoktak kapcsolódni, tehát nincs kizárva, sőt most már szombati klubunk is van. Annak nyilván az ki kellett járnunk, hogy oda, tehát ott olyan klub működhessen, ahol nagyon régóta szerződésben lévő önkéntesünk vezeti, és vállal teljes körű felelősséget, hogy itt viszont nincs sok abban az időben munkaidő.
0: Van feltétele minimum létszám például szempontjából egy klubnak?
1: Nincs, én úgy gondolom, hogy igazából 3 főtől már klub egy klub, ettől azért jóval többen szoktak részt venni. Ez annyira függ attól, hogy éppen milyen időszak van az egyetemi tanulmányi időszakban, tehát az év kezdetén nyilván több szabad ideje van az embereknek, ahogy sűrűsödnek a zárt helyi dolgozatok, úgy csökken a létszám. Mi például meglepődtünk azon, azt gondoltuk, hogy a vizsgai időszakban majd mindenki tanul, kiderült, a vizsgai időszakban vannak a legtöbben ezeken a klubokon, nyilván azért, mert ott nincs órarendjük, hanem ott a vizsgákra fordított tanulási időt, azt viszont ők osztják be, és hogyha szeretnének részt venni egy klubon, akkor arra fordítanak időt, és más időbe teszik azt, amikor a vizsgákra készülnek.
0: Tehát akkor ezt egy felhívásnak is vehetjük így a Miskolci Egyetem hallgatói felé, hogy alapítsanak klubot itt a Kösziben nálatok. Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, és hol élezhetik a klub alapítási igényüket is.
1: A legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy a Miskolci Egyetem honlapján a keresőbe, ha beírják azt, hogy köszi, de ha a Google keresőbe beírják azt, hogy Miskolci Egyetem köszi, akkor egyből a mi oldalunk jön ki, és onnan ott mindenről is tudnak tájékozódni. Egyrészt, hogy a közösségi szolgálati iroda milyen közösségi programokat szervez, ott vannak a pályázataink, akár az önkéntes csapatban, akár az öntevékeny körbe, olvashatnak a Tanítsunk Magyarországért programról, ott a jelentkezést is leadhatják, illetve az iskolai közösségi szolgálatról is teljes körű információt kaphatnak, ott megtalálnak telefonos és e-mailes, illetve személyesen is, tehát olyan elérhetőségeket, amelyik nekik szimpatikusabb.
0: Mónika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csorba Mónikával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi hallgatói szolgáltatások referensével beszélgettünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Én búcsúzom Önöktől és munkatársaim nevében is, további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója a Dublinban tartott Gymnich kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért. Orbán Anita hozzátette, teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidősport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusvai Gábor belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diáksport Szövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diáksport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Pusvai Gábor elmondta, a kormány számára kiemelt jelentőségű az iskolai és szabadidősport. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a fiatalok rendszeres mozgását. Célunk, hogy már korán megszeressék a mozgást, és ez a szeretet felnőttként is megmaradjon bennük. A Diákolimpia jó kezdeményezés, mert ha valaki versenyszerűen akar sportolni, innen tovább léphet, ám ha nincsenek ilyen vágyai, megmarad sportszerető embernek. Több mint 100 csapat jelentkezett a tiszacsegei harcsapaprikás főzőfesztiválra. Az eseményt a tiszacsegei halászcsárda mellett tartják a Tiszaparton, szombaton, ismertette Nagy Sándor csárda tulajdonos. Elmondta, minden versenyző csapat térítésmentesen kap 2-2 kg filézett harcsát az ételek elkészítéséhez. A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tiszapartra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak be. Vízdoktori oklevelet vett át Schiff András zongora művész Farkas Gábortól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a Budapesti Intézményben. Farkas Gábor laudációjában kiemelte, Schiff András játékának köszönhetően sokan kerülhettek közelebb többek között a Schubert életmű mélységeihez, miközben a zongora művész Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Bartók és Chopin műveinek interpretációjával is maradandót alkotott. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Majorka fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Végül a pénteki időjárásról. Nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megerősödik és megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28 és 33 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
3: Hajnali zenés óránkban Hollós Ilona, Por Péter, Szécsi Pál, Németh Lehel, Németh József, Mari Zsuzsi, Máté Péter, Kovács Erzsi, Por Péter és Mátrai Zsuzsa felvételeiből válogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó szórakozást kívánunk!

kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem felettem.

az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem törött volna össze az a kép.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Hollós Ilona, Pór Péter, Szécsi Pál, Németh Lehel, Németh József, Mari Zsuzsi, Máté Péter, Kovács Erzsi, Pór Péter és Mátrai Zsuzsa felvételeiből válogattunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 91,0 a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 4-én, pénteken. Jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Isten hozott téged, melyet azért kaptunk, hogy gazdagítsa életünket és megszépítse mások életét. Istenem, bárcsak ki tudnám használni a mai nap minden pillanatát, hogy aztán este megállapíthassam, valóban sokat kaptam és adtam. E szép mai napon áldva légy, Uram, a napért, mely ragyogóan süt, a hóért, mely fehéren hull, az esőért, mely veri ablakom, vagy a hidegért, mely minket megdermeszt, de áldva légy a levesért is, mely minket felmelegít. Hála, Uram, ezért a mai napért és minden ígéretéért. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Avillai Szent Teréztől kölcsönöztem, és a követőkén hangzik. Aki igazán szeret, az mindenütt szeret, és mindig kedvesére gondol. Szomorú volna, ha rejtett zugokban lehetne belső imát végezni. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket vunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő rozáliákat és rózákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal szeptember 4-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb

Közelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Páli Szent Vince imája. Ó végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istállóban születtél, Názáretben szegénységben nevelkedtél, s a legtökéletesebb elhagyatottságban haltál meg a keresztfán. Engedd, hogy a világ mulandó javait mi is megvessük, és úgy használjuk, mintha nem lennének a mieink. A szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban részesülhessünk. Jézusunk, ki az Atyával és a Szent Lélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen.

Hallgassák meg híreinket. Ötödik éve tartanak nyár végén Szőlőt Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentsége, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán. Emlékeztetett a szertartást végző Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, s azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince Szent Orbán közbenjárását és oltalmát kérték, a gazdák életére és a jó termésért. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. Erci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyház megyerkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről is jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafűzér és közbenjáró ima volt mindhárom napon. Egységes költségvetési forgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és a nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak. Örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a területért felelős államtitkár a közösségi oldán. Sári Zsolt a ciklus szóló terv közé sorolta a kulturális dolgozók bérének rendezését és egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Törvénymódosításra javítaná a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teheti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Pályázatot írt ki a Tisza párt a Tisza-szigetek országtői posztjára, és 8 regionális koordinátort is keresnek. A jelentkezéshez önéletrajzokat enyújtani.

A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vált kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Végül a pénteki időjárásról. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapad lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megerősödik és megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28 és 33 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahova augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként Egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita. Jézus a feltámadás és az élet. Ternák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatában november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna Székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szentatya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygóméretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező. Minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott, egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Még ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természetvé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és

0: közös elemként jelenik meg, annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
1: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőjének, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva a másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha a négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressem meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban,

0: amikor egy egész közösség együtt könyörög. Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárat rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra, de ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik, Istenem add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 5. éve tartanak nyár végén szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán. Emlékeztetett a szertartást végző Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, s azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát kérték, a gazdák életére és a jó termésért. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről is jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafűzér és közbenjáró ima volt mindhárom napon a program. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és a nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak. Örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a területért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Sári Zsolt a ciklus végéig szóló tervek közé sorolta a kulturális dolgozók bérének rendezését és egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Törvénymódosításra javítaná a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Pályázatot írt ki a Tisza párt a Tisza-szigetek országos vezetői posztjára, és 8 regionális koordinátort is keresnek. A jelentkezéshez önéletrajzokat kell benyújtani. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Végül a pénteki időjárásról. Nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megerősödik és megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28 és 33 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeptember 4-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő rozáliákat és rózákat. A rozália olasz eredetű név, a róza továbbképzése. Ma nagyon ritka név, de a 19. és a 20. század elején igen gyakori név volt. Valószínűleg germán eredetű név, és eszerint a rozália név a dicsőség jelentésű germán alapszó kicsinyítő képzővel ellátva. A rózák és a rozáliák védőszentjei limai perui Szent Róza, az életszentség első virága Dél-Amerikában élt. Gyermekkorától kezdve hősiesen gyakorolta az erényeket. Szent Domonkos harmadrendjének lett a tagja. A sok lelki kint és kívülről jövő zaklatást derűs lélekkel viselte. 1617-ben hunyt el. Viterbo, Rómától északra található. Viterbói Szent Róza is a rózák védőszentje. Ő már mint gyermek gyakorolta az önmegtagadást és a felebaráti szeretetet. És 12 éves korában tüzes beszédekben buzdította polgártársait a megtérésre és a pápa iránti hűségre. Mint ferences harmadrendi hunyt el 1252-ben. Viterbói Szent Róza teste máig is éppen maradt. Duhense Szent Rozália Filippine is a rózák védőszentje. Ő 1769 és 1852 között élt, francia, majd usabeli nővér volt, a Szent Szív társaságában. És megemlítem még azt a rozáliát is, aki szicíliai bazilita apáca volt, Palermo közelében hunyt el 1166 után. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves rozália és róza nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 4-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1883-ban született Czóbel Béla, Kossuth-díjas festő, kiváló művész. Avantgárd festő volt ő, akinek témaválasztása nagyon gazdag és egyben hagyományos is volt. Önarcképeket, portrékat, tájképeket, városrészeket, enteriőröket, csendéleteket festett. Szemlélete 20. századi volt, stílusa pedig modern, amely az euróatlanti kultúra élvonalába emelte. Festményeinek már életében nagy sikere volt Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. Így került számos műve külföldi magángyűjteményekben. Művei közül csak néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül. Leány virágos ablak előtt, a bergeni lelkész, a múzsa, a madonna, a szentendrei részlet és a narancsos csendélet. 1902-ben született Varga Gyula, orvos, fülorgégész, egyetemi tanár, aki 1928-ban kapott orvosi diplomát a Pécsi Egyetemen. Ezután a budapesti István kórházban, majd 30-tól a Szabolcs utcai kórházban dolgozott. 1945-től osztályvezető főorvosként. 1951-ig a Kútvölgyi úti kórház főorvosa, azután nyugdíjba vonulásáig a Budapesti Orvosi Egyetem fülorgége klinikájának igazgatója volt. Főszerkesztője volt a Fülorgége Gyógyászat című szaklapnak. Kiemelkedő volt a nagyot hallás megelőzésével és gyógyításával foglalkozó munkássága. Nevéhez fűződött a hallásjavító műtétek magyarországi meghonosítása. Számos tanulmánya és könyve is megjelent. Varga Gyula orvos, fülorgégész 1973. november 11-én hunyt el. 1905-ben született Rádai Imre, színész, színházi rendező, főiskolai tanár, rádiós műsorvezető. Ő volt az első Kazinczy díjjal kitüntetett színész. Felesége Pápai Erzsi színésznő volt, fia pedig Rádai Mihály operatőr. Szeretett rajzolni és festeni. Beiratkozott Rózsahegyi Kálmán színiskolájába. Majd játszott Székesfehérváron, a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a Belvárosi Színházban, a Magyar Színházban, a Pesti Színházban és a Vidám Színpadon. A Színház és Filmművészeti Főiskola tanára 1950 és 56 között volt. A 60-as években több lehetőséget kapott. Az 50-es évektől pedig több rádiós műsora is volt. 1970-ben nyugdíjazták, és a 70-es években fellépett a Thália Színházban, a 80-as években pedig a Pesti Színházban. Játékfilmekben, tévéfilmekben és rádiójátékokban szerepelt. Széles körű ismertséget biztosított számára az 53-tól havonta sugárzott rádiójáték sorozat a Csili Csalad Csodái, amelyben a címszereplő varázslót alakította. A darab írója Török Sándor volt. Az ő nevéhez köthető tévéműsor sorozata 70-es évek elején az Életet az éveknek című hetente jelentkező adása nyugdíjasoknak, amelynek ő volt a műsorvezetője, és az összekötő szöveget is maga írta. Utolsó színházi fellépése a Thália Színházban volt, Zsolt Béla Erzsébetváros című darabjában. Munkásságát érdemes művész címmel, Kazinczy díjjal és kiváló művész címmel is elismerték. Láthattuk őt számos filmben, például a Dunaparti Rendezvú, a Kölcsönkért kastély, az Én lányom nem olyan, a Felfelé a lejtőn, az Évforduló, a Csókolj meg édes és a Dollárpapa című filmekben. Rádai Imre 1983. március 12-én hunyt el Budapesten. Sírja a Farkasréti temetőben van. 1917-ben született Maléter Pál katonatiszt, az 1956. évi forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere, mártírja. Malétert 1943-ban a keleti frontra vezényelték, ahol fogságba esett, majd partizánként harcolt. 1945 után a magyar hadsereg tisztjeként teljesített szolgálatot. 1956. október 31-én a honvédelmi miniszter előhelyettesévé nevezte ki, majd november 3-án honvédelmi miniszter lett. Aznap a szovjetek tárgyalási ajánlattal törbecsalták és letartóztatták. Szervezkedés kezdeményezése és vezetése, zendülés, valamint hazárulás vágyával halálra ítélték, és a fellebbezés lehetősége nélkül kivégezték. Maléter Pált 1989-ben rehabilitálták, és méltó körülmények között újra temették. 1927-ben született Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író, aki Kolozsváron járt gimnáziumban. 45-ben a Debreceni Református Kollégium diákja volt, de tanulmányait félbehagyta. Sokféle foglalkozással próbálkozott, volt ipari munkás, bányász és katonatiszt is. 1954-ben az Irodalmi Újságban Sokan voltunk című elbeszélésével az irodalmi élet középpontjába került. Pályakezdését az irodalomtörténet Móricéhoz méri, a hasonló szemlélet, a népismeret és a népszeretet miatt. 1963-ban jelent meg az Ötödik pecsét című allegórikus regénye, amelynek határhelyzetbe kényszerített hőseim a lelkiismeretük parancsát követve választanak az élet és a becsület között. Jelentősek 20 óra és az Áruló című műve is. Ez utóbbit színpadon Éjszaka címmel játszották. 1994 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja is volt. Sánta Ferenc 2008. június 6-án hunyt el. 1950-ben született Karda Beáta, énekesnő. 1967-ben kezdte el énekesi pályáját. 67-ben indult a Táncdalfesztiválon, még mint gimnazista énekelt el a Csuda jó fej című dalt. Pályája alatt számos kislemeze jelent meg, például Hogyha bekopog egy délután, vagy a Könyörgés a kedvesemért címmel. Az igazi meglepetést 2002-ben okozta. Stílust váltott, és a madivatos zenében próbálta ki magát. Új CD-je, B52, újjászületés címmel jelent meg. Slágerei közül megemlítem még az Öleld a szívedhez a világot, és a Mi az, ami kell nekünk, valamint az Így élek én című slágereket. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1832-ben hunyt el báró Zách János Ferenc, csillagász, geodéta, akadémikus, a londoni Royal Society tagja. Katonatisztként részt vett az osztrák birodalom teljes feltérképezése céljából végzett földrajzi hosszúságmérésekben. Majd a Lemberg Egyetemen is tanított, és a Párizsi Obszervatóriumban dolgozott. Londonban csillagászati megfigyeléseket végzett. Tudományos munkásságának elismeréseként a legnagyobb tekintélyű tudós társaság, a londoni Royal Society 1804-ben vette fel tagjai sorába. 1815-től Genovában élt, ahol szinte az ő vezetésével létesült obszervatórium. Élete végén Párizsba költözött. 1754. június 13-án hunyt el. ...1942-ben hunyt el Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő. A 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja volt ő. Országos hírnevet a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg számára. Üdvözölte a polgári forradalmat. Írásait egy ideig csak a Nyugat és az Estlapok közölték. Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. 1939-ben megvette a Kelet népe című lapot, és azt szerkesztette haláláig. Kiváló életművéből is kiemelkedik az Erdélyi trilógia, a Légy jó, mint halálig, az Úrimuri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője. 1979-ben Budapesten hunyt el Öveges József, fizikus professzor, akinek ősei apai ágon legalább 200 évre visszamenően néptanítók voltak. Ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1166 óta a mai nap palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe. A 12. században élt szicíliai katolikus szűz, Palermo és a pestises betegek védőszentje. Szent Rozália remetességben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben pestis pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot épített Rozália remete barlangja mellett. 1837-ben Samuel Morse bemutatta távíróját a New York-i egyetemen. 1863-ban Buda díszpolgárává avatták Ganz Ábrahámot. 1888-ban George Eastman feltaláló bemutatta az első rollfilm kamerát. 1920-ban Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárt, előtte ott a Julián naptár volt használatban. 1993-ban Kenderesen újra temették vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagyot. És végül, de nem utolsó sorban, 1972-ben Mark Spitz úszó megnyerte 7. aranyérmét ugyanazon az olimpián. Kedves hallgatóink, szeptember 4-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 5. éve tartanak nyár végén szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán. Emlékeztetett a szertartást végző Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, s azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát kérték, a gazdák életére és a jó termésért. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyház megyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről is jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafűzér és közbenjáró ima volt mindhárom napon a program. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és a nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak. Örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a területért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Sári Zsolt a ciklus végéig szóló tervek közé sorolta a kulturális dolgozók bérének rendezését és egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Törvénymódosításra javítaná a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Pályázatot írt ki a Tisza párt a Tisza-szigetek országos vezetői posztjára, és 8 regionális koordinátort is keresnek. A jelentkezéshez önéletrajzokat kell benyújtani. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Végül a pénteki időjárásról. Nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megerősödik és megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28 és 33 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 4-én, pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Isten hozott téged, melyet azért kaptunk, hogy gazdagítsa életünket, és megszépítse mások életét. Istenem, bárcsak ki tudnám használni a mai nap minden pillanatát, hogy aztán este megállapíthassam, valóban sokat kaptam és adtam. E szép mai napon áldva légy Uram a napért, mely ragyogóan süt, a hóért, mely fehéren hull, az esőért, mely veri ablakom, vagy a hidegért, mely minket megdermeszt, de áldva légy a levesért is, mely minket felmelegít. Hála ezért a mai napért és minden ígéretéért. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal az örömről Robert Anthony Salvatore-tól kölcsönöztem is a következőképpen hangzik. Az öröm megtöbbszöröződik, ha megosztod a barátaiddal, a fájdalom pedig csökken. Ez az élet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a rozáliák és rózák ünneplik névnapjukat. A katolikus egyházban pedig palermói Szent Rozália szűz emléknapja van. Műsorunk folytatásában pedig most figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a mai nap versét, amely nem lesz más, mint Berde Mária Irgalom című költeménye, melyet Tér Gabriella mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal palermói Szent Rozália Szűzről beszél nekünk, és még Medici Szent Angéla gondolatait is tolmácsolja majd a nevelésről. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és a napimája is elhangzik. Majd néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük, és ezt követően hallanak majd újabb műsorismertetést. Nos, így hangzik a Szent István Rádió péntek reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek!
8: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélget Kacminszkiné Szigetvári Adriennel Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Milyen időközönként kell a kezelést ismételni?
1: Igen, ez általában a Bowen technika javaslata az, hogy a kezelések 5-10 naponta kövessék egymást. Ez egy olyan ritmust ad a testnek, amely jól fogadja a kezelési fogássorozatokat, és általában ez a 6, maximum 8 kezelés azért jelentős javulást szokott az emberek szervezetében, testében már elérni, kimutatni, és utána elegendő ez a fenntartó kezelés havonta, másfél havonta, és ez tökéletesen karban tartja a testet. Ha új sérülés ugye nem történik, akkor esetleg megint egy picit nagyobb mennyiségű kezelés sorozatot kell igénybe venni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha olyan páciens fordul önökhöz, akinek valamilyen betegsége van és gyógyszereket szed rá, ez nem árthat a mondjuk az orvoslásnak? Már a nyugati orvoslásra gondolok.
1: Azt tudom mondani, hogy nem. Ugye mi azért soha nem szoktuk javasolni semmelyik kliensünknek, hogy a hagyományos orvoslást hagyja abba. Itt együtt működve, egymás mellett, egymást segítve a kezeléstípusokat tudjuk felajánlani a klienseknek. Soha nem mondjuk azt, hogy halasszon el műtétet, ne menjen orvoshoz. Mi az állapot felmérésnél az első alkalommal tisztázzuk azt, hogy ki milyen gyógyszert szed, milyen korábbi műtétei voltak, és ennek függvényében ítéljük meg azokat az alkalmazandó fogássorozatokat, ami az ő esetében a segítségére lehet.
0: Lehet-e ettől a Bowen technikától fogyni, vagy hízni?
1: Igen, ezt nagyon sokan kérdezik, és nálam is voltak már ilyen kliensek. Ezt nem tudom mondani, hogy a Bowen technika a fogyásra alkalmas. Ugye az embereknek az elhízott testállapota azért elsősorban a mozgáshiány és a táplálkozás függvényében alakul ki, és a Bowen azért ez ilyen értelemben nem csoda, bár a kötőszöveti és a test vitalizáló helyreállítása kapcsán akár ilyen is előfordulhat, de nem ez a hangsúlyos része a Bowen technikának.
0: Vérnyomás problémákra például hatással lehet?
1: Igen, abszolút, pontosan emiatt, hogy a kötőszövetekben a átjárhatóság javulhat, ezért a méreganyagok kiválasztódnak, a szervezetben ki is ürülnek, és ez nagyon-nagyon jó hatással van, akár magas, akár alacsony vérnyomás problémákra.
0: Alvászavar például?
1: Abszolút. Abszolút a része a Bowen kezelésnek. Minden fogcsikorgatás, többszöri felébredés éjszaka, tehát egy olyan nyugodt, ellazult állapotot tud a szervezetnek adni, ami, hát csak ezt tudom újra mondani, hogy semmilyen más technikával nem összehasonlíthatóan elér jó eredményeket ezen a területen is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát remélem, hogy hallgatóinknak is felkeltettük az érdeklődését a Bowen technika iránt. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélgetett Kacminskiné Szigetvári Adriennel, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Bag és 60 között, a 47-es és 53-as kilométerek közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv járható. A Gyöngyös-nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak a 68-as és 74-es kilométerek között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. A 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 181-es és 182-es kilométerek között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Ott idéglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén útépítési munkák miatt lezárták a külső sávot a 3-as kilométernél mindkét oldalon. A 38-as főúton Taka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében Szuha főbekötő útján a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hat óra 21 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most következzen az időjárás előrejelzés, mert már a telefonon a túlsó végén itt várakozik Rázsi András meteorológus. Jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Reggeli órákban beszélgetünk, hát nagyon szép reggeli, hajnali órákban volt része annak, aki autózott, mint például én is, nagyon szép időjárás, ha mondhatom, úgyis én minősíthetem az időjárást, hiszen nem vagyok meteorológus, szóval ideálisak voltak az időjárási feltételek, de a folytatásról és a részletekről beszámolsz nekünk te. Nos, milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán?
2: Nos, hát valóban nagyon szép reggelre ébredünk, és hát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a folytatásban is az időjárás az kedvezni fog annak, hogy elvezni tudjuk a kintlétet. Itt mondjuk úgy, hogy a fiatalságukat régebb volt a gyakorló hölgyek nyara elkezdődött, ugye azáltal, hogy eljött a szeptember, tehát ugye a hőmérsékletek azok egyáltalán nem azt mutatják, mint hogyha már az őszi időszakot élnénk, hanem inkább nyárra emlékeztetnek, legalábbis ami a nappalit illeti. Ugyanakkor az éjszakák hosszabbodnak, és ez azért érezteti a hajnali lehűlést is, meg hát érezzük is, ugye, hogy később van napkelte, és hát ennek köszönhetően azért nagyobb a hőingás az éjszakák és a nappalok között. Jelentős változékonyságra nem kell számítani, időnként megnövekszik majd a felhőzet, főleg a holnapi nap, és kisebb záporocska előfordulhat, kisebb eső, kisebb záporocska előfordulhat, de nem ez lesz a jellemző, csak hogyha valaki esetleg ilyennel találkozik, ne lepődjön meg, jelentős csapadék az egyelőre elmarad, bár már nagyon hiányzik nagyon sok helyről. Elmarad ezek a 25-30 fok közötti nappali maximumok, és ilyen 10-15 fok körüli hajnali minimumok.

0: így most a térségünkben, de hát ugye a meleg miatt, aki érzékenyebb a melegfrontra esetleg, vagy úgy általában a melegre, az mindenképp figyeljön oda magára, de ugye jelentős fronthatás nem lesz, mert az időjárási frontok azok messze elkerülik most még a Kárpát-medencét.
1: Rázsi András meteorológusnak köszönöm szépen az időjárás előrejelzést és a jó híreket, amiket megosztottál velünk. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásom.
0: Viszont kívánom, minden jót, viszont hallásom.

0: Berde Mária, Irgalom. Ki soká nem borul emberi várra, ahhoz a fák egyszer közel hajolnak. Ki soká nem figyel emberi szájra, ahhoz egyszer a falevelek szólnak. Ki soká nem örvend emberekkel, egyszer a kertben, harmadkora reggel, megérti, mit csíznek a csíz üzenget, s mit a szél újja a fákon kipenget. Ki soká nem olvas emberi könyvet, az megtanulja, mit a felhők írnak. Ki soká nem lát emberi könnyet, azért az esők patakokat sírnak. Ki földi csókot immár sose kóstol, arra az ég lehajlik csillagostól, s megérzi egyszer, hogy az Isten szája csókol, a napban is reája.
1: Berde Mária Irgalom című versét Dér Gabriella mondta el. Berde Mária író, költő, műfordító, tanár 1889. február 5-én született Kackón. Régi erdélyi értelmiségi család sarja volt, édesapja református lelkész, majd a nagyanyedi teológia tanára volt. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán doktorált magyar, német nyelv és irodalomból. Fiatalon bekapcsolódott az irodalmi életben. Első verse 1906-ban a Pesti Naplóban, első kötete

0: pedig 1912-ben jelent meg. Az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagjául, később alelnökéül választotta. Jelentős 1920 utáni irodalomszervező tevékenysége. Az Erdélyi Szemle, majd a Zord Idő szerkesztője volt, valamint a Napkelet munkatársam, az Erdélyi Helikon oszlopos tagja és az Erdélyi Magyar Írói Rend alapítója is volt. A háború utáni erdélyi magyar sajtó egyik kulcsfigurája volt. Élete végéig a Dolgozónő főszerkesztőjeként is munkálkodott. 1928-ban adta ki Seherezádé himnusza című verses kötetét. Prózai alkotásaiban is megmaradt vérbeli lirikusnak. Legfontosabb regényei a Romuald és Adriána, valamint a Földindulás címekkel jelentek meg. Berde Mária 1949. február 20-án hunyt el Kolozsváron.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Pap szentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatában november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygó méretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező. Minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott, egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Még ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
2: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőinek, hogy már nem bírja a sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha a négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressem meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög? Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiáradt rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra, de ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik, Istenem add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne

Jézustól megkérdezik, miért nem böjtölnek tanítványai úgy, mint a farizeusok vagy keresztelő János követői. Válasza nem elutasító, hanem tanító célú. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Jézus jelenléte ünnep, Isten közelségének ideje. Ezt követően távozására utal, amikor elveszik a vőlegényt, vagyis lesz idő, amikor a szenvedés és a hiány ideje jön el, és akkor majd a böjt is értelmet nyer. Ezután Jézus két képet használ, a ruhafoltról és a borról beszél. A tanítás lényege világos, az evangélium nem toldás a régire, hanem valami egészen új. A régi tömlő, azaz a megszokott formák és elvárások, ha merevek és zártak maradnak, nem tudják befogadni az evangélium újdonságát. Az új borhoz új tömlő kell, vagyis az új evangélium szerinti élethez új szív. A mi életünkben is jelen van a kísértés, hogy vallásgyakorlatunkat beszorítanánk megszokott kereteink közé. Egy kis ima, egy kis jóság, némi áldozat, de közben minden maradjon úgy, ahogy eddig volt. Jézus azonban mélyebb változást vár tőlünk. Nem toldozgatni akar minket, hanem újjáteremteni. Nem csupán viselkedésünkön szeretne finomítani, hanem egész életünket át akarja formálni. A tanítvány nem fél az újtól, ha azt Krisztus hozza, mert bár ez az út bizonytalanabbnak tűnhet, mégis ő vezet rajta, és ahol az Úr jelen van, ott ünnep és teljesség van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban palermói Szent Rozália szűz emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai első pénteki szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Énekőegyház 580-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Majd a Szent vagy Uram énekeskönyv 155-ös számú énekét énekeljük Jézus szíve legtisztább szív kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 154-es számú ének éneklésével, amely így kezdődik: Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Énekőegyház 580-as, valamint a Szent vagy Uram énekeskönyv 155-ös és 154-es számú énekeit énekeljük a mai első pénteki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt, 10 éve elhunyt Poncsák Györgyért, feleségéért, Torma Margitért, leányukért, Takács Károlyné Poncsák Margit, elhunyt édesanyáért ajánlom fel. A Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket is, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a szent titkokat.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor én sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd is atyai gondviseléseddel, őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magamat semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tiéd azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a nász népet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elveszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket. A bor kiömlik is, a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való. Akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Mi mindig folytatjuk Szent Lukács evangélistának az evangéliumát. Itt ez a kérdés, amit a farizeusok és az írástudók feltesznek Jézus Krisztustól. Lehet, hogy jogosnak is találhatjuk, miért van ez a különbség a farizeusok tanítványai, illetve a János, keresztelő János tanítványai és Jézus tanítványai között. De a kérdésnek a gyökere az egy vallásosságnak a gyümölcse. A farizeusok, akiknek a vallásosságuk az emberi teljesítményen alapszik alapvetően, és nem az Istennel való kapcsolatán, nekik ez a fontos. Nekik az volt a fontos, a böjtölés, a törvényeknek a megtartása. És ezért ugye a külsőnél állnak meg, hogy azt látják, hogy nem követik minden böjtöléssel kapcsolatos törvényt, vallási törvényt. És itt Jézus Krisztusnak a válasza, az mi írtjuk, lehet, hogy a farizeusok elsőre nem értik, de amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem szabad gyakorlatilag böjtölni, amikor itt van a vőlegény, hát gyakorlatilag azt mondja, hogy én vagyok a Mesiás, én vagyok a régóta várt, fölkent Krisztus. És ha megjött a Jézus Krisztus a fölkent jelenlétével, nem szabad böjtölni, nem szabad gyászt tartani, mert itt van a fölkent, itt van a vőlegény. És viszont a másik tanítás az is kicsit talán nehezebben érthető, de hát azt hiszem, hogy az a jelentése, hogy amit Jézus Krisztus hoz, ami az ő személye, meg az ő, mondhatjuk, hogy forradalmi tanítása, az csak akkor lehet befogadni, ha ki vagyunk, ki tudunk lépni a saját régi elképzeléseinkből. Nem szabad hasítani új ruhából foltot is ócskán ruhára tenni. Vagy régi tömlökbe tenni új bort. A farizeusoknak is, az írás tudóknak a nehézsége, képtelensége is mondhatjuk arra, hogy befogadják Jézus Krisztust, mint Messiást, az az volt, hogy a régi, az ószövetségi messiási várakozásnál álltak meg, és nem tudták ezért megtenni ezt a lépést, nem tudták ezért megváltozni, megtérni. A megtéréssel kapcsolatban Szent Pál mondja, hogy meg ez a görög kifejezés, hogy metanoia, megtérés, az arra jelez, hogy gyökerestül megváltoztatni a gondolkodás módunkat, és csak akkor lehet igazából fogadni Jézus Krisztust, ha megtérünk alapvetően. És azt hiszem, hogy ez nem csak a mostani farizeusoknak szól, zsidóknak szól, hanem mindnyájunknak szól, hat ez a mai evangéliumi szakasz. Lehet, hogy vannak pillanatok az életünkben, amikor nehezebben tudjuk felismerni az Isten kezét, az Isten gondviselő kezét az életünkben. Kérjük a megtérésnek az ajándékát, hogy legyünk nyitottak, legyünk alázatosabbak is, hogy tudjunk megtérni, tudjuk jobban befogadni az Istennek a tervét, az akaratát. Ezért fontos ezt kérni, akkor is, ha úgy érezzük, hogy mi jóba vagyunk az Istennel, mert valóban igaz az, amit ugye az Ószövetségben valamelyik Zsoltárnál mondja a Zsoltáros, hogy illetve a valamelyik próféta mondja, hogy idézve Jézus Krisztust, illetve Istent, az én gondolataim nem a ti gondolataid. Sokszor lehet, hogy már most is az életünkben valamelyik hívő testvér szembesül azzal, hogy az Istennek az akarata nem tetszik, az Istennek az akarata nem jó. Hát kérjük ezt a fajta hitet, ezt a fajta nyitottságot is, hogy az Isten lehet, hogy ezt a helyzetet pont azért küldi, mert meg akarja mutatni az ő hatalmát, az ő gondviselő szeretetét, és de ezt nem tudja megtenni, ha mi nem vagyunk képesek megváltozni és befogadni. Jézus Krisztus nagyon sok csodát tett, de ezeket nem tudta megtenni, ezek a csodák nem tudták megváltoztatni a farizeusoknak és az írástudóknak a szívét, azért, mert hát kényszeríteni nem tudta, de hát Jézus Krisztus megvált bennünket, üdvözíteni akar bennünket, de nem tudja ezt megtenni, ha mi nem fogadjuk őt, ha mi nem térünk meg. Úgyhogy a megtérésnek az ajándékát kérjük Istentől, hogy tudjuk valóban őt felismerni, még akkor is, amikor a világ gondolkodása szerint ott, abba az adott helyzetben nem lehet az Isten keze, stb. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát, értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk tőled, hallgass meg.
2: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk tőled, hallgass meg.
2: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszt ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg
2: minket. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg.
0: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink, akikért ezt a Szent Mise áldozatot felajánljuk, elnyerik ígéreteid teljesülését. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó is igazságos, illő is üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus, ami Úrunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői és a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt. Vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk a támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József

0: fel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézus Úr, lelkek örök pásztora, te kérünk kívülről a szemmel, szeretett nyájadra.
1: Urunk, mint hányvágy sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk a papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, palermói Szent Rozália szűz emléknapján első pénteki szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikéle Gervasoni atya mutatott be. A felolvasó Bíres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István és Kassinger Jenő vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Evezz a mélyre. Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek. A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán jelent meg szeptember 3-án az egyperces videó, amelyben Palánki Ferenc eddigi Debrecen nyíregyházi megyés püspök immár frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsekként szólal meg. A kinevezett érsek elmondta: 14. Leó pápa mai napon kinevezett Kalocsa Kecskeméti érseknek, és ezt félve, remegve, de nagy örömmel vettem tudomásul. Hálás köszönetet mondok a Szentatyának, hálás köszönetet mondok dr. Bábel Balázs érsekatyának, és a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye paptestvéreinek is. Szeretettel köszöntöm őket, és kérem, hogy imádkozzanak értem. S ugyanígy köszönetet mondok a Debrecen nyíregyházi egyházmegyében eltöltött évekért, 11 esztendőért, az ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette: a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek: evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre. A csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek videó üzenetében szeptember 3-án. Sikeresen zárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 000 darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel. Emellett több mint 2 000 000 forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A Spár Magyarország az akció sikeréhez további 2 000 000 forint adománnyal járul hozzá. Nagy öröm számunkra, hogy idén is ilyen sokan álltak a kezdeményezés mellé. Minden átadott füzet, toll, iskolatáska vagy megvásárolt adománykártya azt üzeni, hogy fontosnak tartjuk. Egyetlen gyermek se induljon hátránnyal az iskolában. Ez az összefogás ismét megmutatta, milyen sokat tehetünk közösen, mondta Macelka Márk, a Spár Magyarország kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta: a felajánlásoknak köszönhetően több ezer gyermek családjának tudnak segíteni az iskolakezdés megterhelő időszakában. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlő esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Végül az időjárásról. Eleinte erősen vagy közepesen felhős idő valószínű. Néhol esetleg csepeghet az eső. Később a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul a felhőzet. A nyugati tájakon van kilátás több napsütésre. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Palermói Szent Rozália szűz. Rozália Szicíliában született, grófi családból. Édesapja gróf. Lehetővé tette számára, hogy a fejedelem udvarában kényelem és pompa között nevelkedjen. Mindez azonban Rozália titokban otthagyta, és egy magányos barlangba vonult. Majd a Palermo fölött emelkedő, Monte Pellegrinón keresett egy még ridegebb barlangot. A lába előtt terült el a gazdagváros minden csábításával. Rozália azonban a legkeményebb önmegtagadásokat gyakorolta és imádkozott. Halálakor a barlang padlóján feküdt, kezében feszületét tartva. 1166 táján halt meg. Kedves hallgatóink, az előző napokban szent nevelők élettörténetéből olvastunk föl rövid ismertetést, és tanítási elveikből is adtunk néhány gondolatot. Ma Medici Szent Angéláról emlékezzünk. Egyszerű szülők gyermeke volt, és a Gardató melletti Desenzanóban született. Szüleit már 10 éves korában elvesztette. Angélát és nővérét a közeli Szálóban lakó nagybácsi vette magához. A kisleányok elválaszthatatlan jó barátnők voltak. Szívesen játszottak a testvérek kolostort, és közösen imádkozták a zsoltárokat, mint két kórus. Nővére hirtelen halála nagy csapás volt Angélára. A gyermekkori játékok helyébe komoly tökéletességi törekvés lépett fel. Mikor 22 éves lett, meghalt a nagybátyja, és Angéla visszatért Desenzanóba. Itt döbbent rá, hogy a szegényebb gyerekek minden vallási oktatás nélkül nőnek fel. Nem volt még akkor kötelező iskolai oktatás. A szegény gyerekeket nem tudták iskolába küldeni. A szülők részben maguk is teljesen tudatlanok voltak, másrészt nem is törődtek azzal, hogy legalább az elemi vallási ismereteket megadják nekik. Angéla beszélt a helyzetről barátnőivel, jobbára vele egykorú lányokkal. Nem volt sem vagyonuk, sem befolyásuk, de Angéla lelkesedése ragadós volt. Mindannyian kijelentették, hogy készek segíteni. Már most kiderült, hogy Angéla született vezető. Mellé még tetszetős külseje és megnyerő egyénisége is volt. Neki kezdett tehát barátnőivel, a szomszédság kis leánykáit összeszedték, és szabályszerűen rendszeres hitoktatást adtak nekik. Segítő társait Bressában egy közösségbe fogta össze. 12 közülük Angélával laktak, legtöbbjük pedig a családjával maradt. 28 leány szentelte magát így Istennek 1535-ben, és csatlakoztak Angéla munkájához. De elgondolásával annyira megelőzte korát, hogy még nemigen értették meg őt és eljárását. Olyan korban, amikor a nevelés szinte embertelenül szigorú volt, így írt lelki leányainak. Nagyon kérlek benneteket, arra törekedjetek, hogy leányaitokat szeretettel neveljétek, gyengéd és finom kézzel vezessétek, nem parancsnokok módjára és nem keményen. Így szabadítjuk fel a lelkeket, ha gyengékbe és félénkekbe bátorságot öntünk, ha szeretettel intjük őket, mindenkinek életünk példájával prédikálunk, és meghirdetjük nekik a nagy örömöt, ami odafönn készen vár rájuk. Most lelki végrendeletéből olvasok fel egy részt. Drága anyáim és nővéreim Krisztus Jézusban! Először is Isten segítségével egész erőtökből törekedjetek arra jó szándékra, hogy egyes egyedül Isten szeretetétől és a lelkek üdvösségének buzgalmától vezérelve vállaljátok a nevelés gondját. Mert munkátok csak akkor hoz jó és üdvösséges gyümölcsöt, ha ebben a kettős szeretetben gyökerezik, és ez az alapja. Arra is kérlek, legyen gondotok külön-külön minden leányotokra. Szívetekbe írva hordjátok őket, nem csak név szerint, hanem minden körülményükkel együtt. Nem lesz ez nehéz nektek, ha igazi szeretettel karoljátok át őket, hiszen legyen bár a természet szerinti anyának 1000 gyermeke, mindegyiket és mindannyiukat szívében hordja, soha egyikről sem feledkezik meg, mert erre hajtja irántuk az igazi szeretet. Sőt, mintha csak annál inkább növekednék mindegyik iránt a szeretete és gondja, minél többen vannak. Mennyivel inkább lehet és kell így viselkedni ők a lelki édesanyáknak, hiszen a lelki szeretet hatalmasabb, mint a vérségi kötelékből fakadó. Bánjatok szelíden mindenkivel, és különösen attól óvakodjatok, nehogy erőszakkal vigyétek keresztül parancsaitokat, mert Isten mindenkinek szabadságot adott, ezért senkit sem kényszerít, csak jelzi akaratát, hív, rábeszél, segít. Adja jó Isten, hogy a magyar leány ifjúságnak minél több ilyen nevelője legyen, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint Mericsi Szent Angéla.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! Az idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja majd. A szabadtéri misék után körmenet és szeretett vendégség is lesz. Mindenkit szeretettel várnak Egerben, a kisasszony búcsúban, szeptember 13-án vasárnap, a délelőtt 10 órakor, valamint a délután 16 órakor kezdődő szentmisékre. A mohácsi csata története, előzményei, a vereség okai 500 éve foglalkoztatják a magyar történelemtudományt és a magyar embereket. Évszázadokon át adottnak tűntek a kérdések és a válaszok. Az elmúlt 50 évben azonban egyre gyorsuló ütemben átalakult a kutatás, és a tudomány hozzálátott a régi politikai előfeltevésekhez igazított magyarázatok az akkori kor valóságának vizsgálatához. Erről a folyamatról és az elért eredményekről szól majd B. Szabó János Mohácsi csata című előadása szeptember 8-án 16 óra 30 perckor, amely az Egri Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonjában lesz. Tehát, akiket érdekel a Mohácsi csata története, azok B. Szabó János ezen témáról szóló előadását szeptember 8-án 16 óra 30 perctől hallgathatják meg az Egri Bródi Sándor könyvtárban. Hétfőn kezdődik a 6. Rimai Költészeti Fesztivál. 5 országból 9 magyar költő érkezik a szeptember 7-én, hétfőn kezdődő 6. Rimai Költészeti Fesztivál központi helyszínére, Sárospatakra. De ennél biztosan több költő vesz részt a rendezvényeken. A meghívott vendégek a következő napokban több város középiskolájában, kulturális intézményében bemutatkoznak egy-egy rendhagyó irodalomórán, író-olvasó találkozón és irodalmi esten. Mivel az érdeklődők között biztosan lesznek olyanok, akik maguk is írnak verseket, nem lehet tudni, hány leendő és már ismert költő vesz majd részt a fesztiválon. Pap Ferenc, a Rimai János Alapítvány kuratóriumának elnöke, a fesztivál szervezője, az idén is 5 országból hívott szakmai szempontból elismert, évek óta publikáló magyar költőket erre a rendezvény sorozatra. Vannak visszatérő vendégek, de olyanok is, akik most járnak itt először. A felvidéki Szepsiből érkezik Mihály Molnár László, Kárpátaljáról a beregszászi Marcsák Gergely, Erdélyből a kolozsvári László Noémi, a délvidéki Óbecséről Tari István, és itt lesz Kulin Borbála Debrecenből, Olá András Máté Szalkáról, Serfőző Simon, valamint Kemény István Budapestről, és természetesen részt vesz a találkozón a Sárospatakon élő Finta Éva is. A megnyitó ünnepség Sárospatakon a Református Kollégium nagykönyvtárában szeptember 7-én hétfőn délután 5 órakor kezdődik. Pap Ferenc, a Rimai János Alapítvány kuratóriumának elnöke köszönti a résztvevőket, majd a magyar késő reneszánsz egyik legjelentősebb szerzőjének számító Rimai János korának hangulatát Béke Csaba landművész előadása idézi. Ezt követően Berta Zoltán irodalomtörténész a kortárs magyar költészetről tart előadást. A következő napon, szeptember 6-án kedden a költők egyik csoportja Finta Éva, Marcsák Gergely, Olá András, Serfőző Simon és Kemény István a Szerencsi Bocska István katolikus gimnáziumban látogatnak. A délelőtt 11 órakor kezdődő találkozón Balog Erzsébet, Kovács Marcell, Major Péter és Sirillo Eszter előadásában megzenésített versek is elhangzanak. Ugyancsak ezen a napon a felvidéki Nagykaposon, a Magyar Közösségi Házban délután 5 órakor kezdődik az irodalmi műsor. Ott Mihály Molnár László, László Noémi, Kulin Borbála és Tari István költővel, valamint Somorjai Lehel és Veres Kinga verséneklőkkel találkozhatnak az érdeklődők. Szeptember 9-én szerdán délelőtt 11:30-tól a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum szakképzőiskola és gimnáziumban, 12:30-tól pedig Sárospatakon az Árpád vezér gimnáziumban lesz rendhagyó irodalmi óra. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt 10 órától pedig Kisvárdán a konferencia központban lesz szintén rendhagyó irodalmi óra. A fesztivál zárókoncertjét szeptember 15-én délután 4 órától a Mintha zenekar a Kisvárdai Besenyei György Gimnázium és Kollégium dísztermében tartja majd. A meghívott vendégek szálláshelyén, a Sárospataki Bodrog Hotel konferenciatermében szeptember 9-én szerdán este 8 órakor kezdődik az a beszélgetés, amelyen megemlékeznek a 90 éves született Ratkó József költőről. Az idei fesztiválra is megjelenik a meghívott költőket bemutató és a legújabb alkotásaikat tartalmazó antológia. Ezt ajándékként kaphatják a találkozók résztvevői. Nos, akikben felkeltettük az érdeklődést, szeptember 7-e és szeptember 15-e között szeretettel várják őket az idén 6. alkalommal megrendezett Rimai Költészeti Fesztiválra a szervezők. 11. alkalommal lesz nyitott templomok napja az Abasári Római Katolikus Templomban szeptember 12-én szombaton. 8 órakor lesz majd templomnyitás és templomnézés, szükség esetén idegenvezetéssel. 10 órától dr. Komjáti Zoltán Igor tart előadást Litániák, Településünk és Magyarország fejlődésért címmel. Majd szabadító imák fél órája lesz. Ezt követően a Szentírásból is felolvasnak, és közös rózsafűzért imádkoznak. 18 órakor kezdődik majd a Szentmise, melyet Iváncsi Balázs plébános celebrál majd. 19:30-től pedig a templom előtti tér kivilágítására kerül sor. Alternatív programként Komjáti Jánosné vallási témájú táblaképeinek kiállítása lesz a kateketikai teremben, és kiállítást láthatnak majd az egyházközség vallási és kulturális értékeiből is. Nos, mindez a 11. alkalommal megrendezésre kerülő nyitott templomok napján lesz az Abasári Római Katolikus Templomban szeptember 12-én szombaton. A programra szeretettel várják a kedves érdeklődőket, a szervezők. És természetesen Miskolcon is lesz Ars Sacra Fesztivál, idén immár 4. alkalommal. A program mottója: reményt és jövőt adok nektek. A rendezvénysorozat szeptember 11-e és 20-a között kerül megrendezésre Miskolc számos pontján. És mivel a programsorozat fő média támogatója rádiónk a Szent István Rádió, ezért a Miskolci Ars Sacra Fesztivál ideje alatt minden egyes nap az adott nap programjait külön-külön is ismertetjük majd. Ha tehetik, vegyenek idén is részt a Miskolci Ars Sacra Fesztivál programjaiban. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Evezz a mélyre. Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek. A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán jelent meg szeptember 3-án az egyperces videó, amelyben Palánki Ferenc eddigi Debrecen nyíregyházi megyés püspök immár frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsekként szólal meg. A kinevezett érsek elmondta: 14. Leó pápa mai napon kinevezett Kalocsa Kecskeméti érseknek, és ezt félve, remegve, de nagy örömmel vettem tudomásul. Hálás köszönetet mondok a Szentatyának, hálás köszönetet mondok dr. Bábel Balázs érsekatyának és a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye paptestvéreinek is. Szeretettel köszöntöm őket, és kérem, hogy imádkozzanak értem. S ugyanígy köszönetet mondok a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében eltöltött évekért, 11 esztendőért, az ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette, a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek, evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre, a csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek videó üzenetében szeptember 3-án. Sikeresen zárult a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel. Emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta. A felajánlásoknak köszönhetően több ezer gyermek családjának tudnak segíteni az iskolakezdés megterhelő időszakában. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlő esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A szociális dolgozók két lépcsős béremeléséről, a megváltozott munkaképességűek ellátásának 10%-os növeléséről, a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről, valamint egy új környezetvédelmi szuperhatóság létrehozásáról és a dohány és kaszinó koncesziók radikális átalakításának terveiről is beszámolt a miniszterelnök a kormány szerdai döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, az Orbán kormánytól totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át, ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el a korábban tett vállalását a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak 25%-os béremelésére. Bejelentette, a kormány két lépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Hangsúlyozta, a szociális dolgozók számíthatnak a Tisza kormányra, minden szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást megadnak nekik. Elmondta azt is, hogy 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását, valamint a 65. évüket betöltött megváltozott munkaképességűek ellátását a nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növeli. Végül az időjárásról. Eleinte erősen vagy közepesen felhős idő valószínű. Néhol esetleg csepeghet az eső. Később a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul a felhőzet. A nyugati tájakon van kilátás több napsütésre. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 4-én, pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársa Kassinger Jenő, valamint Nátrán István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek, szép mai nap! Isten hozott téged, melyet azért kaptunk, hogy gazdagítsa életünket, és megszépítse mások életét. Istenem, bárcsak ki tudnám használni a mai nap minden pillanatát, hogy aztán este megállapíthassam, valóban sokat kaptam és adtam. E szép mai napon áldva légy, Uram, a napért, mely ragyogóan süt, a hóért, mely fehéren hull, az esőért, mely veri ablakom, vagy a hidegért, mely minket megdermeszt, de áldva légy a levesért is, mely minket felmelegít. Áldva légy, Uram, és hála neked ezért a mai napért, és minden ígéretéért. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon ezúttal az örömről. Robert Anthony Salvatore fogalmazta meg nagyon találóan, hogy az öröm megtöbbszöröződik, ha megosztod a barátaiddal, a fájdalom pedig csökken. Ez az élet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a rozáliákat és a rózákat, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban palermói Szent Rozália szűz emléknapja van. Rá is emlékezzünk, és hozzá is imádkozzunk a mai napon. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat, amely nem szólhat másról, az iskola kezdés és a tanév első napjaiban, mint az iskoláról. Tudom, már a keddi napon hasonló témával jelentkeztünk, de én szeretném folytatni ezt a témát, mert hogy találtam számos jobbnál jobb dalt, amelyek így vagy úgy, de az iskolával és a sulival kapcsolatosak. Hát a kedves diákok nem hallják ezt a rádióműsort, mert ők most az iskolapadban ülnek és tanulnak, de szerintem a szülők, nagyszülők és dédszülők szeretettel hallgatják majd ezeket a dalokat, emlékezve, hogy egyszer mi is voltunk diákok, és mi is ültünk az iskolapadban jó néhány éven keresztül. Nos, 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi Közéleti Magazin műsorunk. Az adásban pedig ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektorhelyetteskért áldást ad termésre. Majd az EGRI önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel, végül pedig szólunk a Gárdonyi Géza Színház kezdődő évadáról is. Érdemes lesz velünk tartani, rövid ajánlónkban most Novák István atya beszél.
8: A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni.
1: Részletek tehát kiderülnek 9 óra 5 perctől. 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását sugározzuk, amelyben Hajdú Dorogra látogatunk, ahol Kocsis Fülöp érsek atya tanévnyitó prédikációját hallgathatják meg, majd bemutatjuk Krupa Levente atya az érdi görögkatolikus egyházközség parókusának legutóbbi elmélkedését, és műsorunk befejező részében egy Amerikában szolgáló görögkatolikus pap lelki gondolatait is önök elé tárjuk. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Kocsis Fülöp érsek atya beszél.
9: Egyébként erre utal a mirovállás is, amikor szentelt olajjal megkeni a papa homlokunkat, mint egy emlékezhetőül, hogy ez az erő bennünk van, élnünk lehet, élnünk kell vele. De nem a külső szertartási elemekről szeretnék beszélni, hanem erről a belső erőről, amely Krisztushoz tartozásunkból fakad. Nem illetlenül fogalmaz Szent Pál, hogy Isten nekünk Krisztus iránti szilárdságot ad.
1: 9 óra és 10 óra között Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak, ebben pedig Demeter István Sajó Szentpéteri prébános munkásságáról lesz szó. A folytatásban pedig dr. Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus beszél arról, hogy hogyan hatnak a családi problémák a gyermekekre. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben dr. Barna Gábor néprajzkutató beszél.
10: Demeter Istvánt néhány paptársát leszámítva annak idején azt kell, hogy mondjam, olyan csodabogárnak tartották az egyháziak, hiszen hogy lehet az, hogy egy pap fest, versei jelennek meg, elmélkedés kötete jelenik meg, kulturális esteket szervez, kutat anyakönyvekben, levéltárakban, közben plébánosként segít a református kollégának a festett kazettás mennyezetet kijavítani, amit a becsurgó eső elkorhasztott. Ez nem lehet egy normális ember. Nem kért belőle az akkori egyház.
1: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávainkon, tehát ezekkel a műsorokkal jelentkezünk. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Ebben pedig bemutatunk egy hulladékgazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kettcsinálóval készülünk önöknek a Bódva Völgyi Maraton futásra is. Ajánlunkban most Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgató.
11: Nagyon nagy igény volt az óvodák részéről, de az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, de nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos, és amire jó, akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mironak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, a kollégáink, rakodók olvasták fel, kugásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban.
1: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohászat című műsorunkat, amelynek első felében az egri cserkészek nyári táborába látogathatnak el velem együtt, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 9. részét is meghallgatjuk. Következzen most rövid ajánlónk a műsorhoz, amelyben Luterán Tündét, a 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat őrsvezetőjét kérdezem. Mire tanítja meg a cserkészet a fiatalokat?
12: Arra, hogy segítőkészek legyenek, hogy talpra esettek, hogy a legapróbb dolgokban is meglássák a jót, és azt, hogy mit lehet azokból kihozni. Az, hogy együtt tudjunk működni, hiszen nagyon sokféle programot szervezünk, mindig sok segítőkész emberre van szükségünk, úgyhogy én elsősorban ezeket tudnám mondani, hogy talpra esett és életre való gyerekeket nevelünk.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd könyvtári barangolás címmel irodalmi összeállításunkban válogatást hallanak Ápril Lajos, Sár Baudelaire és Rónai György, valamint Vas István verseiből. Közismert színészeink tolmácsolják majd ezeket a költeményeket. 12:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Berde Mária Irgalom című költeményét tolmácsolja majd Dér Gabriella. 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szentéletű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal palermói Szent Rozália életéről beszél nekünk, és még Szent Angéla nevelésről szóló gondolatait is tolmácsolja majd. A folytatásban köszöntjük a rozáliákat, a rózákat és a ma születésnapjukat ünneplőket, majd fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát is. A 13 órai híreket követően pedig Évezedek asztalán áll című műsorunkban aktelekre a Koltai házas pár portájára látogatunk. Hogy miért? Mert a múlt héten szombaton megrendezték a 4. SOM ünnepet, és ha már ott jártam, akkor természetesen előkerült az a bizonyos hanghordozó készülék, az a bizonyos riporteri magnó, és bizony felvételre is állítottam. Számtalan jó riportot készítettem, hogy a hangulatot visszaadjam. Ebből következzen most egy rövid részlet, melyben Aradi Pétert, a Húsos SOM társaság elnökét kérdezem. Ön miért lelkesedik ennyire a SOM iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
13: Ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy SOM története, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a SOM megragadt a fantáziámba, de abból is szempontból igazából, mert mondták azt a szót, hogy hát a Somogy megye az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy SOM termő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni után, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt SOM Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack.
1: A részletek pedig meghallgathatóak lesznek 13 óra 5 perctől. Nagyon finom SOM gyümölcslevest is fogyasztottunk, és még palacsinta is az asztalra került finom somlekvárral. Csak hogy egy kicsit, ha már gasztronómiai műsorról beszélek, akkor az ízeket is érzékeltessem a kedves hallgatókkal. Megkóstoltuk a finom SOM termékeket. A folytatásban pedig 13 óra 35 perctől népzenei kincsestárunkban ezúttal Kovács Krisztina válogat majd a Népzenék Gazdag Tárházából. És ennyit előjáróban már, ami a 14 óráig tartó műsorsávunkat illeti, hiszen legközelebb újabb műsorismertetéssel 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adására már most is szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét. A műsor kínálata a következőképpen hangzik. Nos, összeállításunk elején bemutatjuk a Miskolci Egyetem női karának közelmúltban megjelent CD-jét. Ezt követően pedig beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsdabaú Zemplénbán vegye Encsi térségének 26 települése. A Bródi Sándor könyvtár és az EGRI Kulturális és Művészeti Központ őszi program kínálatával is készültünk önöknek, és még a Gárdonyi Géza Színház új bemutatóiról is szó lesz majd az adásban. Következzen most egy rövid ajánló ebből a műsorunkból is, amelyben Sándor Zoltánt, a Miskolc Egyetem női karának karnagyát kérdezem. Milyen a Reinberger féle muzsika és zene?
14: posztromantikus. Tehát mindenféppen egy romantikus érzés van, de most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert hogy a hangfajhoz is alkalmazkodni kell. Ő ehhez nagyon ért, tehát legalább olyan szinten, mint nálunk Bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni, és hát nyilván az orgona technika is, ami hozzászólad, is gyönyörű szép.
1: És ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen ahogy említettem is, újabb műsorismertetés legközelebb, 13 óra 55 perckor hallanak majd itt a Szent István Rádióban. Hamarosan tehát útjára indítjuk mai péntek reggeli játékunkat, ám előtte szóljon a köszöntő zene, amelyről most picit részletesen szeretnék szólni, hiszen a tegnapi napon értesültünk a hírről, hogy elhunyt Aldobói Nagy György Elker Ferenc díjas magyar zeneszerző, dalszövegíró és zenei vezető, aki 1939. március 1-én született Szegeden, és a tegnapi napon hunyt el, azaz szeptember 3-án. Egerben 1988-tól 2001-ig az Egri Gárdonyi Géza Színház zenei vezetője is volt, és zeneszerzőként, dalszövegíróként számtalan szép és ma is jól hallgatható slágert írt. Ezért Kovács Krisztina kolléganőmmel úgy gondoltuk, hogy a mai köszöntőzene szóljon az ő szerzeményei közül, ezzel is emlékezünk rá és köszönjük a munkásságát. Ahogy szoktuk említeni, ő most már majd a Jóisten mennyországában zenél tovább, ám felvételeinek köszönhetően azért újból és újból meghallgathatjuk szebbnél szebb slágereit. Itt van rá egy kitűnő példa, hiszen talán kevesen tudják, de Kovács Kati a Régi ház körül című slágerét is neki köszönhetjük. Erre a dalra esett a választásunk, és ez a dal szól most itt a Szent István Rádióban a tegnapi napon elhunyt Aldobói Nagy György emlékére. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Szeptember 4-én 8 óra 27 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A köszöntő zenében a tegnap elhunyt aldobói Nagy Györgyre emlékeztünk. Kovács Kati a Régi Ház körül című dalát, amíg hallgattam, azt fogalmaztam meg magamban, hogy de sok örök igazságot fogalmaz meg ez a dal, és akárhányszor hallgatjuk meg, mindig és mindig tartogat örök igazságokat. Aldobói Nagy György, nyugodjon békességben, a Jézus Mária, Szent József, Szent nevében. Amen. És akkor elindítjuk mai péntek reggeli játékunkat. A mai témával, amit már műsorismertetésemben meg is említettem, elkezdődött ezen a héten a 2026-os, 2027-es új tanév. A gyerekek beültek az iskolapadokba, és bizony elkezdtek tanulni. Most is ott ülnek, tehát ők nem tudják hallgatni a mai péntek reggeli játékunkat, ám a nagymamák, a nagyapák, a dédszülők és a szülők, akik éppen most a Szent István Rádióra hangolódnak, ők szerintem szeretettel hallgatják majd azokat a dalokat, amelyek az iskoláról és a suliról szólnak, eszükbe jutva, hogy egyszer ők is voltak diákok, és bizony ők is ültek az iskolapadban. Kinek szép, kinek kellemes, kinek pedig kevésbé szép emlékei vannak az iskolával kapcsolatosan, de az biztos, hogy mindannyiunknak van emléke az iskoláról. Az első dalra esett a választásom azért, mert hogy Lajtai Lajos szerzeményét hallgatjuk majd meg Dal az iskoláról címmel, és keresett énekesünk 1901. szeptember 6-án 125 éves született magyar színésző, tehát holnap utáni napon emlékezünk majd születésének 125. évfordulójára. Ezért gondoltam, hogy énekeljen most először nekünk ő, és milyen csodálatosak ezek a felvételek, hogy bár nincsen ennek az élők sorában már ezek a legendás színészek, de a rádió felvételeknek köszönhetően újból és újból meghallgathatjuk jellegzetes hangjukat, és hangjukon át átsugárzik az egész egyéniségük. Hallgassuk akkor most Lajtai Lajos Dal az iskoláról című szerzeményét. Kérdésem az, hogy ki énekel?

0: Lajtai Lajos Dalaziskoláról című dala szólt itt a Szent István Rádióban. Első helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekünk, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kezdi Csókolom Erzsike, Ferenci Péter vagyok Erdőtelekről.
0: Mindörökké amen, kedves Péter, szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Bill bácsi, azaz Bilicsi Tivadar.
0: Így van. Bár, ahogy utána néztem a reggeli játékaimnak, a múlt héten is ő volt az első helyes megfejtés, de nem tudtam kihagyni. Kérem, nézzék el nekem, bele kellett, hogy szerkesszem a mai péntek reggeli játékba ezt az aranyos, lelket és szívet melengető dalt. És hát meg is érdemli Bilicsi Tivadar, hogy emlékezzünk rá, hiszen szeptember 6-án 1901-ben, tehát holnap után lesz 125 éve, hogy megszületett, erre is emlékezünk. És így is köszöntöttük most őt, így képletesen a Szent István Rádió hullámhosszain. Kedves Péter, önnek pedig szeretettel gratulálok, és kérem szépen válasszon, felsorolom a lehetőségek tárházát. Élni és létezni. Szabó József László könyve. Van egy konferencia kötetünk, Szabadság helyett erőszak, a magyar női sorsokat mutatja be 1944 és 45 között. Erkölcsi és teljesítmény, Kaiser László kötete, Németh Lászlóról és Béres Józsefről, ugye a C-vitaminos és a Béres cseppes német, Béres Józsefről beszélek. Házhabó Klára a Szavakon túl című könyve, és van még Történelmi egyházak, Modern társadalom, ez is egy konferencia kötet, miskolci témát dolgoz fel, melyiket szeretném?
1: Az elsőt kérném, Erzsike.
0: Élni és létezni, Szabó József László könyve az öné, kedves Péter, és egyetlen kérdés még engedjen meg nekem, iskola is, iskola suli, önnek mi jut eszébe, ha azt mondom, hogy iskola? Kellemes, szép emlékek, vagy kevésbé szép?
1: Olyan változó.
0: Hát sokan így vagyunk ezzel. A hosszú-hosszú iskolában eltöltött évek alatt volt jó és rossz egyaránt. Köszönöm szépen önnek a helyes megfejtést, és további szép napot kívánok. Viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Folytatjuk tovább a ma reggeli játékunkat. Egy újabb dal szóljon az iskoláról. Ugye köztudott, hogy a Miskolci Versbarátok körének alapító tagja vagyok, és ugye mostantól már felvettük az új nevünket, a Szent Genezius Versbarát kör nevet. Aki nem tudja, hogy ki Szent Genezius, a holnapi napon kapcsolódjon és hangolódjon a Szent István Rádió hullámhosszaira 16 óra 5 perctől Kávéház című műsoromban minden kiderül róla. Direkt és újból szerkesztette adásba ezt a műsort, már csak azért is, hogy a kedves hallgatók minél többen ismerjék meg, hogy ki is volt Szent Genezius, kit is tisztelünk benne. Szóval a versbarát körünk felvette ezt a nevet, és nagyon sokszor különböző műsorainkban elmondtuk Reményik Sándor csodálatos versét, a templom és az iskola. Olyan szép ez a vers, és olyan sok értékes gondolatot tartalmaz, általában szavalat formájában szoktuk hallani, de nekem most a vers megzenítette, ésített változatára esett a választásom. Hallgassuk az együttes, a keresett együttes előadásában Reményik Sándor versének megzenésített változatát, amely keresett együttesünk a Reménység Temploma című albumáról szól most itt, a Szent István Rádióban.

De nincsen ki köztetek, e szent harcot ne állana. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát, ne hagyjátok a templomot, a templomot,

templom s iskola között futkostam én is egykorom, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyerek homlokom. Azóta hányszor éltem át ott, lelkem zseng tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga. Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajángatják templomul az út szélét s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát.

templompadokba, a holtak is mellétek ülnek, a nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe bíztatás vagy vád, ne hagyjátok a templomot,

0: Reményik Sándor templomi és iskola című versének megzenésített változatát hallottuk, és hát második helyes megfejtőnk már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén, aki azt is elárulja nekünk, hogy melyik együttes felvételét hallgattuk meg. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Üdvözlöm, kedves Erzsébet, László vagyok, Király Elmetszről.
0: Én is üdvözlöm, kedves László, hallgatom a megfejtését.
1: A Kormorán együttest hallottuk.
0: A Kormorán együttest és Reményik Sándor versére Koltai Gergely írt csodálatosan szép zenei aláfestést, ezen megzenésített változat szólt tehát az elmúlt percekben. Kedves László, kérem szépen válasszon! Szabadság helyett erőszak, női sorsok, 1944 és 45-ben egy konferencia kötet. Történelmi egyházak, modern társadalom, egy újabb tanulmánykötet van a kezemben. De Hászabó Klári a Szavakon túl című verses kötete, és Kaiser László Erkölcs és teljesítmény című könyve is elérhető, ez utóbbiban Németh Lászlóról és Béres Józsefről olvashat érdekességeket. Melyiket szeretné?
1: Hát elég nehéz van választási lehetőség. Valamilyen társadalom volt.
0: Történelmi egyházak, modern társadalom, tanulmánykötet, sok szeretettel postázok önnek Király Helmecre, és köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, Isten áldja, szép napot kívánok.
0: Isten áldja, minden jót kívánok én is önnek, viszont hallásom. A folytatásban egy újabb dal szól az iskoláról, mert hogy egészen pontosan ez a most következő dalunk címe, egyszerűen és nagyszerűen ennyi, iskolam. Dés László és Bereményi Géza közös szerzeményét énekli el nekünk, közismert színművésznőnk, aki általában prózai szerepeket játszik, és nem utolsó sorban szinkronizális. Ha annyit segítek, hogy Bridget Jones állandó magyar hangja ő, René Zellwegernek fantasztikusan kölcsönözte magyar hangját, de most énekelni fog nekünk. A sok-sok prózai szerep után elénekli nekünk Dés László és Bereményi Géza iskola című dalát. Hallgassuk ezt a felvételt itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy ki énekel?

0: Dés László és Bereményi Géza Iskola című dalát hallottuk az elmúlt percekben a Szent István Rádió hullámhosszain. Időközben pedig harmadik helyes megfejtőnk is megérkezett. Itt várakozik már a telefonvonal túlsó végén, és elárulja nekünk, hogy ki is énekelt. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Őriné Zsuzsa vagyok, Sátoralja Újhelyről.
0: Szeretettel köszöntöm, kedves Zsuzsa, és hallgatom a megfejtését.
1: Udvaros Dorottyát hallottuk énekelni.
0: Így van, az ő jellegzetes hangja, felismerhető volt azért az ének hangja is, természetesen prózai szerepeiben és szinkron szerepeiben is kitűnőt alkot és alakít. Most sem volt ez másképp. Köszönöm szépen önnek, kedves Zsuzsa, a helyes megfejtését, Udvaros Dorottya énekelt nekünk. És kérem szépen válasszon, Kaiser László, Erkölcs és teljesítmény, Németh László és Béres József életéről szóló könyv, Hászabó Klári a Szavakon túl című verses kötete, vagy Szabadság helyett erőszak, egy konferencia kötet a női sorsokról. Melyiket szeretné?
1: Az utóbbit.
0: Konferencia kötetünk?
1: Szóló kötetet.
0: Magyar női sorsok 1944 és 45-ben tartalmas előadások anyagát legépelve olvashatja ebben a konferencia kötetben. Kedves Zsuzsa, az imént elfelejtettem kedves Lászlótól megkérdezni, de akkor önnek felteszem a kérdést, mi jut eszébe arról, hogy iskola, milyen emlékei vannak?
1: Nekem abszolút szép emlékeim vannak, mind a általános iskolai, mind a középiskolai, majd a későbbi tanulmányaimból is mindig csak nagy szeretettel gondolok az iskolára.
0: Örülök neki, és most az iskola szerencsét hozott önnek, mert hogy helyes megfejtéssel is szolgált. Forgassa haszonnal a könyvet, és köszönöm szépen, hogy velem játszott. Szép napot
1: én
0: kívánok.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten áldjam. A folytatásban pedig hű leszek magamhoz, hiszen az elmúlt két dal olyan komolyabb, igen lélekhez és szívhez szóló, tartalmas gondolatokat fogalmaztak meg ezek a dalok, de azért most bepörgetjük a hangulatot, és egy jó kis rock and roll természetesen nem hiányozhat a Szent István Rádió hullámhosszairól, hogyha én vezetem a játékot. Hát a Rendezd át az iskolát című dal mindenképpen bele kellett, hogy kerüljön ebbe a mai játékba, mert hogy a dal 1983-ban jelent meg, ezúttal most nem a szerző fogja énekelni, hanem a Chips Cherry és Chaps együttes adja nekünk elő, de természetesen a stílus beazonosítható, és ki más lehet a zeneszerző? Hát ez a kérdés, mint az én egyik kedvenc zeneszerzőm. Meghallgatjuk akkor a Rendezd át az iskolát című vidám dalt itt a Szent István Rádióban. Erre is, hogy ezzel is úgy mond, feltesszük a koronát a mai péntek reggeli játékunkra. Szóljon tehát ez a vidám felvétel. Kérdésem az, hogy ki a dal zeneszerzője?

0: 1983-ból szólt a Rendezd át az iskolát című dal a Chips Cherry and Chaps együttes előadásában, és ezúttal a dal zeneszerzőjére voltam kíváncsi. Jó napot kívánok önnek, negyedik helyes megfejtőnket köszöntöm szeretettel, aki már itt várakozik a telefonon a túlsó végén. Jó napot kívánok, kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok Sárospatakról.
0: Üdvözlöm kedves Éva és hallgatom a megfejtését.
1: Ki lehet más.
0: Így van, csak is Fenyő Miklós, az egyik kedvenc zeneszerzőm. Hát sajnos már ő sincs az élők sorában, de fantasztikus dalai itt vannak nekünk, és azért én megígérhetem, hogy néha-néha belecsempészem majd a Szent István Rádió zenei kínálatába az ő általa írt dalokat, mert olyan jó ezeket a dalokat hallgatni. Kedves Éva, szeretettel gratulálok, és kérem szépen válasszon Kaiser László erkölcsi és teljesítmény, vagy Hászabó Klári a Szavakon túl című verses kötete közül. Melyiket szeretném?
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy majd Miskolcról szól az a könyv, vagy nincs már meg?
0: Kedves hölgyem, mindenből most csak egy darab van. Ilyen, hogy úgymond ilyen különlegességgel készültem a mai alkalomra, úgyhogy ezen kettő könyv közül tud választani.
1: Még egyszer legyen kedves.
0: Kaiser László erkölcs és teljesítmény, Béres József és Németh Lászlóval foglalkozó könyv, vagy Hászabó Klári a Szavakon túl című verses kötete.
1: Verses kötetet kérném szépen.
0: Sok szeretettel postázok önnek, és köszönöm szépen, hogy velem játszott. Gondolom önnek is szép emlékei vannak az iskolával kapcsolatban.
1: Igen, nagyon szerettem iskolába járni.
0: És most pedig szerencsét hozott önnek. Szívből gratulálok, és további szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Isten áldja, viszont hallásra.
1: Ez békesség.
0: Áldás békesség önnek is. Kedves hallgatóink, ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk, amelynek témája, ahogy már említettem is, nem véletlenül, az iskola volt, hiszen az ezen a héten elindult a 2026-2027-es új iskolai tanév, a diákok beültek a padokba, és elkezdték a tanulást. Mi pedig itt a Szent István Rádió hullámosszain jobbnál jobb zenékkel, hogy úgymond emlékeztünk a mi szép iskolai tanéveinkre. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és egy dallal köszönök most el, de csak holnapig, mert holnap reggel is velem ébredhetnek majd. Előtte azonban köszönöm a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő munkáját. Egészen pontosan a 2013-os suli dalt halljuk majd, a zenéjét Havas Lajos, a szövegét pedig Bojki András írta. Előadják az Andor Ilona Énekzenei Általános Iskola és Alapfokú Baptista Iskola kórusának tagjai, és Bojki Sára énekel már most is itt az én szavaim közben. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztőműsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallották. Szóljon a suli dal 2013-ból. Ezzel a felvétellel köszönök el majd önöktől, de csak mára, mert találkozunk a holnapi napon is. A holnapi viszont hallásra!

0: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
1: 9 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Evezz a mélyre. Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett kalocsakecskeméti érsek. A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán jelent meg szeptember 3-án az egyperces videó, amelyben Palánki Ferenc eddigi Debrecen nyíregyházi megyés püspök immár frissen kinevezett kalocsakecskeméti érsekként szólal meg. A kinevezett érsek elmondta, 14. Leó pápa a mai napon kinevezett kalocsakecskeméti érseknek, és ezt félve, remegve, de nagy örömmel vettem tudomásul. Hálás köszönetet mondok a Szentatyának, hálás köszönetet mondok dr. Bábel Balázs érsekatyának és a kalocsakecskeméti főegyházmegye paptestvéreinek is. Szeretettel köszöntöm őket, és kérem, hogy imádkozzanak értem. S ugyanígy köszönetet mondok a Debrecen nyíregyházi egyházmegyében eltöltött évekért, 11 esztendőért, az ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette, a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek, evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre, a csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett kalocsakecskeméti érsek videóüzenetében szeptember 3-án. Sikeresen zárult a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 000 darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel. Emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta. A felajánlásoknak köszönhetően több ezer gyermek családjának tudnak segíteni az iskolakezdés megterhelő időszakában. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlő esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A szociális dolgozók két lépcsős béremeléséről, a megváltozott munkaképességűek ellátásának 10%-os növeléséről, a javító intézetek fejlesztéséről és a gyermekvédelmi rendszerbe való visszakerüléséről, valamint egy új környezetvédelmi szuperhatóság létrehozásáról és a dohány és kaszinó koncesziók radikális átalakításának terveiről is beszámolt a miniszterelnök a kormány szerdai döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, az Orbán kormánytól totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át, ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el a korábban tett vállalását a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak 25%-os béremelésére. Bejelentette, a kormány két lépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Hangsúlyozta, a szociális dolgozók számíthatnak a Tisza kormányra, minden szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást megadnak nekik. Elmondta azt is, hogy 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását, valamint a 65. évüket betöltött megváltozott munkaképességűek ellátását a nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 000 forintra növeli. Végül az időjárásról. Eleinte erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, néhol esetleg csepeghet az eső, később a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul a felhőzet, a nyugati tájakon van kilátás több napsütésre. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 4-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektor helyetteskért áldást ad termésre. Majd az EGRI önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel, és végül még az EGRI Gárdonyi Géza Színházba is ellátogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: augusztus utolsó napján az Egri Katolikus Egyetem kőlyuktetői szőlőültetvényének munkatársai és a sajtó jelenlétében áldotta meg a termést Novák István atya. A szőlőről és a szakralitásról beszélgettünk vele. Ezt követően pedig Molnár Ádám birtokigazgató a termés mennyiségéről és minőségéről ad tájékoztatást.
1: Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy a utolsó vacsorán a kenyér és a bor játszotta a főszerepet, tehát amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, akkor azt a kenyér és a bor színében adja nekünk, saját testét és vérét adja számunkra, így mondjuk útravalul. A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlő birtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni. Így aztán, amikor a szőlőt most megáldottuk, akkor kétszeresen is áldást kértünk a Jóistentől. Egyrészt kértük az áldást azokra, akik ezzel a szőlővel dolgoztak, és kérjük az áldást arra is, amikor majd ez a szőlő feldolgozva borként az oltára fog kerülni, ahol már egy lelki táplálékként, lelki italként adjuk tovább a híveknek, és részesedünk Krisztusnak a szeretetében az ő véréből.
2: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását is kér ilyenkor az egyháza hívekre.
1: Igen, mondhatnánk azt, hogy nagyon sok szentnek olyan attribútumai vannak, amelyeken keresztül kapcsolódnak valamilyen területhez, el tudjuk mondani akár a nevük alapján, akár történetük alapján, és hát a borászok, illetve a szőlőtermesztők ezt a két szentet, Szent Orbát és Szent Vincét tekintik olyan szentnek, akiknek közük van ehhez a munkához, amelynek a áldását és az eredményét most itt kézzelfoghatóvá tettük.
2: Milyen állapotban van most az ültetvény? Meg lett áldva, ez kétségkívül így van, de milyen fizikai, biológiai állapotban van?
3: Az a helyzet, hogy egy szélsőséges évjáratnak a fináléjában vagyunk jelenleg. Nagyon számít még az elkövetkezendő hetek időjárása, de igazából azt látjuk, hogy ez a szárazság és a csapadékhiány, illetve az óriási melegek, extrém hőmérsékletek voltak ezen a nyáron. Nagyon megszenvedi a szőlőnövény is ezt az időjárást, úgyhogy alapvetően fajtától nagyban függ, hogy milyen állapotban vannak. Koraibb érésű aromatikus fajták, amiknek egyébként a szürete jelenleg zajlik, vagy már lezajlott, azok egy kicsit jobban megsínylették a borminőség szempontjából. Ugyanakkor még azt reméljük, hogy a későbbi érésű nagyvörös bort adó kékszőrű ültetvények még valami nagyobb meglepetéssel is szolgálhatnak idén.
2: Csapadék még jót tenne a szőlőnek? Sav, cukor, mi egymás tekintetében?
3: Mindenféleképpen, hiszen ilyenkor is zajlanak még biológiai folyamatok a szőlőnövényben. Gyakorlatilag megalapozódik a jövő évi termés is egy ilyen időszakban. Ugyanakkor a szüretre is hatással van, hogy
2: a szőlő, mint növény azért eléggé túlélésre van berendezkedve, hiszen elég mélyen gyökeredzik. Hogyan épül föl egy szőlőnek a szerkezete?
3: Alapvetően ugye azt szoktuk mondani, ez egy általánosan elfogadott tény, vagy talán tévhit is annak is tud bizonyulni, hogy a szőlő mélyen tud gyökerezni. Ez nagyban függ attól, hogy milyen módon és hogyan lett eltelepítve. Hogyha egy nagy adag feltöltő trágyázást kapott az ültetvény a létesítése előtt, akkor a szőlő nagyon jól el van abban a sekély termőrétegben, ahol megtalálja a tápanyag dús talajrészletet. Ez sokkal érzékenyebbé teszi a későbbiekben az ilyen évjáratokra. Úgyhogy alapvetően a szőlő termesztésnek a gyakorlata is nagy befolyással van arra, hogy a gyökérzóna hol helyezkedik el. Ez lehet akár egészen sekélyen, fél egy méteren is, illetve valóban lenyúlhat akár 5-10 méterre is, vagy még tovább.
2: Minőségről már beszéltünk, a hozamról mit lehet tudni?
3: Jóval alacsonyabbnak látjuk, mint egy átlagos évben, ha bár az átlagos évek hozama sem túlságosan magas az utóbbi 10-15 évben, de még ehhez képest is elmaradt. Körülbelül 6 tonna per hektár átlagos terméssel lehet szerintem számolni országosan.

0: Nyári szünet után augusztus végén ült össze először Eger megyei jogú városközgyűlésem. Számos témát tárgyaltak. Ezek közül emelünk ki most néhányat Wagner Ákos polgármesterrel, akivel az elmúlt időszak aktualitásairól is beszélgetünk.
1: Kedves hallgatóink, Eger megyei jogú város polgármestere Wagner Ákos a vendég a stúdiónkban, szeretettel köszöntöm.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Néhány hónap kimaradt a beszélgetések sorában, úgyhogy most jó néhány dologról tudunk beszélgetni. Elsőként egy közéleti változásról, ugye áprilisban választás volt és kormányváltás történik. Hogyan hat ez a városra?
2: Az április 12-i kormányváltás. Először az volt a kérdés számunkra a eredményváron, hogy ez helyi szintű vagy országos szintű, de látható, hogy a választóknak egy országos szintű akarata történt meg ebben. Mi azt gondoljuk, hogy a városvezetőként nekünk az a dolgunk, hogy a várossal foglalkozzunk, és mi április 13-ától már folytattuk a munkát éppen egy sajtótájékoztatóval, hiszen egy nemzetközi boxeseményt jelentettünk be. Tehát mi azóta is dolgozunk. Nyilván a kormányzati átalakulásokat meg kell várnunk. Az új országgyűlési képviselővel személyesen is találkoztunk már az április végi közgyűlésünkön. Volt képviselő úr, bemutatkozott, elmondta azt a gondolatát, hogy egyfajta együttműködést kíván a várossal, hiszen közös otthonunk, együtt itt élünk az egriekkel közösen. Próbáljuk a város egy irányba terelni, hogy jól működő várost készítsünk. A következő napokban lesz egy újabb találkozó a vonatkozásban, hogy hol tudunk együttműködni, milyen pontokon tudunk együttműködni. Úgyhogy egyelőre mi a városnak a dolgaival foglalkozunk továbbra is, ez nem változott a korábbi időszakhoz képest. Az, hogy a kormányzattal milyen együttműködéseket fogunk tudni kialakítani, milyen területen fogunk tudni előrelépni, az uniós források azok hogy fognak hatni Egerre, ez a következő hetekben, hónapokban ki fog derülni.
1: Annál is inkább, hiszen mindig a beszélgetéseinknek a legfőbb témája az a gazdasági helyzet. Hogyan lehet most mérleget vonni, milyen helyzetben van, hol tart a skálán az a mutató, hogyha város gazdasági helyzetét nézzük?
2: Ugye 2026-ra azt mondtuk, hogy stabilizáltuk a városnak a költségvetését, ez valójában így van, egy viszonylag stabil működést tudunk a 2026-os esztendőben biztosítani, bár vannak olyan folyamatok, amik nem mentek végbe ehhez, például a kátyúzási közbeszerzést azt nem tudtuk lezárni szabályosan, jogvita van még a felek között, tehát nem az önkormányzat között, hanem a két pályázó cég között van még jogvita, amikor az lezárul, akkor fogunk tudni Egerben kátyúzni. Ugyanakkor viszont ennek a stabil költségvetésnek három sarok pillére volt van. Az egyik az, hogy 2025 esztendő végén kaptunk egy 2 milliárd forintos kormányzati működési támogatást. A másik pillére az, hogy 2026-os esztendőben egy 1,3 milliárd forintos ingatlan értékesítést kell teljesítenünk annak érdekében, hogy annak a bevételét is működésre tudjuk fordítani. A harmadik kérdés pedig az a közösségi közlekedésnek a kezelése. Ugye a költségvetésünknek a összeállításánál nem volt még itt a 2026-os közösségi közlekedésnek a költsége, így azt nem is tudtuk betervezni, hiszen szabályok szerint ezt nem lehetett beszervezni. Ez egyébként 1,3 milliárd forint. És ugye ott arra készülünk, hogy a mindenkori önkormányzati minisztériumnál van egy úgynevezett rendkívüli támogatási lehetőség, ez egy kiírt pályázat, tehát ez minden település számára elért kiírt pályázat. Az egri önkormányzat először a 2025-ös esztendőben tudott ezen részt venni. Ennek a pályázatnak a keretében nyújtottuk be az eddig felmerült, január 1-től július végéig felmerült közösségi közlekedéssel kapcsolatos költségeket, egy 781 millió forint összegű támogatást kértünk ebbe a rendkívüli támogatás keretében. Ha ezt így tudjuk kezelni, akkor 2026 év végéig egy stabil működő költségvetéssel rendelkező várossal rendelkezünk. Nem mondom, hogy mindenben forrásbőségben vagyunk, de az alapműködéseket el tudjuk látni. Viszont nyilván a jövő egy kérdés, hiszen alapvetően több helyen elmondtam már, hogy nagyon fontos az, hogy a adóbevételeink azok milyenek. Ugye Eger megyejogú város, a megyejogú városok között 18. helyen áll az adóbevételek tekintetében. 2024 és 26 között 1,3 milliárd forinttal csökkent az az adóbevétel, ami a rendelkezésünkre áll önkormányzati támogatás címszóval. Ez egy 20% körüli csökkenést jelent. Ezt azért meg fogjuk érezni mi is itt a működés szempontjából, és ez azért fontos, mert ezekből az adóbevételekből tudjuk kiegészíteni azokat az állami normatív támogatásokat, amelyek az egyes feladatokhoz kapcsolódik. Éppen a napokban számoltuk ki, hogy az intézmények vonatkozásában a normatív támogatások átlagosan 60%-ot finanszíroznak, a maradék 40%-ot kell a városnak mellé tenni, viszont ez a rendelkezésre áll 5,3 milliárd forintból 4,8 milliárdot el is visz, és a maradék fél milliárdból kell olyan tételeket finanszíroznunk, mint a közösségi közlekedés, közüzemek, akkor a közvilágításnak a kérdése, a rendezvények, sporttámogatások kérdése, tehát ezeket kellett megoldanunk, ez 26 évben rendben van, most már tervezzük, hogy a 26-es esztendőt hogyan fogjuk tudni végigcsinálni.
1: A közösségi közlekedésnél mekkora tételt, mekkora költséget jelent az 1000 forintos bérlet? Ugye ez Egernek egy nagyon jó lehetőség, az egri lakosoknak népszerű is, viszont a költség

0: ragadjon meg a lehetőséget, hogy szeptember 9-én 17 órakor a Városháza dísztermében várunk mindenkit, akinek a menetrenddel kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele van. Ott lesz a Volánnak a kollégái, akik a menetrendben jártasak és tudnak is reagálni a kérdésekre, és természetesen ezt a fórumot én fogom vezetni, és próbálunk azokat a lakossági igényekre választ adni, ami megfogalmazódnak közösségi médián keresztül, de én kérek mindenkit, akinek van véleménye, jöjjön el erre a fórumra, és beszélgessünk erről a kérdésről.
1: A bevételek sorában említette az ingatlan értékesítést, ez nem veti fel azt, hogy feléli az önkormányzata vagyonát, vagy előbb-utóbb el fog fogyni, és akkor ugye működésre fordítják a meglévő vagyont, ez nem jelent kockázatot?
0: Nem, mert a másik oldalon pedig nő az önkormányzatnak a vagyona, hiszen pótlagos ráfordításokat, beruházásokat, uniós forrásból, nemzeti forrásból, nagyon sok forrást azokra az ingatlanokra, amelyeket tudunk működtetni, rá beruházunk. Nagyon sok ingatlanja az önkormányzatnak, például a városi iskolák, azok a tankerületi központnál vannak, és ők például beruházásokat végeznek ezeket az ingatlanokat, tehát ezen az oldalon nő a ingatlan vagyonunk, a szakképzési centrum hasonlóan beruházások végez, illetve maga az önkormányzat is egy 6,5 milliárd forintos top pluszos támogatásból jellemzően a meglévő ingatlanjaira fogja ezeket költeni, és ezekkel ezeknek az ingatlan értékei nő, tehát az egyenleg összességében pozitív lesz a következő időszakban is. Nyilván nem öröm az, mikor valamikor, mikor vagyont kell értékesíteni, de ha a működésre kell áldozunk, a működés és a vagyon értékesítést kell, között kell dönteni, akkor nyilván két rossz közül a kevésbé rosszabbat vár, úgyhogy muszáj valamennyi ingatlant értékesítenünk ahhoz, hogy a működést biztosítsuk.
1: Van összevetés olyasféle, hogy más városoknak, megyeügó városoknak mekkora az ingatlan portfóliója, mondjuk a lakások számát illetően?
0: Én a veszprémi polgármesterrel beszélgettem ebbe a kérdésbe. Egernek 900 darab lakása van, amivel tud gazdálkodni. A veszprémi polgármester azt mondta, hogy olyan 100 körüli lakás ingatlannal rendelkeznek, tehát egy jelentős számbeli elkérés van. Nyilván csak azokban azon a területen foglalkoznak lakás bérbeadás, ami szociális terület, vagy valami rendkívüli helyzet, mint Egerben is volt az elmúlt hetekben tűzeset, és akkor ott családoknak meg kell oldani a elhelyezését. Ilyen esetekre van valamennyi önkormányzati lakás, de alapvetően a többi önkormányzati lakás már a piacra tették az elmúlt időszakban, és csak a kötelező minimum lakásszámmal gondolkoznak, és azt könnyen fönn tudják tartani, és tudják üzemeltetni is.
1: Másik fontos téma a gazdaság mellett a közbiztonság. Hogyha egy városnak az élhetőségét nézzük, vagy az érzetet, hogy milyen ott élni, akkor a közbiztonság az meghatározó. A közösségi médiában lehet olvasni sok-sok kritikát. Mi a valós helyzet, és mit próbálnak tenni azért, hogy ez a helyzet javuljon?
0: Igen, alapvetően minden évben van a közgyűlésen a rendőrségnek egy beszámolója, ahol azokat a bűncselekményekről adnak számot, azoknak a számosságáról, szokványosságáról, illetve tendenciáról, amit a rendőrséghez beérkezik. Ezeknek egyébként jó a feldrítési mutatója. Ugyanakkor viszont nyilván mi is érezzük, hiszen mi is itt lakunk a városban, járunk, beszélgetünk embereknek, kell, hogy vannak olyan területek, olyan közbiztonságot érintő területek, ami a szubjektív biztonságérzetét zavarja a városban lakóknak, viszont ugyanakkor viszont hivatalosan nem indul el ezekben rendőrségi eljárás, így nem jelenik meg azokban a statisztikákban. Néhány területet hagy mondjak ezek közül, például ugye a kukázók azok, akik azért zavarnak minket, hiszen olyan szemetet hagynak maguk után, ami zavarja az Egerben élőket. Nyilván itt az egyik ok, amit fel kell tárnunk, az 50 forintos palack kérdése, hogy emiatt zajlik ez a kukázók. A belvárosban jellemző az a tevékenység, hogy olyan agresszív kéregetőkkel találkoznak, nem csak az Egerben lakók, hanem az ide érkező turisták is. Sokakat zavarnak a egri hajléktalanok, hiszen a dobótér környékén megjelennek a hajléktalanok, illetve maga az olcsó drogokból adódóan vannak olyan személyek a városban, akik nyilván bódult állapotban találkozhatunk velük, és ez egyfajta biztonság, szubjektív biztonságérzetet ad. Ennek a magasabb szintre emelése érdekében kezdeményeztünk egy ilyen közbiztonsági kerekasztalt, amit egyébként a rendőrségi törvény lehetőséget teremt rá, korábban volt is egy Egerbe, ezt igyekszünk visszahozni. Ebben sok szereplő van, rendőrséget meghívtuk, a városi intézményeket, hajléktalan ellátót, szociális intézményeket meghívtuk.

0: hívtunk bele annak érdekében, hogy azokat az együttműködéseket, amik egyébként kialakultak már a városban, hiszen ezek formálisan, informálisan működnek az egyes társszervek között, ugyanakkor ezt megpróbáljuk egy olyan szintre emelni, hogy ezt még hatékonyabbá tudjuk tenni a együttműködőt, beszélgessünk azokat a problémát, eljusson a városvezetéshez az, hogy nem biztos a tüneteket kell kezelni, hanem az okot kell megszüntetni, tehát megtaláljuk azokat az okokat, amit meg kell tudnunk szüntetni, és ezt majd, ha nekünk van rá hatásunk, akkor ezt igyekeszünk megtüntetni, ha nincs pedig hatásunk, akkor pedig azért lobbizni, hogy ez megszűnjön. Ilyen például ez az 50 forintos palack kérdése. Én is most kértem azt például, hogy a városi rendezvényeken próbáljuk már meg megoldani, hogy ezt az 50 forintos palackot lehetőség szerint ott helyben vagy vissza tudjuk váltani, vagy mi magunk gyűjtsük össze, hogy annak érdekében, hogy akár azt a rendezvény támogatásra is felhasználhassuk, hogy ne szétdobálják az ott lévők a kukákba, és utána megjelennek a palack gyűjtők a éjszaka folyamán, ezt próbáljuk meg megszervezni annak érdekében, hogy ezt az okot kivegyük belőle. Vagy több helyen elmondtuk, hogy a kukázás megállítása az egyik legjobb módszer, ahol lehet, az, hogy nem este húzzuk ki a kukát, hanem reggel, hogy éjszakára ne maradjonak ki, úgy, hogy ugye elérhető lévé váljon, ha már reggel tudjuk kihúzni ezeket a kukákat, akkor abban az esetben csökkenteni tudjuk azokat az embereknek a megjelenését, akik kukázással foglalkoznak. Tehát ezeket a területeket igyekszünk föltárni, hogy hol tudunk mi ebbe beleavatkozni, akár tanácsadással, edukációval, hol tudunk ebbe belépni, ahol kell, pedig nyilván, ha szükséges, mondjuk az önkormányzati rendeleteknek a módosításával igyekszünk ezen segíteni.
1: 2024-ben a ciklus elején említette, hogy a közterület felügyelő létszám emelése szükséges lenne. Ez sikerült-e, milyen tendenciát mutat, hova sikerült eljutni?
0: Még nem tartunk ott, ahol én szeretnék. Folyamatosan azért próbáljuk keresni azokat az embereket, akik vállalkoznak erre a munkára. Nem könnyű feladat, már maga a munka sem egy egyszerű feladat, úgyhogy nyilván valamelyes nőtt a létszámunk. Ami viszont jó hír, hogy maga a szervezeti egységemmel a szervezettséget igyekszünk javítani. Egyik oldalon maga a polgármesteri hivatalnak a hierarchiájába följebb emeltük a közterületfelügyelőt, hiszen egy irodát alakítottunk rá, eddig csoport volt, most irodai szintre van, ez azt jelenti, hogy van egy olyan irodavezetője, aki vezetői értekezleten ott van, tudja mondani az igényeket, megfogalmazza a problémákat, tehát eljutatja a városvezetéshez azokat, ami a mi teendőnk. Ugyanakkor a másik oldalon kamerarendszer bővítésben vagyunk, Eger egyébként az egyik legjobban bekamerázott városok egyike, és most már az biztosítottuk, hogy folyamatosan tudjuk a kamerarendszernek a monitorai mögött nézni a eseményeket, és igyekeznek a közterületfelügyelők e tekintetben a kamerákon keresztül látott eseményekre reagálni, akár a rendőrség, akár polgárőrség, akár önmaguknak a beavatkozásánál. Ez azt jelenti, hogy jóval hatékonyabb munkavégzést tudunk végezni, úgyhogy, illetve felszerelésükbe is igyekszünk fejleszteni őket. Éppen a minap végeztek el a kollégák a mezőri feladatokat ellátó személyre vonatkozó vizsgát is letették, tehát mezőrökké váltak a közterületfelügyelők még a közterületfelügyelet mellett, és ennek keretében egyébként kaptunk egy támogatást a mezőri szolgálat üzemeltetésére, és ebből egy terepjáró gépjárművel bővítettük a flottát annak érdekében, hogy a külterületekre is ki tudjanak menni, és a külterületeket is el tudják érni. Úgyhogy lépésről haladunk ezen a területen is. Közös szolgálatot teljesítettek a nyári turista szezonban a rendőrség és a közterületfelügyelet. Augusztus 31-ig ez lezajlott, sok eredménnyel jó visszacsatolásokat kaptunk e vonatkozásban, tehát igyekszünk lépésről lépésre tenni, de úgy gondoljuk, hogy ez a közbiztonsági kerekasztal fórummal még magasabb szintre tudjuk tenni, és még gyorsabban tudunk azok után, az események után menni, amelyek történnek a városban, és tudunk rá reagálni gyorsabban.

0: A felújítás az egy jó dolog, mert valami szép születik, viszont azt el is kell viselni. Gondolok itt az útfelújításra, ami ugye Egeren átfutó négysávosnak a teljes felújítását illeti. Hát hónapok óta úgy kell tervezni, hogy erős ráhagyással, hogy odaérjen az ember időben. Hol tartanak itt a munkálatok, hogyan ütemezik, ki vezényli ezt, kihez tartozik ez voltaképpen?
1: Alapvetően ez egy állami beruházás, a Magyar Közút, aki a megrendelője ennek a munkának, és a kivitelezők végzik. Nyilván az önkormányzatnak, a lakosságnak a tájékoztatásában van nagy szerep, én ezért szeretném is kérni, hogy a városnak a Facebook oldalán indulás előtt tájékozódjanak, hiszen hetente, két hetente egyfajta kooperációban leülünk a közútkezelővel, a kivitelezőkkel, és a következő munkálatoknak az ütemezéséről adunk egyfajta tájékoztatást, tehát érdemes ezeket figyelembe venni az útvonal tervezésénél, hiszen mindig megvannak azok a területek, ahol olyan munka folyik, ahol a menetidő emiatt meg fog hosszabbítani. Ezért előzre is elnézést kérünk mindenkitől, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki a konyháját felújítja, addig, ameddig a felújítás tart, nem tudja ugyanúgy használni a konyháját, mint előtte, de utána sokkal jobban fogja tudni használni. Ahol elkészült az út egyébként, ott egy nagyon magas minőségű szolgáltatást kínál, és azt kell mondanom, az elmúlt 50 évnek a legnagyobb útfelújítása zajlik most Egerbe. Én mindenkinek a türelmét kérem, én bízom benne, hogy ez év vége körülre, ahogy a kivitelezőkkel lévő szerződés is tartalmazza, meg lesz, befejeződik Eger város területén az útfelújítás.
0: Egy fejlesztésről a polgármesteri profilon olvashattunk, láthattunk, ez pedig egy kollégium építés, bővítés a Mátyás Király úton. Erős indulatokat váltott ki, miért kell a zöld területet beépíteni, miért csinál ilyet az önkormányzat, tegyük akkor tisztába ezt az ügyet.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy ez egy magánberuházás. Tehát maga az a ingatlan, és ugye maga a kollégium előtti zöld terület, ez egy magánterület volt, tehát az önkormányzatnak sem köze, sem befolyása nem volt rá, talán is láttam egy kommentben, hogy nem mi adtuk el, tehát ez egy magán terület. Maga ezen a területen már van egy kollégium. Ugye a önkormányzatnak magának az építési ügyekben nagyon kevés beleszólása van. Ugye az építési területen kettő szabály működik. Az egyik szabály az az, hogy az önkormányzat szabályozási tervet hozhat létre. Ez azt jelenti, hogy megmondhatjuk mi, hogy melyik területre mi épülhet. Erre van az önkormányzatnak egy szabályozása. Itt egy zárólet nyitnék, szerkesztő út folyik, 27-ben egy új szabályozást kell csinálnunk, tehát most van lehetőségünk bele szólni abba, hogy majd jövőt, illetően melyik területre mit lehetett építeni. Tehát egy meglévő szabályozásunk van jelenleg, ott az dőlhet el, hogy ez egy kollégium építhető rá. És innentől kezdve a magánberuházó csinál egy építési engedély, köteles tervrajzot, ez benyújtja a kormányhivatalhoz, ami az építési hatóságot működteti, és az építési hatóság pedig vonatkozó szabályok szerint elbírálja ezt a beruházást, és hogyha építési engedélyt ad rá, erre a tevékenységre nekünk önkormányzatnak jelenleg nincsen ráhatásunk. Itt is ez a helyzet, hogy jelen pillanatban egy magánberuházó gyakorlatilag a kollégiumot a engedélyezési eljáráson átvitte, jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és oda ő fel fog tudni építeni ezt a kollégiumot. Tehát az önkormányzatnak nincsen beleszólási lehetősége. A szabályozási terv oldalról tudjuk mi elmondani, hogy melyik területre mi legyen, és azért is kérek mindenkit, hogy most a következő hónapokban a 27 nyaráig, vagy 27 évvégéig elkészülő település terv vonatkozásában lehet véleményeket becsatolni. Mindenki nézegesse meg a lakókörnyezetében, a térségben azokat a területeket, amelyek hasonló helyzetbe kerülhetnek, és most a település tervezésnél mondja el, hogy mondjuk az a zöld területet, vagy az a területet, ami most mondjuk kereskedelmi övezetben van, azt inkább soroljuk át lakóövezetbe, vagy ha lakóövezetben volt, akkor gazdasági övezetbe soroljuk át. Most lehet ebbe beleszólni, de ez jelen pillanatban a letett település terv alapján arról szól, hogy azok a terület tulajdonosok, ingatlan tulajdonosok az alapján eldönthetik, hogy oda milyen beruházást szeretnének tenni, és ha az megfelel a mi település tervünknek, akkor annak a nem lesz akadályos, az építési engedélyt ki fogja adni a kormányhivatal, amiben nekünk nincsen beleszólásunk.
0: Van még egy érdekes ingatlan együttes, múltkor bejárhatta a sajtó is, a sajtó képviselői, a Dobó István laktanya épületét, ami néhány hónappal ezelőtt került a önkormányzathoz. Érdekes és vegyes látvány fogadta az újságírókat és a képviselőket. Romok, házból kinővő ecetfák, ugyanakkor egészen jó állapotú épületek is. Mit lehet tudni erről? Vagy van-e valami elképzelés, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, vagy milyen ütemezés szerint próbálják ezt a gondolatsort egyáltalán felépíteni?
1: Én azt gondolom, az első legfontosabb az, hogy ez az ingatlan végre önkormányzati fennhatóság alá került. Azért ez egy 20 éves, 25 éve talán, vagy 20 éve biztosan nem az önkormányzat felügyelete alatt áll, és ráadásul ott egy frekventált helyén a városnak egyfajta ilyen tájsebként, vagy várossebként lévő épület együttesről van szó. Nyilván a magyar állam tulajdonában van, olyan túl sok ráfolytást nem tett a magyar állam erre a ingatlanra, nagyon elképzelésem volt vele, így azt gondolom, hogy jobb, hogyha ez az önkormányzatnak a fennhatósága alatt van, és az egriek közössége is tud majd véleményt formálni arról, hogy milyen irányba menjünk. De vannak benne kötöttségeink. Az egyik ilyen kötöttség, hogy maga az ingatlan, még a magyar állam használatba adta. Van benne kettő használó, jelen pillanatban ővelük igyekszünk megállapodásra jutni, hogy hogyan történjen ez a további használat. Az egyik maga a rendőrségnek van ott egy raktára, illetve egy kiképzőterepe, illetve maga az udvart használja a rendőrséggépjárműveknek a elhelyezésére. Ővelük megy az egyeztetés, hogy ez a fajta használat hogyan tud tovább, milyen formában tud tovább menni, illetve az Országos Gyermekvédelmi Főigazgatóság bérel ott, vagy használ inkább egy nagyobb épületegységet, ami egyébként kifejezetten jól állapotban van. Irodák vannak benne, nagyon szép a belseje is ezek a épület részeknek, ők használói ennek az ingatlannak, és megy egy egyeztetés a vonatkozásból, hogy ebbe szeretnének bővülni is a meglévő ingatlanban, tehát ez egy kötöttsége a városnak. Nyilván, aki oda beköltözött, működteti, beruházott erre az ingatlanra, ezt nem gondoljuk, hogy őket nem kellene folytatni ezt a tevékenységet. Ott, hogy ezeket nyugvópontra kell tennünk, ez még nem mindenhol sikerül, de ezen néhány héten belül azt gondolom, hogy ezeket lezár. És akkor tudjuk azt, hogy mi az, ami egyébként nem használt terület, illetve a bejáráson látta a szerkesztő úr is, hogy vannak olyan részek, ami szerintem évek óta nem járt senki. Én azt kértem a Equinek a igazgatójától, hogy ezektől a zöld növényektől biztosan nyári vegetációs időszakban kell megszabadítani a környezetet, sokkal egyszerűbb a munka őszi időszakban, már jobban átláthatóbb, akik benne dolgoznak, és sokkal kellemesebb. Addig megvizsgálták egyébként a növényzetet, hogy van-e benne valamilyen védett növényzet, amiben esetleg kárt tennének, de nincsen ilyen benne. Úgyhogy a épületeket megpróbáljuk az ősz folyamán kiszabadítani, megy egyfajta felmérés, hogy melyik épület mire használható, melyik épület milyen állapotban van. Azt látjuk, hogy bizonyos épületeknél elsősorban a tetővel kell foglalkozni, mert egyébként a többi része az épületnek viszonylag használható állapotban van. Van olyan része az ingatlannak, ami már megoldotta az önkormányzatnak a problémáját, mert minden intézményünk raktározási gondokkal küzdött. Van olyan része, ami kifejezetten jó állapotban volt, és raktározási céljára azonnal használatba tudtuk venni, és be is raktároztuk intézményeinknek a eszközeit, szükséges holmiait, ami a működésükhöz szükséges, és utána pedig meg fogjuk tudni látni, hogy mi az, ami marad, és azzal mit lehet, milyen irányban tudunk továbbfejleszteni. Nyilván ezekhez kell forrásokat keresni, pályázati forrásokat, kormányzati együttműködést meg kell találni, hogy tudunk ebben tenni. Nyilván nem fog azonnal ott történni. Meg kell vizsgálni azt is, hogy esetleg befektetők hajlandóak-e valamilyen tevékenységet benne elkezdeni. Mondok egy példát, szerkesztő úr, gazdaságfejlesztés területén a befektetési ügynökség tavaly ősszel írt nekünk egy levelet, hogyha van egy 2000 négyzetméteres A+-os minősítésű irodaházunk, akkor egy 300 fős foglalkoztató céget hoznának Egerbe 26 augusztusába. Nincsen ilyen irodaházunk Egerben, de például ott az ottani épületekből lehet, hogy valamelyikből lehetne kialakítani, akár magánberuházónak a bevonásával is. Tehát ezeket föl kell térképezni, kell a magáról a ingatlanról egy felmérést csinálni, ugye ezünk sincsen még, egy állapotfelmérést, illetve hogy pontosan mi van benne, és akkor ezt követően lehet azt, hogy meghatározni, hogy milyen hasznosításra van lehetőség, milyen hasznosításra van igény, és a kettőnek a metszetét megtalálva lehet kitalálni, hogy mit fogunk tudni tenni belőle, azt azért ne várja senki, hogy a jövő nyáron vagy ez év télen már ott építkezések lesznek, nyilván keressük ezeket a megoldásokat, hogy a mostani bérlőkön kívül mit tudunk még oda vinni, ki az, aki tud jönni. Van egy olyan épület, ami egy kifejezetten jó állapotban van, és üresen áll, irodai funkcióra használható, kisebb takarítással, átalakítással, meg a tető javításával. Ezt is vizsgáljuk, hogy milyen funkciót lehet belehozni, kinek tudjuk esetleg bérbe adni, vagy maga az önkormányzat tudja hasznosítani.
0: Pillanatnyilag ez viszi a város pénzét, a karbantartás, fenntartás, vagy valamennyit termel is, vagy hát ezt befektetésként kell kezelni, hogy most még fenntartja valamilyen szinten az önkormányzat?
1: Alapvetően ez most én befektetésnek gondolom, megszereztük. Tehát én ez a, azt gondolom, hogy amikor láttam egy kis filmet, talán három polgármester elődön beszélt arról, hogy milyen jó lenne. Én most már arról tudok beszélni, hogy megszereztük. A következő lépés nyilván az, hogy megtaláljuk benne azt a funkciót, hogy mit tudunk vele tenni. A lehetőség most már mi kezünkben van, nem másnak a kezében. Gondolnak bele abba, hogy addig még állami tulajdon volt az, hogy most az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat beköltözött, arról az önkormányzat nem is tudott, történt egy felújítás, folyamatosan akadályozta az átadást, most ezeket a helyzeteket megoldottuk, most jön az, hogy akkor az egriek közössége el tudja dönteni, hogy milyen irányba vigyük, meg nyilván a pénzügyi lehetőségek fogják, ennek a metszetéből kell kitalálni azt, hogy mit fog tudni vele kezdeni.

0: vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház, hangzott el az évad elején tartott tájékoztatón. Szarvas József igazgató úgy fogalmazott, nagy várakozást tapasztalnak a közönség részéről.
1: Mindig az volt az lebegett előttünk, hogy egy olyan színházat csináljunk, amit a nézők szeretnek, ami tetszik nekik, ami jó. És azért az, hogy tetszik, meg az, hogy jó, az egyik szakmai fogalom, másik az azért laikus fogalom, de a két igazságnak jelen kell lennie. A szakmai igazság az a morál, a szakmai morál, az az etika, az a mi részünk. A néző pedig persze, hogy lojál, persze, hogy naív, persze, hogy kíváncsi és nyitott, és ezt a fajta naivitást és kíváncsiságot kielégíteni, ez a legnagyobb kihívás. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy ennek a szakmai bölcsességnek a birtokában vagyunk. Tehát azért régóta vagyok én magam a szakmában, a Seb is, mint rendező, és mint színész is, és mint pedagógus is, ő is, és én magam is. Tehát azt gondolom, hogy rendelkezünk azzal a tudással és készséggel és képességgel, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni.
2: Mivel lenne elégedett, hogyha most az évad végén lennénk?
1: Ha a városban nagyon sokat beszélnek az előadásainkról, hogyha amikor megérzik azt, hogy elment a hír az előadásnak, hogy a városban híre, neve és a rangja van a színháznak. Tehát azért, hogy a színházunk, tehát a kultúra közvetítő műhely belépessen a város gondolati terébe, a színház jelen legyen, mint műfaj, mint fórum, mint a kultúra hordozói és közvetítője. Megjegyzem, amikor azt mondom, hogy kultúra közvetítő színházat szeretnénk csinálni, akkor föl kell tenni a kérdés egymásnak és a nézőknek is, hogy de amikor kultúráról beszélünk, akkor miről beszélünk? Ugye olyan világban élünk, ahol a polgári kultúrát kiirtották, a paraszti kultúrát kiirtották, a kultúra bázisát kiirtották, és korunk milyen kultúrát tud fölmutatni úgy, hogy közben a fogalmaikat is szétzilálták. Nagyon kevés olyan stabil fogalom van a közgondolatban, amelyet értenénk, és pláne egyet értünk benne. És legyen az férfi, legyen az nő, legyen az Isten, legyen az kereszténység, legyen az lokálpatriotizmus, tehát sorolhatnám, vagy akár a család, tehát hogy a fogalmainkat kellene rendbe tenni, és ebben a gondolati körben a színházak nagyon kiemelten fontos szerepe lehet.
2: Rengeteg kockázat van egy évad indulása előtt, most különösen új évad, új társulat, szinte teljes egészében a társadalmi környezet is változik. Hogyan lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni, vagy kiküszöbölni, vagy akár erőt meríteni belőle?
1: Bátor társulat, amiénk. Bátrak vagyunk. Nagy a várakozás. Nagyon nagy a várakozás velünk szemben. Azt gondolom, hogyha a nézők megérzik azt, hogy őszintén, nyíltan és egyenesen fogalmazunk, bátran fogalmazunk, hogy az előadásaink, az előadás, nem, tehát nem, ne, sikerorientáltak vagyunk, de nem könnyítjük meg a mi magunk szakmai helyzetét. Tehát nagyon komolyan benne állunk a nehézségünkbe. Van egy nagyon erős kihívás, erős feladat, és ezt el kell tudni végezzük. Most a háttérben, tehát ez a, most, amíg most zajlanak, az a szakmai munkát most végezzük el, és amikor szétnyílik a függöny, akkor az egy nagyon izgalmas nap lesz, mert lesz majd a nézőnek egy ránk látása. Na, ők azok. És akkor nézzük meg, hogy mi az az irány. Mert azért szerintem egy előadás is attól függetlenül, hogy bukás, tehát kudarc vagy siker, magában hordozza azt a szakmaiságot, ami ránk majd jellemző lesz.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Evezz a mélyre. Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek. A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán jelent meg szeptember 3-án az egyperces videó, amelyben Palánki Ferenc eddigi Debrecen nyíregyházi megyés püspök immár frissen kinevezett kalocsa-kecskeméti érsekként szólal meg. A kinevezett érsek elmondta, 14. Leó pápa a mai napon kinevezett kalocsa-kecskeméti érseknek, és ezt félve, remegve, de nagy örömmel vettem tudomásul. Hálás köszönetet mondok a Szentatyának, hálás köszönetet mondok dr. Bábel Balázs érsekatyának és a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye paptestvéreinek is. Szeretettel köszöntöm őket, és kérem, hogy imádkozzanak értem. S ugyanígy köszönetet mondok a Debrecen nyíregyházi egyházmegyében eltöltött évekért, 11 esztendőért, az ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette, a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek, evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre, a csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek videó üzenetében szeptember 3-án. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítésén, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Videójában arról beszélt, a vízügyel és a katasztrófavédelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített védmű stabil, a kövek a helyükön vannak, jelezte. Az alaptalan híresztelésekkel és a kételkedőkkel szemben ez a tény magáért beszél, közölte. A jelenlegi tervek szerint a katonák jövő péntekig a helyszínen maradnak, és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve, hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. A kormány döntött arról, hogy Magyarország továbbra is megadja a menedékes státuszt az orosz-ukrán háborúból menekülő 6 köteles korú férfiaknak, közölte a miniszterelnök Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unió néhány hete Magyarország nem szavazata mellett döntést hozott arról, hogy az orosz-ukrán háborúból menekülő 6 köteles korú férfiak számára nem adható menedékstátusz. A kormány szerdai döntése szerint ugyanakkor Magyarország továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy megadja a területére menekülő 6 köteles korú férfiaknak a menedékes státuszt, közölte a miniszterelnök. Hozzátette, hogy elsősorban a kárpátaljai magyarokra tekintettel vannak egyre nagyobb számban ilyen menekültek. Átfogóan felülvizsgálja a kormány a büntető eljárások elhúzódásának okait, közölte Magyar Péter miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján. Elmondta, a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változást, amely érdemben segíthet lerövidíteni a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Akkor tölti be az igazságszolgáltatása feladatát, ha képes tisztességes, alapos, független döntést hozni, de mindezt észszerű időn belül teszi meg, fogalmazott. A miniszterelnök jelezte, a kormány minden szükséges eszközt biztosítani fog a hatóságoknak, hogy a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyon elleni bűncselekményeket is gyorsan és magas színvonalon fel tudják tárni. Országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be a miniszterelnök a budapesti sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta, sok-sok 10 milliárd forint értékben már ettől az évtől egészen 2030-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. A jelenlegi klímát tűrő fákat ültetnek majd, és kiemelten figyelnek a legkisebb, a közepes és a nagyobb településeken is a fák számának növelésére, valamint a megfelelő faállomány ápolására, gondozására is, tette hozzá. Végül az időjárásról. Eleinte erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, néhol esetleg csepeghet az eső, később a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul a felhőzet, a nyugati tájakon van kilátás több napsütésre. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatunk egy a hulladék gazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kettcsinálóval készültünk a Bódva-völgyi maratonfutásra is. Skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tag óvodája megkapja, a Miskolci Regionális Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Annáltal kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci kísérleti program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
4: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg így a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is áll hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És a Mirehu akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirehunak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az 1 éves időszak, tehát, hogy minden a ciklikusság miatt, hogy ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel megyünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat. Hát nagyon szeretnénk itt, az Annával beszéltünk róla, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy közös termékünk is, tehát egy mesében, ahol megjelenne Muki, aki a Mirónak a kabala figurája, egy picikét kapcsolódjon közvetlenül hozzánk is ide a Mireóhoz, és hát igazából a legfontosabb, én azt gondolom, és a mi célunk az, és azért nem is akarjuk ennek a kezét elengedni ennek a projektnek, mert azt gondoljuk mi is, hogy most mi itt ezt megcsináljuk, és ez itt helyben nagyon bízom, hogy fog működni, de az volna a cél, hogy ez mindenhol működjön. Náluk a legkönnyebb célba érni, és ezért lenne fontos, hogy minden óvodában ez a programot tudjon lenni, és hát azon fogunk dolgozni a jövőben, hogy innen megkapjuk a visszacsatolásokat ebből a kísérletből, hogy mi az, ami jó, mi az, ami tetszik, mi az, ami változtatni kellene, és ha mondjuk ebből lehet egy országos programot készíteni, akkor azokat már mind-mind-mind ebbe beépíteni.

0: Tóth Szamosi Anna, ötletgazda, a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
1: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem, figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mireút tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztályjal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. Két fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves, viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ezzel a fakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze. Norvégiában működik, már 425 óvodában. Dániában most van tesztelés alatt, tehát ott még egyelőre 25 óvoda teszteli. Hatalmas örömmel fogadják, és nagy lelkesedéssel, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, mind rajzok, mind kérdések formájában. Bizonyos karakterek nagyon megragadják a figyelmüket, tehát volt olyan kislány, aki az utcán, a városban járva felismert, és oda rohant, és rákérdezett, hogy és azután mi történt ezzel, és ezzel a karakterrel, akit különféle negatív események értek a mesében, és ugye rendbe jött, és minden jóra fordult. Tehát nagyon megragadja a fantáziájukat a mese és a mesében szereplő karakterek. De azt gondolom, hogy minden felnőtt fel tud idézni néhány olyan kedvenc történetet, kedvenc szereplőt a gyerekkorából, akikre a mai napig emlékszik, legyen 25 vagy 75 éves. Nincsen egyetlen igazán kiemelt főhős, hanem 10 különböző kukásautó eredetileg a mese főhőse, és minden mesében az adott szituációban éppen helytálló kukásautó a főhős. Viszont van egy karakter, a Paca nevű rongybaba, akit egy a mese szerint egy lelkes anyuka vart össze különböző hulladék anyagokból és szétszakadt játékbaba alkatrészekből a kislányának. Őt emelték ki a gyerekek, mint a szívükhöz különösen közel álló, őket nagyon megszólító karaktert. Úgyhogy talán nevezhetjük őt a minden mesében megjelenő és a teljes sorozatot végigkísérő karakterként, de minden mesében igazából a főhős egy másik típusú kukásautó.

0: Gyert!
1: Ismét a Borsodkem Bódvavölgyi Maratonra várják a futás szerelmeseit. A szeptember 12-i verseny során 5 kilométeres, félmaratoni és maratoni távra nevezhetnek az érdeklődők, de a legkisebbeknek szóló gyermekfutam sem marad el. A szervezők a kerékpárosokra is gondolnak, egy 25 kilométeres kerékpáros túrával, a Hangács körrel. Az immár 36. Bódvavölgyi Maraton versenyközpontja az Edelényi Kastélysziget lesz. A házigazda szerepét pedig, ahogy már évek óta, most is az Edelényi Futók Egyesülete tölti be. A részletekről Puskás Bélát, a rendezvény főszervezőjét hallják.
2: Idén 36. alkalommal kerül megrendezésre. Ezt ugye az egyesületünk 2017 év végén alakult, és utána kaptuk meg a rendezési jogot, mert itt Edelényben volt, amikor a város rendezte meg. Annak idején egy vállalkozó hozta létre ezt a futóversenyt. Az ország egyik legidősebb maratoni versenye. Folyamatosan most 36. alkalommal kerül megrendezésre. Először egy baráti társaság hozta létre ezt a futóversenyt, ugye nézték, hogy Budapesten is nem sokkal előtte került első alkalommal megrendezésre a maraton, és ők vágytak, hogy lefussák a maratont, de úgy döntöttek, hogy első körben nem fognak felutazni Budapestre, hanem létrehoznak ők saját maguknak egy ilyen baráti társaság egy maratont, kijelölték az útvonalat, ami Aktelek, majdnem, hogy Aktelekről indult, Aktelek és Jósfafők között, a Vöröstói barlangtól nem messze volt a rajtjuk, és akkor onnét futottak el Edelénybe. Ez évek során ez ugye egyre népszerűbb lett, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Versenyszinten szerintem körülbelül vagy 15 éve rendeződik meg, hogy mint verseny, előtte inkább mint közösségi futás. Most kifejezetten sok újdonság lesz, mert megváltoztattuk a pályát. Amikor az egyesületünk 2017 év végén megalakult, és felkértek minket, hogy rendezzük a versenyt, akkor nem is az eredeti útvonalán ment a verseny, hanem Rádbesenyő Abot felé futottak a futók, és mi akkor úgy döntöttünk, hogy visszaállítjuk az eredeti útvonalat, ami ugye Aktelek felől jött, de viszont azóta annyit változott itt a közlekedési helyzet a főúton, rengeteg autó lett, és nem tartjuk biztonságosnak azon az útvonalon a megrendezését, és idéntől visszatérünk a úgymond köztes útvonalra, és Abot felé fogjuk mi is megrendezni a versenyt. Sokkal nyugodtabb a pálya, kevesebb autó közlekedik rajta szombaton, és így sokkal biztonságosabbnak is véljük ezt az útvonalat. Ezért döntöttünk így, hogy a futók épsége miatt ugye megváltoztatjuk a mostanában szokásos Vakteleki útvonalat. Lesz egy 5 kilométeres, ez a Edelény városán belül van, a borsodi földvárig tájházat érintve jönnek vissza az Edelényi Kastélyszigetre, mert ugye a versenyközpontunk az Edelényi Kastélysziget. A félmaratoni táv az szintén ugye a Kastélyszigetről rajtól is oda érkezik, a fordulópontja Andrástanyán található, és akkor a maratoni táv, ami pedig az Abodon túl, az Abodi kilátó környékén fordulnak vissza a futók. És mellette megrendezzük, ami szintén így hol megrendezésre került, hol nem a kerékpártúra. Volt, amelyik években nem volt kerékpártúra, idén ismét lesz kerékpártúra két távon, 25 kilométeres és 53 kilométeres kör. Ez kifejezetten túra, nem verseny. Itt van egy regisztrációs idő, 7 órától 10 óráig lehet regisztrálni, és akkor utána egyénileg teljesítik a megadott köröket. Beérkezéskor ugyanígy befutó éremmel fogjuk díjazni a teljesítést, és várjuk őket a frissítő asztalunkon. Megalakulásunk óta minden versenyen tartunk gyermekfutamot. Itt a Kastélyszigeten belül lesz egy körülbelül 1 kilométeres pálya kijelölve a gyermekeknek. Ők is befutó éremben részesülnek a célban, kis csokoládé és ivólével. folyamatosan vannak itt a futóközösségeken belül viták, hogy kell ez a ugye minimum életkor egy távhoz, vagy nem kell. Mi az egyesület tagjai megbeszéltük, és úgy döntöttünk, hogy mi egy minimum korhatárt tűzünk ugye a maratonnál és a félmaratonnál. Nem mindenki tartja jó ötletnek, mi így döntöttünk. Ezzel próbáljuk védeni ugye a gyermekeket, hogy ne egy 10 éves gyermek a szülői, hogy mondjam, ráhatása ne kezdjen el 42 kilométert futni, mert minden bizonnyal van olyan gyermek, aki le tudná futni, de mi ezt mi nem tartjuk jó ötletnek. Maga a kastélyunk nyitva áll és várja a szurkolókat egy tárlatvezetéssel. Itt a mi külön programmal azért nem nagyon szoktunk készülni, mert itt úgymond a kísérőknek a legnagyobb része is elhagyja a Kastélyszigetet, és elmegy és frissíti a saját barátját vagy rokonát, akár testvérét a versenyen, és úgymond a verseny alatt ki szokott törülni a Kastélyszigetet, nagyon kevesen maradnak ott, csak a célba érkezéskor meg a rajt előtt van úgymond nagyobb tömeg, és ezért ilyen komolyabb kiegészítő programmal nem készülünk. Vannak versenyeink, amiknél egész szerte ágazó kiegészítő programunk vannak, ez a versenyen nem készülünk ilyenre. Nehezebb lett a pálya, ugye Aktenekről Edelényig azért nagy részben lejtős, és nagyon kevés, talán 95 méter szint különbség, pozitív szintet tartalmazott maga a maratoni pálya. Itt most 500 pozitív szint van a maratoni útvonalunkban. Aszfalt versenyben ez egy nehéz versenynek számít. Félmaratonnál is ugyanígy megvan ez a szint, olyan 200-240 méter szint, és ezek ugye a terepfutásnál ezek nem számítanak soknak, de egy aszfalt versenyen elég soknak számítanak. Így azt mondom, hogy a könnyű pályánkból most egy elég nehéz kihívással teli pálya lett. Akik így évről évre visszajárnak így nem csak erre, hanem a többi versenyünkre is, ők most kifejezetten örülnek ennek, hogy megváltozott a pályának a karakterisztikája, mert így most más kihívás. Ugye eddig megpróbálták a saját idejüket megdönteni, most viszont teljesen másra számítanak, és ennek örülnek. Egyébként a résztvevők a Magyarország minden tájáról érkeznek. Hát most természetesen Borsod megyéből van a futóink zöme, de Szlovákiából is nagyon sokan át szoktak látogatni a versenyeinkre. Nekünk ugye tudni kell nagyjából egy létszámot, és úgy tudunk készülni a versenyre. Ugye például említem a rajtszámot, névre szóló rajtszámot le kell tudni gyártatnunk, és akkor ezért zárunk le egy nevezést, de viszont a helyszínen ott tudunk nevezni, ott annyiban fog különbözni, aki ott nevez, hogy ugye például a rajtszámon nem lesz rajta a neve. Jellemzően a maraton és félmaratoni táv az körülbelül így a hasonló létszámmal szokott zajlani. Ugye az 5 kilométeres táv ott tényleg olyan kezdők, újrakezdők, és akkor aki tényleg csak rákészül egy kicsit erre a futásra, az már teljesítheti azt a távot. Nincs például szintidő az 5 kilométeres távunkban, épp azért, hogy bárki belevághat, és biztos, hogy beér a célba, nem lesz kizárva azért, mert túlcsúszott a szintidőn. Nincs különleges szabályunk a versenyen, megengedjük például a maraton fél

alapítványnak. Így már így, ez, én úgy gondolom, hogy ilyen 3 millió forint körülnékén tart a mi támogatásunk feléjük. Ilyen baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. Minden rendezvényünkön vannak légimentős kollégák is, futnak. Voltak már, amikor be is öltöztek, vagyis abban a felszerelésbe futottak, amelyikben dolgozni szoktak. Volt olyan rendezvényünk, hogy már itt volt a Miskolci bázisról a mentőhelikopter, és a gyerekek megismerhették, úgyhogy tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük. Annak idején gondolkodtunk, és felvetődött több lehetőség, hogy kit tudnánk mi támogatni, ilyen jótékony céllal, és akkor rájuk esett a választás. Ismeretlenként kerestem meg őket, de azóta tényleg ilyen nagyon jó baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. A következő még ez évi versenyünk a október 24-én a Dinafit Szádvált Trail. Ez annyiban különbözik a többi versenytől, hogy ezt nem Edelényben, hanem Szögligeten rendezzük meg. Szokott lenni egy közösségi futásunk a Mikulás futás, és akkor a tavaszi versenyünk az a Fedrich Császta Trail. Nyáron szoktunk rendezni a kastélyban egy ilyen körözős éjszakai futást, és akkor talán ennyi a repertoárunk. Minden versenyünknek szokott lenni egy eseménye, melyen megpróbálunk mindenről tájékoztatni az érdeklődőket. Az edelényi futóknak a weboldalán www.edelényifutók.hu vagy a Facebookon is nagyon aktívak vagyunk, és közösségi médiákon. De az első számú pont tényleg a weboldalunk, ami naprakész és pontos információkat tartalmaz.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattunk egy hulladék gazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kettcsinálóval készültünk a Budvavölgyi maratonfutásra is. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést és jó rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Nemrégiben sorozatot indítottunk az EGRI 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat nyári táboráról. Ma a sorozat befejező riportját hallják. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Luterán Tündét, a 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat őrsvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Éves táborotokban találkoztunk, Eger mellett Egerbaktán. De mióta is vagy te tulajdonképpen cserkész?
3: Én elsőként 2017-ben csatlakoztam a cserkész csapathoz. Egyébként eredetileg én nem is szerettem volna cserkész lenni, nekem a húgom szeretett volna nagyon, és én ezt túl nomádnak és ijesztőnek találtam is, hogy ez mennyire unalmas. A 9 éves fejemmel, úgyhogy végül a talán dőrsüzetőm hozott be

0: minket ebbe a csapatba, és akkor végül így itt maradtunk, meg tetszett is. Most arra már őrsvezető vagyok, van egy saját kis őrsöm, nincsenek is kevesen, 11-en vagyunk, úgyhogy azóta meg már szerves része vagyok a Cserkész mozgalomnak, voltam különböző vezetőségi táborokban, országos és kerületi programokon is. Az első táborom az 2018-ban volt Parácsosváron, és azóta minden évben van, hogy több táborban is megfordulok.
1: És visszaemlékszel a kezdeteknél arra, hogy mi volt az a pont, amikor elvarázsolt téged ez a cserkészet? Hiszen azt említetted, hogy az elején nem akartál cserkész lenni. Szóval mi volt a hívószó, vagy az a varázslat, ami miatt elkezdtél érdeklődni ez iránt?
0: Talán a közösség az mind a mai napig bent tart ebben. A játékok. Nyilván egy kisgyereként ez még fontosabb, hogy minél többet játszunk, minél mozgalmasabb legyen egy tábor vagy egy program. A tábortűz is, akkor még ugye nem voltak ilyen tűzgyújtási tilalmak, és akkor lehetett rendesen tüzet gyújtani, és akkor mindig különböző alakú tábortűzet tudtak a nagyobbak készíteni, építeni.
1: Mire tanítja meg a cserkészet a fiatalokat?
0: Arra, hogy segítőkészek legyenek, hogy talpra esettek, hogy a legapróbb dolgokban is meglássák a jót, és azt, hogy mit lehet azokból kihozni. Az, hogy együtt tudjunk működni, hiszen nagyon sokféle programot szervezünk, mindig sok segítőkész emberre van szükségünk, úgyhogy én elsősorban ezeket tudnám mondani, hogy talpra esett és életre való gyerekeket nevelünk.
1: Minden programban megpróbálsz részt venni? Már amit a tanulmányaid engednek, tehát cserkészként aktív vagy, aktív cserkész életet élsz?
0: Igen, nagyon aktív cserkész életet élek. Szinte az összes programon ott szoktam lenni, és elég sok olyan program van, amit én szoktam szervezni, vagy ha nem is feltétlen csak én, akkor legalább valamennyire a program szervezésében benne vagyok, és a lebonyolításában. Úgyhogy igen, elég mozgalmas életet élek.
1: Milyen programok ezek? Milyen programokban szoktál részt venni?
0: Hát az első és legalapabb az az őrsgyűlés, amit az őrsöknek szokott mindig az őrsvezető készíteni. Ez van, hogy akár havonta egy-két alkalom, de van, hogy minden héten a megrendezésre kerül. Vannak emellett csapatprogramjaink, például csapatkarácsony, farsang, van a próbatáborunk, ahol az újoncok kipróbálják, hogy milyen is a szülők nélkül egy ilyen félig nomád táborban eltölteni egy 3 napot, illetve a csapattábor. Ezek a legfontosabbak. Ezen kívül kerületi programokon is szoktam segíteni idén. Én végzem el a segédtiszti vezetőképzőt, itt az egyik feltétele ennek, hogy egy kerületi programot készítsünk, úgyhogy idén most már egy olyat is így a vállamra vettem, egyelőre ennyi.
1: Arról is említést tettél, hogy megtanulni a kis cserkészeknek a szülők nélkül megélni a mindennapokat. Könnyű vagy nehéz kihívás ez nektek cserkészeknek? Hát az öregeknek egyáltalán nem, de a kis cserkészeket a szülők hiányában pótolni mennyire könnyű vagy nehéz feladat ez? Te annak idején hogy emlékszel vissza a te személyes élményeidre, emlékeidre ezzel kapcsolatosan?
0: Hát megmondom őszintén, hogy nekem személyes élményeim annyira feltétlenül már nincsenek, én nem is voltam annyira kicsi, mikor ebbe így belekerültem, de egy-két emlékem van, hogy így például anya többször telefonált, inkább ő volt az, aki így aggódott értünk, de nyilván nekünk is hiányoztak az otthoniak. Inkább így a jelenlegi kisgyerkészeinkről tudnék beszámolni, egyébként nagyon talpra esett a brigád, és nagyon jól feltalálják magukat. Természetesen minden nap feljön az, hogy hiányzik anya is, hogy otthon szeretnének lenni, de a programokkal szerencsére mindig le tudjuk őket jól foglalni.
1: Most itt vagyunk a nyár kellős közepén, hát inkább már mondjuk úgy, hogy a nyár vége felé közeledünk. Jövő héten még itt egy hosszú hétvége, és utána pedig visszaálltok a dolgos mindennapokba, hiszen szeptembertől megkezdődik mindenki számára az iskola, ki általános, ki középiskolában, ki pedig egyetemen tanul. Hogyan marad meg a mindennapokban, mondjuk a te személyes életedben a cserkészet a folytatásban?
0: Érdekes lesz, mert én most kezdem az egyetemista éveimet, úgyhogy egyelőre még nem tudom, hogy hogyan fogom összeegyeztetni. Nyilván ebben van kicsit több rugalmasság, mint a gimnáziumban, hogy így hétvégére jobban le tudok jönni esetleg.
1: Mert hogy nem Egerben tanulsz majd tovább.
0: Igen, Debrecenben fogok. És hát elsősorban szerintem az ősgyűlések, azok általában szombatonként szoktak zajlani. De egyébként eddig is nagyon jól meg tudtuk oldani, több egyetemista, meg gimnáziumos tanulója volt a vezetőségnek, és így is szuperül meg tudtuk oldani eddig a csapatprogramok szervezését.
1: Szoboszlai Szabolcsal való beszélgetésünkben már megemlítettük, hogy leköszön a csapatvezetői tisztségről, és te váltod majd őt ebben a tisztségben. Mit szóltál ahhoz, amikor felkértek erre a feladatra, és egyáltalán hogyan lehet az emberből, egy cserkészből csapatvezető? Megszavaznak? Elfogadnak a többiek? Mi ennek a rendje módja?
0: Másfél évvel ezelőtt kérdezte meg tőlem egy vezetőségi megbeszélés után, hogy lenne kedvem átvenni így a csapatvezetését, mert hogy így rám gondolt, hogy nekem vannak olyan kompetenciáim, hogy erre így alkalmas lennék. Én hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon örültem neki, igaz, fontolgattam, de egyébként magamban már tudtam, hogy igent fogok mondani. Nálunk cserkészeknél az a szokás, hogy van egy ilyen felnőtt tagi gyűlés, ennek azok a tagjai, akik 18. életévüket betöltötték, és ők összeülnek, és ők választják meg a következő csapatparancsnokot. Tehát, hogyha több jelölt is van, akkor nyer igazán értelmet az, hogy a szavazásra választják meg. Viszont a csapatparancsnoknak kell rendelkeznie legalább egy segédtiszti képesítéssel, úgyhogy én most jelenleg azért is vagyok benne ebben a képzésben, hogy aztán át tudjam venni szeptembertől a csapatparancsnoki feladataimat.
1: És gondolom, hogy szeptembertől lesz feladatod jó néhány, nem csak az új iskola elkezdése miatt és az egyetem elkezdése miatt, hanem akkor a cserkészetben is több feladat hárul majd rád.
0: Igen, azt még nem pontosan tudom, hogy hogyan fogom összeegyeztetni az őrsvezetői létemet a csapatparancsnoki léttel, hiszen most lett egy újonc őrsöm, ráadásul kiskamaszok, úgyhogy ez egy kicsit nehezített pálya.
1: De jók a kihívások, és azért vannak, hogy megoldjátok őket.
0: Igen, és a csapatparancsnoki feladataim az jobbjára ilyen adminisztratív feladatokból állnak, ilyen táborhelyet kell lefoglalni, ilyen-olyan civil szervekkel kell tartani a kapcsolatot. Ezen felül egyébként különösebb feladatom nincsen, és szerencsére nagyon sok segítséget kapok a vezetői társaimtól is.
1: És végül részben már utaltunk rá, de a riport végén mégis szeretném megkérdezni tőled ismételten, miért jó cserkésznek lenni? Aki most hallgatja ezt a beszélgetésünket, fiatal, és azt mondja, hogy én szeretnék cserkész lenni, akkor benne hogyan tudjuk felkelteni az érdeklődést a cserkészet iránt?
0: Nekem az egyik legmegtartóbb dolog az tényleg a közösség, és az, amikor kicsit kijövünk ide, főleg a nagy táborban a természetbe, barátok közé, tényleg nyugodt idő van, nem kell foglalkozni a szürke hétköznapokban zajló bármilyen problémákkal, vagy akár a telefont bújni. Talán ez az egyik legmegtartóbb dolog, amikor közösen leülünk egy fa alá, és akár gitározva, kicsikkel, nagyokkal együtt énekelünk.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Luther Tündének, a 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat őrsvezetőjének. További életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
2: Az elhangzott beszélgetésben az EGRI 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat nyári táborában jártunk. A riporter Farkas Erzsébet volt.

0: Most irodalmi sorozatunk 9. részét hallják, Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A régi szép időkben még egyszerű volt akváriumot készíteni. Csak elmentünk egy ismerős üvegeshez, a sok közül, és elkértük tőle a hulladékot. A legtöbb üvegessel olyan kapcsolatban voltunk, hogy még rendszerezték, csoportosították is nekünk a lehulló üvegcsíkokat, darabokat. Ha kihívták valamelyik szakit üvegezni házhoz, mert például a szomszéd Pistike egy csinos kis lyukat ütött a konyhaablakon csúzlival, megkaptuk az egész táblát. Lett akváriumunk, dögivel. Most picike akváriumokat készítettünk, 10-20 liter körülieket, meg egy nagyot, egy 100 literest. A nagyot esővízzel töltöttük föl, a kicsik vártak a sorukra, üresen. Laci bácsi beindult. A nemes tűzeget női nejlon harisnyába tömkötte, aztán belógatta a nagy akváriumba. Gyula furcsán méregette, kacsingatott rám, hogy akkor most minden százas-e az öregnél, de minden százas volt. A randa női harisnyát benne hagytuk az akváriumban. Másnap délutára az akvárium víz olyan lett, mint a Lipton tea. Fiúk, most megmérjük az akvárium víz kém hatását, mondta roppant komoly arccal, és elővett valami kütyüt, egy kémcsőszerű üveghengert, némi vegyszert és egy pipettát. Hümmögött, csepegtetett ide, csepegtetett oda. A lényeg az, hogy nagyon meg voltunk elégedve az eredménnyel. Nem értettünk semmit az egészből. A teaszínű vízzel feltöltöttük a kis akváriumokat, és mindegyiknek az aljára tettünk egy-egy zöld színű perlon vatta darabot. Minden akváriumba egy-egy pár neonhal került. Utoljára a Vödörben láttam ilyen tanácstalannak szegényeket. Alig-alig mozdultak, csak álltak bánatosan, és szemmel láthatóan visszakívánkoztak a vízi növényekkel gazdagon beültetett nevelő medencéjükbe. Gyulának egyébként nagyon bejött ez az akvarisztika. Kocsmába menet mindig beugrott néhány percre, aztán egyre tovább és tovább maradt. Végül odáig jutottunk, hogy mikor jó paszban volt, órákig elüldögélt az akváriumok előtt. Ha nem volt jó paszban, akkor meg folyton bolyongott a lakásban, mint az Urbán lelke. Hogy ki lehetett ez az Urbán, azt nem tudom, de Laci bácsi ilyenkor mindig őt emlegette. A legfontosabb viszont az volt, hogy másnap végre eljött a szombat, és elfelejthettem kis időre a sulit. Meg mindent. Hajnalban horgászni készültünk az öreggel. Gyula nélkül. Gondoltam, majd megpróbálom őt is elfelejteni. Egyébként már nem zavart annyira a gyerek, mint az ismerettségünk kezdetén. Csípősen hideg volt a reggel. Apró kis hullámok fodrozódtak a tótükrén, a szél a hátunk mögül fújt, bevetett készségeink reményteljesen várták a kapást. Megpróbáltam a lehető legtökéletesebben elbújni a kabátomban. A vállaim közé húztam a nyakam, nehogy valami úton, módon elillanjon az a kis meleg is, aminek még boldog tulajdonosa voltam. Az öreg úgy ült mellettem, mint egy pelikán. Rezzenéstelen arccal, mint aki nem lát, nem hall, nem érez. Az ő ötlete volt ez az egész. Ilyen időben horgászni. Aztán egyszer csak megszólalt. Látod a sast? Előttünk, távol, a nyárfák fölött. A messzi távolban lomhar száncsapásokkal pontosan felén tartott egy hatalmas madár. Jött, jött, egyre nagyobbnak tűnt, nekem meg hirtelen olyan érzésem támadt, hogy ez most vagy engem, vagy az öreget szemelte ki zsákmányául, és hamarosan kiemeli valamelyikünket a bokrok közül. néhány méternyire csapott le tőlünk a vízre. A következő pillanatban már egy rekordlistás pontyot szorongatott a karmai között, aztán megpróbált újra a levegőbe emelkedni, de nem sikerült neki. A nagy hal valószínűleg rájött, hogy ennek a felese tréfa, és égtelen ribilliót csapott a gyilkos karmok között. Megpróbálta mélybe húzni hívatlan vendégét, egy szóval mindent elkövetett, hogy lekerüljön az étlapról. A sas, szügyig merülve, egyre nyugtalanabb bultekingetett az ég felé, miközben fél árbócnyi szárnyaival kétségbe esetten lapátolta az életet jelentő levegőt. Ahogy elnéztem, olyan döntetlen formára állt a meccs, de ha mindez még nem lett volna elég, Laci bácsinak akkora kapása volt, hogy alig tudta utolérni a mélybe igyekvő horgászbotot. Ez nem lehet igaz, pattantam föl én is azonnal kis székből. Belegabajodtak volna az öreg horgász zsinórjába? Az öreg bevágott, és már-már úgy tűnt, hogy hamarosan ura lesz a helyzetnek, de aztán mindkét lábával egyszerre csúszott meg a sikamlós fövenyen. Olyan hátast dobott szegény, hogy felszínszentem. Ő nem érezte túlságosan tragikusnak a dolgot, még estében is pumpált, tekert, zsinort csévélt, mintha csak szándékosan vette volna fel ezt a fölött év szokatlan testhelyzetet. Ahogy kapaszkodott a horgászbotjába, a zsinór végén csapongó őserő pillanatokon belül újra talpra állította. Laci bácsi kiemelkedett a sárból, mint egy jógi, és még pont idejében sikerült lazítania a féken, hogy orra ne bukjon. Jánoskám, készítsd a szákot, mondta kipirult arccal, miközben belelépett a gilisztás vödörbe. Nagyon úgy tűnik, hogy fogtam valamit. Na, ezt szerettem benne. Ezt a kincstári optimizmust. A hal még olyan messze volt, mint a világbéke, de ő már gilisztás vödörrel a jobb lábán a szákolást tervezgette. Gyorsan felszaladtam a kocsihoz, kikaptam belőle a szákot, aztán visszafelé menet már én is a fenekemen csúszva érkeztem. De ki bánta? A nagy hal a horgon táncolt. Laci bácsi is táncolt. A vödör valahogy megszorult a lábán, és sehogyan sem tudta lerúgni magáról. Segítettem neki. Nagy nehezen megszabadult a kolonctól, aztán megújult erővel tekert, pumpált, csévélt, és rendkívül elégedetten hümmögött. A sas időközben szintén szabadult szorult helyzetéből, hal nélkül ugyan, de legalább épp bőrrel és egészségesen hagyta el a színpadot. Most már mi voltunk a főszereplők. Laci bácsi fárasztás közben hirtelen hátrálni kezdett, és jó érzékkel sikerült összetaposnia néhány kolbászos szendvicset. Azonnal észrevette, hogy valami puhára lépett, és igazi gentlemanként elnézést kért tőlem. Aztán a vadonatúj hátizsákom következett. Hát ez meg mi volt? Az Adidas tatyómért ölni tudtam volna. Ismét úgy érezhette, hogy némi magyarázattal tartozik, mert azonnal megpróbálta menteni a menthetőt. Jánoskám, ez a hal egy másik hal. Nem az a hal, amit a sas elkapott. Ez sokkal nagyobb. Ja, hát akkor minden rendben. Megnyugodtam. A horgász helyünk lassan úgy nézett ki, mint Mexikó város földrengés után mindketten csöpögtünk a jéghideg sártól, a gilisztás vödrön békésen ringatózott a hullámok között, az öreg pedig vészesen közelített a távcsöven felé. Azt már nem. Még időben sikerült biztonságba helyeznem a drága holmit, de ugyanezt már nem mondhattam el az öreg napszemüvegéről. Na jó, lehettem volna egy kicsit fürgép is. Mint szomorú mementó egy öldöklő csata után, lencse és keret nem volt többi. Mi jöhet még? Az öreg szinte tökéletesen legyadulta a tópartot. Erősen kíváncsi lettem a halra, ami nem az a hal, hanem egy másik hal, de azért valami köze neki is lehetett ehhez a pusztításhoz. Amíg Laci bá ügyködött, Én áttöröltem az összetaposott hátizsákomat néhány papírzsebkendővel, vagy fél évig spóroltam erre a szerzeményre. Hát eléggé ramagy állapotban volt szegény. Nem árultam el az öregnek, hogy mennyire a lelkembe, hátizsákomba taposott, inkább igyekeztem túltenni magam a történteken. Szóra sem érdemes. Azért azt majd megnézem, amikor szembe találkozik a ripityára tört napszemüvegével. Az öreg küzdött a hallal. Az volt a szerencse, hogy nálunk a finom szerelékes horgászat 40-es zsinórnál kezdődött, ezzel már meg lehet állítani egy gyors vonatot, és most ráadásul egy kicsivel vastagabbat csívélt fel Laci bácsi, mondván, nehogy már zavarba jöjjek, ha valami komolyabb hal akad. És lőn. A komolyabb hal tőlünk olyan 80 méternyire kiugrott a vízből, mint egy bálna, és olyan csobbanással zuhant vissza, hogy még a lélegzetem is elállt. Az öreg azon nyomban rázendített a völgyvidéken és a hegygerincen át kezdetű mozgalmi nótára, amiből arra következtettem, hogy amúr lehetett a zsinór végén. Amúri partizánuk dala. Laci bácsi nagy becsben tartotta az amúrt. A húsa nem volt különösebben finom, de mindig nemes ellenfélnek bizonyult. Csak akkor adta meg magát, ha már úszó csapásnyi erejesen volt, és ez a pillanat rendszerint akkor érkezett el, amikor már a horgász is a füleink keresztül szedte a levegőt a fáradtság miatt. Hirtelen megélénkült a vízpart. A sporik egyre másra szállingóztak át hozzánk a szomszédos horgászhelyek felől, mindenki látni akarta, mint az öreg partra vonszolja a cetet. Daráld ki, Lacika, ne cifrázd! Javasolta egy mackó nadrágos tag szódás üvegnyi szemüvegben, miközben vaksimpásztázta a vizet. Úgy látom, már közel van, tette még hozzá a szakértők magabiztosságával. Erre a hal újra feldobta magát, de most, mintha egy lehelletnyivel távolabb lett volna. Mi van, Laci bá? Már megint egy keszeg? Próbált jópofáskodni egy kis cingár, de az öreg nem volt beszédes kedvében. A hal kirohanásai egyre ritkábbak lettek, egyre több zsinort lehetett visszacsévélni az orsóra. Egy kis állítás a féken, a vén róka tudta jól, hogy az utolsó menet nagy valószínűséggel még hátra van. Aztán eljött a pillanat, amikor a víziszörny sziluettje feltűnt előttünk a partmenti sekély vízben. Mindenki felhördült, mintha egy ezüst színű fürdőkád akaszkodott volna rá az öreg horgászbottyára. És ott volt egészen közel, szinte mellettünk. Hirtelen felpörögtek az események. A halunk újra megindult, mégpedig olyan eszeveszett iramban, hogy a meglazított fék is kevésnek bizonyult. Vagy ő egyszerűen csak bekrepált az orsó? Az amúr majdnem kitépte Laci bácsi kezéből a botot. Az öreg ugrott egyet, csúszott vagy másfél métert, kifarolt kicsit jobbra, aztán embert talált, és az egyensúlyából kibillentett szemüveges hasmánt fogott vizet, pont ott, ahol az imént még a nagy hal mutogatta magát. Végleg elszabadult a jókedv a tóparton. Tibikém, te búvárkodni is szoktál? Hátrább az agarakkal, ez a hal már foglalt, mókázott egy tagba szakadt szakállas. A cingár is elemében volt. Szabad tüdős merülés, világcsúcs! Te hol a szemüveg? Csak össze ne roppantsa odalent a nyomás. A vízmélység kb. 40 centiméter lehetett. Érdekes, én például most vettem észre, hogy miért tűnt az előbb olyan furcsának a térdig érő vízben keresgélő sok dioptriás. Amikor felbukkant az iszabból, már nem volt rajta a szemüveg. Laci bácsit eléggé megviselték a történtek, bár nem tehetett a dologról, pedig a végén még a szemüveges is viccesre vette a figurát. Szerintem azért, mert némi tapogatózás után sikeresen megtalálta odalent a dioptriáit. Minden jó, ha jó a vége. A búvár kimászott az iszabból, az öreg pedig újra a part közelébe kormányozta a halat. a cingár még bedobott egy Tibi, ugorhatsz poént, térdeit behajlította, kezeit magasba emelte, aztán pucsított, mint a gyors úszók a rajtkövön, de most már mindenki a hallal foglalkozott. A tagba szakadt szakállas csizmaszárig gázolt a vízbe, megragadta két oldalt a hal kopoltyú fedőit, és egyetlen mozdulattal kiemelte a partra. Majdnem akkora volt, mint én. Ketten fogtuk az öreggel a fényképezőgép előtt.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 9. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohánca mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, Turi Sarolta zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Evezz a mélyre. Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek. A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán jelent meg szeptember 3-án az egyperces videó, amelyben Palánki Ferenc eddigi Debrecen nyíregyházi megyés püspök immár frissen kinevezett Kalocsa kecskeméti érsekként szólal meg. A kinevezett érsek elmondta: 14. Leó pápa a mai napon kinevezett Kalocsa kecskeméti érseknek, és ezt félve, remegve, de nagy örömmel vettem tudomásul. Hálás köszönetet mondok a Szentatyának, hálás köszönetet mondok dr. Bábel Balázs érsekatyának, és a Kalocsa kecskeméti főegyházmegye paptestvéreinek is. Szeretettel köszöntöm őket, és kérem, hogy imádkozzanak értem. S ugyanígy köszönetet mondok a Debrecen nyíregyházi egyházmegyében eltöltött évekért, 11 esztendőért, az ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette: a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek: evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre. A csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek videó üzenetében szeptember 3-án. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítésén, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Videójában arról beszélt: a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített védmű stabil, a kövek a helyükön vannak, jelezte. Az alaptalan híresztelésekkel és a kételkedőkkel szemben ez a tény magáért beszél, közölte. A jelenlegi tervek szerint a katonák jövő péntekig a helyszínen maradnak, és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Dunaszent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. A kormány döntött arról, hogy Magyarország továbbra is megadja a menedékes státuszt az orosz-ukrán háborúból menekülő 6 köteles korú férfiaknak, közölte a miniszterelnök Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett: az Európai Unió néhány hete Magyarország nem szavazata mellett döntést hozott arról, hogy az orosz-ukrán háborúból menekülő 6 köteles korú férfiak számára nem adható menedékstátusz. A kormány szerdai döntése szerint ugyanakkor Magyarország továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy megadja a területére menekülő 6 köteles korú férfiaknak a menedékes státuszt, közölte a miniszterelnök. Hozzátette, hogy elsősorban a kárpátaljai magyarokra tekintettel vannak egyre nagyobb számban ilyen menekültek. Átfogóan felülvizsgálja a kormány a büntető eljárások elhúzódásának okait, közölte Magyar Péter miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján. Elmondta: a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változást, amely érdemben segíthet lerövidíteni a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. akkor tölti be az igazságszolgáltatása feladatát, ha képes tisztességes, alapos, független döntést hozni, de mindezt észszerű időn belül teszi meg, fogalmazott. A miniszterelnök jelezte, a kormány minden szükséges eszközt biztosítani fog a hatóságoknak, hogy a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekményeket is gyorsan és magas színvonalon fel tudják tárni. Országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be a miniszterelnök a budapesti sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta, sok-sok 10 milliárd forint értékben már ettől az évtől egészen 2030-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. A jelenlegi klímát tűrő fákat ültetnek majd, és kiemelten figyelnek a legkisebb, a közepes és a nagyobb településeken is a fák számának növelésére, valamint a megfelelő faállomány ápolására, gondozására is, tette hozzá. Végül az időjárásról. Eleinte erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, néhol esetleg csepeghet az eső, később a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul a felhőzet. A nyugati tájakon van kilátás több napsütésre. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Könyvtári barangolás.
6: Kedves hallgatóink, közeleg az első őszi hónap, ami legtöbbünknek az iskolakezdést, a totális mókuskerék újraindulását jelenti, gyereknek, szülőnek, tanárnak egyaránt. De az csak az egyike annak, amit az ősz magával hoz, és habár ez határozza meg legjobban sokunk mindennapjait, azért felvillan más is a zaj, a lárma és a tennivaló hegyek mögött. Véget ér egy évszak, fordul a kerék, a gyümölcsök beérnek, halad lassan minden a csend felé, de még minden hangos, életteli, erős. A következő versösszeállítás erre a fordulópontra reflektál. A számvetésre, hogy mennyi minden történt már az évben, mennyi idő eltelt, és hogy lettünk idősebbek és talán tapasztaltabbak is általa. Hogy az időmúlás nem csak veszteség lehet, hanem csendes megfigyelése annak is, hogy mit hagyunk hátra, és mi az, amit magunkkal viszünk.
7: Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele, a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggeli. S álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan lantomat megpendítem. Altató dalod gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadat szép lassan tett. Föl ne keltsük álmából a szendergő természetet.

Áprili Lajos, őszi rigódal. Megeste már a déra bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után. Ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritka lombú vadseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos banka s gerleszó. Ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mint a félne, ködül a hangok túl finom során, mintha huny szemmel álmában zenélne egy álomőzben, álomfuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hófelhő jön, énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.

Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem. A kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom, éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, írtsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húnyd szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.

Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrése közt az eget, a tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég, megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák. Hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. Ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni, milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmok haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata. S vesztett napok emléke, virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalom, nem szítja sokáig. Belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább. Hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető hervadó kezében hasztalan reménnyel könnyáztatta keszkenő.

Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze, ég veled. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s vízhangosan dördül a kövezet. Visszajön az egész tél belém. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem. És mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. A vérpad épül, az sem ád íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Kié lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt. Ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm. De ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy, anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, s hűtelen. Szeretőm vagy hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep. A sír már les az áldozatra. Ó, vond öletbe, vond s ölelt homlokom át, hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratva az őszutó szelíd és sárga sugarát.

Rónai György, Yggdrasil. Yggdrasilfa, karolj engem ágaidba. Világrejtő lombjaidra fektes engem, Yggdrasilfa. Fejem alatt puha párna bolyhos csönded éjszakája, fehér esőd villogása nappalaim ragyogása. Madaradnak fogadj engem, koronádba énekelnem, sűrű sátrat vonj felettem, a keselyű rám ne lejjen. Nincs mit féljen a haláltól, akit a te lombod ápol. Véd a kártól, óv a gyásztól, pusztulástól, elpalástól. Mert ágaid sosem asznak, örök forrás él alattad. Őszök jönnek, erdők halnak, de te mindig fiatal vagy. Yggdrasilfa, veled egyé váljak én is, gyökereddé, ágaiddá, leveleddé lombosulva, mindörökké.

Rónai György, a megfáradt Odüsszeusz. Amit nem láttam a világból, nem érdekel már. Amit láttam, is lassan elfelejtem. Sziklán ülök, hálómat bogozom, hallgatom a hullámok mormolását. Vagy nézem udvarom zugából dárdavető ifjak vetélkedését, hogy két annyira dobtam valaha. Mindegy. Leég a láng, füsttel, korommal hanvadnak a fáklyák. Gyerünk aludni, Penelope. Hanem azért az ablakot hagyd nyitva éjszakára. Bármelyik pillanatban szólhat a tengerről a hívás.

Rapszódia egy őszi kertben. Csapzottan tarka lett az a fényteli kerted. Későn süt fel a nap, hamar homálylik. Elfagytak feketednek napraforgóid, dáliáid. Még nyílnak őszien égnek, már nem sokáig, napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, ami nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőtlevelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündérjen. Már várja a nemes növényi sejtelem novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészeten a szépség. Magunkra gondolok. A szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, ha megérjük a telet? Szépségben boldogult virágok, levelek. Ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelemmel? Elfagyott rózsák, dáliák. A kertünk új és új szépség akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódítása el nem indul a sejtjeink bezárt tudat. Hát lett-e a 10 000 éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomba virág eltenni télire a fényt? Nincs miért adnunk a szerényt. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez? Hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lesz. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződünk. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták, robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol. Míg meg nem lejjük azt a képletet, nem nyughatom, nem nyughatol. És új energiává lesz a múló idő. Új csillagmágiát gyújt meg, érted? Vigasztalóvá lesz a rémítő, mindent meglátsz, mindent megértek, és érthetetlen szenvedésed 7-szer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmivé lett napraforgóid.

Rónai György, őszi himnusz. Üdvözd légy! Olvasód morzsolva így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap, tengernek csillaga, te tündököi fölöttünk, hogy el ne védsük a homályban az utat.

mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szerid szíved fölött. Most lábadnál ülök békésen, mint az árva, ha új anyát talált, halott anyja helyett, s többé már köntöse szélét el nem bocsájtja, be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringas engem is örök hazámba át.

0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Áprili Lajos, Charles Baudelaire, Rónai György és Vas István verseiből. A verseket Blaskó Balázs, Fehér István, Gálfi László, Hegedűs D. Géza, Kelemen Csaba, Réti Árpád, Sárosi Kinga és Szegvári Mennyhért előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Oceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábe Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte.

0: Érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét 2 év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatába november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a 3-as változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygóméretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum 3 fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szent Háromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem Szent Háromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező, minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Még ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
2: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőjének, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva a másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha a négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressem meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárta a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög? Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárott rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra. De ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik. Istenem add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Berde Mária, Irgalom. Ki soká nem borul emberi várra, ahhoz a fák egyszer közel hajolnak. Ki soká nem figyel emberi szájra, ahhoz egyszer a falevelek szólnak. Ki soká nem örvend emberekkel, egyszer a kertben, harmadkora reggel, megérti, mit csíznek a csíz üzenget, s mit a szél ujja a fákon kipenget. Ki soká nem olvas emberi könyvet, az megtanulja, mit a felhők írnak. Ki soká nem lát emberi könnyet, azért az esők patakokat sírnak. Ki földi csókot immár sose kóstol, arra az ég lehajlik csillagostól, s megérzi egyszer, hogy az Isten szája csókol, a napban is reája.
1: Berde Mária Irgalom című versét Dér Gabriella mondta el. Berde Mária író, költő, műfordító, tanár 1889. február 5-én született Kackón. Régi erdélyi értelmiségi család sarja volt, édesapja református lelkész, majd a nagyanyedi teológia tanára volt. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán doktorált magyar, német nyelv és irodalomból. Fiatalon bekapcsolódott az irodalmi életben. Első verse 1906-ban a Pesti Naplóban, első kötete pedig 1912-ben jelent meg. Az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagjául, később alelnökéül választotta. Jelentős 1920 utáni irodalomszervező tevékenysége. Az Erdélyi Szemle, majd a Zord Idő szerkesztője volt, valamint a Napkelet munkatársam, az Erdélyi Helikon oszlopos tagja és az Erdélyi Magyar Írói Rend alapítója is volt. A háború utáni erdélyi magyar sajtó egyik kulcsfigurája volt. Élete végéig a Dolgozónő főszerkesztőjeként is munkálkodott. 1928-ban adta ki Seherezádé himnusza című verses kötetét. Prózai alkotásaiban is megmaradt vérbeli lirikusnak. Legfontosabb regényei a Romuald és Adriána, valamint a Földindulás címekkel jelentek meg. Berde Mária 1949. február 20-án hunyt el Kolozsváron.

0: A nap imája.
1: Pári Szent Vince imája. Ó végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istállóban születtél, Názáretben szegénységben nevelkedtél, s a legtökéletesebb elhagyatottságban haltál meg a keresztfán. Engedd, hogy a világ mulandó javait mi is megvessük, és úgy használjuk, mintha nem lennének a mieink. A szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban részesülhessünk. Jézusunk, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Evezz a mélyre! Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek. A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán jelent meg szeptember 3-án az egyperces videó, amelyben Palánki Ferenc eddigi Debrecen nyíregyházi megyés püspök immár frissen kinevezett Kalocsa kecskeméti érsekként szólal meg. A kinevezett érsek elmondta, 14. Leó pápa mai napon kinevezett Kalocsa kecskeméti érseknek, és ezt félve, remegve, de nagy örömmel vettem tudomásul. Hálás köszönetet mondok a Szentatyának, hálás köszönetet mondok dr. Bábel Balázs érsekatyának és a Kalocsa kecskeméti főegyházmegye paptestvéreinek is. Szeretettel köszöntöm őket, és kérem, hogy imádkozzanak értem. S ugyanígy köszönetet mondok a Debrecen nyíregyházi egyházmegyében eltöltött évekért, 11 esztendőért, az ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette, a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek, evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre, a csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek videóüzenetében szeptember 3-án. Sikeresen zárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 000 darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel. Emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A Spár Magyarország az akció sikeréhez további 2 millió forint adománnyal járul hozzá. Nagy öröm számunkra, hogy idén is ilyen sokan álltak a kezdeményezés mellé. Minden átadott füzettől, iskolatáska vagy megvásárolt adománykártya azt üzeni, hogy fontosnak tartjuk. Egyetlen gyermek se induljon hátránnyal az iskolában. Ez az összefogás ismét megmutatta, milyen sokat tehetünk közösen, mondta Macelka Márk, a Spár Magyarország kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta. A felajánlásoknak köszönhetően több ezer gyermek családjának tudnak segíteni az iskolakezdés megterhelő időszakában. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Négyszeres jubileumot ünnepelnek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Törökszent Miklóson. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola, 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, 15 éves a Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda, és szintén 15 éve annak, hogy az Egri Főegyházmegye az intézmény fenntartó. Így többszörös jubileumot ünnepeltek szeptember 1-én. Az általános iskolában kezdődő programon Poyák Tóth Klára intézményi főigazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük Juhász Ferenc általános helynökatyát és Markóth Imre polgármestert. A főigazgató beszédében emlékeztetett, 100 év alatt gyermekek ezrei tanultak meg írni, olvasni, gondolkodni, álmodni és hinni önmagukban, ezen falak között. Ezt követően az iskola történetét mutatta be néhány mondatban. Markóth Imre polgármester beszédében örömét fejezte ki, hogy a városban számos oktatási intézmény a katolikus egyház fenntartásában szolgálja a gyermekek fejlődését. Markóth Imrét, Törökszent Miklós polgármesterét hallják.
2: Kiki szülőként vagy nagyszülőként, de leginkább pedagógusként lehet tapasztalni, hogy azért évről évre, vagy legalábbis ciklusokban látható, hogy másabbak a gyerekek. Hogy mennyire kell rájuk odafigyelni, azt gondolom, hogy Nagyon fontos az iskola, és nagyon fontos a vallási hitéleti közeg, közösség, hiszen egy ilyen oktatási intézményben a tananyagon kívül hitet, tartást és hovatartozást tudnak kapni a gyerekek. Én a törökszentmiklósi katolikus oktatási közösségnek, minden tagjának nagyon jó egészséget, sok sikert kívánok erre a tanévre, és a fenntartónak, az Egri Főegyház megyének pedig önkormányzat nevében is ezúton is szeretném köszönetemet kifejteni, hogy mindazt a munkát, amit Törökszentmiklóson vállaltak, azt évről évre elvégzik. Köszönjük szépen!
1: Az ünnepség ezután a gimnáziumban folytatódott. Most Poyák Tóth Klára intézményi főigazgatót hallják.
3: Vannak helyek, amelyekhez nem csak emlékek kötnek bennünket, hanem érzések is. Egy folyosó, egy tanterem, egy régi fénykép, egy ismerős név, vagy akár egy csengő hangja képes éveket, évtizedeket visszahozni. Ilyen hely számunkra a Bercsényi. Ma egy különleges születésnapot ünneplünk. Iskolánk 80 éves lett. 80 év. Kimondani is megható. Hiszen ez alatt generációk ültek be először izgatottan az iskolapadba, itt születtek barátságok, itt születtek első sikerek, és talán első kudarcok is. Itt tanultunk nem csak tantárgyakat, hanem kitartást, felelősséget, egymás tiszteletét, és azt is, hogyan találjuk meg helyünket a világban.
1: Mind az általános iskolában, mind pedig a gimnáziumban iskolatörténeti kiállítással idézték meg a hosszú évtizedek történéseit. Az iskolai ünnepi percek után közös hálaadó szentmisére gyűltek össze az intézmények tanárai és diákjai a Szent Háromság templomban. A főcelebráns Juhász Ferenc általános helynök beszédében a tanárok és Jézus a tanterem és a templom párhuzamára világított rá.
4: Isten egy esztendőn keresztül ugyanúgy tanít bennünket, ugyanúgy vár bennünket, és ugyanúgy tanít bennünket, mint ahogyan az iskolai osztálytermekben tanulunk, hallunk, látunk, érzünk és szeretünk. Van tennivaló ebben az esztendőben is, különösképpen az, hogy ennek az évnek van egy új mottója, majd biztosan fogjátok hallani ezt, Assisi Szent Ferenctől vettük kölcsön. A mottó úgy hangzik, egy nagyon rövid, hogy áldott légy Uram. Van egy ilyen ének, és biztos meg fogjátok menet közben majd tanulni. Áldott légy Uram, hogy ebben az évben nem csak arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy ebbe az iskolába járok, milyen jó, hogy nem feleltem rosszul, milyen jó, hogy nem kellett felelnem, nem szólítottak föl ma, hanem sok minden más mellett arra is kell gondolni, hogy amiért és akiért ez az egész van, hogy a Jóisten az legyen áldott mindazért, ami történt és ami történik.
1: A szertartás után megkoszorúzták Pánti Endre sírboltját, majd Bordás Péter plébános megáldotta az oltár elé helyezett iskolatáskákat, ezután pedig az iskolakezdő elsősök kapták meg az egyennyakkendőiket. Az Egri Rozália temetőkápolna búcsú ünnepe szeptember 6-án 16 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Egerben a kisasszony búcsú szeptember 13-án vasárnap lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisét Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órakor kezdődő szentmisét pedig Mihályi Mátyás gyöngyösi káplánatya tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián szeptember 19-én szombaton 18 órától előadás lesz. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós négyese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz. A belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Fráter John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya, Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jeleket a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Basobora atya 1946-ban született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust. Ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot. Mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál. Istenben merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya, tehát evangelizációs programra hazánkba érkezik. 2026. szeptember 15-én Sopronban az Orsolyéta templomban lesz imaest 18 órától. Szeptember 16-án Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony templomban 15 órától kezdődik az imaest. Szeptember 17-én Pécsett a Pálos templomban 18 órától imaest és zarándok est lesz. Szeptember 18-án Mogyoródon a Szent Mihály templomban lesz az imaest 17 órától. Az Egri Főegyház megyében szeptember 19-én és 20-án Basobora atya Füzérradványon a Római Katolikus templomban 14 órától hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus templomban 18 órakor kezdődik az imaest. És végül szeptember 22-én Egerben a Ciszterci templomban 17 órától tart imaestet Basobora atya. Mindenkit szeretettel hív és vár az imaestekre a hegyközi karizmatikus megújulás. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
8: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is, a tieid azonban csak esznek isznak. Jézus így felelt nekik, csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket. A bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. Aki mindent egyszerre akar elmondani, az többnyire semmit sem mond. Aki keveset mond, de lényegre törően, az a kevésben meg tudja sejtetni a mindent. Mint Szent Pál ezzel a képpel, hogy a pap, az igehirdető, a lelkipásztor csak szolga és intéző. Nem túl hízelgő szavak, de pontosak. A szolga elszámolással tartozik urának, az intéző úgy szintén. Ebből az is következik, hogy amit ura parancsol, azt nem hághatja át, a rábízott üzenetet nem hamisíthatja meg a hallgatóság kedvét keresve, ízléséhez alkalmazkodva, még megnyerés céljából sem. Természetesen tudni kell a Krisztustól kapott kinyilatkoztatást megfelelően előadni, más szavakkal és módszerekkel, a kisgyerekeknek és a felnőtteknek, a bűneikhez rejtetten vagy nyíltan ragaszkodóknak, és a bűnüktől minden áron szabadulni akaróknak, a gyöngéknek és az elszántaknak. Ám ez az alkalmazkodás nem mehet odáig, hogy a hit tartalmát, a misztériumokat, Isten felfoghatatlan, de befogadható és éltető titkait, illetve az egyház szentségeit eláruljuk. Ezért folytatja így az apostol. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogy ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam fölött sem ítélkezem. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ez sokszor magányossá, meg nem értetté teszi a szentségre törekvő, tehát szolgálati tisztségét lelkiismeretesen betöltő lelkipásztort, és bizonyos fájdalmas küzdelmeket, lelki kínokat okoznak neki azok a hívek, akik arról akarják meggyőzni, hogy a kor erkölcseihez, vagyis erkölcstelenségéhez igazítsa ige hirdetését, vagy legalább hallgasson bizonyos témákról. De áldott ez a magányosság. Ilyenkor kell a papnak elővennie az Úr igéit, vagy a szentségi kápolnában a tabernákulum előtt letérdelni és bevallani. Uram, magam maradok, ha igéidet el nem árulom. Szentségeidet olcsón nem adom, de én a te szolgád vagyok, nem a híveké, a te titkaid intézője, nem az ő igényeik kiszolgálója. S neked tartozom számadással, nem ő nekik. Ilyenkor megkérdezheted, mennyire egy vagy Jézussal. Valahányszor megnyitod előtte belső szobád ajtaját, betér hozzád, és megerősít küldetésed teljesítésében. Az emberek szemében hűséges szolga, megbízható intéző leszel, uradnak pedig meghitt barátja, bizalmasa.

0: hai pen. Voi paleca dipendas lenge? Sogindin. Sai che renco di che ande o bia postimo sincrenatun cicana in che o piramno mascar lendei. Bab natarco dolgesa, canalena mascar lendele piramnes, atunci vivon postina ande codolgesa. Hai penlas lenge vi mai but peudicco vorba. Konik nas uvel pe onivo pohtan purano kotor, ke kataro purano kotor vi onivo rumulpe, hai cina žal onivo kotor karingo purano kotor. Hai konik nas orele njevi molande purane durui, ke njevi mol, sap harra velle puranje durujen, hai emol avri šorjol, babile duruja hason. Ba e njevi mol, ande njeve durujande trobulte šoren, Atunci soldu jásempe.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
2: Evangelium nach Lukas. Sie sagten zu ihm, die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber essen und trinken. Jesus erwiderte ihnen, könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. In jenen Tagen werden sie fasten. Und er erzählte ihnen auch noch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid, denn das neue Kleid wäre zerschnitten und zu dem alten Kleid würde das Stück von dem neuen nicht passen. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche. Denn der neue Wein zerreißt die Schläuche, er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen, denn er sagt, der alte Wein ist besser. Wort des lebendigen Gottes.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Palermói Szent Rozália Szűz. Rozália Szicíliában született, grófi családból. Édesapja gróf. Lehetővé tette számára, hogy a fejedelem udvarában kényelem és pompa között nevelkedjen. Mindez azonban Rozália titokban otthagyta, és egy magányos barlangba vonult. Majd a Palermó fölött emelkedő mondta, Pellegrinón keresett egy még ridegebb barlangot. A lába előtt terült el a gazdagváros minden csábításával. Rozália azonban a legkeményebb önmegtagadásokat gyakorolta és imádkozott. Halálakor a barlang padlóján feküdt, kezében feszületét tartva. 1166 táján halt meg. Kedves hallgatóink! Az előző napokban szent nevelők élettörténetéből olvastunk föl rövid ismertetést, és tanítási elveikből is adtunk néhány gondolatot. Ma Merici Szent Angéláról emlékezzünk. Egyszerű szülők gyermeke volt, és a Gardató melletti Dezencánóban született. Szüleit már 10 éves korában elvesztette. Angélát és nővérét a közeli szállóban lakó nagybácsi vette magához. A kisleányok elválaszthatatlan jó barátnők voltak. Szívesen játszottak a testvérek kolostort, és közösen imádkozták a zsoltárokat, mint két kórus. Nővére hirtelen halála nagy csapás volt Angélára. A gyermekkori játékok helyébe komoly tökéletességi törekvés lépett fel. Mikor 22 éves lett, meghalt a nagybátyja, és Angéla visszatért Dezenzánóba. Itt döbbent rá, hogy a szegényebb gyerekek minden vallási oktatás nélkül nőnek fel. Nem volt még akkor kötelező iskolai oktatás. A szegény gyerekeket nem tudták iskolába küldeni. A szülők részben maguk is teljesen tudatlanok voltak, másrészt nem is törődtek azzal, hogy legalább az elemi vallási ismereteket megadják nekik. Angéla beszélt a helyzetről barátnőivel, jobbára vele egykorú lányokkal. Nem volt sem vagyonuk, sem befolyásuk, de Angéla lelkesedése ragadós volt. Mindannyian kijelentették, hogy készek segíteni. Már most kiderült, hogy Angéla született vezető. Mellé még

0: Tetszetős külseje és megnyerő egyénisége is volt. Neki kezdett tehár barátnőivel, a szomszédság kis leánykáit összeszedték, és szabályszerűen rendszeres hitoktatást adtak nekik. Segítőtársait Bressában egy közösségbe fogta össze. 12 közülük Angélával laktak, legtöbbjük pedig a családjával maradt. 28 leány szentelte magát így Istennek 1535-ben, és csatlakoztak Angéla munkájához. De elgondolásával annyira megelőzte korát, hogy még nemigen értették meg őt és eljárását. Olyankorban, amikor a nevelés szinte embertelenül szigorú volt, így írt lelki leányainak. Nagyon kérlek benneteket, arra törekedjetek, hogy leányaitokat szeretettel neveljétek, gyengéd és finom kézzel vezessétek, nem parancsnokok módjára és nem keményen. Így szabadítjuk fel a lelkeket, ha gyengékbe és félénkekbe bátorságot öntünk, ha szeretettel intjük őket, mindenkinek életünk példájával prédikálunk, és meghirdetjük nekik a nagy örömöt, ami odafönn készen vár rájuk. Most lelki végrendeletéből olvasok fel egy részt. Drága anyáim és nővéreim Krisztus Jézusban! Először is Isten segítségével egész erőtökből törekedjetek arra jó szándékra, hogy egyes egyedül Isten szeretetétől és a lelkek üdvösségének buzgalmától vezérelve vállaljátok a nevelés gondját. Mert munkátok csak akkor hoz jó és üdvösséges gyümölcsöt, ha ebben a kettős szeretetben gyökerezik, és ez az alapja. Arra is kérlek, legyen gondotok külön-külön minden leányotokra. Szívetekbe írva hordjátok őket, nem csak név szerint, hanem minden körülményükkel együtt. Nem lesz ez nehéz nektek, ha igazi szeretettel karoljátok át őket, hiszen legyen bár a természet szerinti anyának 1000 gyermeke, mindegyiket és mindannyiukat szívében hordja, soha egyikről sem feledkezik meg, mert erre hajtja irántuk az igazi szeretet. Sőt, mintha csak annál inkább növekednék mindegyik iránt a szeretete és gondja, minél többen vannak. Mennyivel inkább lehet és kell így viselkedni ők a lelki édesanyáknak, hiszen a lelki szeretet hatalmasabb, mint a vérségi kötelékből fakadó. Bánjatok szelíden mindenkivel, és különösen attól óvakodjatok, nehogy erőszakkal vigyétek keresztül parancsaitokat, mert Isten mindenkinek szabadságot adott. Ezért senkit sem kényszerít, csak jelzi akaratát, hív, rábeszél, segít. Adja jó Isten, hogy a magyar leány ifjúságnak minél több ilyen nevelője legyen, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint Mericsi Szent Angéla.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Szeptember 4-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő rozáliákat és rózákat. A rozália olasz eredetű név, a róza továbbképzése. Ma nagyon ritka név, de a 19. és a 20. század elején igen gyakori név volt. Valószínűleg germán eredetű név, és eszerint a rozália név a dicsőség jelentésű germán alapszó kicsinyítő képzővel ellátva. A rózák és a rozáliák védőszentjei limai perui Szent Róza, az életszentség első virága Dél-Amerikában élt. Gyermekkorától kezdve hősiesen gyakorolta az erényeket. Szent Domonkos harmadrendjének lett a tagja. A sok lelki kint és kívülről jövő zaklatást derűs lélekkel viselte. 1617-ben hunyt el. Viterbo Rómától északra található. Viterbói Szent Róza is a rózák védőszentje. Ő már mint gyermek gyakorolta az önmegtagadást és a felebaráti szeretetet. És 12 éves korában tüzes beszédekben buzdította polgártársait a megtérésre és a pápa iránti hűségre. Mint ferences harmadrendi hunyt el 1252-ben. Viterbói Szent Róza teste máig is éppen maradt. Duhense Szent Rozália Filippine is a rózák védőszentje. Ő 1769 és 1852 között élt, francia, majd usabeli nővér volt, a Szent Szív társaságában. És megemlítem még azt a rozáliát is, aki szicíliai bazilita apáca volt, Palermo közelében hunyt el 1166 után. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Rozália és Róza nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a jó Isten éltessen még sokáig.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 4-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1883-ban született Czóbel Béla, Kossuth díjas festő, kiváló művész. Avantgárd festő volt ő, akinek témaválasztása nagyon gazdag és egyben hagyományos is volt. Önarcképeket, portrékat, tájképeket, városrészeket, enteriőröket, csendéleteket festett. Szemlélete 20. századi volt, stílusa pedig modern, amely az euróatlanti kultúra élvonalába emelte. Festményeinek már életében nagy sikere volt Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. Így került számos műve külföldi magángyűjteményekbe. Művei közül csak néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül. Leány virágos ablak előtt, a bergeni lelkész, a múzsa, a madonna, a szentendrei részlet és a narancsos csendélet. 1902-ben született Varga Gyula, orvos, fülorgégész, egyetemi tanár, aki 1928-ban kapott orvosi diplomát a Pécsi Egyetemen. Ezután a budapesti István kórházban, majd 30-tól a Szabolcs utcai kórházban dolgozott. 1945-től osztályvezető főorvosként. 1951-ig a Kútvölgyi úti kórház főorvosa, azután nyugdíjba vonulásáig a Budapesti Orvosi Egyetem fülorgége klinikájának igazgatója volt. Főszerkesztője volt a Fülorgége gyógyászat című szaklapnak. Kiemelkedő volt a nagyothallás megelőzésével és gyógyításával foglalkozó munkássága. Nevéhez fűződött a hallásjavító műtétek magyarországi meghonosítása. Számos tanulmánya és könyve is megjelent. Varga Gyula orvos, fülorgégész 1973. november 11-én hunyt el. 1905-ben született Rádai Imre, színész, színházi rendező, főiskolai tanár, rádiós műsorvezető. Ő volt az első Kazinczy díjjal kitüntetett színész. Felesége Pápai Erzsi színésznő volt, fia pedig Rádai Mihály operatőr. Szeretett rajzolni és festeni. Beiratkozott Rózsahegyi Kálmán színiskolájába. Majd játszott Székesfehérváron, a Kaposvári Csiky Gergely Színházban, a Belvárosi Színházban, a Magyar Színházban, a Pesti Színházban és a Vidám Színpadon. A Színház és Filmművészeti Főiskola tanára 1950 és 56 között volt. A 60-as években több lehetőséget kapott. Az 50-es évektől pedig több rádiós műsora is volt. 1970-ben nyugdíjazták, és a 70-es években fellépett a Thália Színházban, a 80-as években pedig a Pesti Színházban. Játékfilmekben, tévéfilmekben és rádiójátékokban szerepelt. Széles körű ismertséget biztosított számára az 53-tól havonta sugárzott rádiójáték sorozat a Csili Csalad Csodái, amelyben a címszereplő varázslót alakítottam. A darab írója Török Sándor volt. Az ő nevéhez köthető tévéműsor sorozata 70-es évek elején az Életet az éveknek című hetente jelentkező adása nyugdíjasoknak, amelynek ő volt a műsorvezetője, és az összekötő szöveget is maga írta. Utolsó színházi fellépése a Thália Színházban volt, Zsolt Béla Erzsébetváros című darabjában. Munkásságát érdemes művész címmel, Kazinczy díjjal és kiváló művész címmel is elismerték. Láthattuk őt számos filmben, például a Dunaparti Rendezvú, a Kölcsönkért kastély, az Én lányom nem olyan, a Felfelé a lejtőn, az Évforduló, a Csókolj meg édes és a Dollárpapa című filmekben. Rádai Imre 1983. március 12-én hunyt el Budapesten. Sírja a Farkasréti temetőben van. 1917-ben született Maléter Pál katonatiszt, az 1956. évi forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere, mártírja. Malétert 1943-ban a keleti frontra vezényelték, ahol fogságba esett, majd partizánként harcolt. 1945 után a magyar hadsereg tisztjeként teljesített szolgálatot. 1956. október 31-én a honvédelmi miniszter előhelyettesévé nevezte ki, majd november 3-án honvédelmi miniszter lett. Aznap a szovjetek tárgyalási ajánlattal törbecsalták, és letartóztatták. Szervezkedés kezdeményezése és vezetése, zendülés, valamint hazárulás vágyával halálra ítélték, és a fellebbezés lehetősége nélkül kivégezték. Maléter Pált 1989-ben rehabilitálták, és méltó körülmények között újra temették. 1927-ben született Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író, aki Kolozsváron járt gimnáziumban. 45-ben a Debreceni Református Kollégium diákja volt, de tanulmányait félbehagyta. Sokféle foglalkozással próbálkozott, volt ipari munkás, bányász és katonatiszt is. 1954-ben az Irodalmi Újságban Sokan voltunk című elbeszélésével az irodalmi élet középpontjába került. Pályakezdését az irodalomtörténet Móricéhoz méri, a hasonló szemlélet, a népismeret és a népszeretet miatt. 1963-ban jelent meg az 5. pecsét című allegórikus regénye, amelynek határhelyzetbe kényszerített hőseim a lelkiismeretük parancsát követve választanak az élet és a becsület között. Jelentősek 20 óra és az Áruló című műve is. Ez utóbbit színpadon Éjszaka címmel játszották. 1994 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja is volt. Sánta Ferenc 2008. június 6-án hunyt el. 1950-ben született Karda Beáta, énekesnő. 1967-ben kezdte el énekesi pályáját. 67-ben indult a Táncdalfesztiválon, még mint gimnazista énekelt el a Csuda jó fej című dalt. Pályája alatt számos kislemeze jelent meg, például Hogyha bekopog egy délután, vagy a Könyörgés a kedvesemért címmel. Az igazi meglepetést 2002-ben okozta. Stílust váltott, és a madivatos zenében próbálta ki magát. Új CD-je, B52, Újjászületés címmel jelent meg. Slágerei közül megemlítem még az Öleld a szívedhez a világot, és a Mi az, ami kell nekünk, valamint az Így élek én című slágereket. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1832-ben hunyt el báró Záh János Ferenc, csillagász, geodéta, akadémikus, a londoni Royal Society tagja. Katonatisztként részt vett az Osztrák Birodalom teljes feltérképezése céljából végzett földrajzi hosszúságmérésekben. Majd a Lemberg Egyetemen is tanított, és a Párizsi Obszervatóriumban dolgozott. Londonban csillagászati megfigyeléseket végzett. Tudományos munkásságának elismeréseként a legnagyobb tekintélyű tudós társaság, a londoni Royal Society 1804-ben vette fel tagjai sorába. 1815-től Genovában élt, ahol szinte az ő vezetésével létesült obszervatórium. Élete végén Párizsba költözött. 1754. június 13-án hunyt el. ...1942-ben hunyt el Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő. A 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja volt ő. Országos hírnevet a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg számára. Üdvözölte a polgári forradalmat. Írásait egy ideig csak a Nyugat és az Estlapok közölték. Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. 1939-ben megvette a Kelet népe című lapot, és azt szerkesztette haláláig. Kiváló életművéből is kiemelkedik az Erdélyi trilógia, a Légy jó, mint halálig, az Úri Muri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője. 1979-ben Budapesten hunyt el Öveges József, fizikus professzor, akinek ősei apai ágon legalább 200 évre visszamenően néptanítók voltak. Ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1166 óta a mai nap palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe. A 12. században élt szicíliai katolikus szűz, Palermo és a pestises betegek védőszentje. Szent Rozália remetességben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot épített Rozália remete barlangja mellett. 1837-ben Samuel Morse bemutatta távíróját a New York-i egyetemen. 1863-ban Buda díszpolgárává avatták Ganz Ábrahámot. 1888-ban George Eastman feltaláló bemutatta az első rollfilm kamerát. 1920-ban Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárt, előtte ott a Julián naptár volt használatban. 1993-ban Kenderesen újra temették vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagyot. És végül, de nem utolsó sorban, 1972-ben Mark Spitz úszó megnyerte 7. aranyérmét ugyanazon az olimpián. Kedves hallgatóink, szeptember 4-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kis vízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a vidék és településfejlesztési miniszter a közösségi oldalán, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Lőrinc Viktória szerint ez közvetlen segítséget jelenthet a leginkább rászoruló családoknak, és egyben kiszámíthatóbb támogatást biztosít a települések számára. A kamarai etika nem politikai fegyver. A szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi, és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni. Írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Kiemelte, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. A távirati irodához eljuttatott közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiéniés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének erősítését előmozdító, speciálisan képzett állatok. Ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat közterületen. Olvasható a rendeletben. Végül az időjárásról. A felhőzet mennyisége gyakran változik, de a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul. A nyugati vidéken van kilátás több napsütésre. A felhős tájakon is csak néhol csepereghet az eső. A nyugati, észak-nyugati szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul. Késő este többnyire 17 és 25 fok közötti értékek várhatók. Híreket hallottak.
0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Röcei Patrikot, Aktelek település polgármesterét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy újabb év, és találkozunk Akteleken, a Koltai házaspár portáján. Ültünk le egymással beszélgetni, hiszen idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre az a bizonyos somünnep, amelyen szinten kivétel nélkül mindig találkozunk egymással. Örülök, kedves polgármester úr, hogy idén is találkoztunk.
3: Én is örülök, köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, negyedik alkalommal kerül megrendezésre, és ez a negyedik alkalom szerintem az egyik, hogy is mondjam, időjárás szempontjából egyik legkirívóbb alkalom, hiszen, ahogy itt a koltai házaspár is elmondta, hogy azért az év az eléggé kihívásokkal teli, mint mezőgazdasági vállalkozó én is ezt alá tudom támasztani, ők meg mind ugye, akik ezzel foglalkoznak, a szegény somok rendesen rá vannak sülve a fára annyira nagy szárazságban, de hál' Istennek ez nekik nem jelentett akadályt abban, hogy megrendezzék ezt a rendezvényt, és szeretettel várja neki minden ide látogatót.
2: Mert hogy Akteleknek is sokat jelentenek az ilyen programok és rendezvények, ilyenkor felpesdül a település élete, ezt nyugodtan kijelenthetjük.
3: Így van, így van. Egy színfolt Akteleken azért el lehet ezt mondani, és azért akik ide látogatnak így a nyár utolsó hetében, a gyönyörű idő következtében nagyon bízunk abban, hogy azért sokan eljönnek és megtisztelik őket, mert azért rengeteg munka van abban, hogy egy ilyen szép rendezvényt ilyen sikeresen meg tudjanak rendezni.
2: Akterek pedig örülhet, hogy ilyen aktív lakosai vannak, akik mindig kitalálnak valamit, hát a koltai házaspár egyértelműen ilyen.
3: Így van, én nem is tudom, hogy honnan veszik ezt a rengeteg energiát, mind a Gáborban, mind a Krisziben szerintem túl van töltve az energia, de lehet, hogy ez a somnak köszönhető.
2: És a jó Isten kegyelmének. Milyen programok várhatóak még Akteleken? Miért tudnád, kedves polgármester úr, más időszakban is ide invitálni a kedves hallgatókat? Miért jó Aktelekre jönni?
3: Hát a legelső, amiért érdemes ide látogatni, ami ugye a gyönyörű táj, tehát a kirándulási lehetőségekről nem is beszélve, a Baradla-barlangnak a meglátogatása, illetve mindig szeretünk az önkormányzat részéről olyan programokat csinálni minden egyes évben, amivel ide tudjuk vonzani az ide látogatókat. Az idén még sajnos nem volt ilyenre lehetőség, de igyekszünk szeptemberben, nagyon jó időt jósolnak, mert egy nagy pályázatban vagyunk, a közösségi térnek a fejlesztése van folyamatban, és hogyha megvalósul, szeretnénk egy ilyen átadó ünnepséget csinálni, amire mind a falu lakosságát, illetve mind az ide látogatókat már nagyon sok szeretettel várjuk.
2: Milyen lesz ez a közösségi tér, és hol található?
3: Lent a tó végben, úgy nevezik, egy tószínpadról van szó, egy tószínpadnak lesz a felújítása, ami már több mint 20 éves, tehát nagyon ráfér egy ráncfelvarrás, illetve előtte a tél le lesz térkövezve, illetve szalonna sütőhelyek, ilyen pihenőhelyek lesznek elhelyezve. Ezzel is szeretnénk erősíteni a közösséget. Én nagyon bízom benne, hogy szeptemberben pikpakra meg lesz ez a felújítás, és egy ilyen szalonna sütéses családi nap, falunapszerűséggel meg tudjuk rendezni ezt az átadó ünnepséget, mert tehát minden egyes ünnepségünk ebben a tószínpadon kerül megrendezésre, mert olyan akusztikája, illetve olyan kilátása van onnan lentről, tehát maga az egy rendezvény része a teleknek, tehát ezért is hívjuk annak.
2: Apropó, ha már látogatók és turisták, ahogy ide autóztam, többször megfigyeltem már, hogy számtalan vendégház is épül, valamint nyitja meg kapuit a településen. Egyre jellemzőbb a vendégturizmus a településen?
3: Igen, rengeteg család foglalkozik turizmussal, illetve ilyen vendégházaknak az üzemeltetésével, ami még folyamatban van, a Csepkőszállónak a felújítása. Ha minden igaz, a tulajdonos azt mondta, hogy az idén meg fog nyitni, az ugye egy másabb kategória, mint egy falusi vendégház, mert ők szálló minőséget tudnak majd garantálni azoknak, akik ide látogatnak, de tényleg eléggé rá van most már állva telek erre, hogy az ide látogatókat fogadja. És nagyon jó minőségű, illetve nagyon jó felszereltek ezek a vendégházak, tehát én mindenkinek tudom ajánlani, hogyha ide látogat.
2: A település az 4 évszakos település, tehát mind a 4 évszakban tartogat valami meglepetést az ide látogató vendégeknek?
3: Hát én azt mondanám azért, hogy a tél az csendesebb. Télen azoknak ajánlom, hogy ide jöjjenek, akik, ha olyan az időjárás, szeretik a telet, a havat és a hideget. Viszont tavasztól őszig van azért inkább itt nagyobb nyüzsgés. És főleg a nyári időszak, tényleg, amikor a barlangban rengetegen eljönnek. Tavasztal ugye maga ez a kilátás, a természetben való kirándulás, meg az őszi rész is egy ilyen, amikor ezt a gyönyörű tájat érdemes ide látogatni és bejárni.
2: Van valamilyen jelmondata, mottója a településnek?
3: Én csak annyit szoktam mondani, hogy aktelek, bár mindenkit szeretettel, főleg azokat, akik imádnak a természet közelében lenni.
2: Köszönöm szépen Rőcei Patriknak, Aktelek település polgármesterének a beszélgetést. További életethez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm szépen.

0: Aradi Péterrel, a Húsos Som társaság elnökével ismételten találkoztunk Akteleken, a koltai házaspár. Udvarán ültünk le egymással beszélgetni az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő som ünnepen. Most is voltak azért, hála jó Istennek, som termék versenyeredmény hirdetése is lezajlott a megnyitóval együtt. Szóval van érdeklődés a rendezvény iránt, én így látom, kedves uram. Önnek mi a véleménye erről?
1: Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is úgy érzem, hogy a termelők egyre különlegesebb termékeket állítanak elő. A mostani termékversenyen is inkább az volt a jellemző, hogy olyanokkal próbálkoztak, amik egyébként kuriózumok. Ugye az alap somtermékek, a somszörp, a somlekvár, amit szinte azért Magyarországon mindenhol azért fellelhető, de például készítettek sombefőttet, és sárga somból, ami egy nagyon ritka fajtája a somnak, abból is készített valaki lekvárt. Illetve egy rég elfeledett tartósítási eljárással ilyen sombőrszt is küldtek be nekünk bírálatra, ami gyakorlatilag abból áll, hogy kiszállítják a somvelőt napon vagy éppen tűzhelybe, és gyakorlatilag tartósítják magát a gyümölcsöt, megtartják az összes beltartalmi értékét, és évekig eláll gyakorlatilag ez a termék. Ezt régen eleink ezt nagyon sokszor alkalmazták, nem csak somnál, hanem egyéb más gyümölcsöknél is, hogy gyakorlatilag leaszalták. És ugye ezek cukrászati termékekbe sima felhasználó, a gyermekeimnek például ők nagyon nagy gumicukorra rajongók, és a gumicukor helyett is ilyen nagyon szeretik ezt megkóstolni, és ők elfogyasztották gyakorlatilag az egészet, úgyhogy nekem nem is maradt bele szinte semmi.
0: Ön meg se tudta kóstolni.
1: Hát azért a bírálat célja, hogy meg kellett kóstolnom, meg is kóstoltam egyébként, de utána velük is megkóstoltam, és hogy elkapkodták, hogy hát akkor mi ez, és akkor hát mégse olyan, mint a gumicukor gyakorlatilag, de azért nagyon hasonló volt az állapot.
0: Apropó, ön miért lelkesedik ennyire a som iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
1: Volt ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy som története, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott, mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a som megragadta a fantáziámba, de abból is szempontból igazából, mert mondták azt a szót, hogy hát a somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni után, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, hogy egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack. Úgyhogy szépen lassan kiderült, hogy igazából ez egy hétköznapi növénye Magyarországnak, és őseink nagyon szerették gyűjteni, és nagyon sok minden terméket készítettek belőle. És akkor ez így gerjedt ez a folyamat, és hát ma már itt állunk, hogy én is gyakorlatilag a növényt is azért egész jól megtanultam, és ismerem is. Terjeszteni mindenkinek, hogy milyen finom a gyümölcs, használják bátran, különböző termékekhez, vagy fogyasztásra, nyersen, feldolgozva. Úgyhogy igazából ez lett a célom.
0: Minden alkalommal van egy emlékfaültetés, idén is lesz. Ön elmondja, hogy majd kinek is állítanak emléket ezzel az emlékfaültetéssel. Én pedig szeretném hozzátenni, hogy a koltai házaspárnak köszönettel tartozunk, hiszen ezúttal a Szent István Rádió nevében én, és majd Zabari Judit együtt ültek el ezt a bizonyos emlékfát, úgyhogy a Szent István Rádiónak is lesz egy emlékfája. Itt akkor kapcsolódunk egymáshoz, kedves uram. Ez lesz a közös pont, de kire is emlékezünk még?
1: Dr. Gentiser Gáborra, ő az én mentorom volt az egyetem alatt. Tehát amikor én elkezdtem a sommal foglalkozni, Magyarországon azért nagyon kevesen tudtak róla bármit is, és ahogy én kutattam, kiderült, hogy Magyarországon őneki már egy 10-15 éves ültetvénye van, sőt, Magyarországon tudomásom szerint jelenleg is ő az első, aki nemesített saját magyar somot. És így egy barátság is kialakult közöttünk, én nagyon sokszor jártam az ültetvényen, de sajnálatos módon idén januárban ő elhunyt. Az ültetvényet is jelen pillanatban próbáljuk megmenteni, hogy maradjon fenn az utókor számára, ha más nem is, akkor legalább a növények, amiket ő termesztett, mint kertészménök, vagy amit megalkotott gyakorlatilag.
0: Hol van az ő ültetvénye? Ő
1: szép lakon van, Siófok mellett, ott van a Balatoni Állami Gazdaságnak a régi ültetvényese mellett egy kis terület, és ott van egy 300-400 fős ültetvénye, amiben ezek az egyedi példányok vannak, amiket egyébként tovább szaporításra is már dr. Kovács Szilvia közreműködésével már próbálunk köztudatba hozni, és gyakorlatilag forgalmat vagy eladásra is.
0: Forgalomba is próbálják hozni.
1: Így van pontosan. Úgyhogy az ő emlékére szeretnénk ezt a fát ide Akteleken is, ugye mind a som az egyik fellegvárába felajánlotta a Szilvia, hogy hoz belőle egy példát, és akkor ezt elültetne is az ő emlékére, úgyhogy mi így emlékezünk rá.
0: És végül olyan sokat beszélünk a somról, de ha kedves hallgatóinkban most keltjük fel az érdeklődést a növény és a gyümölcs iránt, akkor kiknek és miért tudjuk ajánlani ezen gyümölcsültetését?
1: Maga a gyümölcsnek a beltartalmi értékei azok egészségi célba is azért nagyon jók, illetve szerintem kiválóak, de hát én hazafele beszélek, ugye, de azért az ősi népi gyógyászatban is mind a levelét, mind magát a gyümölcsét is különböző panaszokra alkalmazták, sebtől elkezdve a cukros, vagy a vércukorszint csökkentésig, a különböző gyulladásos betegségeknek a megelőzéséig nagyon sok ilyen antocianin tartalmaz, meg ilyen gyulladás csökkentő anyagot, gyakorlatilag vetekszik a legjobb külföldi, ilyen egészségmegőrző gyümölcsekkel kapcsolatban. Csak ez szerintem sokkal finomabb, és ha teljesen beérik, tehát ezért fontos, hogy teljesen beérjen, akkor kellemesen édes savanykás ízű, úgyhogy szörpnek is, lekvárnak is, bátran süteményekbe is, fagylaltnak például, tehát nagyon finom.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Aradi Péternek, a Húsos Somtársaság elnökének. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: És köszönöm szépen, és viszont kívánom.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki Nagy Tartsáról nevezett be több termékkel is. Az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagy Tartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a Somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is nagyüköző egyébként, fantasztikus kis bokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni. De amikor a gyümölcseit is megmutatta, és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőle. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy hogyan lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
0: Miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És ki kísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom termeszteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja? Milyen finom sütemények alapjául szolgálnak?
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén,

0: a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közé tenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
1: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Örülök, hogy találkoztunk.
0: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban a Zűrös Banda 2015-ben megjelent Balkáni és Magyar Zene Határok Nélkül című lemezéről válogatunk. A Zűrös Banda zenéjében a különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományok, román, magyar, makedón, cigány, szerb mellett a jazz és a modern tánczenék kapaszkodnak össze. Ebből a különböző kultúrákat és zenei stílusokat magában foglaló elegyből alakult ki a Zűrös Bandát jellemző egyéni zenei arculat. Nos, ennyi bevezető után muzsikáljon nekünk a Zűrös Banda. Zenei összeállításunkhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott népzenei műsorunkban a Zűrös Banda 2015-ben megjelent Balkáni és Magyar Zene Határok Nélkül című lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, valamint kellemes délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. A technikai pultot Netrán István kezeli, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a 22. Színefesztet Miskolcon. A Beregszászi Társulat előadásaival kezdi meg a 2026-27-es évadát az Egri Gártonyi Géza Színház, és a Szent Efrém a Magyar Zeneházában mutatja be legújabb lemezét, az Égre Kiáltót. 14 és 15 óra között Tokai Frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunk kezdődik. Ugyanebben az órában Kisújszálláson, Szülőföld című műsorunkban ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektor helyettes kért áldást a termésre, majd az Egri önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel. Végül röviden szólunk a Gárdonyi Géza Színház kezdődő évadáról. Rövid ajánlunkban Novák István atya szólal meg.
2: A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlő birtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni.
1: 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Palermói Szent Rózáról és Medici Szent Angéláról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az anyagi javakról beszélget. 16 óra után kezdődik kívánságműsorunk, majd ifjúsági magazinműsorunk az iránytű követi. A mai adásban Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ közösségi térházigazdája lesz a vendégünk, akivel klubokról, szolgáltatásokról, tervekről, nyáról és várható programokról is beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
3: Szeptember 24-én középiskolás fiatalokat fogunk várni, jobban mondva Szőlősi Andrea fogja őket nagy szeretettel várni hozzánk. Andit is ismerhetik már a hozzánk járók régóta tagja a csapatunknak. Egy Future Me interaktív élményprogramra várja a középiskolás miskolci diákokat. Ez egy ilyen izgalmas, interaktív, jövőtervező játék lesz számukra. Úgyhogy érdemes rá jelentkezni, és minél többen jönni, hírét vinni. Ez szeptember 24 délutánja, 3 órától lesz.
1: 17 órakor regionális híreket, majd a korásti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk Rádiunk Egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben Szabó Magda egyik legismertebb művéről, az Abigail című kis regényéről és annak hátteréről beszélgetünk. Ezután 19 óra 45 perctől esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai Frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az idősávban Kisújszállási vételkörzetünkben a Görög Katolikus Egyházadását hallgathatják meg. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben a HPV vírus elleni védőoltásokról lesz szó. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét, vármegyei tiszti főorvost hallják.
4: valamennyi fenntartható független oktatási intézményben minden hetedik osztályt most járó 12. életévét betöltőnek joga van erre, és ha nehogy Isten valaki még 15 éves elmúlt, és még a hetedik osztályba jár, azok is megkaphatják, csak azok 3 oltást kapnak, ahogy beszéltük, tehát mindenki, aki most hetedikes, megkapja ezeket a papírokat, dönteniük kell az oltás felvételéről, eljutatni jövő héten 15-éig, akkor vissza az iskolának, ami alapján mi biztosítani fogjuk, hogy októberben mindenki megkaphassa, aki kéri ezt az oltást önkéntes alapon. Reméljük, hogy mindenki megfelelő módon tud tájékozódni és dönteni, és a döntése megalapozott lesz.
1: Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Berecz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kis vízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a vidék és településfejlesztési miniszter a közösségi oldalán, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Lőrinc Viktória szerint ez közvetlen segítséget jelenthet a leginkább rászoruló családoknak, és egyben kiszámíthatóbb támogatást biztosít a települések számára. A kamarai etika nem politikai fegyver. A szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi, és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni. Írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a magyar orvosi kamara jogosítványait. Hegedű Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Kiemelte, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. A távirat irodához eljuttatott közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiéniés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének erősítését előmozdító, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat közterületen. Olvasható a rendeletben. Végül az időjárásról. A felhőzet mennyisége gyakran változik, de a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul. A nyugati vidéken van kilátás több napsütésre. A felhős tájakon is csak néhol csepereghet az eső. A nyugati, északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul. Késő este többnyire 17 és 25 fok közötti értékek várhatók. Híreket hallottak.
3: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
4: A múlt héten rendezték meg a Veszprém Balaton filmpikniket, aminek háziasszonya Osvárt Andrea színész producer volt. A Rímhányó Romhányinak és a Bibliai Eszternek is nyomába ered a szeptember 10-ig tartó 28. zsidó kulturális fesztivál. Szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a 22. színefesztet Miskolcon. A Beregszászi Társulat előadásaival kezdi meg 2026-27-es évadát az Egri Gárdonyi Géza Színház, és a Szent Efrém a Magyar Zeneházában mutatja be legújabb lemezét, az Égre Kiáltót. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő Farkas Éva.

0: A miénk itt a film mottóval nagy sikerrel lezajlott a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden 8 helyszínen mintegy 70 filmet láthattak a nézők. Premierként itt debütált Dobó Kata új romantikus vígjátéka, a Még egy kívánság. Az idén csak közönségdíjakat adtak át, az egész estés mozifilmek között két nyertes született, a Bölöni, az Erdélyi Legenda és az Egy kutya. Az esemény háziasszonya Osvárt Andrea színész és producer volt, aki külföldön él, így ritkán láthatjuk őt itthon. Eddigi karrierjéről és jelenlegi életéről beszélgettünk. Modellként kezdted az életedet, és elég sok fellépésed van, amikor kvázi műsorvezetőként, moderátorként viszel a hátadon bizonyos eseményeket, akár egy Sanremo-i fesztivált, vagy most például itt Veszprémben a filmpikniket. Jó téged látni itt Magyarországon. Mennyire vagy gyakran itthon?
1: Örülök neki, ha ezt mondod. Nem jellemző, hogy itthon dolgoznék, de jó érzés. Mi most ismét külföldön élünk a családommal, Bécsben vagyunk, úgyhogy kevés időt is töltünk Magyarországon, de jó volt itt lenni nyáron a Balatonon, és egyébként Balaton csodás pillanatai közé sorolhatom azt, amikor Kolozsi László megszólított a Káptalanfüredi strandon, és megkérdezte, hogy lenne kedvem a Veszprémi Filmpiknik házigazda szerepét elvállalni, mert ismertük egymást korábbról, de hát érdekes véletlen volt, és hát mit hoznak a véletlenek, nincsenek véletlenek, így kerültem ide.
0: Mi úgy tudjuk innen Magyarországról, hogy elsősorban Olaszországban töltötted a szakmai életednek is a nagy részét, lehet, hogy az életednek is a nagyobbik hányadát?
1: Egy harmadát talán, vagy egy negyedét, leginkább most már.
0: Most akkor ezek szerint Bécs a következő állomás?
1: Igen, most egy rövidebb ideje Bécsben vagyunk, én már ott szültem a kislányomat tavaly januárban. Most egy ilyen 5 éves tervünk van, így Bécsre vonatkozóan.
0: És van-e olyan terved, hogy visszatalálsz Magyarországra? Nem csak Káptalanfüredre, hanem úgy egyáltalán, hogy komolyabb munkákat elválasz, hogy filmekben lássunk téged, vagy akár általad producerelt filmeket nézhessük.
1: Én úgy látom, hogy minden magyar, aki külföldön érvényesül, szerencsét próbál, vagy befut, vagy sikereket ér el, előbb-utóbb hazajön. És szerintem ez velünk sem lesz másképp. Mi szeretjük Magyarországot, a párom is, meg én is. Nem tudunk elszakadni lélekben a hazánktól, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesznek alkalmak, amikor dolgozhatok itthon.
0: Mik a szempontjaid akkor, amikor igent mondasz egy itthoni produkcióra?
1: Korábban azt mondtam volna, hogy minden felett a karrier, és csak a hírverés, meg a címlapok, meg a nyüzsgés, és a mukuskerék hajtása érdekelt. Most viszont már a családomé az első szerep, és a mostani szempontjaim már mások, tehát most csak olyan munkát tudok elvállalni, ami időben enged engem, hogy ne legyek túl sokat távol a másfél éves kislányomtól.
0: Nagyon-nagyon népszerű filmekben szerepeltél itthon is, de a világban is, és óriási világsztárokkal szerepeltél, Robert Redfordtól kezdve sok mindenkivel.
1: Clive Owen-nel voltam filmben még, Heath Ledgerrel is dolgoztam, már én se tudnám felsorolni.
0: Sok-sok díjat is nyertél, tehát egy nagyon komoly szakmai karrier van már mögötted. Az itthoni filmjeid abszolút közönségfilmek voltak. Jut eszembe a Poligámi, vagy a Megdönteni hajnal témát, aminek te voltál a főszereplője, és a Susotásnak is te voltál a főszereplője, és nagyon sikeres itthoni tévésorozatokban is szerepeltél az RTL-en, illetve a TV2-ben. Fontos neked az, hogy sok mindenkihez eljusson a produkció, hogy népszerű legyen a produkció, amiben szeretesz?
1: Igen, őszintén azt gondolom, hogy ez fontos. Nem tartom magam elsősorban közönségfilmrajongónak, én magam inkább művészfilmeket nézek és drámákat, de azoknak a forgalmazása meg a piacra dobása jóval nehezebb, mint a közönségfilmeké, tehát hogyha ilyen felkérést kapok, akkor általában megnyugvással tölt el, hogy egészen biztos, hogy nem hiába dolgozom, és sok emberhez eljut. Ez is egy mércéje annak, hogy jó-e egy film, vagy sikeres egy film, hogy hányan látják. Persze nem csak ez az egyetlen mérce van. Vannak még fesztiválfilmek is, kettőt nem lehet összehasonlítani, de igen, fontos, hogy sokan lássák szerintem.
0: És producerként Hány filmnek voltál a producer?
1: Hát most nem vagyok aktív már egy 5-6 éve producerként, de egy olyan 10 filmnek voltam körülbelül a producere.
0: Ott milyen prioritásaid vannak?
1: Ott a értéket képviselő, értéket létrehozó, tartalmas, minőségi filmeket céloztam meg, illetve volt olyan filmünk is, a Vakfolt, ahol fiatal tehetségeket karoltam föl, az akkor 19-20 éves rendezőnek láttam korábban teljesen amatőr rövid filmjét, és megkerestem, hogy ha van valamilyen filmterve, akkor én szívesen mögé állok, és így hoztuk létre a 90 perces nagyjátékfilmünket, ami aztán moziba is került, egy low budget akciófilm, amit aztán a Netflix is megvett, illetve a remélem legközelebb sikerül Meghalnod például, Svetje Mihály filmje, ami a cyberbullying témáját dolgozta föl. Nagy sikere volt a filmnek, most is látható szerintem az HBO-n, az egy fontos téma. Abban is nagyon örülök, hogy közre tudtam működni a producerekkel. Volt egyiptomi sorozat, amit gyártottunk itthon. Olasz vigyáték a Netflixre, aminek a magyarországi jeleneteit itthon gyártottuk az én cégemmel, úgyhogy mindenféle van a palettán.
0: Nagyon sok időt töltöttél Amerikában is, ott mondjuk, hogy edukálódtál, éppen néztem, hogy hányféle színiiskolát végeztél el Los Angeles-től New Yorkig. Ugye az olasz múlta az egyértelmű, most Ausztria, és közben azért Magyarországon is megjelensz néha. Látsz-e alapvető különbséget a magyar filmgyártás és a világ filmgyártása között?
1: Hál' Istennek már nem annyira nagy a különbség szerintem, hiszen a technológia mindenhol már egyformán ugyanaz. Ugyanúgy lehetnek Amerikában is low budget kis tábbal forgatások, mint hogy Magyarországon is vannak nagy költségvetésű játékfilmforgatások. Persze, amikor a Transportert forgattam Kanadában a 43 millió dolláros költségvetéssel, az azért nagy élmény volt abból a szempontból, hogy olyat lehet, hogy csak egyszer lát az ember, vagy kétszer életében egy ilyen klasszikus hollywoodi filmforgatást, ahol vége láthatatlan kamion sor áll, és egy-egy jelenetre egy egész napot tudnak szánni. Míg Magyarországon azért volt olyan is, hogy én vasaltam a főszereplő nyakkendőjét a jelenethez, mert nem volt elég stábtag és öltöztetőnő.
0: Hát a pénzhiány azért az mondjuk megjelenik a magyar
1: igen,
0: filmekben.
1: Az megjelenik, igen.
0: Mik a következő terveid, és főképpen mikor látunk téged itt Magyarországon?
1: Én most egyelőre még maradok otthon. A kislányom kezdi a bölcsödét jövő héten. Egy új fejezet nyílik az életünkben, nagyon várjuk. Bízom benne, hogy ő is, és hogy jól veszi majd az akadályokat, meg én is. És aztán, hogyha egy kicsit nagyobb lesz, akkor lesz több időm, és akkor biztos lesz alkalom, de most egyelőre konkrétum még nincsen.
0: A múlt héten megrendezett Veszprém Balaton filmpiknik háziasszonyát, Osvárt Andreát hallották.

0: Augusztus 30-án kezdődött, szeptember 10-éig tart a 28. zsidó kulturális fesztivál. A programokból most kiemelek kettőt. Az egyik szeptember 6-án lesz a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, aminek a címe Mézga, Dr. Bubó és a rímhányó. A 105 éve született Romhányi József életét idézi meg Spilák Klára, Várkonyi Judit és a Romhányi Session interaktív zenés estje, aminek alapja Várkonyi Judit könyve az Aduász. Romhányi József élete egy körben. Várkonyi Juditot kérdeztem. Mézga, Dr. Bubó és a rímhányó, te írtad az estet?
1: Hát az estet tulajdonképpen nem kellett írni, mert a fejemben van az anyag. És Spilák Klára színművésznő, akit felkértem partnerként, ő az, aki animálja a közönséget, és most már azért játszottuk egy párszor, tehát itt-ott belekérdez, ami nekem jó, de a lényege ennek az egész estnek a játék, és hogy ezáltal a könnyed est által ismerjük meg jobban azt az alkotót, akiről gyakorlatilag tényleg csak a rajzfilmek jutnak eszünkbe. Holott azért Romhányi József számos műfajban alkotott, egy nagyműveltségű íróköltő volt ő, 40 éven keresztül volt a Magyar Rádió dramaturgja. Dolgozott számos színháznak, ő fordította például a Macskák musicalt, de rengeteg operát is fordított. Tehát ahány műfajt szinte tudok említeni, ami az íráshoz kapcsolódhat, abban ő mind jelen volt.
0: Ugye azt említetted, hogy interaktíves lesz, és hogy Spilák Klári animál, ami azt jelenti, hogy feltételezitek, hogy a közönség emlékszik például a rajzfilmekre, és azokra reflektálva képes bekapcsolódni a ti játékotokba?
1: Hát, tulajdonképpen a közönség szerkeszti ezt az estet, ők választják a témaköröket, hogy milyen módon az maradjon titok, de ha annyit elárulok, hogy a könyv címe az Aduász, akkor azért lehet következtetni, hogy a kártya előkerül, és bizonyos témakörök után vannak odapasszoló zenéink. Tehát még a zenék felcsendülése is máskor következik el, tehát itt tényleg minden este más. Ugye 105 éve született Romhányi József, és én nagyon szeretném, hogyha márciustól márciusig sok helyszínen szerepelhetnénk. A Zsidó Kulturális Fesztivál azért lesz egy még inkább különleges este, mert a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában fogunk fellépni, és a Hegedűs Gyula utcában lakott is a Romhányi család, úgyhogy néhány extra információval meg fogjuk tűzdelni azt az estét.
0: Előadó művészek is vagytok. Ez mit fog jelenteni a műsorban?
1: Hát én nem vagyok előadó művész, de én is dalra fogok fakadni. Van némi zenei múltam, de hát olyan zicsereket nem lehet kihagyni, hogy ne énekeljük el mondjuk a rajzfilm főcím dalokat, de ami pedig instrumentális, azokat pedig jazz átiratokban fogja játszani ez a kiváló jazz trió. El is mondom a fiúk nevét, mert megérdemlik: Mohai Szabolcs dob, Szabó Kristóf basszusgitár és Horváth János ül a zongoránál.
0: És akkor ketten énekeltek, Klári is énekel.
1: Abszolút. És a közönség azt gondolom, hogy minden pillanatában élvezi ezt a műsort, legalábbis eddig ezt igazolták vissza a nézői vélemények.

0: Várkonyi Judit és a Rémhányó-Romhányit idéző Mézga család után Bíró Eszter énekesnő a Zsidó Kulturális Fesztiválnak arról az előadásáról beszél, amelyben mai eszterek erednek a bibliai Eszter nyomába. Szeptember 7-én a Rumbach utcai zsinagógában az énekesnőnek Csákányi Eszter és Horgas Eszter lesznek a partnerei.
1: A kiinduló pont a Biblia.
2: Három különféle Esztert fogunk megeleveníteni. Csákányi Eszter a már történetet átélt bölcs Eszter szerepében fogja gyakorlatilag a prózai részeket mondani, de az egy picit énekelni is fog. Én elsősorban énekelni fogok, mindig a történethez igazodva. Lesz francia sanzontól egészen a héber barokkig sok minden a műsorban. Horgas Eszter pedig ugye a zene nyelvén lesz jelen. Egyébként Hás Viktor hangszereli a zenei műveket, amelyeket együtt válogattuk ezt a Horgas Eszter, de Horgas Eszter írta magát a szövegkönyvet. Tulajdonképpen végig kíséri ez a szövegkönyv a Hurim történetét, ami hát onnan indul, hogy Ahasvérus király megválik a korábbi feleségétől, és keres magának egy újat. Itt kerül képbe Eszter, akiből királynő lesz, és később a zsidó nép megmentője. Szerintem ez egy gyönyörű történet, egy nagyon-nagyon régi történet, amely viszont számos izgalmas párhuzamba állítható sok különféle történelmi eseménnyel, ezért is érdekes számunkra, mert hiszen nem kell leporolni a történetet, elég csak elmondani, mai dalokkal megtűzelni, és azt gondolom, hogy mindenki át tudja élni. Tulajdonképpen ebben a történetben minden megtalálható, ami az életben is megtalálható. A szerelem, a kihívás, a kiválasztottság érzése, a tehetség érzése, akkor ugye Hámán személyében a gyűlölet, diszkrimináció kérdésköre, és hát ugye itt happy end van a végén, de azért ugye a történelem számos olyan alkalommal mutatott példát arra is, amikor ez nem így történt. Ugye erre szokták mondani, hogy ez tegében a Purim ünnepe az az egyike az olyan zsidó ünnepeknek, amelyek vidámak, ezt is hívják a zsidó farsangnak. Minden esetre számunkra azért ez sokkal mélyebb jelentéseket is hordoz. Én bízom benne, hogy ebben a másfél órában ez sikerül megmutattunk a közönség számára is itt a Rumba zsinagógában.
1: Ez a műsor direkt ide készül?
2: Ez egy ősbemutató, most először raktuk össze. Korábban már dolgoztam a Horgas Eszterrel együtt 20 évvel ezelőtt, és már volt egy ilyen kezdemény, de ez most így kicsúcsosodott ebben az előadásban, és így hárman még soha nem is dolgoztunk együtt, úgyhogy én izgalommal várom.
0: A Zsidó Kulturális Fesztivál keretében szeptember 7-én a Rumbach utcai zsinagógában lesz a Mai Eszterek a Bibliai Eszter nyomában című előadás, aminek egyik szereplőjét, Bíró Esztert hallották.

0: Szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg az immár 22. színefesztet Miskolcon. Az idén 16 film sorakozik a fődíjnak számító Pressburger díj és a zsűri nagydíja a Cukordíj várományosai között. Köztük két magyar film és egy koprodukció, valamint olyan alkotások, amelyek már nemzetközi A-kategóriás fesztiválokon, például Berlinben és Cannes-ban is bizonyítottak. A Cinefest keretében megrendezendő Cine Classics ebben az évben is kimagaslóan izgalmas programmal jelentkezik. A miskolci születésű, Oscar-díjas alkotóra egyben a Cinefest legnagyobb vetítő termének névadójára, Emmerich Pressburgerre többek között az ugyancsak Oscar-díjas unokája Kevin McDonald jelenlétében konferenciával és három jelentős filmjének vetítésével emlékeznek. De levetítik az idei életműdíjas Gáspár Sándor két fontos filmjét is, valamint a lengyel filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusát, a Fáraót. A Cinefest művészeti vezetője Csákvári Géza. Vele beszélgettem.
1: Az, hogy te vagy a művészeti vezető, ez azt is jelenti, hogy alapvetően te állítod össze a programot?
2: Pontosan, ahol komfortosan érzem magam, az a nagyjátékfilm. Nyilvánvalóan a dokumentumfilmbe is beleszólok, de ott viszont kérek mondjuk segítséget is. És igen, azzal, hogy filmes újságíró, és járom a nagy fesztiválokat, és a rengeteg benövezett filmet nézek, meg rengeteget bekérek, tehát szerintem egy olyan 600 filmet nézek ahhoz meg, hogy ez a program összejön.
1: Azt gondolom, hogy elég különös pozíciója van ennek a fesztiválnak itt Magyarországon, mert most így, ha végig gondolom jobban a filmes

0: életmódokról, viszont nagyon viccesen komédia formájában. Erre kíváncsi vagyok, hogy lesznek vevők a nézők. És jönnek külföldi vendégek, attól lesz egy nemzetközi filmfesztivál, ha a nemzetközi filmszakma az alkotók összegyűlnek, és ugye a fesztivál definícióját valóra hozzák, nem igaz. Összegyűlni a nézők az alkotók, és ünnepelni a mozgóképet.
1: Mivel ünnepelhetünk az idén Miskolcon, a Cinefesten?
0: Oly kitűnő programmal. Fontos, hogy volt egy korábbi szekció, az East of Europe, amely azért fontos szerintem, és ezt átneveztük Winnie plusz, hogy haladjunk a korral, mert a régiós filmeket mi egyáltalán nem nézzük, nincsen forgalmazásban. Tehát ezeket a filmeket csak a Cinefesten lehet megnézni. Mondom például a fesztiválunk a nyitó filmét, ami V4-es film, ez a Horváth Lagzi, azt a 3,8 milliós Horvátországban 2,4 millióan nézték meg moziba. Megtalálták ugye azt a stílus, azt a hangot, amivel a mai nézőt meg tudják szólítani, és tabu témákat dolgoznak föl. Itt ugye az a sztori, hogy van egy horvát oligarha, akinek a lánya a teherbe esik a szerb fejlesztési miniszternek a fiától, és ezzel össze akarnak házasodni, és akkor a szerb-horvát konfliktus, a vallási konfliktus, a politikai konfliktus, a háborúnak még az emléket, ezzel mennek viccelni. A magyar filmesek közül kidolgozta fel a rendszerváltás utáni újkori történelmet fiatal. Talán Reisz Gábor érinti valamilyen szinten.
1: Ha már Reisz Gábort említetted, akkor az ő filmje a Földszint, az nagyon is versenyprogram lesz, sőt, mielőtt Miskolcra eljutna, a Velencei Filmfesztiválra is meghívták, ott fog először bemutatkozni.
0: Bárcsak a Cinefest akkora fesztivál lenne, hogy mondhatnánk azt a magyar alkotóknak, hogy gyere ide Velence helyett, mert ez ugyanolyan nemzetközi jelent, mint hogy elmenni Velencébe, de sajnos nem. Tehát az igazán komoly magyar filmeknek, amelyekben fesztivál potenciál van, és ennél fogva nemzetközi díj potenciál, ezeknek be kell tartaniuk úgymond a rangsort, tehát a világpremiérnek egy nagyon komoly nemzetközi fesztivál kell lennie. A Európában 3 ilyen nagy van, Berlin, Cannes és a Velence, de ezek közül inkább most már Cannes és Velence az, ami így viszi a primet, tehát egy jó ajánlólevél mondjuk ahhoz, hogy tegyük föl, jól szerepel a Reisz Gábor filmje Velencébe, akkor nem kérdés, hogy mondjuk Magyarországnak azt kéne nevezni az Oscar-díjra.
1: A Földszint mellett, Reisz Gábor filmje mellett szintén magyar film, a Mommy Blue, Meyer Bernadettnek az első filmje. Két csodálatos színésszel, Fűr Anikóval és Vilmányi Benettel, és ők már Kínában, a pekingi filmfesztiválon ott voltak, sőt, díjakat nyertek.
0: Így van, és én külön büszke vagyok arra, hogy ez a film a Cinefestet választotta, hogy a magyar filmfesztivál közül itt legyen az első vetítése. Elképesztően fontos a téma, a cukorbetegség, illetve a vaksággal való együttélés, a családon belül az efféle tragédiának a feldolgozása. Úgyhogy igen, én drukkolok a Mami Blue-nak is, drukkolok a Reisz Gábornak is. Ez két olyan magyar film, amelyik ebben a nemzetközi mezőnyben erős szereplő és esélyes szereplő.
1: Van még egy harmadik magyar film, a V4 plusz szekcióba került az a film.
0: Nyilvánvalóan oda is szerettem volna egy magyar filmet, mert nem akartam, hogy mondjuk visszasüljön az az idea, hogy mutatunk egy szekciót azért, hogy nézzük egymás filmjeit, és akkor nem kerül vele magyar. Novák Eréknek a filmje az kifejezetten egy nézőbarát szórakozható film akar lenni, de a maga egyedi módján.
1: Ennek az a címe, hogy 10 éjszakás kaland. A versenyfilmek közt van még például a Helyszer 85 vagy a Minotaurus, ezek kifejezetten kiemelt nagy filmek, a Minotaurus Cannes nagy díjas például.
0: A Minotaurus Andrei Zvagincevnek az új filmje, ugye emigrációban élő orosz rendező, aki mindig is rendszerkritikus filmeket készített, és jelen esetben egy Claude Chabrol kriminek vette az alapjait, de nem remékelt, hanem vette a történetnek a keretét, hogy van egy gazdag üzletember, annak van egy felesége, aki megcsalja a férjét egy művésszel. Mi történik ilyenkor? Látunk egy bűnesetet, jön a rendőrség, és kinyomoz és kiderül. Az Agincev ezt úgy formálta át a mostani orosz társadalomra, egy képzeletbeli orosz kisvárosba játszódik a film, hogy a férje nem tudnak mit csinálni a rendőrök, mert hogy ugye olyan kormány kapcsolatai vannak, meg rendszer bekötöttségei, hogy mindent elintéz, tehát az Agincev tovább viszi a korábbi filmjeinek a társadalom kritikusságát, és nyíltan beleállt a putyini rendszerbe ezzel a filmmel, tehát nyilvánvalóan nem is mehet nagyon haza, és a nagy díj az a határ, ugye nem

0: kapott aranypálmát. A nagy díj az a határ, amikor még bekerült nálunk a versenybe. Tehát ennél magasabb kitüntetettségű filmet nem teszünk be, és a másik.
1: Helyszín
0: 85, aki annyi idős, mint én, vagy lehet, hogy idősebb, emlékszik a Liverpool Juventus döntőre, amikor ugye a stadionnak a lelátója ledőlt, és akkor elkezdték egymást ütni, verni a angol és az olasz szurkolók. Belgiumban volt ez a meccs. A film abban a szempontból érdekes, hogy nem akar rekonstruálni, nem akar sok-sok-sok millióból trükkfelvételeket, nem akar tömeget mutatni, ahogy az emberek ütik-verik egymást, és az erőszak ábrázolása a lényeg, hanem azt mutatja meg, hogy mi történt a lelátó alatt. Tehát akik lent dolgoztak, azok ezt hogyan élték meg, és a másik az, hogy mi történt a VIP-páholyba, ahol viszont a politikusok voltak, és a szponzorok, a FIFA emberei, akik meg mondanos kell, nem állnak a korrupció gyanúján túl. Ez egy nagyon ügyes sportfilm. Ezt azért gondoltam berakni, mert ugye most volt foci, láz, ráadásul a politika sem kerülte el ezt a sportágat, és ebben a filmben látszik, hogy ez így volt korábban is, 85-ben is.
2: Mindig vannak nagyon kiemelt világhírű vendégek. Az idén kiket köszönhetünk?
0: Az Oscar-díjas Denis Stanovic lesz az Európai Mozidíj nagykövetenek az egyik szerencsés jutalmazottja, de eljön például Kevin MacDonald, aki szintén Oscar-díjas. Ugye ő elsősorban a Pressburger konferencia és a Pressburger ház miatt jön, mert ő ugye Emerick Pressburgernek az unokája. Elkíséri őt szinte a teljes családja, még jön a testvére is, Andrew MacDonald, aki a Trainspottingnak a producere többek között. És aztán az alkotók, akik versenyben vannak, közülük is nagyon sokan jönnek.
2: Az idei életműdíjas Gáspár Sándor lesz, és ő magyar. Mondhatni, nem tudom, jó ez a szó rá, hogy sztár, de mindesetre egyik legelismertebb magyar színházi és filmes művész.
0: Ez érdekes, hogy így rakott fel a kérdés, mert ugye ez a kérdés Hollywoodban is. Van-e még filmsztár? Hogy a Tom Cruise utáni generáció, akik itt vannak, azok sztárok-e? Lehet ebbe a mai rendszerben sztárnak lenni? Így hát azt gondolom, hogy a sztárság az már egyfajta patinát is jelent, és ez így is van rendjén. Gáspár Sándor minimum két olyan filmben szerepelt, amelyik a magyar popkultúrába úgy beépült, hogy mindenki tudja, ki az a Gáspár Sándor. Tehát az egyik a Csablecsocsi, a másik az Üvegtigris.
2: Mit lehet tőle látni az idén? És milyen formában lesz ő meghívva erre a fesztiválra? Mikor lehet vele személyesen találkozni?
0: A nyitó ünnepségen, és amúgy a fesztivál keretein vetítjük az említett két klasszikust.
3: Csákvári Gézát a szeptember 4-e és 12-e között Miskolcon megrendezésre kerülő 22. Színefest művészeti vezetőjét hallották.

0: A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásaival indítja idei évadát az Egri Gárdonyi Géza Színház. A Beregszásziak szeptember 8-án a Tótékkal kezdenek, majd utána 5 alkalommal játsszák el Gogol revizorát. Műsorra tűzik Csehov egyfelvonásos komédiáit és Nikolaj Erdmann abszurd komédiáját, az öngyilkost is. A revizor a múlt nyári bemutató óta sikert sikerre halmoz a fesztiválokon, és a szakma mellett a közönség is szereti, ifjabb Vidnyászki Attila rendezését. Az előadásról Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettem. A Revizor című előadásatok már tavaly bemutatkozott Gyulán.
1: Valóban a Gyulai Várszínházzal, a Budapesti Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal közös koprodukcióként jött létre a Revizor című előadásunk. Tavaly augusztusban a Gyulai Várszínpadon láthatta először a közönség, ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében. Inkább azt mondanám, hogy nyomokban tartalmaz Gogolt, tehát az eredeti klasszikus alaphelyzetből indulunk ki, de egy egészen újfajta aktualizált történetté formálta a rendező a társulat közösen ezt az alapművet, hiszen áthelyezte a jelenkorba egyrészt ezt a szituációt, ezt a történetet, másrészt teletűzdelte olyan vonatkozásokkal, olyan utalásokkal, amelyeket a mai élők értenek leginkább. Ez megjelenik mind humorában az előadásnak, mind nyelvezetében, mind az utalásrendszerben, tehát az egész előadás konkrétan a jelenkorban játszódik. De nem hagyja el az eredeti szereplők sajátosságait, a karakterek azok megőrződtek, illetve az alaptörténet az is felismerhetően ott van kerettörténetként az előadásban.
0: Most így elmondtad azt, hogy a revizor valóban gogoli alapokra épül, de meglehetősen elrugaszkodik attól. Mondjuk ifjabb Vinyánszky Attila rendezéseit ismerve én ezen egyáltalán nem lepődtem meg. Sőt, nagyon csodálkoztam volna, ha látunk egy egyenes vonalú Gogol által megírt művet. Ki írta át a darabot, mert az nincs feltüntetve. Gogol alapján jött létre. Na de hogyan?
1: Ifjabb Vinyánszky Attila rendező volt az, aki a tulajdonképpeni dramaturgiai feladatokat is ellátta, illetve nagyon sok vendégszöveg maguktól a színészektől érkezett az alkotó folyamat során. Ők voltak azok, akik a megjelenített szituációra vagy jelenetre hoztak olyan történeteket a saját életükből, élettapasztalatukból, amelyek összhangban voltak azzal a szituációval, oda illettek, de a legnagyobb munkát ebben ifjabb Vinyánszky Attila végezte az előadást végleges szövegének az összeállításában.
0: Ugye azt mondtad, hogy nagyon reflektál ez az előadása mára, és akkor én ezzel még egy picit tovább mennék, nagyon reflektál arra a megcélzandó új közönségre, akik szerintem ifjabb Vinyánszky Attila vágyaiban feltétlenül majd a jövő színházának a közönségét fogják képezni. Tudnélik, annyira eltér mindenféle hagyományos dramaturgiától, iszonyatos, erős a svungja az egész előadásnak, tehát olyan tempót diktál, hogy az egyszerűen elképesztő. Nekem az jutott eszembe, nagyon sok a zenei betét, hogy olyan, mint hogyha a Reels videókat látnánk egymás mellett, hogy folyamatosan fenntartsa a rendező a figyelmeit a közönségnek. Mert a hagyományosabb közönség képes szerintem hosszasabban figyelni bizonyos jelenetekre és azokon ott eltűnődni. Na most erre ő nem hagy időt. Ellenben annyi információval bombáz mindenféle oldalról, hogy ember legyen a talpán, aki követi, nem beszélve a nyelvi sokszínűségről, tehát itt nem csak az ukrán nyelv van, nem csak a magyar nyelv van, az angol nyelv van, és még nem tudom, mi van, tehát ott is föl kell az embernek kötni a gatyáját, hogy tudja követni, hogy pontosan mi is történik ebben az őrületben, amit a színpadra tesz ifjabb Vinyánszky Attila.
1: Az volt az alap elképzelés, hogy szóljunk egy klasszikusból kiindulva, de valahol jelenítsük meg a saját társulatunk élethelyzetét. Ugyanis ez a társulat a háború kitörése óta, de az az igazság, hogy az alapításától mindig beleszövi a saját történetét az előadásokba. Attól válik, azt gondolom, élővé egy színház, hogyha az előadások reflektálnak az azt létrehozók életére akár. És így történt az, hogy a háború 3 és feledik évében, tehát a 4. évadunkat előkészítve kezdtük el ezt az előadást próbálni, és akartunk magunkról beszélni. Már csak azért is, mert olyan specifikus helyzetbe került a társulatunk ebben a levegőben, lebegő, biztosító kötél nélküli élethelyzetben, amiben a két világ és a két ország határán tengődünk, hogy úgy gondoltuk, hogy muszáj kibeszélni magunkból egyrészt a helyzetünket, másrészt azzal, hogy kimondjuk, hogy vagyunk és létezünk, azzal tulajdonképpen fixáljuk is a kárpátaljai magyar színjátszás helyzetét. Viszont nem szerettünk volna ebben benne ragadni, tehát nem csak magunkról kívánunk beszélni, mert az önzés. És éppen ezért elkezdte a rendező tágítani azt a perspektívát, amelyet a beregszászi társulat alaphelyzetéből kiindulva mutat be a nézőnek, a már említett többnyelvűséggel, határhelyzet léttel.
0: Egy benzinkútnál vagyunk, akár egy határmenti benzinkútnál. Ott zajlik az egész történet.
1: Így van, a benzinkút az a 90-es évek Ukrajnájának a szimbolikus helye volt valójában, hiszen akkor a fekete kereskedelem, kelet-nyugat határkapuja, kulturális sokszínűség mixe, keveredése jellemezte Kárpátalját. Tudjuk, hogy sok nemzetiségű vidékről van szó, tudjuk, hogy a Szovjetunió széthullása, tudjuk, hogy a nyugati kultúra beáramlása, mekkora keveredést idézett elő. Ez a mi gyerekkorunk, fiatalságunk, és a tulajdonképpen szocializációnk alapja, hogy sok nemzetiségű kultúrában növünk fel, az identitásunk is ennek megfelelően nagyon vegyesen alakult, a magyar az alapidentitásunk. Én azt gondolom, hogy a tolerancia a egyéb nemzetiségek iránt, az magától értetődően organikusan fejlődött a Kárpátalján élők számára. És itt beszélhetünk magyarokról, ukránokról, ruszinokról, oroszokról, akár románokról, szlovákokról, mert az ott egy olyan vidék. Ez tükrözi a nyelvi jellege az előadásnak, ezt tükrözi a kulturális kötődései az előadásnak, akár a gasztronómiai, a legapróbb jegyekig. Tehát ott egy olyan millió teremtődik meg, amely biztosan ismerős azoknak, akik hasonló közegben nevelkedtek. Mi bebetonoztuk a tulajdonképpeni létezésünket, elmondjuk, hogy van olyan, hogy kárpátaljai magyar identitás, az hogy néz ki, mit él meg a kárpátaljai magyar ma, háború idejében, arról túl sokat nem beszélünk, hiszen nem az volt a célunk, hogy sirámot vagy akár mártír helyzetet teremtsünk, viszont nem kerülhetjük ki ezt a témát, hiszen nyomorítja sajnos ez a háború az életünket már több éve, nem csak a magánéletünket, hanem a szakmai életünkre is óriási bélyeget nyom. És aztán, amikor ez az alapmillió megteremtődik, bejönnek olyan segédeszközök nyelvi szinten, amelyeket a digitális kultúra hoz be magával. És ez természetesen már a jelenkorunk legnagyobb hatású jelensége, hogy kulturális fogyasztási szokásaink, a nyelvünk megváltozik, az amerikai angolszász kultúra óriási hatással hoz be idegen szavakat, és ezt akarjuk, nem akarjuk, tetszik, nem tetszik, ez megjelenik a mi életünkben is. A szlengen, a gegeken, a mémeken keresztül, ez más-más nemzedékhez szól. De én úgy gondolom, hogy a rendezőnek sikerült megtalálni azt az arányt, amellyel nem érzi egyik néző sem kizárva magát az előadásból. Mi ettől egy picit tartottunk is, hogy nem lesz-e nemzedékspecifikus ettől, hogy a blogok, a vlogok, a TikTok influencerek világát behozza az előadás, de mi azt tapasztaljuk, hogy mivel van egy klasszikusunk, és vannak a különböző évtizedekből származó nyelvi, illetve utalás poénok, ezért valahogy mindenki csemmegészhet belőle, sőt, ezen túl is menve, talán közeledhet is a nemzedékek ezáltal. Ha bemondják a Six Seven-t, akkor lehet, hogy egy édesanyja utána néz, hogy miért nevetett a gyerekem mellettem. Vagy fordítva történik ez. Azt gondolom, hogy egységes egészként tud az előadás ilyen téren működni.
0: És van azért ennek az előadásnak egy olyan poénja, amit nem szabad lelőni. Nagyon mellbevágó. És ez is abból fakad, hogy a beregszászi színház csinálta ezt meg.
1: Meg kell küzdeni azokkal az változásokkal, amit a háború hozott magával, a belső menekültektől, a nemzetiségi újrarendeződésen át, a háborús életformákon, a besorozás, a kötelező katonai mozgósításon keresztül mindennel meg kell küzdeni. Beszélnünk kell róla, és valahol meg is kell ezt jeleníteni az előadásainkban, mert akkor hiteles, akkor igazi. És én azt gondolom, hogy ez az előadás nagyon elegánsan találta meg. Talán az elegancia az egyik legjobb szó rá, és nagyon ütősen. És az az érdekes, hogy azáltal, hogy valahogy becsúszik a háborús utalás az előadásban, újra rendeződik, és újra értékelődik minden, amit addig a társadalmi szatíráról, a társadalomkritikáról, és az emberről, mint gyarló teremtményről gondolunk.
0: Ez az előadás a tavalyi gyulai ős bemutató óta elindult a maga sikeres útján. Ugye az idei országos színházi találkozónak a fődíját elnyerte a revizor. Bemutattátok a Nemzeti Színházban, mi lesz még az útja ennek az előadásnak?
1: Számos fesztivál meghívásnak tettünk már eleget. A Nemzeti Színházzal közösen a Nemzeti Műsorára tűztük ezt az előadást. Legközelebb októberben 2 alkalommal jöhetnek el a nézők. Viszont addig is az érdeklődők megtalálhatják az EGRI Gárdonyi Géza Színház műsorán ezt az előadást, hiszen az EGRI Színházzal a Beregszászi együttműködési megállapodást kötött, és ennek első jeleként szeptemberben több vendégelőadással érkezünk majd Egerbe. A vendégelőadásaink között a Revizor mellett a Örkény István Tótékja szerepel még, Vigyánszki Attila rendezésében, valamint Csehov egy felvonásos komédiái. A későbbiekben pedig egy családi, illetve mese előadással örvendeztetjük meg majd remélhetőleg az EGRI közönséget, amelyet Jókai Mór cigánybárója alapján abból kiindulva viszünk színre, szintén ifja Vigyánszki Attila rendezésében.
0: A Beregszászi Színház előadásaival indul az EGRI Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. Gogol Revizora ifja Vinyászki Attila rendezésében 5-ször is műsorra kerül. Erről beszélgettem Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával.

0: A Szent Efrém lemezbemutató koncertre várja a közönséget szeptember 10-én a Magyar Zeneházába. Égre kiáltó. Ez az új albumuk címe, amiről most Bubnó Tamással, a Szent Efrém alapítójával beszélgetek.
1: Amiben különbözik ez az album minden előzőtől, hogy abszolút a saját dalaitokkal szerepeltek, 12 dal van, tehát gyanítom, hogy van, akinek esetleg 2 dala van, netán 3, nem tudom, milyen a megoszlás, de nézzük, itt ez a lemez.
2: Itt ez a lemez, égre kiáltó, valóban 12 szám van, 3 ebből Pap Viktor kollégámé, 2-2 pedig Bubnó Lőrinci és az enyém, és a többi kolléga pedig egyet-egyet írt a lemezre, és egy időben a bemutatóval megjelenik bakelit lemezen is, és CD-n is az égre kiáltó album. Szerintem az elmúlt egy év egy rendkívül termékeny és nagyon-nagyon fejlesztő év volt a Szent Efrémnek, mert egyrészt megláttuk, hogy ki mit ír, ki mivel foglalkozik, ki milyen szöveget. Van, aki azt mondta a Lőrincnek, hogy figyelj, itt elakadtam, de te írsz szövegeket, légy szíves, segíts nekem. Tehát ez egy közös produktum tulajdonképpen. Én voltam az egyetlen az együttesből, aki azt mondtam, hogy ne haragudjatok, jelen pillanatban nem érzem úgy, hogy egy olyan szöveget költenék, ami az én zenéimhez jó lenne. Tehát én egyrészt maradtam az Izaiás jövendőlésénél, mert az egy nagyon régi és egy nagyon személyes szöveg volt nekem a Bibliából, másrészt meg a Laszki János barátom, akivel évtizedes barátságban vagyunk, ismerjük egymást körülbelül 30 éve. Neki van egy olyan verse, az Egymásban című vers, ami nekem egy nagyon megható és egy nagyon szép vers, és nagyon illik az égre kiáltáshoz, ezért aztán én ezt használtam föl. A többiek saját szövegeket írtak, és nyilván mindenki olyanhoz nyúlt a világzenébe, a népzenébe, a klasszikus zenébe, ami az ő lelki világához áll a legközelebb. És így aztán került bele indiai konakos zene, került bele szlávos, fogantatású, nagyon szép, dallamos zene, került bele a minimál zenéhez közel álló alkotás, ugye Lőrinc nagyon sokat foglalkozik ezzel, és természetesen az egész album mögött ott állnak a hangszerek. A trombita, a furulya, harmonika, gitár és a billentyű hangszerek, és az elektronika, mint alap, így az elektronikus dob, a finger drum, a szintetizátor, tehát ahogy szokták mondani, azért ez már eléggé nehezen nevezhető férfi karnak.
1: Szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz az Égre kiáltó című albumnak a bemutatója, ős bemutatója, tehát először itt találkozhat a közönség ezzel a zenei anyaggal.
2: Ez egy mély, egy megszólító jellegű egy óra lesz. Rendhagyó az is, hogy ülőhely alig lesz. Két oka van. Egyrészt ezek a zenék a mai zenei termésnek a reprezentánsai, tehát manapság ezeken a zenéken nem szoktak ülni. És van ennek egy érdekes módon a korábbi Efrémhez kapcsolódó vetülete is, hol nem ülnek még az ortodox templomba. Tehát valami ilyesmire gondoltunk mi is, hogy legyen egy kicsit ez egy visszatekintés is, ugyanakkor meg a mai koncert életnek, mármint annak a koncertéletnek, ami nem a klasszikus zenei koncertélet, annak egy ilyen közös elegye.
1: Nagyon izgalmas, ahogy Bubnó Márk jelen van ezen a koncerten, hangjában, játékában, ellenben fizikailag nem, mert hogy ő Ausztráliában van. Most már hány éve is?
2: 2.
1: De a jó hír az, hogy visszatér.
2: Visszatér.
1: Családjával együtt, és akkor újra 8 tagú lesz a Szent Efrém.
2: Ez egy nagyon nagy dolog, mert a színpadi jelenléte valami egészen más világot varázsolt a Szent Efrémes színpadra. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy hazatérnek, én személyesen nyilván, mert a fiam hozza az unokámat haza, nem kevésbé vagyok boldog, itt lesz az egész családjuk, és hát azért ezen túl pedig még egy Efrémes indok, hogy ugye indul jövőre a 25 éves jubileumi évünk, 2002. augusztus 22, ugye ez a születésnap, és igazából nagyon szeretnénk, hogyha ez a 25 éves évforduló részben egy visszatekintés lenne az elmúlt időkre és az arcainkra, a bizánci arcra, a magyar klasszikusok, a világzene, a számunkra írt rengeteg mű, és hát a saját műveink. Tehát igazából már most 5 arcúvá lettünk, nagyon-nagyon sok néző, hallgatónk, barátunk, érdeklődünk. Nincs olyan poszt, ahol ne lenne ott, hogy és Marcika már itt lesz. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nyilván, ahogy mi is érezzük az ő jelenlétének a fontosságát, úgy a közönség is.
0: Bubno Tamást, a Szent Efrém alapítóját hallották, aki legújabb lemezükről, az Égre kiáltóról beszélt. Legközelebb élőben, szeptember 10-én hallhatjuk az együttest a Magyar Zeneházában. És most szóljon felvételről az egyik ott elhangzó új daluk, a Létra. A mai műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Szentek, szent életű emberek.
6: Palermói Szent Rozália Szűz. Rozália Szicíliában született, grófi családból. Édesapja gróf. Lehetővé tette számára, hogy a fejedelem udvarában kényelem és pompa között nevelkedjen. Mindez azonban Rozália titokban otthagyta, és egy magányos barlangba vonult. Majd a Palermó fölött emelkedő Monte Pellegrinón keresett egy még ridegebb barlangot. A lába előtt terült el a gazdagváros minden csábításával. Rozália azonban a legkeményebb önmegtagadásokat gyakorolta és imádkozott. Halálakor a barlang padlóján feküdt, kezében feszületét tartva. 1166 táján halt meg. Kedves hallgatóink, az előző napokban szent nevelők élettörténetéből olvastunk föl rövid ismertetést, és tanítási elveikből is adtunk néhány gondolatot. Ma Medici Szent Angéláról emlékezzünk. Egyszerű szülők gyermeke volt, és a Gardató melletti Desenzanóban született. Szüleit már 10 éves korában elvesztette, Angélát és nővérét a közeli szállóban lakó nagybácsi vette magához. A kisleányok elválaszthatatlan jó barátnők voltak. Szívesen játszottak a testvérek kolostort, és közösen imádkozták a zsoltárokat, mint két kórus. Nővére hirtelen halála nagy csapás volt Angélára. A gyermekkori játékok helyébe komoly tökéletességi törekvés lépett fel. Mikor 22 éves lett, meghalt a nagybátyja, és Angéla visszatért Dezenzánóba. Itt döbbent rá, hogy a szegényebb gyerekek minden vallási oktatás nélkül nőnek fel. Nem volt még akkor kötelező iskolai oktatás. A szegény gyerekeket nem tudták iskolába küldeni. A szülők részben maguk is teljesen tudatlanok voltak, másrészt nem is törődtek azzal, hogy legalább az elemi vallási ismereteket megadják nekik. Angéla beszélt a helyzetről barátnőivel, jobbára vele egykorú lányokkal. Nem volt sem vagyonuk, sem befolyásuk, de Angéla lelkesedése ragadós volt. Mindannyian kijelentették, hogy készek segíteni. Már most kiderült, hogy Angéla született vezető. Mellé még tetszetős külseje és megnyerő egyénisége is volt. Neki kezdett tehár barátnőivel, a szomszédság kis leánykáit összeszedték, és szabályszerűen rendszeres hitoktatást adtak nekik. Segítőtársait Bressában egy közösségbe fogta össze. 12 közülük Angélával laktak, legtöbbjük pedig a családjával maradt. 28 leány szentelte magát így Istennek 1535-ben, és csatlakoztak Angéla munkájához. De elgondolásával annyira megelőzte korát, hogy még nemigen értették meg őt és eljárását. Olyan korban, amikor a nevelés szinte embertelenül szigorú volt, így írt lelki leányainak. Nagyon kérlek benneteket, arra törekedjetek, hogy leányaitokat szeretettel neveljétek, gyengéd és finom kézzel vezessétek, nem parancsnokok módjára és nem keményen. Így szabadítjuk fel a lelkeket, ha a gyengékbe és félénkekbe bátorságot öntünk, ha szeretettel intjük őket, mindenkinek életünk példájával prédikálunk, és meghirdetjük nekik a nagy örömöt, ami odafönn készen vár rájuk. Most lelki végrendeletéből olvasok fel egy részt. Drága anyáim és nővéreim Krisztus Jézusban, először is Isten segítségével egész erőtökből törekedjetek arra jó szándékra, hogy egyes egyedül Isten szeretetétől és a lelkek üdvösségének buzgalmától vezérelve vállaljátok a nevelés gondját. Mert munkátok csak akkor hoz jó és üdvösséges gyümölcsöt, ha ebben a kettős szeretetben gyökerezik, és ez az alapja. Arra is kérlek, legyen gondotok külön-külön minden leányotokra. Szívetekbe írva hordjátok őket, nem csak név szerint, hanem minden körülményükkel együtt. Nem lesz ez nehéz nektek, ha igazi szeretettel karoljátok át őket, hiszen legyen bár a természet szerinti anyának 1000 gyermeke, mindegyiket és mindannyiukat szívében hordja, soha egyikről sem feledkezik meg, mert erre hajtja irántuk az igazi szeretet. Sőt, mintha csak annál inkább növekednék mindegyik iránt a szeretete és gondja, minél többen vannak. Mennyivel inkább lehet és kell így viselkedni ők a lelki édesanyáknak, hiszen a lelki szeretet hatalmasabb, mint a vérségi kötelékből fakadó. Bánjatok szelíden mindenkivel, és különösen attól óvakodjatok, nehogy erőszakkal vigyétek keresztül parancsaitokat, mert Isten mindenkinek szabadságot adott. Ezért senkit sem kényszerít, csak jelzi akaratát, hív, rábeszél, segít. Adja jó Isten, hogy a magyar leány ifjúságnak minél több ilyen nevelője legyen, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint Mericsi Szent Angéla.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 000 euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. Az ENSZ gyermekalapjával közösen szervezett repülőjárat élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet, menedéket, oktatáshoz szükséges eszközöket szállított az uniós készletekből. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolában. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, tette hozzá. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele, emelték ki. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. Megnyílt a pályázat a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatói pozíciójára. Szakmai tapasztalatot, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó világos vezetői programot várnak a jelentkezőktől, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A pályázatokat október 2-án 10 óráig lehet benyújtani. Kármán András posztjában kiemelte. A közbeszerzési és ellátási főigazgatóság megfelelő működése az államigazgatás számos területén kulcsfontosságú. Központi beszerzési és ellátási feladatokat végez. Részt vesz a kórházak ingatlan üzemeltetésében, és fontos szerepe van abban is, hogy az állami beszerzések átláthatóbbak, versenyképesebbek és költséghatékonyabbak legyenek. A magyar agrárgazdaság következő nagy lehetősége a magas hozzáadott érték. Ezért nem a minél több alapanyag, hanem a minél magasabb minőség előállítása a legfontosabb, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Budapesten a 20. Kóprali sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs a szakmai program fővédnökeként kiemelte. A jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia, a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. A 20. Kóprali jövő szerdán és csütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Végül az időjárásról. tovább csökken a felhőzet, nagyrészt kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati, északi tájakat ismét vastagabb felhő kéri el, és arrafelé néhol kisebb eső, zápor már lehet. A délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban az Észak-Dunántúlon ismét északnyugatira vált a szél. Ezzel együtt erősödni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az anyagi javakról beszélget.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Mai hittanóránkon az anyagi javakról, illetve a tulajdon elleni bűnökről fogunk beszélgetni. Szentírás tanítása az anyagi javakról. Tudjuk, hogy az anyagvilág, illetve az ember között nagyon szoros kapcsolat van. Gondoljatok csak a teremtés történetre, és gondoljatok a bűnbeesés következményeire is, hiszen ezáltal, a bűn által az ember anyaghoz való viszonya, az anyaggal való kapcsolata is alapvetően megváltozott, hiszen amikor az Úr mondja ugye Ádámnak, hogy arcod verítékével eszed a kenyered, mit jelent ez?
5: Tehát ez azt jelenti, hogy Ádámnak meg kell dolgozni az élelemért munkával.
3: Igen, nem egészen helyes a válasz, hiszen dolgozni ugyebár addig is kellett volna, ha nem...
6: De most már sokkal több nehézséggel éri el ugyanazt, amit az Édenkertben szinte fáradtság nélkül megszerezhetett.
3: Úgy van, tehát ugye magának az munkának az öröme, ugye az alkotásnak az öröme. Tehát sokszor tévedésben vannak az emberek, mert úgy gondolják, hogy ha nem lett volna bűnbeesés, akkor ugye az embernek nem kellett volna dolgozni. Ez nem így van. Hiszen ugye az Úristen Ádámot az Édenkertbe helyezi, hogy őrizze és művelje. Márpedig a művelés, kert művelése, az egy munkafolyamat, igaz? De a bűn miatt valamilyen módon megszakadt ez a harmonikus kapcsolat. És ugye sok visszaélésre ad számot ez az embernek. A földi javait kitől kaptuk? Amin, ha azt értjük, hogy anyagi javakat, most nem csak a pénzt, hanem bármi más, ami a környezetünkben van.
7: Az Istentől.
3: Úgy van, tehát ugye az Istentől kaptuk, és gyakorlatilag valamilyen módon ezekkel a javakkal tudjuk emberi szeretetünket is kifejezni, igaz? A másik ember iránt. Gondoljatok csak az ajándékozásra. Ha ajándékoztok valamit, akkor mit ajándékoztok?
7: Szeretetből próbálom.
3: Úgy van, tehát megvan a motiváció szeretetből, de...
5: De valamilyen tárgyat, valami
3: van,
5: földi materiális.
3: Valamiben, ugye? Gyűrű, kiskabala, vagy bármi egyéb lehet. Tehát valamilyen módon ugye az anyagvilágtól nem tudjuk függetleníteni magunkat. Viszont az anyagi dolgok nagyon sok igazságtalanságnak a forrása is lehet. Mit gondoltok, miért?
5: Például sokan gondolhatják azt, hogy másnak megadatott a jólét, és tehát neki miért nem? Aki mondjuk szegénységben él, az bírálja azt, aki mondjuk jólétben és gazdagságban él. Pedig ő is ugyanolyan ember, és felteszi magában a kérdést, hogy neki ez miért nem adatott meg.
3: Igen, tehát önmagában ez is probléma, igaz? Tehát te arra gondolsz, hogy most valakinek valaki bővelkedik a javakban, mások pedig szűkölködnek, igaz? Tehát ez is egy óriási probléma. De milyen igazságtalanság lehet még ezzel? Tehát ami már ennek a következménye?
7: Hogy aki nagyobb anyagi javakra szeretne szert tenni, az mondjuk nem munka, vagy verítékes munka árán szerzi meg ezt, hanem esetleg valami más eszközhöz nyúl, például, ahogy a 10 parancsban is benne van a lopás, mint az egyik fő bűn.
3: Úgy van, tehát ugye egyrészt azt, ugye, hogy megpróbálnak illetéktelen módon valamihez hozzájutni, igaz? Ilyenkor lopok, eltulajdonítok valamit, elveszem, ami a másiké, vagy ugye a javaknak az igazságtalan elosztása. Tehát mondjuk egy ugyanazon munkáért valakinek többet fizetnek, valakinek pedig lényegesen kevesebbet. Tehát azt hiszem, itt van ez a diszharmónia, amit lehet érezni, tehát a bűn miatt. Tehát amikor nem örömemet lelem, abban is valóban azt szolgálná, ami a célja lenne a munkának, hanem ilyen igazságtalanságoknak a forrása. Alapvetően ugye

0: milyen viszonyunknak kell lenni az anyagi javakhoz. Tehát hogyan viszonyuljunk hozzá, mondjuk akár pénzhez, vagy lakáshoz, öltözködéshez. Tehát mit gondoltok, mi a helyes magatartás?
1: Hát szerintem azt nem szabad elfelejteni, hogy a pénz és az anyagi javak azok értünk vannak, és nem mi vagyunk azokért. Tehát nem az a legfontosabb az életben, nem szabad, hogy az legyen a legfontosabb az életben, hogy minél több vagyont halmozzunk föl, hanem helyet kell neki adni az életünkben, mint minden másnak, de nem a legfontosabb, a legfőbb helyet.
0: Úgy van, tehát a másik fontos dolog ugye, hogy a túlzott ragaszkodástól óvakodjunk. Tehát, hogy ne ragaszkodjunk annyira az anyagi javakhoz. Akkor vajon egy keresztény embernek hogyan kell élnie, vagy hogyan próbál meg sáfárkodni ezekkel az anyagi javakkal? Tehát, hogy ne is legyen igazságtalanság forrása ez a dolog, tehát, hogy fukarkodik. Ugyanakkor ne is ragaszkodjon túlságosan az anyagi javakhoz. Mit gondoltok?
2: Hát szerintem egy keresztény embernek azért tényleg nem kell úgy gondolkozni, hogy nekem legyen a legtöbb, nekem legyen a legnagyobb anyagi hátterem. Lehet persze, ha ezt tényleg olyan munkával éri el, de azért szerintem a keresztény gondolkodásmódhoz hozzátartozik az is, hogy akinek nem adatott meg, annak még azért segítsek, attól függetlenül, hogy nekem mennyi van.
0: Ugyanúgy ez a szolidaritás elve is, illetve a közjó elve is. Tehát nagyon fontos, hogy egy Isten szándéka szerint bánjunk ezekkel az anyagi javakkal. Azaz, hogy ne ragaszkodjunk túlzottan hozzá, de ugyanakkor meg kell becsülnünk az anyagi javakat. Miért? Gondoljatok csak nagyszüleitekre. Tehát ha őket megkérdezitek például, hogy hogyan viselkedtek, ha véletlenül egy kenyérdarabka leesett a földre, vagy bármilyen más, amit ugye nehéz, fáradtságos munkával szereztek meg. Nem véletlenül csókolták meg azt a kenyeret, amikor fölvették a földről. Lehet, hogy neked ez már furcsának tűnik. Miért tette azt a nagymamád vagy a nagypapád?
2: Mert tudta azt, hogy ő ezt mi árán szerezte meg, és ezt meg akarja becsülni, meg akarja védeni, és ez hozzátartozik az életéhez, mert végül is ezáltal él ő is, hogy táplálkozik, ha már biológiai értelembe nézzük.
0: Úgy van.
2: És tisztelte.
0: Értékelte ezáltal a munkáját, és az Isten áldását, ugye, aki adta erre a munkára.
3: Egy másik nagyon szép szokás is volt régen, a tanyasi világban. Szintén a szolidaritás elvét mutatja, hogy amikor kenyeret sütöttek kemencébe, akkor mindig sütöttek egy koldus cipót, és azt mindig föltették a kemence tetejére vagy ahova, és hogyha olyan ember jött, akinek szüksége volt rá, azt odaadták neki.
0: Igen, ez nagyon szép szokás lehetett. Van-e még esetleg valakinek ezzel kapcsolatban véleménye?
1: Szerintem egy keresztény embernek ugyanúgy törekednie kell az anyagi jólétre. Tehát ez nem veti vissza keresztényi mi voltát, de meg kell találnia azt az úgynevezett arany középutat. A jólét és a lelki élet között. Mert a jólétre való törekedés az nem más, mint az anyagi világban való kényelem és boldogság keresése, de ez csak az egyik oldalát képezi az érmének, mert egy keresztény ember amellett, hogy törekszik a jólétre, ugyanúgy figyelembe kell venni a lelki életét is. És csupán a jólét törekedés nem ment föl az alól, nem menthet föl az alól, hogy emiatt elhanyagoljam a lelki életemet. Tehát a keresztényi mi volt ebben teljesül ki szerintem, hogy bár törekszik az anyagi jólétre, de nem hanyagolja el a lelki életét sem.
0: Valóban az a mondás is igaz, hogy korgó gyomorral nehéz az Urat dicsérni. Tehát az alapvető javakat meg kell teremteni ugye egy családban, egy háztartásnak. De egyértelmű, hogy nem ez a végcélja egy keresztény embernek, hogy minél több anyagi javakat halmozzon föl. Másik nagyon fontos dolog, tehát, hogy ugye mi is az anyagi javaknak a rendeltetéshez. Tehát, hogy mit biztosít ez a számunkra?
2: Valószínűsíti a jólétet.
0: Úgy van, az emberhez méltó életet. Nem luxust, nem egy megalázott, kiszolgáltatott helyzetet, hanem emberhez méltó helyzetet kell biztosítani.

0: Van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit meg kell ismernünk, az úgynevezett egyetemes használati jog. Ez párhuzamosan ugye megjelenik a magántulajdon mellett, vagy a tulajdon mellett. Mit jelent ez az egyetemes használati jog, mit gondoltok?
1: Hát ha már ugye az egyetemes szót értjük, akkor valószínűleg minden emberre vonatkozik. Például, ha nézem, a régi világban azért nem csapból folyt a víz. Ez egy példa akar csak lenni, hogy ott azért mindenkinek ugyanolyan joga volt lemenni a patakhoz, elvinni egy korsó vizet, vagy ugyanolyan joga volt a másik patakba mosni, mint esetleg egy másik embernek.
0: Úgy van, tehát valamilyen módon ugye közös jogunk. Miből alapszik ez a közös jog?
2: Hát ez az emberi mi voltból, az emberi méltóságnak a megtartásából.
0: Emberi méltóságunk, és még visszavenve, gondoljatok az előbb arra, mivel kezdtük az egész beszélgetést, kire hivatkoztam én nektek? Ott a munkánál. Isten, igaz? Tehát valamilyen módon az Isten az embernek adta a földet, így van? Ezt leszögeztük. A föld javai akkor minden egyes embert megilletnek. Függetlenül attól, hogy van magántulajdon. Na most mondanék egy helyzetet, tehát mi van akkor, ha például valaki nagyon-nagyon éhes, nincs semmi nála, több napja már kóborol, stb., és akkor véletlenül meglát egy nyitott ajtót, megy az utcán, ahol látja, hogy van egy szelet kenyér, vagy mit tudom én, valamilyen ennivaló. És ha azt elveszi, megsérti-e, tehát ellopja-e a szó igazi értelemben az illetőtől azt a kenyeret? Tehát ilyenkor ez lopásnak számít, szerintetek?
2: Szerintem kétféle értelemben lehet magyarázni. Hogyha az az illető, aki bemegy és elveszi a kenyeret csak azért, mert az mondjuk ízletes és jó lenne ennie, vagy hogyha már az éhhalál szélénál is akkor veszi el,
0: hát
2: akkor az nem
0: mondtam,
2: bűn.
0: Ugye, hogy
2: az nem
0: több
2: bűn,
0: napja már nem
2: mert kötelessége annak az embernek védenie önmagát, és hogyha a lopás árán tudja ezt elérni, akkor nem bűn. Ha viszont ellopja másokból kifolyólag, az viszont bűn.
0: Jó, tehát akkor alapvetően ugye leszögezhető, hogy az egyetemes jog előrébb való, mint ugye a magán tulajdonnak a joga, viszont mindannyiunkat terhel ez a kötelezettség, az a jóvátételi kötelezettség, amennyire erre lehetőségem van. Most a lopás önmagában tehát mit jelent? Tehát amikor azt mondom ugye a 7. parancsban, hogy ne lopj, akkor mit értek ez alatt?
1: Mondjuk más ember értékét, vagy az ő munkájára megszerzett valamit, valamilyen értéknek az eltulajdonítása.
0: Úgy van, és ugye 10 parancsból nézzük még a másik parancsot is, hogy mások tulajdonát ne kívánt. Miért tartozik ez a két parancs szorosan össze? Tehát ne lopj, és mások tulajdonát ne kívánt.
3: Mert az, hogy mások tulajdonát megkívánom, megelőzi a lopást. Tehát az, hogy én megkívánom, irigy vagyok rá, ez feltételezi, hogy ha lehetőségem lesz rá, akkor el is fogom lopni.
0: Úgy van. Tehát ugye Jézus mondja, hogy minden bűn valahol a szívben rejtőzik, vagy a bűnnek a forrása, igaz? Tehát bármi, ami rosszat én megteszek, valamilyen módon a szívemben fogom meg bennem, ugye ez a rossz szándék, vagy ez a rossz akarat. A katekizmus a következőt mondja a lopás fogalmáról. A 7. parancsolat tiltja a lopást, azaz mások javainak a tulajdonos észszerű akarata ellenére történő elsajátítását. Nincs szó lopásról, ha a hozzájárulás feltételezhető, vagy ha az elutasítás ellenkezik a józan ésszel, vagy a javak egyetemes rendeltetésével. Azt hiszem mindannyiunk számára világos, akkor ugye, hogy mit ért az Anya Szent Egyház is lopáson. Tehát vannak bizonyos esetek, ami ugye nem számít lopásnak, erre mondtunk egy példát. Tehát mások tulajdonát elveszem, jogtalanul veszem el, az ő megkérdezése nélkül veszem el. Igaz? És emlékeztek rá, hogy hát égbe kiáltó bűn, ugye valakit kirabolni, vagy valakit kifosztani mindenétől. Ide tartozik még a rablás. Mi a rablás? Sokszor halljuk, hogy a hírekben beolvassák, vagy olvassuk.
2: Amikor erőszakos cselekmény útján tulajdonítjuk el az illetőtől az értéktárgyait.
0: Úgy van, tehát ugye erőszakkal szerzem a tulajdont. Aztán ilyen például a kártékonykodás, az öncélú rongálás, pusztítás.
1: Ez mondjuk abból is adódhat, ha megnézem, mondjuk a másik embernek sokkal több van, szebb van és jobb van. És én irigykedek rá, hogy mondjuk annak az embernek miért van 5 millióval drágább autója, mint nekem. És azért, hogy neki ne legyen jó, legyen olyan, mint nekem, azért én elkezdek mondjuk betörni az ablakát az autónak, hogy neki keletkezzen egy kára, és akkor majd fizesse ki szépen, és talán egy kicsit kevesebb lesz, és közelebb fog hozzám állni anyagilag.
0: Érdekes ez egyébként, amit mondtál, ugye ez a tipikus luciferi gondolkodásmód, ugye, ha nekem nem lehet jó, vagy nem lehet olyan, akkor másnak se legyen jó, vagy jobb. És akkor mindent megtesztek azért, igaz? Tehát ezért inkább tönkreteszem, vagy megrongálom. Hogy ugye ilyen a vandálkodás, mit jelent ez? Mit értünk azt, hogy vandalizmus mai értelemben?
2: Aki ok nélkül tör, zúz és kártékonykodik, hogy nincs különösebb oka, csak kedvét leli benne.
0: Úgy van, gondoljatok meg, egy telefonfülkét megrongálni, vagy valami, amivel ugye életet lehetne menteni. Tehát ezek nagyon-nagyon súlyos bűnök. Aztán ide tartozik a sikkasztás. Mit értünk sikkasztáson?
1: Mondjuk egy nagyobb pénzösszeg, amit esetleg más helyre kellene utalni, abból az én saját javamra egy kicsit leírok valahonnan.
0: Úgy van, ezt
1: tehát egyébként egy nagyobb összegnél nem olyan feltűnő, ha én egy kicsit leírok magamnak.
0: Ez intellektuális bűnnek is mondják, ugye? Mert nem fegyverrel a kezembe megyek be a bank, vagy na pénzt, vagy életet, hanem ugye az illető az eszét használja, és ügyesen ellopja a pénzt sajnos. Tehát ez is nagyon súlyos bűn. Aztán ide tartozik a csalás. Mit értünk csaláson?
2: Hát például az adócsalás. Ilyen, amikor nem valljuk be a valós keresetet, hanem annál sokkal kevesebbet, hogy abból ne kelljen olyan mértékben adózni.
0: És ezek itt károsítasz meg, mert hát, ugye a csalás lényeg az, hogy kárt okozok hazugsággal, igaz?
2: Az államot, és az államon keresztül pedig végül is a polgártársakat.
0: Jó, és ugye ide tartozik még a zsarolás. Mi a zsarolás?
2: Hát amikor visszaélek valakinek a hátrányos helyzetével, és ezt megpróbálom saját.
1: De nem biztos, hogy hátrányos helyzete.
3: Mert hogy valamit a titkaival fogok én visszaélni. Például.
2: Hát akkor válna hátrányos helyzeté, hogyha ezt kiderülne.
1: Igen, de ő nem hátrányos helyzetű attól, mert ő...
0: A visszaélés érthető, amit mondtok, de önmagában az, hogy zsarolás. Tehát igen, valakivel
1: valaki, valakit valamiért megzsarolok, például, hogy neki sok pénze
0: mi az,
1: van.
0: Mi az, hogy megzsarolom? Miért zsarolom meg? Mert
1: nekem is legyen
0: elérni
1: belőle.
0: Hát például pénzt követelek, igaz? Tehát azt mondom, hogy kiteregetek valami olyan szennyes dolgot, ami nem a publikumra tartozik, vagy nem szerencsés, ha ezt sok ember tudja, igaz? És ez a zsarolás, hogy azt mondom, hogy jó, akkor nem mondom el, ha adsz ennyi és ennyi pénzt, igaz? Ez szintén súlyos bűn. Tehát nem csak keresztény értelemben, hanem ugye a zsarolást a törvény is bünteti, miként ugyanúgy a sikkasztást, a lopást, a rablást és a többit. Alapvetően összegezve elmondhatjuk, hogy a keresztény magatartás, keresztény embernek a magatartása az emberi javakkal kapcsolatban mindig az Isten szándéka szerint kell, hogy történjen. Befejezésül hallgassunk meg egy részletet a Prédikátor könyvéből.
3: Utálja az Úr a hamis mérleget, de kedvét leli a csorbítatlan súlyban. Ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, de ahol szerénység van, ott bölcsesség is van. Az igazakat jámborságuk bizton vezérli, de a csalókat tönkreteszi hamisságuk. Semmit sem használ a gazdagság a harag napján, a becsületesség azonban megúv a haláltól. A jámbor útját igaz volta egyengeti, a gonoszt pedig gonossága elejti. A becsületes embereket megmenti igaz voltuk, a csalók pedig ármányaik tűrébe esnek. A gonosz ember halála véget vet a reménynek, s a vagyonba vetett bizalom szerte foszlik.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karuckai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 000 euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megöl több mint 1200 embert és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. Az ENSZ gyermekalapjával közösen szervezett repülőjárat élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet, menedéket, oktatáshoz szükséges eszközöket szállított az uniós készletekből. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolában. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, tette hozzá. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele, emelték ki. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. Megnyílt a pályázat a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatói pozíciójára. Szakmai tapasztalatot, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó világos vezetői programot várnak a jelentkezőktől, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A pályázatokat október 2-án 10 óráig lehet benyújtani. Kármán András posztjában kiemelte. A közbeszerzési és ellátási főigazgatóság megfelelő működése az államigazgatás számos területén kulcsfontosságú. Központi beszerzési és ellátási feladatokat végez. Részt vesz a kórházak ingatlan üzemeltetésében, és fontos szerepe van abban is, hogy az állami beszerzések átláthatóbbak, versenyképesebbek és költséghatékonyabbak legyenek. A magyar agrárgazdaság következő nagy lehetősége a magas hozzáadott érték. Ezért nem a minél több alapanyag, hanem a minél magasabb minőség előállítása a legfontosabb, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Budapesten a 20. Kóprali sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs a szakmai program fővédnökeként kiemelte. A jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia, a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. a 20. Kóprali jövő szerdán és csütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati, északi tájakat ismét vastagabb felhő kérik el, és arrafelé néhol kisebb eső, zápor már lehet. A délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban az Észak-Dunántúlon ismét északnyugatira vált a szél. Ezzel együtt erősödni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
8: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
9: Sok szeretettel köszöntöm kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Az első felvétellel Miskolcon Fekete Ernőné Piroskát születésnapja alkalmából szeretettel köszönti fia János, unokái Bence és Gergő. A jó Isten áldását kérik további életére. Fogadja szeretettel Máté Péter, Hull az elsárgult levél című dalát.

Egerbe szól a következő zenés üzenet. Lázár Ferencet 50. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik családtagjai és barátai. Isten éltesse sokáig!

Kívánságműsorunk utolsó felvétele 60-ba szól. Pintér Hildát névnapja alkalmából szeretettel köszönti családja. Isten éltesse sokáig!

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Nátrán István volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Indul az iránytű.
2: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ házigazdája. Beszélgetünk az elmúlt nyárról, tervekről és klubokról. Tartsatok velünk, érdemes!

0: zajlottak a szokásos foglalkozásaink, illetve újak is voltak, főleg fiataloknak szóló programok.
1: Milyen klubok és foglalkozások vannak nálatok, és gondolom folytatódnak is az ősszel?
0: Így van, vannak olyan programok, amik már több éve futnak nálunk, mindig jönnek azért új programtartók is, új programötletekkel, illetve néhány program nyilván a nyáron is szünetelt, szünetre ment, de hogy ezek is folytatódnak, hál' Istennek most, ősztől. Ami egy izgalmas dolog most, vagy újdonság nálunk, hogy egy ifjúsági pályázat keretében fiatalokat, gyerekeket is többféle foglalkozásra várunk, és ezek ingyenes foglalkozások, úgyhogy mindenképp érdemes keresni az oldalainkat, és ezeknek a részleteiről tájékozódni. Például szeptember 24-én középiskolás fiatalokat fogunk várni, jobban mondva Szőlősi Andrea fogja őket nagy szeretettel várni hozzánk. Andit is ismerhetik már a hozzánk járók régóta tagja a csapatunknak. Egy Future Me interaktív élményprogramra várja a középiskolás miskolci diákokat. Ez egy ilyen izgalmas, interaktív, jövőtervező játék lesz számukra, úgyhogy érdemes rá jelentkezni és minél többen jönni, hírét vinni. Ez szeptember 24 délutánja 3 órától lesz. Illetve szintén ennek a pályázatnak a keretében lesz egy gyerekeknek szóló drámajátékok és improvizációs feladatok lesznek. Ez október 1-én indul, úgyhogy még bőven lesz idő rá jelentkezni. Katona Gábor, aki a Maszk Improvizációs Társulatnak közel már 10 éve vezetője itt Miskolcon, ő fogja tartani nálunk. Szintén ingyenes program, úgyhogy tessék rá jelentkezni mindenképpen. Ezek ugye fiataloknak, gyerekeknek szóló programok voltak, de régóta zajlanak nálunk már a délelőtti idősávokban kisgyerekeseknek, szülőknek szóló programok. Ezek is a nyáron is, hál' Istennek, zajlottak tovább, de új jelentkezőket is várnak rá majd most szeptembertől. Például Nagy Fazekas Gabriella, aki mesepedagógus és komplex mozgásterápiás fejlesztő. Ő a Mesetorna Gabival foglalkozásairól ismert. Ő nagyon sokféle programmal várja nálunk a kisebb, nagyobb gyerekeket. Lesz például nagylaptás fejlesztés, babamama mesetorna csütörtök délelőttönként, ez már egy jól megszokott program elem nálunk, illetve mesetorna Gabival, itt egy kicsit nagyobbakat, 4-7 éves gyerekeket vár fejlesztésre, mozgásos fejlesztésre a délutáni idősávban, és Gabi időről időre szombat délelőttönként tart ilyen mesis foglalkozásokat az ő Vekni Maciával és zenésztársával kísérve, ez is folytatódni fog októberben. De további kisgyermekeseknek szóló program a Bellőke, azt Nagy Izabella tartja, és az inkább ő ugye tránc és drámapedagógus, ez ilyen mondókázós, éneklős, játékos, népi fejlesztő foglalkozás, ez is fog folytatódni szeptembertől. Amik még ilyen állandó programjaink, már körülbelül 6 éve fut egy társasjáték klub, minden kedd este gyűlnek össze, felnőttek, mindenféle parti és stratégia és egyéb társasjátékokat játszanak, hozzájuk is lehet előzetes jelentkezéssel csatlakozni, náluk a kedditársas@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni. Katona Gábort már említettem, aki ugye a Maszk Improvizációs Társulat vezetője, nem csak gyerekeknek fog tartani programot, hanem folytatódnak az improvizációs estek is, ez már nagyon megszokottan minden hónap második szerda estén vannak, ehhez a csapathoz is lehet még társulni, ők ugye ilyen improvizációs, kicsit színészkedős feladatokkal lehet próbára tenni magunkat az ő csapatukban, de nagyon befogadóak, úgyhogy aki most kezdi, az is nyugodtan mehet hozzájuk még. Andit már említettem, Szőlősi Andreát, aki ugye karriertanácsadó, kompetenciafejlesztő tréner, ő továbbra is várja kiscsoportos beszélgetésekre mindazokat, akik állást keresnek, gyesről, gyedről térnek esetleg vissza, vagy pedig változtatni szeretnének a munkahelyükön. Nekik tud segítséget nyújtani a kiscsoportos beszélgetésre által, legközebb szeptember 24-én lehet hozzá jönni, illetve ami még esetleg szülőket érintő, kisgyermekeseket érintő program, Mengyen Mezei Judit védőnő szoptatástámogató anyacsoportot szervez, úgyhogy várjuk majd a pici babásokat is. Valószínűleg októbertől minden hónapban egy alkalmat fog ő is tartani nálunk. Majó Beát,

0: Régóta tart nálunk jóga programokat, illetve mostanában ilyen beszélgetős és jógázós női körökkel is jelentkezik. Ez is már szeptember folyamán elérhető nálunk, de folyamatosan lehet keresni az ő időpontjait, és októberben sokak nagy örömére visszatér hozzánk Szapponos Ádám is, aki egy kis nyári szünetet tartott. Sokan ismerik már itt a városban Ádámot bűvészként. A bűvész szerdákon ugye mindig trükköket tanít. A legközelebbi alkalom, amikor Ádámmal találkozni lehet, az október 21-e lesz. Szintén szerdainak nyilván a bűvész szerdából kifolyólag. Egy nagyon régóta tartó és a férfiak körében nagyon népszerű programunk is visszatér. Jernei Péternek az apa képezgető programja, ugye erről azt kell tudni, hogy mindig egy-egy téma köré épülnek ezek az estek, és férfiakat, nem csak apákat, férfiakat várnak jóízű beszélgetésekre. Most a szeptemberi alkalmon, ami szeptember 23-án lesz, Sonfai Kara Dávid, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének tudományos munkatársa lesz az ő vendégük, akinek a fő kutatási témája az ősmagyar kultúrának a beépítése népdalokba, a kereszténységbe, a keresztény kultúrába, mondókákba, úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes kutatás mentén fognak most beszélgetni a férfiak ezen az estem, de terveink szerint folytatjuk a szintén ilyen beszélgetős, de nőknek szóló esténket is, néhány havonta női szempont címen lehet majd keresni ezt is, úgyhogy erre is várjuk majd a hölgyeket.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ házigazdájával. Az előző részben szó volt mesetornáról, ami ezekben a percekben is a felvétel készítése közben zajlik a Pont Központban. Ez hogyan is néz ki a gyakorlatban?
1: Hát erről leginkább Nagy Fozekas Gabriella tudna mesélni, aki ugye mesepedagógusként és komplex mozgásterapeutaként végzi ezeket a foglalkozásokat. Nagyon sokszínű és nagyon sok korosztálynak tart egyéni csoportos foglalkozásokat Gabi. Saját meséket is ír, ezeket mindig beleszövi ezekbe a foglalkozásokba, illetve a mese mellett nyilván ilyen mozgásos feladatok is vannak. Általában egyénre szabva mindig csinál egy felmérést a gyermekekkel, hogy mi az a terület, amit fejleszteni kell számukra, és ehhez igazítja az ő foglalkozásait, illetve új elemként most nálunk is fog tartani ilyen nagylabdás fejlesztéseket. Majd ez szeptember 15-én indul az első ilyen alkalom, ez 6 alkalom, és egészen pici, tehát születéstől 9 hónapos korig lehet jönni a kicsikkel. Itt megtanítja a szülőket arra, hogy milyen mozgásokat tudnak végezni ezekkel a labdákkal, és ezt ők is otthon tudják végezni a gyerekekkel, fejleszteni a piciket.
0: Korábban beszéltünk arról, hogy nem minden klubba lehet csatlakozni, már csak a létszám miatt elsősorban. Van most olyan klub, ahová esetleg nehezebb bejutni?
1: Igen, amit talán most így nem is említettem első körben, az az én nagy szívügyem, az a könyvklubunk, ami már most februárban volt 4 éves. Töretlenül minden hónapban találkoztunk az elmúlt 4,5 évben most már, és ezt a klubot valóban bezártuk, úgymond, a jelentkezők előtt, mert hogy már kialakult egy olyan mag, akikkel régóta együtt beszélgetünk, dolgozunk, úgymond, úgyhogy oda most nem várunk új embereket, de egyébként nagyrészt az összes többi foglalkozásra lehet jönni, jelentkezni, becsöppenni.
0: Így, hogy a nyáron is nyitva voltatok, van olyan időszak, amikor bezártok, egy kicsit pihentek?
1: Igen, az az igazság, hogy azt kell tudni rólunk, a Pont Központról, hogy mi ugye egy civil, teljesen civil tér vagyunk, minket a Háromkő Egyesület tart fenn, és hát én vagyok az egyetlen munkatársunk, civilség árnyoldalai, ugye, én vagyok az egyetlen munkatársunk, úgyhogy hát az a helyzet, hogy amikor én elmegyek szabadságra, akkor zárva leszünk, és mivel ez a nyáron nem történt meg, most szeptemberben lesz egy kis szünetünk, de nem kell izgulni, mert a programok akkor is folyamatosan zajlanak nálunk, csak a szokásos napközbeni nyitvatartás, ami nálunk egyébként mindig van, tehát be lehet jönni napközben, megszoptatni a gyereket, megetetni, kicsit megpihenni, beszélgetni, meginni egy kávét, tehát így nyitva vagyunk ilyen dolgokra is. Most szeptemberben 10-e és 28-a között egy kis pauzegombot nyomunk, és a programok ugyan mennek, de napközben nem lehet csak úgy becsöppenni majd hozzánk.
0: Aki esetleg még nem volt nálatok, mondjuk el, hogy milyen lehetőségekkel, milyen adottságokkal rendelkeztek.
1: Hűha, azt mondtad ugye, hogy negyed óránk van. Viccelek, de nagyon-nagyon sokféle programunk van, és tényleg szinte már mindent be tud fogadni a tér, annyi a korlátunk, hogy egy ilyen 25 főre vagyunk kalibrálva, ugye főleg ilyen kis csoportos és klubjellegű foglalkozásaink vannak a tér adottságai miatt, de vannak egyéni foglalkozásra kialakított helységünk, nagyon jó felszerelt termünk van, kisbabásoknak is abszolút játékok, kis csap, ami előtt ott állnak általában fél órát a kicsik, és mossák a kezüket, ételmelegítési lehetőség, kivetítő, minden, hát nem is tudom végig sorolni, kis konyha, melegítő konyha, mindenfélénk van, úgyhogy tényleg gyakorlatilag minden programra nyitottak vagyunk. Múltkor volt is egy nagyon édes történet, jött egy anyuka a kisgyermekkel, aki megállt az ajtóba, elkerekedett a szem, és azt mondta, hogy hát ez a Pont Központ olyan, mint egy ház, még konyhája is van, és valóban a legtöbb embernek ez az érzése, ha belép hoznánk, hogy olyan, mint egy a nappaliába lépne be.
0: Van egy szuper szőnyegetek is, ilyen nagyon gyerekbarát.
1: Igen, gyerek és felnőtt barát. Sikerült egy nagyon szép, puha szőnyeget beújítanunk ide az alsó szinten a termünkbe, és ezen nagyon szeretnek a gyerekek megtanulni kúszni, mászni, de a felnőttek is lefekszenek rá, és nagyon élvezik, úgyhogy valóban ez egy nagyon sikeres szőnyegbeszerzés volt.
0: nagyon sok programot elsoroltunk az első részben. Hogy néz ki az órarendetek? Van még szabad hely? Tehát, hogyha valaki kedvet érez ahhoz, hogy indítson egy klubot, hogy van egy jó ötlete, amivel egy közösséget építhet, vagy bármilyen szabadidős szórakoztató programot létrehozhat, várjátok?
1: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Nem ígérem, hogy tudunk biztosan helyet adni még, mert tényleg, ahogy el is mondtad te is, és én is felsoroltam az előbb, rengetegféle programunk van, illetve van, hogy egyéb program miatt foglalt a terünk, hétvégén is akár. Úgyhogy lehet kérdezősködni, én mindig nagyon igyekszem is törekedni rá, hogy biztos, hogy tudjunk helyet biztosítani, de egyeztetés kérdése.
0: Nagyon jó helyszínen vagytok, a helyzetetek is nagyon szuper, így a belváros közepén, ezt is mondjuk el.
1: Igen, ennek mi is nagyon örülünk, hogy tömegközlekedéssel, gyalog, babakocsival, autóval is megközelíthetőek vagyunk. Ugye a mi közösségi terünk az a Vejdlik udvarban, a Széchenyi út 19 földszintjén található. Ez egy nagyon impozáns udvar volt, van ma is, és valóban tényleg, tehát gyakorlatilag a város szívében vagyunk, minden elérhető. Úgyhogy ez tényleg egy nagy pozitívum, hogy könnyű megtalálni minket.
0: Körülbelül hány fő jár hozzátok így, ha az összes klubot összeadjuk, és arról is beszélgessünk, hogy egy rendszeres mag, vagy pedig azért váltakoznak, és néha-néha betér mondjuk egy-egy édesanyja, ahogy említetted is, hogy erre is van lehetőség.
1: Igen, ezzel mindig bajba vagyok, hogy pontosan hanyan járhatnak hozzánk, mert valahogy erre sosincs idő, hogy ilyeneket számolgassunk, de azt tudom elmondani, hogy ugye ez a rengeteg program, amit felsoroltam, valóban mindegyiknél már van egy ilyen kis mag, vagy egy összeszokott csapat, akik folyamatosan járnak ezekre a foglalkozásokra, de hogy mindig csatlakoznak új emberek is, illetve nyilván a kisgyerekes programoknál nőnek a picik, kiperegnek, jönnek új anyukák, új babák, és hát minden, ugye ahogy mondtam, és ezek ilyen kis csoportos foglalkozások, vagy ilyen bensőségesebb, klubjellegű foglalkozások, úgyhogy egy olyan 10-12 fő jár egy-egy programra, de lehet ez több-kevesebb, egy olyan 25 főt biztos elbír a terem.

0: Mire van szükségetek, hallgatóink? Tudnak valahogy segíteni nektek? Akár egy doboz kávéval, vagy zacskó kávéval, vagy cukorral?
1: Igen. Ahogy említettem is a korábbiakban, ugye mi egy civil tér vagyunk, gyakorlatilag nincs semmilyen állandó támogatás mögöttünk. Pályázatok sem sűrűn akadnak sajnos mostanában. Amint nagyon, nagyon örülünk, hogy akik hozzánk járnak folyamatosan, azok már tudják, hogy mi így működünk, hogy a legnagyobb részt adományokból. És ezért a legtöbben már nem jönnek hozzánk üres kézzel, vagy ha van egy foglalkozás, akkor hoznak egy innivalót, vagy egy csomag chipset, hogy a többieket megkínálják vele, illetve van egy adományládánk, és mindenki, aki úgy érzi, hogy kapott valamit attól a mai naptól, vagy attól a naptól, ami ott volt nálunk, akkor szokott bedobni ebbe az adományos ládába, amit mi nyilván teljes egészében a fenntartására fordítjuk ennek a helynek, hisz azért amortizálódnak is dolgok, rengeteg rezsiszámlánk van ezeket, mint nyilván nekünk is valahogy rendeznünk kell, és tényleg az is nagy segítség, ha valaki csak hoz egy csomag kávét, vagy ugye mi általában vigyázunk nagyon erre a gyönyörű szőnyegre, amiről az erőbb beszélgettünk, és akkor egy váltópapucsot hoz gyerekeknek, vagy mesekönyveket kaptunk már gyönyörűen megkímélt játékokat is, nemrég is hozott be egy anyuka. Úgyhogy ezek nekünk mind segítségek a hétköznapi fennmaradáshoz, és ahhoz, hogy a közösséget tudjuk ezzel is tovább vinni, segíteni.
0: Társasjátékok azok ott vannak a klubnak a társasjátékai nálatok, tehát akár klubon kívül is lehet ilyesmire is betérni hozzátok?
1: Van a pontközpontnak is egy kis társasjáték állománya, és igen, valóban a klubosok is mindig bővítgetik az ő repertoárjukat, úgyhogy van nálunk igen társasjáték is, illetve ahogy mondtam, adományból is hál' Istennek nagyon sokat kaptunk, úgyhogy egész kicsiknek szóló társasok is vannak, úgyhogy ha napközben úgy van, akkor valóban társashozni is be lehet jönni, de rengeteg játékunk is van, úgyhogy van, hogy csak bejönnek a kicsik, és ki szétpakolják az összes játékot, azt szokták a legjobban élvezni.
0: Még erről a társasjátékklubról beszélgessünk. Keddenként van tehát a társasjátékklub. Milyen korosztály és mekkora csapat gyűlik össze hétről hétre?
1: A társasjáték klub, az, ahogy említettem, az már legalább 6 éve fennáll, amikor, emlékszem, amikor a Covid volt, akkor még online is játszottak egymással, megtalálták azt a felületet, hogy tudják folytatni. Úgyhogy van már egy elég kis kialakult csapat, de ehhez is mindig csatlakoznak új emberek. Hát, korosztály így a 30-tól a 60 pluszig szerintem. Nagyon vegyes a társaság, férfiak, nők vegyesen vannak. Úgyhogy, de hozzájuk is tényleg lehet még csatlakozni, akinek van kedve. Lehet bevinni társasjátékot is, megmutatni a többieknek.
0: Ez az apa képezgető programotok is nagyon érdekes. Gondolom elsősorban édesapáknak van meghirdetve, és a jó tapasztalatokat, jó példákat, gyakorlatokat adjátok át, vagy adják át egymásnak.
1: Igazából lehet, hogy egy kicsit megtévesztő az apa képezgető név, már gondolkodtunk is rajta, hogy nem szeretnék kizárni azokat a férfiakat, akik még nem apukák, vagy nem apukák, tehát bármilyen korosztályból várnak férfiakat. Nem csak apás témák vannak, hanem nagyon-nagyon szerte ágazó. Tényleg volt már, hogy megismerkedtek az Avasi Dalárdával, volt, hogy az életközepi válságról beszélgettek egy pszichológus segítségével, volt, hogy apák az irodalomban, borkóstoló, és tehát ilyen nagyon szerte ágazó témákban is, programokban is, úgyhogy tényleg nem csak apákat, ne jegyenek meg a névtől, hanem férfiakat várnak, olyan nyitott férfiakat, akik szívesen beszélgetnének különböző, néha komoly, néha viccesebb, de általában mindig valami nagyon izgalmas témában.
0: Az ilyen civil kezdeményezések mindig nagyon izgalmasak és nagyon jók, mert alulról jövő kezdeményezések is legtöbbször olyan témákat dobnak fel, ami a legtöbb embert vagy sok embert érdekelhet. Hogyan látod a közösségi tereknek és az ilyen civil kezdeményezéseknek a jövőjét? Tehát, hogy igény az van rá, az látható így a klubok méretét és számát tekintve is, de mégis hogyan látod itt Miskolcon a helyzeteteket?
1: Hát én azt látom, hogy a kezdetektől itt vagyok. Idén voltunk 5 évesek, a pontközpont idén lett 5 éves. Előtte is már közösségi térként működött más égisz alatt. Én azt látom, hogy nekünk egy olyan 3-4 évre azért szükség volt ahhoz, hogy ahogy ez a rengeteg program, amit felsoroltam, ezek így meggyökeresedjenek, létrejöjjenek ezek a kis magok, létrejöjjenek azok a csoportok, akik, hogyha mondjuk bármilyen segítségre van szüksége magának a pontközpontnak, teszem, az volt olyan, hogy kifestettük az egész teret. Ugye, ahogy mondtam, adományokból élünk. Ez úgy történt például, hogy megkerestük azokat a csoportokat, akik hozzánk járnak, és jelentkezett 10-15 önkéntes, egy nap alatt az egész teret bútoroktól a plafonig mindent kifestettünk együtt. Tehát az, hogy kiforjon egy ilyen tér, ahhoz azt gondolom, hogy idő kell. Nem mindenki tudja megtenni azt, hogy ezt az időt megadja annak, és nem csak közösségi terekre gondolok, hanem bármilyen civil kezdeményezésnek. Nekünk nagyon nagy szerencse az, hogy a Háromkő Egyesületnek tényleg a szíve lelke benne van abban, hogy fennmaradjon ez a tér, és hogy tényleg teret adjunk ilyen fontos kezdeményezéseknek, akár egy baba-mama klubnak, vagy tényleg az, hogy férfiak összeülnek havonta, és komoly témákról beszélgetnek, de ugyanúgy nőknek is ez nagyon sokat ad, hogy kiszakadnak otthonról, és tényleg lehet, hogy el is sírjuk magunkat egy program végén, de ott mindig történik valami. Ezek én azt gondolom, hogy ilyen nagyon fontos mozzanatok, nagyon fontos kapcsolódások, és ezeket nem tudjuk online megérni, ezt csak offline tudjuk megélni, és hál' Istennek sokan vannak, akik ezt felismerik, vagy igényt éreznek arra, hogy ilyen közösségekbe belépjenek, eljöjjenek. Azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a mi közösségeink tényleg ilyen nagyon nyitottak és befogadóak. Tehát, hogyha ha valaki, nem tudom, egy 3 éve működő csoporthoz csatlakozik, akkor is úgy fog oda bemenni, hogy szeretettel várják őt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a kapcsolódásoknak a jövőben talán, főleg így a mesterséges intelligencia terjedésével és egyéb online fórumok tényleg töménytelen mennyiségével nagyon nagy értéke és nagyon nagy szüksége lesz a későbbiekben. Én legalábbis nagyon bízom ebben, és a példánk szerintem ezt mutatja.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a klubokról és egyáltalán a központról?
1: Van egy honlapunk, ez a pontközpont Miskolc oldal, ott a naptárfül alatt, hogyha valaki rákattint, akkor az egész havi programunkat mindig meg tudja egybe is nézni. Rákattintgatnak, ott megtalálják a jelentkezési felületeket, a programok leírását, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, hogy itt így egybe mindent lehet látni, de van egy nagyon aktív Facebook oldalunk is, ez is pontközpont névre hallgat, szép, sárga logóval lehet kiszúrni minket. Itt is minden eseményt folyamatosan közvetítünk, mindent meg lehet találni, úgyhogy ezt is érdemes felkeresni, és az Instagramon is vagyunk, ott pedig pontközpont Miskolc néven vagyunk megtalálhatóak, úgyhogy ezeken az oldalakon folyamatosan minden részletet meg lehet rólunk elérhetőségekkel, nyitott tartással, programokkal találni.
0: György, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Vendégünk volt Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pontközpont házigazdája. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: 'Iránytű'. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén szűkebb pénzügyi mozgástere van Szerencsnek. Jelentős önkormányzati támogatást kap Kazincz Barcika. Elindult a nyugtaadat szolgáltatás, a NAV januárig nem bírságol. Az interneten termékeket és szolgáltatásokat hirdető magánszemélyeket ellenőrzött a NAV. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A megvalósult pályázati fejlesztések és az infrastruktúrális beruházások jelentős forrásokat igényeltek Szerencs önkormányzatától, miközben a helyi iparűzési adóból származó bevételek csökkenése is érezteti hatását. Mindezek az idén szűkebb pénzügyi mozgásteret jelentenek a városnak. Kis Attillát, Szerencs polgármesterét hallják.
2: Sok olyan pályázatunk volt, amihez önerőt kellett rakni, és a kötelező pályázati elemeken túl további fejlesztéseket végeztünk. Így végeztünk további fejlesztéseket, például a Tatai sportpályán, parklók, utak, kerítések, térfelőkamerák, térvilágítás, szaniterkonténer, füvesítés, parkosítás, ami azért nem kötelező, de azt gondolom, hogy egy 21. századi kisvároshoz hozzátartozik, hogy egy ilyen sportpark közelében kulturális közlekedési, tisztálkodási, mosdóhasználati viszonyokat teremtünk ki, meg ugye nem kiégett fű van, meg nem sáros út, hanem aszfaltozott út és legalább zúzott köves parkoló. Hát erre sokat költöztünk arra a területre. Sokat költöttünk a kátyúzásra, sokkal többet kellene, de több ütemben kátyúztunk, és a korábbi volumen legalább háromszorosát aszfaltoztuk be, jó minőségben hozzáteszem. Rengeteg parkolót építettünk az önkormányzat korábbi döntésé már a városban. Azt gondolom, van látszatja és van haszna, örülnek neki az emberek. Ezek okozták talán a költségnövekedést, és hol volt a városnak bevétel kiesése? A bevétel kiesés a helyi adókból adódik. Ugye nagyon jó adóévünk volt elmúlt évben, 958 millió forint helyi adót szedtünk be. Nyilván nem az idegenforma adó a jelentős, hanem a helyi iparűzési adó, az építmény és a telekadó. Az építmény és a telekadó jól kalkulálható, mert az adott négyzetméterek alapján előre kalkulálható, hogy mennyit kellene befizetni, nem is, hogy befizetik. Az iparűzési adó az nehezebb, ugye az a bevétele pontosan a nyereség mértékét határozza meg. Nálunk a maximális 2% helyett 1,9% pontos a HIPA mértéke, és ebben jelentős csökkenés mutatkozik be. Idénre óvatosak voltunk, a tavalyi tény 958 millió forintos képez, csak 900 millió forintos adóbevételt terveztünk be. Az idő első fél évvel viszont arányosan jelentősen elmaradt, és reálisan számolunk azzal, hogy év végéig 900 millió forint helyett talán egy olyan 840 millió forintos adó fog befolyni. Nyilván az, hogy mi várható, hogy befoljon, az a gazdasági társaság által május végéig leadott mérlegekből lehet számolni, hogy milyen adóelőírás van szeptember jövő márciusban, és ezek sem biztatóak. Tehát azt gondolom, hogy ilyen 840 millió forint körül lesz az adóbevételünk, 60 millió forint mínusz. Sajnálattal kellett beszámolnom a legutóbbi testületülésen is arról, hogy az idén 56,8 millió forintos visszafizetési kötelezettségünk van. A korábbi önkormányzat és a korábbi városfejlesztés idejében szabálytalanul vagy hanyag módon kezelt pályázatok kapcsán. És sokan meglepődtek, hogy ez a mérték, ez tavaly is, próbálom pontosan mondani, 56,3 millió forint volt, amit tényszerűen már visszafizetünk tavaly. Ha ezt tavaly nem kellett volna visszafizetni szintén az előző önkormányzat sarát, akkor ez pénzaradmány formájában idei évben januárban ott lett volna a számlánkon, és ezzel gazdálkodhattunk volna.
1: Kazincz Barcika közel 800 millió forint vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatást kap. Ezzel lezárulhat az a hónapok óta húzódó ügy, amely jelentős bizonytalanságot okozott a város költségvetésében. A döntést Szitka Péter polgármester jelentette be.
3: Most ebben az évben gyakorlatban egy közel 800 millió forintért harcoltunk, ahol az első, mondjuk úgy megmérettetés az az volt szintén, hogy a szakmával megértessük azt, hogy ennek az elvonásnak a jogosulatlanságát és számítási hibáját hogyan kell értelmezni. Ebben sikereket értünk el. Én nagyon örültem annak, hogy a minisztériumnál is a szakemberek megerősítették és visszaerősítették azt, hogy gyakorlatban ennek az elvonásnak a jogossága az nagyon-nagyon erősen kérdéses, és egy jogszabályi hiba miatt fordulhat ez elő. És gyakorlatban az elmúlt időszak még arról szólt, hogy ennek a kompenzációja és ennek a mondjuk úgy negligálása hogyan fog megvalósulni. Olyan feladatokra és olyan beruházásokra, fejlesztésekre tudunk fókuszálni, amelyek azt gondolom, hogy a város szempontjából nagyon fontosak. A városban élő közösségek, a városban élő emberek visszaerősítették azt, hogy mi az a cél, ami egyébként szemünk előtt lebegjen, amikor ezt a 800 millió forintot mi elköltjük.
1: A döntést az ellenzéki képviselők is üdvözölték. Kalu Attilát, a Fidesz képviselőjét hallják.
4: Én kifejezetten örülök annak, hogy ez a közel 800 millió forintos ügy pozitívan alakult Kazincbarcika tekintetében, ugyanis ez azt jelenti, hogy olyan fejlesztési lehetőségek valósulhatnak meg, amely az itt élő embereknek az érdekeit szolgálja. Olyanok, mint például a távhővezetéknek a felújítása, vagy akár az önkormányzati lakásoknak a felújítása, ezen felül kórházi eszközbeszerzésre kerülhet sor, illetve a város üzemeltetésnek a gépparkja kerül fejlesztésre. Ezek mind-mind olyan fejlesztések, amelyekhez nyilván ez az összeg elengedhetetlen, és hát ezek olyan fejlesztések, amelyek az itt élők érdekeit szolgálja, a lakossági igényeket elégítik ki. És nekem képviselőként az a legfontosabb, hogy ezek a fejlesztések meg is valósuljanak, és kézzelfoghatóak legyenek.
1: Szeptember 1-én elindult a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a NAV nem bírságol, hanem segít. A következő 4 hónap arra szolgál, hogy minden érintett kipróbálhassa a rendelkezésre álló megoldásokat, és megtalálja azt, amelyikkel a legegyszerűbben tudja teljesíteni új kötelezettségét. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
5: Szeptember 1-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és az adatmegőrzés pedig automatikusan történik. Érdemes tehát kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt. Az alkalmazás, az e-pénztárgép alkalmazás okos telefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Az üzembe helyezése is rendkívül egyszerű, amelyhez a NAV kisfilmje is segítséget nyújt. Ez a kisfilm elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A nyugta adatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők. Ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktató videó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll. Elérhetők ezek is a NAV honlapjáról. A nagyobb forgalmú vállalkozások gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást. Szeptember 1-e és december 31-e között a NAV a számonkérés helyett az edukációra és a gyakorlati segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Ha valakinek esetleg nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet. A vállalkozásoknak érdemes tehát kihasználni a következő hónapokat arra, hogy kipróbálják az e-pénztárgépet, megismerjék a webes adatrögzítést, és ez alapján ki tudják választani azt a megoldást, amelyik legjobban illeszkedik a működésükhöz.
1: Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utazás. A közösségi oldal hirdetésére ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
5: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi azokat a magánszemélyeket, akik termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten keresztül hirdetik. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, többnapos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, illetve a közösségi oldalakon is. A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel, és sikeresen időpontot foglalt. A lelki segítségnyújtást vett igénybe. Az egyórás szolgáltatás 17 000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzés megállapította azt is, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységét. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket. Ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van. Az ellenőrzés hatásosnak bizonyult, a magánszemély a revízió után kiváltotta az adószámot, azért, hogy a tevékenységét a jogszabály előírásoknak megfelelően végezze a jövőben.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton észak felől tovább növekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A szél már nagy területen északira, északnyugatira fordul, egyúttal megerősödik. A hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 4-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 15. alkalommal várták nyílt napra a fiatalokat az Egerertő ZRT munkatársai. Pályaorientációs rendezvényt tartottak az Eszterházy téren Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Nyílt napra várta a fiatalokat az Egerertő ZRT a mai nap folyamán az Egriesek kertben. A kihelyezett tematikus standoknál játékos, interaktív formában ismerkedhettek meg az erdővel, a tűz veszélyeivel, az erdészek munkájával. A látványos bemutatókon pedig láthatták például a hatalmas farönkök mozgatását is. Wagner Ákos, Eger polgármestere hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerkedjenek a természettel, az erdővel, hogy felnőttként is óvják, védjék azt.
2: A Egererdő ZRT 15. alkalommal rendezi meg itt Egerben a erdészeti nyílt napot, ahol a városban tanuló diákjaink, kisdiákjaink ismerkedhetnek meg a erdőnek a rejtelmeivel, és az erdészeknek a szemszögéből tehetik mindezt, hiszen azon túl az erdő, hogy szép és fák sokasága, azon túl egy nagyon fontos ökoszisztéma, egy működő rendszer, állatvilág, növényvilág egymásra épülő rendszere, és ugyanakkor viszont az erdő az egy fontos nyersanyag forrása is, ha mindenki belegondol a saját életébe, a bútorok otthon fából vannak jellemzően, illetve nyersanyag szempontjából még energiahordozó is, hiszen tüzelésre is tudjuk használni. Azt gondolom, a gyermekeknek minél hamarabb megtanulják, hogy az erdőben mit lelnek, mit találnak, megismerik, és megtanulják azt, hogy jó, szép az erdő, akkor a felnőtt korukban fogják óvni, védni a természetet, és az erdőgazdálkodásra úgy gondolnak, mint egy fontos ágazatra, és egyébként egy közjószolgáltató intézményre. Nekem édesapám erdőmérnök volt, pont az Egererdő ZRT-nek az egyik erdészet vezetője volt, úgyhogy én gyermekkorom óta ebben is nőttem fel, úgyhogy én magam is ismerem, járom az erdőt, úgyhogy ismerem az erdő ökoszisztémáját, tudom, hogy ez hogyan működik, és tudom, hogy hogyan lehet ezt a saját munk számára, az emberek, a egriek számára hasznosítani.
1: Az idei rendezvény kiemelt témája a víz visszatartás lehetőségei a természetben, emelte ki Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója.
3: Idén 15. alkalommal hozzuk be az erdők világát ide az egri érsekkertbe, és az induláskor 15 évvel ezelőtt is ugyanaz volt a célja, mint ma, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra az összetett szárazföldi ökoszisztémára, amit az erdők jelentenek. Nagyon sokszor nem is tudjuk, amikor az erdőben, a természetben sétálunk, hogy milyen fontos élő környezetben töltjük a szabadidőnket, mennyi mindent ad nekünk az erdő, mint egy csoda gyakorlatilag a természet teremtett világának egy csodája, hiszen a legtöbben az otthonunkban is találkozunk az erdőből kikerülő faanyagból készült használati tárgyakkal, nagyon sokunk otthonában, a kályhában tűzifa biztosítja a meleget. Ezek azok, amik a kézzel fogható szolgáltatásai az erdőknek, de a kézzel nem fogható immateriális ökoszisztéma szolgáltatások talán még fontosabbak ennél, hiszen a tiszta ivóvíz, a tiszta levegő, a biodiverzitás, az élőhely összetettségének a fontossága egyre inkább felértékelődik, és mi erre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy egy nagyon-nagyon komplex környezeti élőhelyről, egy nagyon fontos ökoszisztémáról van szó, ami mindannyiunk életében így van, így vagy úgy ott van, és nekünk erdészeknek ez a legfontosabb feladatunk, hogy ezt a nagyon komplex élőhelyet, ökoszisztémát folyamatosan, fenntarthatóan kezeljük és biztosítsuk a fennmaradását, és így a szolgáltatásait is a társadalom számára. Az idei kiemelt témánk a víz visszatartás a természetben, tehát nyilván mivel itt erdészeti nyíltapról van szó, elsősorban az erdők víz visszatartó szerepére koncentrálunk. Talán akik követik az Egererdő ZRT-nek a működését, már a közösségi médiában, különböző híradásokban is láthatták, hogy nagyjából egy 3 évvel ezelőtt elindítottunk egy olyan először pilot programot, ma már én azt mondom, hogy gyakorlatilag a napi gyakorlatunkba is beilleszkedő programot, ami ezt a funkciót erősíti kinn az erdőben. Gyakorlatilag a napi teendőinkbe szervesen beékelődött olyan kisléptékű mikro vízvisszatartó műszaki megoldásoknak a megépítése, amihez nagyon szívesen csatlakoznak helyi civil szervezetek, helyi közösségek, nagyon sokszor csatlakoznak hozzánk helyi iskolás csoportok, osztályok, és ennek a hangsúlyozása a mai nyílt napnak az első számú feladata, illetve programja. Ezt szeretnénk a fókuszba helyezni, hogy a jövőben, az elkövetkezendő időszakban is még több ilyen csatlakozásra kerüljön sor. Ehhez a feladatunkhoz, ehhez a funkciónkhoz, teendőnkhöz minél többen csatlakozzanak, és minél többen vegyenek részt ebben a munkában. Ugye, aki már járt itt, pontosan tudja, hogy gyakorlatilag az erdő, erdei növények, az erdei ökoszisztéma, az erdei élőhelyen túl az erdőben folyó különböző munkálatok kerülnek bemutatásra, de napirendre kerül például a vadászat, vadászati eszközök, a vadászkutyák nagyon-nagyon népszerűek, az erdőben a fakitermelés során használt eszközöknek a bemutatója is napirendre kerül. Ahogy mondtam, egy külön stand foglalkozik az erdei vízvisszatartással, és idén először csatlakozik hozzánk egyesületi formában az Országos Méhészeti Egyesület, hiszen a méheknek, rovaroknak, mint beporzóknak a szerepe az egy nagyon-nagyon fontos szerep, hiszen enélkül, a szerep nélkül gyakorlatilag nem tudnánk gyümölcsöket fogyasztani, semmi olyan terméket, terményt, ami rovarok által beporzódik, az nem kerülhetne az asztalunkra, nem tudna reprodukálódni, szaporodni, ezért kiemelt fontossága van a beporzóknak, és köztük a méheknek is természetesen. Eger Erdő ZRT 2 nyílt napot szervez minden évben, ugye Egerben ez a 15. Egy évvel később indítottuk útjára a Mátrai Erdészeti nyílt napot, aminek rendszeresen a helyszíne a Mátrai Erdészeti Szakközépiskolának a kertje hátsó udvara, ott nyilván ott idén majd a 14. lesz. Itt Egerben jellemzően az Eger környéki iskolák, egri és Eger környéki iskolák, óvodák, néha-néha még középiskolák is megjelennek, középiskolások. Gyöngyösön pedig természetesen a gyöngyös vonzás körzet, inkább a Mátrához, a mátrai területünkhöz gravitáló, az ottani, ahhoz közeli iskolák és településeknek az iskolái jelennek meg. Mind a két rendezvényünkön éves átlagban egy 2500-3000 látogatóval számolhatunk. Azt mondhatom, hogy így lassan másfél évtized távlatában, hogy talán az idő visszaigazolta, hogy szükség volt erre a rendezvényre, és hogy egy olyan témát, egy olyan novumot sikerült alkotnunk, ami azóta is érdeklődésre tart számot.
1: Immár 5. alkalommal rendezték meg a Szakmakör elnevezésű pályaorientációs szabadtéri programot. Az esemény a Paktum a Gazdaság és Foglalkoztatás Fejlesztésért Heves megyében című projekt keretében valósult meg, az Eszterházi téren Egerben. Az interaktív bemutatók általános iskola 7.-8., valamint középiskolás fiatalok, szüleik, illetve tanáraik számára nyújtottak élményt és tájékozódási lehetőséget. A következő percekben az egyik kiállítót kérdezzük. Bola László, a Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium oktatója nyilatkozik a képzésekről és a munkaerőpiaci lehetőségekről.
4: A mi iskolánk az tiszta profilú mezőgazdasági iskola. A képzéseink a mezőgazdasági és erdészet ágazatban jelennek meg. Ezek leginkább a mezőgazdasági gépésztechnikus, nyilván ami szóban is benne van, hogy a technikus képzés, tehát érettségi és ugye szakmát adó képzés. Itt hirdetjük tulajdonképpen ugye a kertésztechnikust is, arra kerülszámú jelentkező esetében ugye tudjuk elindítani ezt a szakmát, illetőleg ugye a szakképzőiskolai képzésekben pedig a mezőgazdasági gépész, a kertész és a lovász képzéseink, amik megjelennek az iskola palettáján. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdasági gépészek és a gépésztechnikusok azok egy kellő alappal indulnak el, hogyha a mi iskolánkba jönnek el és végzik el a tanulmányokat, ugyanez igaz a lovász tanulókra is, illetőleg a kertészekre is. Ezt azzal tudom alátámasztani, hogy nyilván a gépész és gépésztechnikusok az a kellő üzemeltetési gyakorlatot kell, hogy szerezzenek, hogy kilépjenek a munka világába. És mivel mi az iskola termelési tevékenységet folytatunk egy 135 hektáron, ezért ugye a tanulóinkat bevonjuk ennek a 135 hektárnak a művelésében, akár egy őszi búza, akár egy napraforgó, akár esetlegesen egy repce vagy egy árpa termesztésében, és ezzel ugye kézzelfogható, mondjam azt, hogy gyakorlati tapasztalatokat szereznek, és így jól megállják a munkavilágában is a helyüket. A lovász szakmában tanulók, azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy szilvás várad, akkor az egy nagy szó, azt gondolom, a lovas szakmában, hiszen a lovász tanulóink azok a szilvásváradi ménesgazdaságban töltik ugyanígy a gyakorlati tapasztalataikat, és így ennek megfelelően szereznek ott tudást, amelyel szintén ugye el tudnak helyezkedni. A kertész tanulóink pedig az iskola fóliasátrába, illetőleg üvegházába tudják ezeket az ismereteket elsajátítani. A szeptemberi jelentkezés során két osztályt tudtunk elindítani. Az egyik egy mezőgazdasági gépésztechnikus osztály, az egy, nagyjából azt mondom, hogy egy ilyen 30 fővel tudott elindulni, a másik pedig egy vegyes osztály, a lovász és a mezőgazdasági gépész osztályuk pedig egy ilyen 25 fővel indultak el ebben a tanévben. Az a gyakorlati képzés úgy épül fel, hogy 9. osztályban tulajdonképpen ágazati alapozó oktatásban vesznek részt a tanulók, és mivel egy az ágazat, a mezőgazdaság és erdészet ágazat, ezért ott van is egy kis átjárhatóság tulajdonképpen. Nyilván a lovász és a gépész között, vagy akár a gépésztechnikus között is, mondhatom azt, noha a gépésztechnikusoknak, hogy a ágazati alapozó oktatás az 2 évre koncentrálódik, míg a szakképzőiskolában lévő tanulóknak ott csak 1 év az alapozó oktatás, majd ezt követőleg ugye a szakképzőiskolában 2 év, ami tulajdonképpen 30-70%-ban ossza meg a gyakorlat és elmélet arányát, nyilván a gyakorlat van túlsúlyban 70%-ban, a technikusoknak pedig olyan nagyjából 60-40%-ot mondanék, ahol 40 az elmélet és 60 pedig a gyakorlat.
1: Rendkívül fontos, hogy a rendőrség is képviseltette magát az eseményen. Toborzással, továbbá pályaválasztási tanácsadással készültek. Most Lázár Levente rendőrfőhadnagyot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallják.
5: Az elmúlt években is már meghívást kaptunk erre a rendezvényre, ami nagyon szívesen eljövünk, hiszen a színes rendőri pályát is be tudjuk itt mutatni. A mostani rendezvényen 5 sátorral készültünk gyakorlatilag, illetve egy kutyás bemutatóval is. Ha sorban megyünk rajtuk, akkor itt vannak a toborzó munkatársak. Tőlük azt tudhatják meg a kedves érdeklődők, hogy és milyen formába kerülhetnek be hozzánk a rendőri munkakörébe, illetve hogy milyen lehetőségek vannak, hol lehet elvégezni az iskolát, milyen feltételek szükségesek, milyen helyeink, a lehetőségek vannak nálunk. Aztán, ha tovább megyünk, akkor utána eljutunk a bűnügyi osztálynak a bemutató helyéhez. Itt a különböző bűntechnikai eszközöket mutatja ebbe a kollega, hogy adott helyszínen mit és hogy rögzítünk, hogyan próbálunk visszakeresni egy bizonyos elkövetői kört. Itt vannak ezek kívül még a közterületi támogató alosztály, magyarosítva a kommandósaink is, ők náluk a különböző fegyvereket lehet megnézni, hogy nap mint nap ők mit használunk a hétköznapokban, illetve ők, mint speciális alakulat, milyen fegyvereket, felszereléseket használnak a mindennapokban. Aztán itt van még a bűnmegelőzési alosztályunk is, náluk pedig a különböző online csalások és mindenféle ezzel kapcsolatos információkat tudhatnak meg, akik oda ellátogatnak, illetve tehetik fel a kérdéseiket, hiszen a mai világban nagyon fontos kérdés tud ez lenni, illetve nagyon sok mindenkit érintenek a különböző online banki csalások, illetve az áruátvétellel kapcsolatos csalások, úgyhogy ők ezekre a kérdésekre kaphatnak itt választ, illetve itt van még a közlekedési osztály munkatársa is, illetve a forgalomellenőrző osztály munkatársa is, ott pedig ugye különböző közlekedési kressz játékokon vehetnek részt, akik oda ellátogatnak, megnézhetik a rendőrautónkat, illetve egy rendőrmotorral is készültünk az érdeklődőknek, amire a gyermekek nagy örömére fel lehet idén is ülni. Többféle lehetőség is be lehet kerülni hozzánk, lehet ugye a tiszthelyettesi képzéssel, illetve a tiszti képzéssel. A tiszthelyettesi képzés az itt Miskolcon van hozzánk legközelebb, illetve Adiligeten. Itt tudják elvégezni a 10 hónapos képzést, illetve itt is van 2 éves képzésünk is. Ennek egyébként most a héten indult a következő etapja, és ezt követően pedig novemberben a jók az információ, akkor november indul a következő 10 hónapos képzésünk, úgyhogy akik mostantól szeretnének jelentkezni, ők már erre a képzésre fognak tudni jelentkezni, ez a rendőr-járőr beosztás jelent, vagy rendőr-járőr képzést jelent, úgyhogy ide lehet majd jelentkezni.
1: Ezen a hétvégén a Mohács 500 emléképhez kapcsolódva korhű fegyverekkel, csatarekonstrukciókkal és az Élet és halál a török korban című kiállítással várják a történelem szerelmeseit a Gyöngyösi Mátra Múzeumban délelőtt 9 órától. A programról Fodor Rozália múzeumigazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Egy nagyon izgalmas nap lesz, rendhagyó a Mátra Múzeumban, ugye mi általában ilyen családi egésznapos rendezvényeket inkább természettudományos témára szoktunk építeni, viszont most a Mohács 500 emlékév ez kiváló lehetőséget nyújtott nekünk arra, hogy történelmi vonalon is egy kicsit jobban megmutassuk magunkat, illetve bevonzunk olyan látogatókat a múzeumba, akiket sokkal inkább érdekel a történelem, a térség múltja, a hagyományőrzés. És erre az igényre építve hozta létre gyakorlatilag egymaga egyedül Jónás Ágnes történész kolléganőm ezt a programot. A tervezéstől a megvalósításig minden mozzanat az ő munkájában munkáját dicséri, és egy nagyon-nagyon színvonalas, mozgalmas, izgalmas, hagyományőrző, múltidéző program kerekedett ennek az áldozatos munkának köszönhetően.
7: És mit jelent ez, hogy gyakorlatban felpróbálhatjuk a páncélokat, kipróbálhatjuk a különböző szabályokat, átélhetjük ezt a kort, ezt hogy kell elképzelni?
6: Az volt a célunk, hogy a látogatók számára egy kicsit elhozzuk a mai időnkben a 16.-17. századi Mátra térségének az életét, tehát megmutassuk azt, hogy a török hódoltság idején így Gyöngyös környékén hogyan éltek az emberek. Ebben nagy segítségünkre van a Bakocsai István Hagyományőrző Kompánia Egyesület, ők fogják a hagyományőrző bemutatókat döntő többségében tartani, itt lesz viselet bemutató, életmód bemutató, lesz lehetőség arra, hogy a gyerekek egy-egy ruhadarabot felpróbáljanak, nyilván nem teljes viseletet, hanem olyan kisebb darabokat, például süveget, illetve korabeli fegyvermásolatokat, például szabját, kardot is kézbe foghatnak.
7: Itt most akkor utalt erre, hogy vajon milyen lehetett 500 évvel ezelőtt itt a Gyöngyös környéki történet, és a Mátra környéki milyen?
6: Nagyon izgalmas, ismeretteljesztő előadások lesznek a délután folyamán, és az egyik előadónk, Báriné dr. Gál Edit, pont erről fog majd előadást tartani, hogy hogyan éltek itt Gyöngyös térségében az emberek a török hódoltság idején.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Evezz a mélyre! Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett Kalocsa-Kecskeméti érsek. A Magyar Katolikus

0: ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette, a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek, evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre, a csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek videó üzenetében szeptember 3-án. Sikeresen zárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 000 darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel. Emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A Spár Magyarország az akció sikeréhez további 2 millió forint adománnyal járul hozzá. Nagy öröm számunkra, hogy idén is ilyen sokan álltak a kezdeményezés mellé. Minden átadott füzet, toll, iskolatáska vagy megvásárolt adománykártya azt üzeni, hogy fontosnak tartjuk. Egyetlen gyermek se induljon hátránnyal az iskolában. Ez az összefogás ismét megmutatta, milyen sokat tehetünk közösen, mondta Macelka Márk, a Spár Magyarország kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta. A felajánlásoknak köszönhetően több ezer gyermek családjának tudnak segíteni az iskolakezdés megterhelő időszakában. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Négyszeres jubileumot ünnepelnek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Törökszent Miklóson. 100 éves a Pánti Endre katolikus általános iskola, 80 éves a Bercsényi Miklós katolikus gimnázium, 15 éves a Szent Kristóf katolikus tagóvoda, és szintén 15 éve annak, hogy az Egri Főegyház megye az intézmény fenntartó. Így többszörös jubileumot ünnepeltek szeptember 1-én. Az általános iskolában kezdődő programon Poyák Tóth Klára intézményi főigazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük Juhász Ferenc általános helynökatyát és Markóth Imre polgármestert. A főigazgató beszédében emlékeztetett, 100 év alatt gyermekek ezrei tanultak meg írni, olvasni, gondolkodni, álmodni és hinni önmagukban, ezen falak között. Ezt követően az iskola történetét mutatta be néhány mondatban. Markóth Imre polgármester beszédében örömét fejezte ki, hogy a városban számos oktatási intézmény a katolikus egyház fenntartásában szolgálja a gyermekek fejlődését. Markóth Imrét, Törökszent Miklós polgármesterét hallják.
1: Kiki szülőként vagy nagyszülőként, de leginkább pedagógusként lehet tapasztalni, hogy azért évről évre, vagy legalábbis ciklusokban látható, hogy másabbak a gyerekek. Hogy mennyire kell nekik rájuk odafigyelni, azt gondolom, hogy nagyon fontos az iskola, és nagyon fontos a vallási hitéleti közeg, közösség, hiszen egy ilyen oktatási intézményben a tananyagon kívül hitet, tartást és hovatartozást tudnak kapni a gyerekek. Én a Törökszent Miklósi katolikus oktatási közösségnek, minden tagjának nagyon jó egészséget, sok sikert kívánok erre a tanévre, és a fenntartónak, az Egri Főegyház megyének pedig az önkormányzat nevében is ezúton is szeretném köszönetemet kifejteni, hogy mindazt a munkát, amit Törökszent Miklóson vállaltak, azt évről évre elvégzik. Köszönjük szépen!
0: Az ünnepség ezután a gimnáziumban folytatódott. Most Poyák Tóth Klára intézményi főigazgatót hallják.
2: Vannak helyek, amelyekhez nem csak emlékek kötnek bennünket, hanem érzések is. Egy folyosó, egy tanterem, egy régi fénykép, egy ismerős név, vagy akár egy csengő hangja képes éveket, évtizedeket visszahozni. Ilyen hely számunkra a Bercsényi. Ma egy különleges születésnapot ünneplünk. Iskolánk 80 éves lett. 80 év. Kimondani is megható. Hiszen ez alatt generációk ültek be először izgatottan az iskolapadba, Itt születtek barátságok,

0: Itt születtek első sikerek, és talán első kudarcok is. Itt tanultunk nem csak tantárgyakat, hanem kitartást, felelősséget, egymás tiszteletét, és azt is, hogyan találjuk meg helyünket a világban.
1: Mind az általános iskolában, mind pedig a gimnáziumban iskolatörténeti kiállítással idézték meg a hosszú évtizedek történéseit. Az iskolai ünnepi percek után közös hálaadó szentmisére gyűltek össze az intézmények tanárai és diákjai a Szent Háromság templomban. A főcelebráns Juhász Ferenc általános helynök beszédében a tanárok és Jézus a tanterem és a templom párhuzamára világított rá.
2: Isten egy esztendőn keresztül ugyanúgy tanít bennünket, ugyanúgy vár bennünket, és ugyanúgy tanít bennünket, mint ahogyan az iskolai osztálytermekben tanulunk, hallunk, látunk, érzünk és szeretünk. Van tennivaló ebben az esztendőben is, különösképpen az, hogy ennek az évnek van egy új mottója, majd biztosan fogjátok hallani ezt, Assisi Szent Ferenctől vettük kölcsön. A motto úgy hangzik, egy nagyon rövid, hogy áldott légy Uram. Van egy ilyen ének, és biztos meg fogjátok menet közben majd tanulni. Áldott légy Uram, hogy ebben az évben nem csak arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy ebbe az iskolába járok, milyen jó, hogy nem feleltem rosszul, milyen jól, hogy nem kellett felelnem, nem szólítottak föl ma, hanem sok minden más mellett arra is kell gondolni, hogy amiért és akiért ez az egész van, hogy a Jóisten az legyen áldott mindazért, ami történt és ami történik.
1: A szertartás után megkoszorúzták Pánti Endre sírboltját, majd Bordás Péter plébános megáldotta az oltár elé helyezett iskolatáskákat, ezután pedig az iskolakezdő elsősök kapták meg az egyennyakkendőiket. Az Egri Rozália temetőkápolna búcsú ünnepe szeptember 6-án 16 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Egerben a kisasszony búcsú szeptember 13-án vasárnap lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisét Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órakor kezdődő szentmisét pedig Mihályi Mátyás gyöngyösi káplánatya tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián szeptember 19-én szombaton 18 órától előadás lesz. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós négyese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz. A belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Fráter John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jeleket a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Basobora atya 1946-ban született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust. Ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot. Mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenben merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist basobora atya, tehát evangelizációs programra hazánkba érkezik. 2026. szeptember 15-én Sopronban, az Orsolyéta templomban lesz ima est 18 órától. Szeptember 16-án Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony templomban 15 órától kezdődik az ima est. Szeptember 17-én Pécsett a Pálos templomban 18 órától ima est és zarándok est lesz. Szeptember 18-án Mogyoródon a Szent Mihály templomban lesz az ima est 17 órától. Az Egri Főegyház megyében szeptember 19-én és 20-án Basobora atya Füzérradványon a Római Katolikus templomban 14 órától hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus templomban 18 órakor kezdődik az ima est. És végül szeptember 22-én Egerben a Ciszterci templomban 17 órától tart imaestet Basobora atya. Mindenkit szeretettel hív és vár az imaestekre a hegyközi karizmatikus megújulás. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
4: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Öt sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak Nyíregyházán. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Újabb medveészleléssel érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében, ezért felhívják a természetjárók figyelmét az óvatosságra. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Öt sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én, amikor is 11. alkalommal rendezik meg a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán, mely iránt óriási az érdeklődés. Egy éve több mint 700-an vettek részt, és hasonló létszám várható most is. Nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65. évetévét, mondta Dajka László főszervező. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Mint Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató elmondta, elsősorban a kadett és junior csapattól várnak kiemelkedő eredményt az idei szezonban.
2: Az amatőr NB1 és a junior azért az eléggé szűk létszámban dolgozik. Örülünk, hogyha a junior jön is a kötelező létszámban meglesznek. Kadett, junior és a lentebbi korosztályok azok mind 14-15 fős létszámban dolgoznak. Tehát azt hiszem, hogy ott nem lesznek gondok és problémák. Hát itt mindenféleképpen ezt a felnőtt és a junior korosztályt kell túléljük, és elsősorban a felnőttet, mert ugye a juniorban már azért be tudnak játszani a kadett játékosaink, és hogy ott se kell nekik minden mérkőzésen, hanem ha felezzük őket, akkor tudom, minden második héten kerül rájuk a sor, és akkor az már úgy megoldható lesz.
1: A vidéki bázisokkal együtt közel 250 igazolt kosarasa van a kosársulinak, igaz, közülük sokan játszanak alacsonyabb korosztályokban. A serdülő, a kadett és az ifjúsági együttesnél a nyaralások miatt még vannak hiányzók, az amatőr NB1-ben induló felnőtt gárdát pedig gyakorlatilag a három utánpótlás csapat játékosai alkotják. A zsiráfok kosársuli a serdülő és a kadett csapat számára is szeretne felkészülési tornát rendezni, emellett meghívásokkal is rendelkeznek. Az elmúlt szezonban a serdülő, a kadett és az ifjúsági csapat is az országos főtáblán szerepelt, sőt, a serdülők bejutottak a B-döntőbe, és végül a 14. helyen végeztek az országos bajnokságban. A szakmai igazgató szerint a 2026-27-es idényben is elérhetnek hasonló eredményt.
2: Hiába kisebb létszámmal dolgozik a junior, a junioroknak van erre esélyük, és mi azért nagy lehetőséget látunk ebben a kadett csapatban, tehát azért ez egy évek óta együtt dolgozó csapat, akik az edzés látogatottságuk, az azért közel 90%-os edzés látogatottsága van ennek a sornak és a juniornak is, tehát bízunk benne, hogy a kettő közül azért valamelyik oda fog érni, aztán meglátjuk, hogy itt azon sok minden függ a lebonyolítási rendszeren, nagyon sok minden függ attól, hogy milyen csapatokkal kerülünk szembe. Sajnos ugye itt a B csapatok itt az elején még azért az A csapatokban nagyon-nagyon sok játékost játszatnak, mert a regionálisban nem nagyon szívesen játszik azért senki. Mi bízunk abban, hogy itt ezzel a felkészüléssel és ezzel a hozzáállással, amit a lányok produkálnak itt az edzéseken, ezzel valamelyik sornak sikerül ezt kivívnia.
1: Újabb medveészledésről érkezett jelzés a Sátoraljaújhelyi térségben. A hírt követően a város polgármestere arra kéri a helyieket és a térségbe érkezőket, hogy a kirándulások és túrák során fokozottan figyeljenek környezetükre és körültekintően induljanak útnak. Szamos Völgyi Péter polgármestert hallják.
3: Fölhívtuk a figyelmét minden olyan szervezetnek, amely ebben az ügyben közreműködtet vagy tud lépéseket tenni. Az önkormányzatnak nincs hatásköre egy védett állatnak a befogásával vagy adott esetben elszállítással kapcsolatosan. Egy dolgunk viszont van, hogy felhívjuk az új helyek figyelmét és az ide látogató vendégeknek a figyelmét, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak, amikor az erdői ösvényeken járnak, sőt nem is csak erdői ösvényeken, hanem az aszfaltos erdői utakon is. Nagyon fontos, és hogy azok a szabályok, amelyeket be kell tartani, szép lassan hátrálni, adott esetben, hogyha látják a medvét, és aztán, mikor pályán kívül vannak, akkor pedig ellenkező irányba távozzanak, és ez nem vicces, ez teljesen komoly. kérdezték sokan a hétvégén, amikor ugye jeleztem azt, hogy mindenki legyen óvatos, hogy hol látták a medvét. Teljesen mindegy. Egy medve egy nap alatt szórakozásból 20-25 kilométert meg tud tenni. Változtathatja a helyét, lehet, hogy holnaptól már nincs is itt. De lehet, hogy itt marad egy hónapig is. Ezt nem lehet tudni, senki nem tudja. Egyet viszont igen, addig, ameddig nem egyértelmű, hogy már nem található medve a környékünkön, oda kell figyelni. Én ezért fordultam, és nem konkrétan a hely meghatározással a polgárok felé, mert lehet, hogy most a Májáskút utcán, lehet, hogy holnap a Zsolyomkán, lehet, hogy holnap után meg a Bányácskai úton fogják látni.
1: Az új helyi medveészlelés kapcsán az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa Rózsa Sándor is a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mint mondja, amennyiben újabb észlelés történik, fontos, hogy azt minél pontosabban jelentsék be, hiszen ilyenkor elindul a megfelelő protokoll. Ennek része a lakosság és a kirándulók tájékoztatása, illetve a figyelemfelhívás a lehetséges veszélyekre.
0: Amennyiben nagy rovatodat kíván valaki bejelenteni, lehetőleg legpontosabban tegye azt meg. Tehát egy pontos hely megjelöléssel, ugye minden telefonban van már GPS, ez a legegyszerűbb, a GPS koordináta, időpont, meg hogyha egyet látott, kettőt látott, tehát a létszám, tehát minél jobban körüljön azt a körülményt, amivel ő találkozott az erdőben adott esetben. És akkor nekünk is egyszerűbb a dolgunk, mert akkor teljesen pontszerűen tudjuk elkezdeni ezt az ellenőrzést. Hogyha csak így mondanak egy, hogy mit tudom én, a Nagyhegyen láttak egy medvét, és annak a területe mondjuk 3000 hektár, ott azért nincs könnyű dolguk, halljuk őszintén. Az, hogy egy medve egy erdőben előfordul a természetes élőhelyén, tehát ez önmagában csak azért szenzáció, mert Magyarországon történik. Ez a Szlovákiában, bárhol más helyen Európában, ahol medvék jelen vannak, ott azért ez nem annyira nagy hír. Tehát mi sem csinálunk igazán dugos semmit, azon kívül, hogy ellenőrizzük a bejelentést, esetleg felkutatunk életnyomokat, és ilyesmi. Tehát nem nincs különösebb tennivaló vele. A legfontosabb tennivaló az, hogy ahol megjelenik medve ténylegesen, akkor ki kell ráadni a medve riasztást, hogy az emberek tudjanak róla, hogy abban a térségben előfordulhat medve, és előfordulhat találkozás is. Ez egy biztonsági teendő, nem pedig egy természetvédelmi, vagy pedig bármilyen más jellegű feladat.
1: A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt legutóbb a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastrukturális fejlesztési kérelmeiről, köztük új sportparketta és műfűves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
4: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSZ pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSZ csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt sportolnak, nekik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
5: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni, és a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAU pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célul tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Veréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Rózsafűzér Társulatának imacsoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhesse hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de leszabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy nyíregyházi édesapa nagyapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását unokája tovább tanulásához, hogy elérhesse céljait és lelkileg megerősödjön.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk kereszt, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: A negyedik tizedben egy rakamozi édesanyja kéri a szűzanya közbenjárását fia megtéréséért, a családhoz lélekben való visszatéréséért. Ugyanebben a tizedben egy fiatalember testi-lelki egészségéért és gonosztól való szabadulásáért kérjük a szűzanya égi pártfogását.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy balesetet szenvedett édesanya mielőbbi gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya hálát ad a szűzanyának fia gyógyulásáért, és kéri további oltalmát életére, valamint kéri a közbenjárását unokaöccse testi-lelki egészségéért, és hogy emlékezete visszatérjen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Rózsafűzér Társulatának imacsoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Evezz a mélyre. Videó üzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett Kalocsa Kecskemét.

Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel. Emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta. A felajánlásoknak köszönhetően több ezer gyermek családjának tudtunk segíteni az iskolakezdés megterhelő időszakában. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 ezer euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. Az ENSZ gyermekalapjával közösen szervezett repülőjárat élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet, menedéket, oktatáshoz szükséges eszközöket szállított az

a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Bernece Baráti és Kemencei Egyházközség kórusának vezetésével. Karnagy Balogh László atya.
2: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió

Hallgatóit. A mai alkalommal egy miseéneket fogunk gyakorolni, megtanulni. A Hozsanna énekeskönyv 173-as számú énekét Áldozzunk hív keresztények. Ez az ének a miseénekek körébe tartozik, amelyek verses módon szólaltatták meg a mise egyes részeit, úgy mint kezdőének, felajánlás, aztán a Szent Mise állandó énekei, tehát a Glória, a dicsőség, a hiszek egy, felajánlás, a Sanctus és az Isten bárányát verses módon, és nem az eredeti liturgikus szöveget énekelve idézték fel. Manapság már nem énekeljük ezeket az állandó részeket, hiszen az eredeti szöveget énekeljük, csak egyes verszakokat használunk. Most hallgassuk meg, illetve énekeljük el az ének első verszakát.

0: Most érdekességképpen hallgassuk meg a második verszak szövegét. Ezt a verszakot a Szent Mise dicsőség éneke helyett énekelték. Hogyha összehasonlítjuk az eredeti liturgikus szöveggel, akkor kitűnik, hogy a kettőnek bizony nincs sok köze egymáshoz, talán csak annyi, ami az utolsó mondat, dicsőség az Istennek. A szöveget Ábrahám András olvassa fel.
1: Máriáé volt a gyermek, ki mellett az égi lelkek áldva igen zengettek, dicsőség az Istennek.
0: Most ugyanezt a verszakot Kristóf Szabina énekli el nekünk, próbáljunk meg belekapcsolódni énekébe.

0: A következő verszak, amelyet felajánláskor szoktunk énekelni, Jézus megváltó művéről szól, természetesen megint csak Márián keresztül, hiszen Mária énekről van szó. Hallgassuk meg ennek is a szövegét.
1: Szűzanyánk, ez áldozatunk, mit Istennek bemutatunk, hogy fölségét dicsérje, szent fiadnak szerzése.
0: Hogy a dallam minél jobban rögzüljön bennünk, most énekeljük el a kórussal a 4-es és az 5-ös versszakokat.

Minden ember képzeletében ott van egyfajta félelem Istennel szemben. Ezt a félelmet próbálja megszüntetni Jézus a mi szívünkben azzal, amikor azt mondja, hogy Isten nem valami büntető, ostorozó Isten, akitől félnünk kell, aki elpusztít bennünket, hanem Isten olyan, mint egy édesapa, aki ha kell, megfenyít bennünket, hiszen milyen az olyan apa, aki nem fenyíti meg gyermekét, de alapvetően szeret bennünket. Közel próbálja hozni hozzánk Istent Jézus. Amikor a Szentmise felajánlásában imádkozunk, akkor közvetlenül Istenhez fohászkodunk. Ugye ezt mondjuk, áldott vagy Urunk mindenség Istene, és így tovább. Ez az ének azonban Máriához fordul, őt hívja segítségül, segítsen nekünk bemutatni, felajánlani azt az áldozatot, amely elhozza nekünk a megtisztulást. Ennek az az oka, hogy az ember Isten előtt érzi saját bűnösségét, fél attól, hogy saját erejéből nem tudja úgy az áldozatot, az Istennek tetsző áldozatot bemutatni, hogy az megfelelő legyen, fél attól, hogy nem elég tiszta, ezért kéri Szűz Máriát, illetve a szentekről szóló ünnepeken a szentek közbenjárását, hogy segítsenek méltóvá tenni ezt az áldozatot, és az áldozat bemutatáson keresztül mi is méltók legyünk az Istennel való találkozásra. Most pedig a kórussal együtt énekeljük el az éneket.

Amikor a Szent Misében hálát adunk Isten ajándékaiért, jó téteményeiért, akkor hálát kell adnunk Máriáért is, akit példaképnek adott nekünk Isten, és nem csak példaképnek, hanem közben járónak is. Ezt is nagyon szépen kifejezi ez az ének, amelyet az imént megtanultunk. Befejezésül énekeljük el az éneket orgona kísérettel, mind a négy versszakkal. Orgonán Kisér Gábor Péter.

Mi is köszönjük meg Istennek Máriát, hogy adta nekünk példaképül és közben járóul, és Mária lelkületéhez hasonlóan mi is hűségesen és szeretettel szolgáljuk Istent.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 ezer euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolában. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott. A minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, tette hozzá. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele, emelték ki. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológiai rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián. Az új kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás is hatalmas, emelte ki a miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vezető laborok előrejelzései szerint az elkövetkező években egy robbanásszerű képességugrás fog megvalósulni ezekben a digitális modellekben, amelyek a mostanihoz képest is sokkal komolyabb kihívást jelentenek majd. Éppen ezért a vezetőknek nagy felelőssége van a példamutatásban és abban, hogy hogyan használják ezeket a rendszereket. A magyar agrárgazdaság következő nagy lehetősége a magas hozzáadott érték, ezért nem a minél több alapanyag, hanem a minél magasabb minőség előállítása a legfontosabb, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Budapesten a 20. Kóprali sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs a szakmai program fővédnökeként kiemelte, a jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia, a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. A 20. Kóprali jövő szerdán és csütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati, északi tájakat ismét vastagabb felhők érik el, és arrafelé néhol kisebb eső, zápor már lehet. A délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban az Észak-Dunántúlon ismét északnyugatira vált a szél. Ezzel együtt erősödni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma, a tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
1: Igen, most Szabó Magdának a Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
0: És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
1: Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életmű sorozat, abban is megjelent, előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel még a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
0: És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. Nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű filmen biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
0: Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
1: Igen, valóban a cím az hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan, vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a II. Világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből, akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. Valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk. Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
1: Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ha járt iskolába, járt, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy itt szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt, ugye, lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért egy sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt, amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez. Tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt, hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
0: És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt, szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe veheti, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
1: Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem, mert nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, ami mit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
0: Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
1: Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führerisre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führeriszt, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latintanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyűködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diákkarakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Fürelisben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minnek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valakihez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, mert hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 20. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.

0: Jól van, uram? Kérdezte egy hang. Az ajtón álló volt az, igen méltóságos férfiúnak látta őt Paddington, és az egyenruha külön nagy hatást tett rá. Csupa sötét kék és arany.
1: Köszönöm, semmi baj, nyugtatta meg az embert Paddington, s leporolgatta magát, kivéve, hogy eltűnt a fodron ment cukrom.
0: Micsoda?
1: Vagy úgy talán a fodor ment a cukorkája, kérdezte az egyenruhás, és Paddington egyszerűbbnek vélte, ha rábólint. Az egyenruhás ember észrevette Paddington különleges nyakkendőtűjét, eltöprengett. Semmi kétség, különben sem lépett volna fel nyersen, de így határozott gyengétség fogta el. Egy ilyen klub nyakkendő és egy medve? Nyilván egy ilyen társasági kedvenc. Vannak ilyen majmocskák, kutyák. Az ajtón álló nem gondolkodott el azon, hogy Paddington eléggé tökéletes angolsággal beszél. Így hát inkább leállította, elterelte a járókelőket, és hozzálátott, hogy a nyilván fontos medve személyiség cukorkáját megkeresse. A cukorka nem lett meg, de talán épp ezért az ember nagy tisztelettel s a lehető leghamarabb visszakísérte Paddingtont a forgóajtón át az áruházba, ahol Mrs. Brown már kereste medvéjét. Az őr újra tisztelgett, és Paddington elegánsan viszonozta a mozdulatot. Össze is kacsintottak, s ez az ajtón álló számára láthatóan nagy megtiszteltetés volt. Kezdhették a befásárlást. Mivel itt meglepetésekről, titkokról volt szó, Mrs. Brown kénytelen kelletlen megvált megint Paddingtontól, de most már rábízhatta őt egy segédre, s együtt állapodtak meg abban, hogy medvéjével az áruház előtt találkozik majd vásárlásainak végeztén egy óra múlva. Az alkalmazott biztosította Mrs. Brown-t, hogy nem kell aggódnia, Paddington teljes biztonságban lesz.
0: Bár medvére itt konkrétan nem emlékszem, mondta az ember, mikor Mrs. Brown elmagyarázta, hogy ez pláne egy perui illetőségű személyiség, a legsötétebb világból érkezett.
1: Besoroljuk őt nevezetes látogatóink közé. Kérem, vásároljon nyugodtan, asszonyom, szent karácsony ünnepére.
0: Avval elfordult, s már is Paddingtonnal kezdett foglalkozni, őt viszont kicsit idegesítette, hogy ez az ember mintha rosszalóan nézne le rá, főleg mert nyilván porosnak tartotta az ő mindig gonddal kefélt ápolt bundáját.
1: Ugye, a járdán kötöttem ki, a forgóajtóval támadt balesetem következtében, mondta Paddington, igyekezvén nem mentegetőzve közölni ezt az igazságot. Az illető köhintett.
0: Istenem, ójaj, mondta. Nagyon, de nagyon sajnálom. Sajnálatos balesetecske.
1: Csönd támadt. Most Paddingtonon lett volna a sor, hogy köhintsen, de ő úgy döntött, nem fog köhinteni.
0: Tehát, mondta kinnyában az alkalmazott, akkor tehetek valamit önért, kedves uram, és mit?
1: Paddington a biztonság kedvéért körülnézett, nem látja, nem hallja Mrs. Brown, aztán kivágta.
0: Egy ruhakötelet szeretnék, egy fergolit, mondjuk.
1: Paddington szavait teljes döbbenet fogadta.
0: Hogy akkor micsodáról lenne szó? Egy ilyen fergoliról, na, ruháknak, kötelek,
1: magyarázta Paddington, és kapkodva próbálta mutatni a lényeget.
0: Mrs. Bird jobban el tudná magyarázni, ugyanis neki lenne, mert hogy tönkrement az övé, vagyis a miénk a minap.
1: Tűnődött az alkalmazott.
0: Várjunk csak, ha nem volna ellenére, uram, hogy a pultnál ott várjon,
1: Paddington sóhajtott. A legegyszerűbb dolgokat a legnehezebb épp elmagyarázni. Aztán előkotort kis bőröngyéből egy hirdetést, melyet Mr. Brown egyik újságjából ollózott ki, s melyen ábra mutatta, miről volna szó. Az ábrát ő hamarosan mutatta a visszatérő alkalmazottnak.
0: Vagy úgy, uram, ön a mi exkluzív ruhaszállító együttesünket kérné, remek? Mondta. Választékunk kiváló, mit mondtam, ahogy egy ifjú medve gentleman igényeinek megfelel.
1: Az ember már

0: kihúzta is a dobozt, melyben a több húrú ruhaszárogató készlet volt, feszesnek látszó rugalmas szálak, visszatekerhetők, meg minden. Az ember magyarázta is. Ezt az önműködő készletet országunk legjobb családjai használják. Mondta ezúttal Paddington, még nem volt biztos a dologban. Bemutatná? S az alkalmazott hozzálátott és meg is magyarázott minden részletet, hogy a dobozból magától tekeredik ki a kötél, tessék csak kipróbálni, aztán ha végzett a kedves vásárló, csak meg kell húzni egy kart, s a készlet saját magát tekercseli vissza. Paddington egyre savanyúbb arccal álltott, mert ez itt túlzottan bonyolultnak tűnt, ahogy ezek a zsinórok bonyolódtak. Holott arról lett volna szó csupán, hogy 200 kötelet ki kell feszíteni a szárító helységben, vagy magasan a konyhában. Nem is figyelt oda, érdeklődését más dolgok kötötték le, arra felé nézett, arra sodródott. Úgy né, és most húzza csak meg a kart, folytatta volna az alkalmazott, de rájött, kinek beszélő. Paddington nem volt sehol. Kérdezte riadtan a pultos, de ő is csak annyit tudott mondani, hogy az ifjú medve úriember valahogy elkeveredett a tömegben arra, nem is erre.
1: Te jó ég, kapkodott fejéhez az alkalmazott, akire Paddingtont bízták. Jaj, nekem, és hol az áru?
0: Jaj, itt nem csak neki volt, hanem igen sok vásárló, őgyelgő, nézelődő érezte magát pillanatokon belül kellemetlenül az áruháznak ezen a szintjén. Mert Paddington húzta magával szépen a szárítókészletet, és a szálak követték egymást, mert nem voltak a szemközti oldalon megerősítve. Itt-ott némelyek már hasra is estek, mások bugdácsolni kezdtek a lábuk közt húzódó fura és váratlan akadályban. A zsineg jó erős, gondolta Paddington, pont megfelelne Mrs. Byrne-nek, csak hogy úgy tűnt, sehol nincs vége. Paddington már alig bírta húzni, csak ment és ment, asztalokat járt körül, melyeken étkészletek díszelektek, s közben érezte, soha többé nem talál vissza a háztartási cikkek osztályára. Egy-két illető a földön ülve bámult utána, különféle holmik a földre hulltak, ahogy pár asztal lába billent. De vannak még csodák. Egy asztalláb tövében földre pottyanva épp Paddington állítólagos őrzője ült. Volt csodálkozás kölcsönösen. Hol vagyok? Atot-atok eltévedtem. Tudja, a medvék nem szeretik a tömeget, magyarázta teljes öntudattal Paddington. De hová tűnt ön?
1: Jó ég, még 2 perc és tömegébe döntötte volna le uraságod a sok drága porcelánt. Jól éreztem én, hogy erre kell követnem. De nem érte semmi baj?
0: Engem? Nem. És önt?
1: Nem, de hol a fregoli másik vége?
0: Fogalmam sincs, valahol a tömegben elakadhatott. Távolból rettentő robaj hallatszott.
2: Valami most dőlt le. Paddington nem akarta megvárni, hogy kiderüljön mi is.
0: Látta a forgóajtót, tudta, elbánik már vele, és a mind sűrűbb, ilyet csodálkozó tömegen a lábak közt átvágva kijutott a járdára.
3: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington folytatja című meséjének 20. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, elmondjatok szépeket!
4: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
5: Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jele nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Iző kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotya szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre krisztusibban tud viselkedni és élni. Piotya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni, az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Siennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevésség különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes Evagrius szerint saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkretehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevés, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszere a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lett Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az ószövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers, az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnének fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 000 euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolában. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott. A minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, tette hozzá. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele, emelték ki. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológiai rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián. Az új kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás is hatalmas, emelte ki a miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vezető laborok előrejelzései szerint az elkövetkező években egy robbanásszerű képességugrás fog megvalósulni ezekben a digitális modellekben, amelyek a mostanihoz képest is sokkal komolyabb kihívást jelentenek majd. Éppen ezért a vezetőknek nagy felelőssége van a példamutatásban és abban, hogy hogyan használják ezeket a rendszereket. A magyar agrárgazdaság következő nagy lehetősége a magas hozzáadott érték, ezért nem a minél több alapanyag, hanem a minél magasabb minőség előállítása a legfontosabb, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Budapesten a 20. Kóprali sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs a szakmai program fővédnökeként kiemelte, a jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia, a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. A 20. Kóprali jövő szerdán és csütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati, északi tájakat ismét vastagabb felhők érik el, és arrafelé néhol kisebb eső, zápor már lehet. A délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban az Észak-Dunántúlon ismét északnyugatira vált a szél. Ezzel együtt erősödni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Karkus István, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta. Műsorajánlónkat hallják. Hamarosan híreket mondunk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben a HPV vírus elleni védőoltásokról lesz szó. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét, vármegyei tiszti főorvost hallják.
3: Valamennyi fenntartható független oktatási intézményben minden hetedik osztályt most járó 12. életévét betöltőnek joga van erre, és ha nehogy Isten valaki még 15 éves elmúlt, és még a hetedik osztályba jár, azok is megkaphatják, csak azok három oltást kapnak, ahogy beszéltük. Tehát mindenki, aki most hetedikes, megkapja ezeket a papírokat, dönteniük kell az oltás felvételéről, eljutatni jövő héten 15-éig, akkor vissza az iskolának, ami alapján mi biztosítani fogjuk, hogy októberben mindenki megkaphassa, aki kéri ezt az oltást önkéntes alapon. Reméljük, hogy mindenki megfelelő módon tud tájékozódni és dönteni, és a döntése megalapozott lesz.
2: Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. A 21 órai hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején bemutatjuk a Miskolci Egyetem női karának közelmúltban megjelent CD-jét. Ezt követően beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Végül pedig a Bródi Sándor könyvtár és az Egri Kulturális és Művészeti Központ őszi program kínálatával, valamint a Gárdonyi Géza Színház új bemutatóival jelentkezünk. Rövid ajánlunkban Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát kérdezi az adás egyik szerkesztője.
4: Milyen a Reinberger féle muzsika és zene?
5: Posztromantikus, tehát mindenféppen egy romantikus érzés van, na most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert ugye a hangfajhoz is alkalmazkodni kell, ő ehhez nagyon ért, tehát legalább olyan szinten, mint nálunk bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni, és hát nyilván az orgona technika is, ami hozzászólad, is gyönyörű szép.
2: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján, Téka című műsorunkban először görög-katolikus félórát hallanak, majd a szabadtéri tüzek veszélyeiről lesz szó, valamint bemutatjuk a népművészet mestere díjjal kitüntetett Hotyak Attila, Erdőbényei kádármester hivatását is. Most Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét hallják.
6: Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondotlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban.
2: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című műsorunk kezdődik. A 22 órai hírek után a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg, melyben ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektor helyettes kért áldást a termésre, majd az Egri önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel. Végül röviden szólunk a Gárdonyi Géza Színház kezdődő évadáról. Rövid ajánlunkban Novák István atya szólal meg.
7: A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni.
2: 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az anyagi javakról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a HPV vírus elleni védőoltásokról lesz szó. Szeptember közepéig kérhetik a szülők a 7. osztályos gyermekek ingyenes, önkéntes HPV elleni védőoltását. Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője, vármegyei tiszti főorvos arra hívja fel a figyelmet, hogy a humán papilloma vírus elleni vakcina a méhnyakrák és több más daganatos megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb eszköze. A tiszti főorvos kiemelte, az igényléshez szükséges nyilatkozatokat az általános iskolákban kell leadni, és az oltás mind a lányok, mind a fiúk számára díjmentesen elérhető. A védettség kialakulásához a teljes oltási sor szükséges, amelyet az iskolai kampányoltások keretében biztosítanak a szakemberek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
3: Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy én is beszélhetek erről a fontos kérdésről. Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, a 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételének a lehetőségéről, és ezzel kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek 7. gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy a táskájában lapulnak ezek a papírok, de a sok információban az ebédbefizetés, ilyen szakkör, ide kell tenni. Tehát ezek között lehet, hogy éppen nem ez az elsődleges, ami a gyereknek az eszébe jut, de fontos dolog az, hiszen ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi oltanyagot kell biztosítani az adott iskolában, az iskolaegészségügyi szolgálatotnak, iskolaorvosnak, védőnőnek, ehhez szükséges látni nyilatkozatok alapján, hogy ki igényli ezeket az oltásokat. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is, majd beszélünk róla, hogy miért fontos ez az egész, meg talán eszik-e, vagy isszák ezt a HPV vírust, vagy mitől ilyen fontos ez nekünk. De most már ez a lehetőség, nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő, a fiúknak meg több mint 70%-a. Ahhoz, hogy már ismert, hogy az oltások kapcsán a nyájimmunitás, meg hogy védjük egymást, meg fogok erről is beszélni, ez mit jelent, jó lenne, hogyha ez azért 90% felé menne. Úgy gondolom, hogy ezekből a számokból is látszik, hogy egy olyan oltásról van szó, aminek a fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában és szerte a világon ez az oltás, ez az oltási rendbe beillesztett oltás, abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése, az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is. Ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülésekre a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élősejt, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják a adott sejtnek a szaporító anyag készletét, a DNS-ét is, ezért tudna bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakciót tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk, van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítja a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják a sejteknek a működését, ahova bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már el is elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy daganatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a méhnyakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbényillás körül, a szájőre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat végezni, és okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezzel a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük nem saját magáról, hanem tankönyvekben, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jó indulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védenek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározott típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz indulatdaganatok, illetve a nemi tájakon, illetve egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozások az végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, az azt jelenti a szárnyalkahártyában, garat, porüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul, aki dohányzik, azoknak az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező, tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rossz indulatú elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőzőbetegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani, annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyáimmunitás, amiről már beszéltük, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltás minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a hetedik osztályos szülők, gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást. Maga a tájékoztatót, amit mindenki megkap, országosan egységesen, tehát minden szülő és gyermek kap egy nagyon rövid, egy egyoldalas, ez az APER 4-es formátumban. A legfontosabb kérdések, hogy mi is ez a HPV, miért kell az oltást kapni pont ebben a korban, milyen hatása van az oltásnak, az oltás az hogy működik, tehát ilyen egyszerű kérdéseket is a gyerekeknek, hogy az oltás az hogy működik, hova kapod azt a szurit, injekciót, és akkor le van szépen írva, hogy a felkarba, amiben lehet, akar utána egy-két napig fájdalmas vagy érzékeny, piros lehet, hogyha félsz, akkor jelezd, hogy félsz tőle, de ez ne akadályozom meg abban, hogy akkor részt vegyél ezen az oltáson, de a gyereketnek is le is van írva, hogy lehet kérdezni. Van egy QR kód a tájékoztatóban, tehát rögtön oldalra fog navigálni, mind a gyerekeknél, mind a szülőknél. A szülőknél ezen információk mellett további tájékoztatás van arról, hogy ezek a daganatok mik a leggyakoribb, milyen típusú, miért a lányoknál mit okozhat, és a fiúknál azért miért jött szóba, tehát, hogy nem csak azért, mert a szexuális kapcsolatban a fiú-lány kapcsolat kapcsán mind a ketten ott vannak, hanem azért is, mert a fiúknak is vannak olyan szervük, szervrendszerük, amit meg tud támadni ez a vírus, és az esetükben is lehetnek ezeneken a szervekben daganatos elváltozások. Tehát itt nem csak a lányokat védjük, a humán papilloma vírusok által okozott daganatok, ha már számokhoz akarunk menni, 30% a férfiakban alakul ki. A női méhnyakrák esetében szinte minden esetben, csak nem 100%-ban ezeket a onkogénnek nevezett rákkeltő vírus típusokat, amit az oltóanyag is tartalmaz, ezt meg lehet találni. Tehát maga az oltást nemzetközileg is, tehát ezt nem Magyarországra találták ki, ezt az egészen a világban ezt hitelek. Pontosan az a lényeg, hogy azokon a típusok ellen próbálták összepakolni az oltanyagot, amik a leggyakrabban vagy daganatokat okoznak, fiúknál, lányoknál, illetve a szemölcsöket tudják okozni. De erre kell figyelni. A szülői tájékoztató kapcsán, mondom, lehet tájékozni tovább a honlapokon. A nyilatkozatban fel van tüntetve, hogy miről nyilatkozik a szülő, hogy az oltás igénybevételéről, vagy nem kéri, mert már kapott oltást, és azért nem kéri. Szeptember 15-ig kell visszajuttatni legkésőbb az iskolákba, de elmondták ott az iskolában biztos a szülőjének, ezután vagy a gyerekeknek, osztályfőnöki órán, amikor megkapták, hogy ott helyben meddig kell tenni, és ez fenntartótól függetlenül valamennyi oktatási intézményben elérhető, és az iskola egészségügyi szolgálat fogja októberben akkor az első oltást beadni.
8: A COVID óta sajnos mondhatjuk, hogy van egy oltásellenesség az országban egyes helyeken, és hogyan tudnám megnyugtatni a szülőket, hogy a hepatitis B, ami kötelező, és ez a HPV oltás, a kettő nem üti egymást.
3: Igen, tehát a védőoltások kapcsán a oltások száma az nem jelent egy külön rizikófaktort a szervezet szempontjából, hiszen nap mint nap egyébként is akár a levegőben, kontaktúton, a tárgyakon előfordulnak olyan kórokozók, amik bejutnak a szervezetünkbe, és az immunrendszer reagál rá. Tehát az immunrendszer ezért van, hogy ami bejut hozzá idegenként észlelt bármilyen anyag, arra reagáljon. Tehát önmagában ez nem jelent gondot, csak gondoljunk arra, hogy a néhány hónapos gyermekek is egyszerre több oltást kapnak, több kórokozó elleni oltást kapnak, és persze lehetnek ott is egy kis láz, nyűgösebb a gyerek, de minden akadály nélkül többsége ezeket átugorja ezeket. Tehát önmagában az, hogy egyszerre több oltást kapunk, vagy egymás után kapunk több oltást, ez a szervezet immunreakcióját nem befolyásolhatja egészséges embernél, nem meríti ki az immunrendszert, tehát ettől nem kell félni, tehát ez nem véletlenül vannak meghatározva, hogy milyen időközönként lehet oltásokat adni, melyik életkorban adjuk, ezek mind olyan szakmai bizonyítékokon alapuló döntések, amelyeket nem valaki hasonlítiszerűen talál ki, hanem igen, ennek komoly tudományos háttere van, hogy miért, hogyan, meg merre oltjuk ezeket a gyereket, milyen oltóanyaggal, ezeket mit tudnak, ugye hepatitis B elleni védőoltásban is nincs élő kórokozó, tehát ott is előtt vírus van, annak is egy partikulája, tehát ezekre figyelni kell. És maga az oltás kapcsán, amit beszéltünk, hogy önmagában ez nem mentesít a későbbi felelősségteljes életmódtól, de mivel nem csak a szexuális úton való terjedés van a human papilloma vírusoknál, hanem egyéb kontaktúton is, nyálkártyán keresztül ezek terjedhetnek, ezért aki úgy érzi, hogy ő minden szabályt betart, mindig odafigyel, egy monogám kapcsolatban él, sajnos nála sincs kizárva, hogy valamilyen human papilloma vírust összeszed. Csúnya szó, de ezt kell rajta érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a human papilloma vírus mind a fiúk, lányoknál ez fontos dolog, hiszen a későbbiekben is az, hogy ne kerüljön be kórokozó, ne bújjon meg, ne okozzon elváltozásokat és különösen daganatokat, akár fiúknál, akár lányoknál, ez fontos, hogy ezeket megtegyük. Tehát attól, hogy valaki úgy érzi, hogy nála nem fordulhat elő.
8: Mert erkölcsösen neveli a gyermekét.
3: Neveli a gyerekét, ez nem minden esetben védi meg attól a szervezetünket, hogy a human papilloma vírussal összekerüljünk, pontosan azért, amit elmondtunk, hogy a lakosságnak a 80%-a oltás nélkül átesik ilyen fertőzésen. Tehát ez egy nagy szám, amire mondom, ez kimondottan a kontakt úton való egyéb terjedésen keresztül is lehet. Sose tudhatjuk, hogy a másik emberben mi lakik, mert mondom, tünetmentesen szerepelhet. Tehát önmagában az, hogy valaki, amit beszéltünk, elkölcsösedél, betartja a szabályokat, ez nem biztos, hogy a human papilloma vírus minden fajától mentesíti őt. Tehát azt tudom javasolni, az élet bármit hozhat a későbbiekben is. Ezt nem egy-két évre tervezzük ezt az oltást, hanem ez egy huzamos ideig. Reméljük, hogy a kutatások is igazolják, hogy életünk végéig szóló védelmet nyújt. Tehát ezért fontos az, hogy most még a szexuális élet megkezdése előtt felvegyük ezt az oltást, mert fontos, hogy már a kialakult fertőzés nem gyógyítja az oltás. Tehát ezért fontos dolog, ezért szeretnénk ezeket hangsúlyozni.
8: És ami még szerintem nagyon fontos, hogy aki 7. osztályban nem oltatta be a gyermekét, az még nincs elkésve, ha minden jól megy, ugyanis fizetősen, de be lehet oltatni a gyermekünket ezután is, csak akkor már 3 oltás, ha jól tudom.
3: Igen, 15 év felett már 3 oltásból áll, és ilyenkor a háziorvos tudja a receptre felírni, és a patikában kell kiváltani térítés ellenében, és akkor be lehet kapni, de a 15 éve felettiek 3 oltás, kap egyet, aztán 2 hónap múlva és 6 hónap múlva a következőt, a másodikhoz képes, de ezt a 3 oltási sorozatot kell akkor ilyenkor felvenni.
8: Említette, hogy évente 400 hölgy hal meg, akkor ez gyermekkorban nem jön elő ez a méhnyakrák?
3: Nem, tehát azért ez az idősebb korban, pontosan azért, mert ez a elváltozások, ugye be kell kerülnie a vírusnak a szervezetbe, és ez több év, míg kialakul. Ezért is van az, hogy a ményakszűrő szűrés, a lakossági szervezet ményakszűrés 3 évente van, annyira lassan mennek a folyamatok, hogy van idő megtalálni ilyenkor a rák megelőző állapotot is, be lehet avatkozni, kisebb jellegű beavatkozásokkal, nem egy heroikus műtéttel, amikor meg már maga a daganat kialakul, akkor attól függ, hogy milyen stádiumban van, de a rák megelőző állapotok jól felmérhetők, mert akár ez 10-15 évig is elhúzódhat magának a daganatnak a kialakulása. Tehát extrém esetekben persze vannak 20 évesek is, akiknek méhnyakrák vagy rák megelőző állapotot diagnosztálnak, de a többsége azért egy idősebb korosztályban van. De ettől függetlenül is most a méhnyakszűrés, a lakossági szervezet szűrővizsgálatok azok 25 és 65 év között javasolt a hölgyek számára.
8: Hogy látja, hogy itt Borsodban milyen a oltási hajlandóság, így az előző éveket nézve?
3: Jó, tehát körülbelül ugyanazon a szinten vagyunk, mint máshol. Magyarországon a lányok esetében az érdett korosztályban szinte minden évben 80-82% körül van, akik felveszik az oltást, fiúk meg 70% feletti. Ja, még a fiúknak hajrá, minél többen, a legjobb lenne, a 90% felett lenne az átoltottság ezekben a korosztályokban, mert akkor tudjuk megvédeni azokat, akik valamilyen oknál fogva nem kaphatnak oltást, vagy nem vették fel az oltást, hiszen minél többen védettek, nem talál fogékony szervezetet a vírus, nem tud cirkulálni, keringeni, nem tud megbetegedést okozni, előbb-utóbb ki fog pusztulni, mert nem lesz egy olyan szervezet, amiben tudja magát szaporítani. Úgyhogy ez a cél, hogy minél többen legyenek beoltva, és ezért javaslom, hogyha minden évben legalább 80%-a felveszi az oltást a lányoknak, és nincsenek jelentéseink arról, hogy ez bármilyen szövődményt, olyan nem kívánatos eseményt okozott volna az oltás kapcsán, ami beavatkozást igényelt volna, illetve mondom, a világ többi részén is a több milliós oltás ezt igazolja, ezért meri kijelenteni mindenki, hogy biztonságos és hatásos az oltás. Egyedi reakciók lehetnek. Tehát ha senki nem tudja mondani, hogy soha senkinél nem fordulhatnak elő súlyosabb reakciók, mert az egyéni szervezetet nem ismerjük pontosan, ezért kell jól átgondolni, mindenki be tudja beszélni háziorvosával, házi gyerekorvosával, tudja, hogy milyen alapbetegségei vannak esetleg a gyermeknek, de olyan konkrét betegség, amin kontraindikált lehetne, jelenleg nem tudunk. Ha éppen az ősz folyamán lesz lázas gyerek, amikor az oltás van, az a napján éppen akkor lesz nagyon lázas a gyerek, és nem kapja meg, akkor meg kell vesz iskolaorvossal, fog kapni egy másik időpontot, amikor megkaphatja ezt az oltást, és ahhoz képest 6 hónapra majd a következőt. Tehát senki nem fog abból kimaradni, mert mondjuk egy akut betegség miatt most nem tudta felvenni az oltást.
8: Hogyan lehet kiszűrni, milyen vizsgálattal a HPV vírust?
3: A nőgyászati szűrések kapcsán a szülésznőgyógyászt érdemes megkeresni, és akkor ezeket kérni. Vannak bizonyos vizsgálatok, amik ezzel a rutin vizsgálatokkal együtt elvégezhető. Vannak olyan speciális, vannak olyan genetikai vizsgálatok, amik szintén laboratóriumok, orvosi laboratóriumok el tudják ezt végezni, de többsége ez már térítés ellenében vehető igénybe. Hogyha akinek ilyen igénye van, hogy szeretné tudni, akkor azt a háziorvosával, kezelőorvosával, szülésznőgyógyászával, urológusával beszélje meg. Azért az fontos tudni, hogy aki nincs beoltva, bármennyire elkölcsös életmódot ért, összeszedheti, és az a vizsgálat mindig egy pillanatnyi állapotot tükröz, és nem mondja meg azt, hogy holnap-holnap után lesz-e bennem, vagy nem. De amikor bármilyen elváltozás, vagy felmerül a gyanú, akkor az orvos már diagnosztikai célból is, hogyha kell, akkor meg tudja kérni ezeket a vizsgálatokat. De előzetes szűrésnél, hogy én most kíváncsi vagyok magamra, meg lehet tenni, de ez a későbbiekre nem jelent semmit. Amennyiben például valamit találunk, az sem jelenti azt, hogy holnap még bennem lesz. Viszont nem tudjuk azt mondani, hogy mennyire raktározódik el idézőjelben, tehát mennyire bújik meg a szervezetben egy-egy vírus, ami később aktiválódva majd az onkogén elváltozásokat okozza. Az semmiképpen nem jön megtenni, hogy valakinek van egy eredmény, és lát valamilyen általában nem negatívnak gondolt eredményt, és ebből rettegésben éljen, hogy úristen, akkor én most 10 év múlva rákos leszek? Nem. Tehát ez, én azt mondanám, hogy mindent a helyén kell kezelni, amikor van valamilyen panasz elváltozás, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és ott majd a maga diagnosztikai vonalán ki fog derülni, hogy akkor a HPV a szerepet játszhat benne, vagy nem. De maga a HPV fertőzés, hogyha valakinek mondjuk kimutatják, hogy van egy, mivel vírus, nincs rá antibiotikum, tehát nincsen olyan terápia, amivel most azt lehet kezelni, helyi kezeléseket lehetnek, például, hogyha genitáliák környékén van valami elváltozás, lehetnek helyi kezelések, ezt majd a szülőgyógyász urológus elmondja, de önmagában a vírust azt nem lehet csak egy tablettával eliminálni.
8: És erre megnyugtathatjuk a oltástól félő embereket is, hogy már 2014-től kapják a lányok, ezt 2020-tól a fiúk, tehát már rengeteg adatuk van azzal kapcsolatban, hogy biztonságos ez az oltás.
3: Igen, és ez Magyarországon van azóta önkéntesen szervezetten, de maga az oltanyag korábbról is van, megvan. Tehát már azért mondtam, hogy ez több évtizedes tapasztalat van arra világszerte, tehát a világszerte több millióan kapták be, és a legtöbb országnak az oltási protokolljában benne van ez a HPV oltás, és van, ahol már 9 éves kortól, nekünk ugye 12 éves kortól, van, ahol már csecsemőkorban, tehát az a lényeg, hogy szexuális életkor megkezdése előtt Magyarországon, mivel önkéntes alapot egy kampányban szervezetten, ahol iskolában lehet legjobban megtalálni a gyerekeket, ezért ez a 12 éves kor az, amit javaslunk, hogy ennél azért később már nem biztos, hiszen azért előfordul már, hogy 14 éves kor körül meg felett már azért elindul a szexuális élet, tehát nekünk arra kell gondolnunk szakembereknek, hogy a minél hamarabb életkorban, és ez a 12 év ez azért lett itt Magyarországon meghatározva.
8: És akkor mondjuk el, hogy mondjuk mi itt most Miskolcon beszélgetünk, de akkor nem csak a nagyobb borsodi városok intézményeiben van joguk a szülőknek, a gyermeküknek ezt kérni, ezt a HPV elleni

0: oltóanyag?
1: Hát ez mindenkinek, hogy mi a drága, mi nem a drága, ez egy jelentős pénzügyi ráfordítást igényel, igen.
0: Nagyon köszönöm a riportot, és sok sikert kívánok a további munkájukhoz.
1: Köszönöm szépen, és remélem, hogy segíthettem mindenkinek a döntéshozatalban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban a humán papilloma vírus elleni védőoltásokról volt szó. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét, vármegyei tiszti főorvost hallották. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laskai Anna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita. Én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
3: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól. Azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Gross Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
2: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
3: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt,

0: És igazság szerint miért támadták ezt a laborfalvival kötött házasságot? Igazából laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt. És az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, laborfalvi Róza 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én Katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
1: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
0: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendég szerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalmon. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén, így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni. Valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
1: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
0: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor Kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már Kántorné nem ment a társulattal. Ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
1: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
0: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móric gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének, a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
1: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
0: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vénember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az íron keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a Laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
1: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy jókai mórszerelmeink keresztül hogyan is lehet akár laborfalvi rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a jókait ihlető nők kapcsán?
0: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
1: Erre is jó a nagy korkülönbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 ezer euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolában. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott. A minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, tette hozzá. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele, emelték ki. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológiai rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián. Az új kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás is hatalmas, emelte ki a miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vezető laborok előrejelzései szerint az elkövetkező években egy robbanásszerű képességugrás fog megvalósulni ezekben a digitális modellekben, amelyek a mostanihoz képest is sokkal komolyabb kihívást jelentenek majd. Éppen ezért a vezetőknek nagy felelőssége van a példamutatásban és abban, hogy hogyan használják ezeket a rendszereket. A magyar agrárgazdaság következő nagy lehetősége a magas hozzáadott érték, ezért nem a minél több alapanyag, hanem a minél magasabb minőség előállítása a legfontosabb, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Budapesten a 20. Kóprali sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs a szakmai program fővédnökeként kiemelte. a jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia, a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. A 20. Kóprali jövő szerdán és csütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati, északi tájakat ismét vastagabb felhő kérik el, és arrafelé néhol kisebb eső, zápor már lehet. A délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban az Észak-Dunántúlon ismét északnyugatira vált a szél. Ezzel együtt erősödni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Sándor Zoltánnal, a Miskolci Egyetem női karának karnagyával beszélgetek, és egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen kezemben tartom a női kar közelmúltban megjelent CD-jét, hanghordozóját, melynek címe In Nativitate Domini. Mit is lehet tudnunk erről a CD-ről?
1: Hát a CD anyaga az tulajdonképpen, vagy a címét kezdeném inkább mondani, az In Nativitate Domini, az egy Joseph Reingerbel misének az alcíme. Tehát a latin nyelvű mise állandó részei vannak ebben, és hát nyilván a Krisztus születésének, tehát egy karácsonyi időpontra írt mise lenne. Nagyon szeretem Reinberger művészetét, ő egy késő posztromantikus zeneszerző, és főleg orgonadarabjairól és vokális művészetét ismert, és hát ez a mise, ez nagyon megragadta a lehetőségeinket. Volt rá alkalmunk egyébként zenekarról is énekelni már egyszer, a debreceni együttes itt volt Miskolcon, és velük közösen csináltuk, és hát természetesen orgonával is. Na most nyilván ez nem elég egy lemez oldalra, mellé választottunk olyan darabokat, ami valamilyen módon illik ez a karácsonyi ünnepkörhöz, felépítve Máriától kezdve egész Jézus születéséig.
0: 16 zeneszám található ezen a hanghordozón. Hogyan válogatták ki ezeket a kórusműveket?
1: Máriától, Mária kultusztól kezdve egészen Jézus születéséig különböző periódusokról vannak ezek a darabok.
0: Nem véletlenül, hiszen a cím erre utal, Jézus születése.
1: Igen, valóban. És hogy nyilván sok minden dolog játszott ezen közben, az, hogy mi tetszik nekünk jobban, mi illik a kórusnak a jelenlegi felállásához, felkészültségéhez, de én úgy gondolom, hogy ebbe a magyar szerzők műveitől kezdve egészen a modern művekig minden megtalálható.
0: Hol készültek a felvételek, és mennyi idő alatt készült el ez a CD?
1: Hát kemény 3 napunk volt a felvétel elkészítésére. Tehát a felvétel a Kossuth utcán készült, a református püspökség mellett található imateremben.
0: Mennyire volt könnyű a felvételeket elkészíteni, hiszen a beszélgetésre készülve azt említette, hogy nagyon kitartóak voltak a hölgyek, és nem utolsó szempontban valóban türelem kell ezeknek a műveknek a megszólaltatásához, hiszen egy felvétel nem pár perc alatt készül el, hanem ez nagyon kemény szakmai, időigényes munka.
1: Hát ezekkel a felvételekkel az a probléma, hogy kell hozzá egy technikai, meg egy egyéb felkészültség, tehát kell hozzá egy zenei rendező, egy technikus, és hát ezt nyilván nem lehet úgy, hogy minden héten fölveszek belőle egy-egy darabot vagy kettőt, hanem ezt zsinórban egymás után meg kell csinálni. Hát ez egy kemény 3 nap volt nekünk, amin én nagyon meglepődtem, hogy a lányok kitartásán. Tehát ebből a 3 napból 2 nap volt, amikor 12 órát dolgoztunk folyamatosan. Most ezt úgy kell elképzelni, nyilván, hogy nem folyamatosan énekeltek, csak ez egy rabszolgamunka idézőjelben, mert ugye van, amikor 2 ütemet 15-ször veszünk föl, mert a zenei rendező utasítása szerint, na még jött egy picit vigyázatok, belerecsent valami, vagy hamis volt, vagy nem tudom, nem volt jó a ritmus, és akkor végül is ez egy nagyon fárasztó is olyan dolog. Én nem is gondoltam, hogy a mai fiatalok képesek ilyen kitartásra, most elnézés, de ugye a mi generációnk is, talán mi jobban hozzá voltunk szokva ehhez a fajta túlmunkához. Nagyon aranyosak voltak a lányok, borzasztó kitartóak, és azt hiszem, hogy a lemeznek a végeredménye az nagyon jól sikerült. Köszönve ezt a zenei rendezőnek, Acél Péternek.
0: Róla mit tudhatunk?
1: Hát Acél Péter, ő a Magyar Rádiónak a ismert zenei rendezője, és én onnan ismerem régebről, hogy nálunk itt a Zenepalotában is tanított, aztán a budapesti Bartók Zeneművészeti Szakközépiskolában, de most már azt hiszem, hogy nyugdíjas, és csak a zenei rendezést csinálja. És hát a másik, a technikus kolléga pedig Csonka Richárd volt, akivel számtalanszor dolgoztunk együtt, és itt mindkettőjüknek köszönöm, hogy ez a lemez így létrejöhetett.
0: Milyen példányszámban jelent meg ez a CD?
1: Hát ugye az a probléma, hogy nagyon fölmentek a gyártási költségek, és tulajdonképpen mi csak 300 lemezt tudtunk ebből most legyártani, mert nem volt többre lehetőség, anyagi lehetőségünk, de úgy gondolom, hogy ezt majd valószínűleg feltesszük Spotify-ra és egyéb más helyekre is, és akkor elérhető lesz, vagy YouTube csatornán, vagy máson keresztül. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez jó lesz, és hát néhány támogatót azért sikerült összeszerezni, de az az igazság, hogy nehezebb, mint régen is pontot keresni, tehát sokkal nehezebb, főleg ilyen komoly zenei alkotásokra.
0: Van-e kedvence a felénekelt és az elkészült kórusművek közül? Olyan, ami valami miatt közel áll az ön szívéhez?
1: Hát ezt így most nehéz megmondani, mert általában az a kedvenc, amit éppen csinálok. Hát jó, van olyan, amikor az embernek kap egy megbízatást, és nem biztos, hogy ő választotta ki, de ezen a lemezen nem erről van szó. De én már említettem, hogy nekem egy nagyon régi vágyam volt ennek a Reinberger misének a felvétele, annál is inkább, mert én egy kicsit beleástam magam a Reinberger munkásságába, mert annak idején, mikor a akadémián ugye meg kellett csinálnunk ezt a doktori vizsgát, akkor én elsősorban Reinbergerre gondoltam, aztán megváltozott végül is a doktori témám, de akkor én nagyon nekiálltam, és én nagyon szeretem a műveit, meg az összes dolgot, amit írt, mert egy nagyon fantasztikusan jó zeneszerző.
0: Mi jellemző az ő zeneszerzésére? Ha jellemző szavakat kellene megfogalmaznunk, akkor milyen a Reinberger féle muzsika és zene?
1: Posztromantikus. Tehát mindenféppen egy romantikus érzés van. Na most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert hogy a hangfajhoz is alkalmazkodni kell. Ő ehhez nagyon ért. Tehát legalább olyan szinten, mint nálunk Bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni. És hát nyilván az orgona technika is, ami hozzászólad, is gyönyörű szép.
0: Miskolci vonatkozása is van a CD-nek, azon túl, hogy a Miskolci Egyetem női kara énekli, mindemellett a borítóhoz is Miskolci név, Miskolci festőművész neve kötődik. Máger Ágnes alkotását láthatjuk a borítón, az angyali üdvözletet. Gondolom nem véletlenül.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ehhez a Jézus születéséhez mindenféleképpen illik ez a festmény, és hát a Máger Ágnes festőművésszel, Ágival nagyon régen dolgozunk már együtt, én idáig 8 CD-lemezt készítettem, és ebből 6 az ő alkotásai vannak.
0: Kiknek ajánlja elsősorban ezt a közelmúltban megjelent CD-t?
1: Ki az, aki szívesen veszi, hogyha úgy az ember úgy leül és egy kicsit meditálni szeretne, vagy elmélyülni a hangok világában, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép zenei anyag, amit összeszedtünk.
0: Köszönöm szépen Sándor Zoltánnak, a Miskolci Egyetem női kar karnagyának a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: És javaslom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói kapjanak egy kis ízelítőt ebből a hanghordozóból és CD-ből. Hallgassunk meg egy részletet. Melyik kórusműre is esett a választásunk?
1: Ha mindenről beszéltünk, akkor én mégiscsak a Reinberger misének egy tételét javasolnám. Hát talán a Kyrie-t nézzük meg bevezetésként. A Reinberger miséből.

0: Szabónélenkev Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja. Valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta elolvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent, természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt, amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtára közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk, tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek. Két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente meghatározott időben menetrend szerint ugyanabban az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megállóhelyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
0: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
1: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer.
1: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutás. Ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
0: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár, akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is volt találtak a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
0: Azt említettük, hogy az NG járás 26 kis településén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtár ellátást. A második Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
1: 2 könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az odaérkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
0: Átadásra került ez az új busz, gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kiskönyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda. Korábban még egy kicsit rozzantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb és biztonságosabban oda jutnak a településre.
0: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
1: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltató helyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a Vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 53 könyvtárbuszos hely van, megálló hely, és vannak szolgáltató helyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltató helyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet, a könyv a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket is eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában, a könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
0: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
1: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját. Bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
0: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor mindenképpen próbálják ki az encsi és a szendrői járásban a kis településeken található könyvtárbusz által adott lehetőségeket.
1: Nagy szeretettel várunk minden olvasót, és még annyit hozzáfűznénk, hogy a nagy könyvtárbusz például itt a városban is meg szokott jelenni, hiszen vannak olyan igények, hogy iskolások nem láttak még könyvtárbuszt, vagy vannak olyan olvasói rétegek, akik szeretnének megismerkedni ezzel a szolgáltatással, mert hát látják a megyében járni egyik vagy másik buszt. Azon a napján, ez minden második héten csütörtökön és péntek, területeken van, amikor áll a busz. Ez azt jelenti, hogy a karbantartást, a rendezést ilyenkor végezzük el, de ebből le tudunk csípni, és olyan napokon egy-egy iskolába elmegy a busz, ismerteti a szolgáltatásokat, akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéteri idősek otthona is csatlakozott, bár nem KSZR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségevel tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot. Tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
1: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.

0: illetve a különböző szolgáltatásokat is kínáljuk olvasóinknak. Péntek délután, aki még egy kicsit lazítani szeretne így a iskola munka után előtt, szeretettel várjuk a társasjáték klubunkba, hiszen két hetente péntekenként 2-től este 6 óráig az EGRI társasjáték klub várja a kedves érdeklődőket, és hát természetesen beindulnak a nyelvi klubjaink is, angol, japán, illetve spanyol nyelven, ezekről a könyvtár honlapján tájékozódhatnak a kedves hallgatók, és hát könyvtár lévén nagyon sok tartalmas kötetbemutató is lesz az ősz folyamán. Az első rögtön szeptember 11-én, pénteken 16:30-tól egy fiatal íróval találkozhatunk, Szántó Áronnal, akinek az első kötete a Küszöb címmel jelent meg nemrég. Ez egy fiatalokról szóló kötet, talán saját élettapasztalatból íródott, és vele nem más beszélget, mint Molnár Dávid, aki a Heves vármegyei levéltárnak a kollégája. Aztán pedig szintén egy helyi szerzőnek a kötetét mutatjuk be, Törőcsik Miklós neve talán sokaknak ismerősen cseng itt a városban, és Miklós egy novellás kötettel jelentkezett, ez az első kötete, Helyi idők címmel. Ebben a kötetben háromféle novellatípust ismerhetünk meg tőle, azokat a metanovellákat, amelyek az írás nehézségeiről szólnak, de vannak emlékezés novellák, ugye az régi eseményekről, történésekről, illetve olyan realista novellákat is szemezgethetünk a lapokon, amelyek az ő életéből vett eseményekkel kapcsolatosak. Miklós kötet bemutatójára szeptember 16-án szerdán 16:30-kor kerül sor, és vele pedig az unokája, Gócán Luca egyetemi hallgató fog beszélgetni. És hát a Bródy Sándor könyvtár nem maradhat előadás sorozatok nélkül, és hát ugye nemrégében volt a Mohácsi csatának az 500. évfordulója. Erről természetesen mi is megemlékezünk, és két kiváló előadót hadd ajánljak a figyelmükbe. Szeptember 8-án B. Szabó János történész, szeptember 23-án pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének vezetője, dr. Kristóf Ilona fog Mohács témában előadni. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Ezek a szeptember programjai, egy-két érdekesség van-e már ki forró félben októberre vonatkozóan?
0: Így van. Aki követi a programjainkat, október első hetében, pontosabban október 5-től lesz az Országos Könyvtári Napok, amelyet kísér természetesen a Bródy Antikvár. Ezt tudom, hogy nagyon-nagyon szeretik sokan, és most két hétre tervezzük az Antikvárt, ahol a leselejtezett könyvekből lehet válogatni, illetve a könyv felajánlásokból. Aztán pedig egy nagy fába vágjuk a fejszénket, de úgy gondoljuk, hogy ez abszolút időszerű. A mesterséges intelligenciáról szeretnénk tanfolyamot indítani, illetve egy előadássorozatot is, hiszen ma már mindenki találkozott vele, vagy dolgozik vele, illetve szeretné megismerni az előnyeit, illetve annak hátrányait. Aztán a november folyamán rajzfilmünnepre várjuk a kedves érdeklődőket, illetve sajnos, ha beköszöntenek a hűvös őszi esték, akkor pedig újra a diavetítés indul a gyermekkönyvtárunkban és a központi könyvtárban egyaránt.
1: Majd a további októberi programokkal újból részletekkel jelentkezünk. Széchenyi Orsolya, köszönöm szépen! Köszönöm.

0: Itt van az ősz, itt van újra, hogy Petőfi Sándort idézem, de hát természetesen most itt a lényeg az, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ is visszaáll az őszi üzemmódra, amikor is elkezdődnek a főleg beltéri programok, nem csak a programok, hanem szakkörök is, arról, hogy milyen aktualitásokkal várjátok az érdeklődőket, akár programra, akár a megszokott szakkörökre, erről Gergely Ernát, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem, mivel készültök.
1: Üdvözlöm ismét a rádió hallgatókat. Kezdjük rögtön egy olyan nappal, ahol nem kell választani a kultúra, a közösség és a kikapcsolódás között, ugyanis szeptember 5-én a Felsőváros ünnepe tölti meg programmal a Nemzedékek terét. Délelőtt zene, mozgás, közösség és családi programok várnak, fellép a Dobókatica kórusa, bemutatkoznak a mazsorettek és a street workout team, közben pedig egészségügyi szűrések, kézműveskedés és játszóház gondoskodik arról, hogy itt senki ne csak néző legyen. Délután pedig ismét felpörög a színpad, 16 órakor a Három Kívánság című mesejáték, majd modern tánc és a Felsőváros csillaga közösségi díjátadása következik, majd faültetés, borkóstoló, és este pedig már az operetti a főszerep, Kerényi Miklós, Máté és Kartfia is az árja a napot. Ha pedig inkább lelassítanának, szeptember 8-án kedden jöhet a képzőművészet, 17 órakor nyílik Válóczi Major Kata még itt című kiállítása a Baltakovics Béla közösségi házban. Nonfiguratív képek, színek, rétegek, emlékek és hangulatok, olyan alkotások kerülnek kiállításra, amelyeknél nem biztos, hogy ugyanazt látjuk, de az biztos, hogy mindannyian érzünk valamit. Na, de azért nem méláthatunk sokáig, ugyanis szeptember 12-én a Dobótérre költözik a mozgás. A mozgásban a család interaktív élménynap 10 órától egészen 18 óráig várja a családokat, és itt tényleg lehetetlen csak üldögélni. A Ripper Brothers Akadémia Artista Kalandparkjában ugrálópálya, zsonglőrködés, egyensúlyozás és légtorna várja a bátrakat. A szakemberek természetesen segítenek, a többi már az érdeklődő múlik. Tehát szeptember 12-én mindenkit szeretettel várunk a Dobótérre 10-től egészen 18 óráig. És ha elfáradunk a nagy mutatványokban, másnap jöhet a mese. Szeptember 13-án 10 órakor a Forrásban a Csizmás Kandúr indul kalandos útjára a Márton herceggel. Élő szereplős zenés mesejáték látványos díszletekkel, humorral és természetesen egy jó adag furfanggal. A hónap közepén aztán a mese helyét átveszi azoknak a kérdéseknek a helye, amelyekkel már felnőttként találkozunk nap, mint nap. Szeptember 17-én 19 órakor Soma Magdisa várja a közönséget a Bartakovics Béla közösségi ház színpadán. Változóban lévő férfi és női szerepek. Mit kezdünk mindezzel, és hogyan találjuk meg közben a saját helyünket? Ezt és még sok más izgalmas kérdést boncolgatva. És hogy a hónap végére is maradjon valami igazán izgalmas és különleges, szeptember 25-én 18 órakor Rím és Ritmus irodalmi sorozatunk folytatódik a Forrásban, Föld, kő és arany kering benned, Freiger Zsolt és Magyar Borin zenés irodalmi előadása székely történetekkel, népdalokkal, mondákkal és versekkel, Benedek Elek, Kós Károly, Jókai és Kányádi világa egyestén, szóval és zenével. Ennyi fért most bele a programajánlónkba, a szeptember viszont ennél jóval többet tartogat, éppen ezért szeretném még mindenképp megemlíteni, hogy közben az EKNK szakköre is újra megtöltik élettel a Forrást. Jövő héttől indul a kerámia csodák, a bohó dizájn, a mese fitness, a tapicska, a montázs diák színpad és a vágod média és animáció szakköreink. Vagyis lehet alkotni, mozogni, játszani, színpadra állni és filmet is készíteni nálunk. A legkisebbektől egészen a tinédzserekig minden korosztálynak kínálunk lehetőséget a közös alkotásra és a fejlődésre. A korosztályokról, időpontokról és jelentkezésről pedig az ekmkger.hu oldalon lehet tájékozódni. Ha megtalálták a kezükre való programot, ne csak tervezzék, induljanak el, kapcsolódjanak ki, találkozzanak velünk, az EKMK nevébe köszönöm, hogy velünk tartottak, jó programozást, szép őszi napokat, és találkozunk Eger kulturális tereiben.
0: Azt gondolom, ez annyira kompakt összefoglaló volt, hogy a programokon túl igen a szakkörök, amikre kíváncsi voltam, ahogy a felvezetőben elmondtam, és a jelentkezés módja, de mindent elmondtál nekünk, Erna, úgyhogy köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy sok gyereknek, családnak, szülőknek felkeltettük az érdeklődését. További jó munkát nektek, Gergely Erna, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Új társulata, valamint korszakalkotó bemutatókkal indul a Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A társulat alapelve a szeretetre és a tiszteletre helyezi a hangsúlyt, továbbá igényes szakmai munkát biztosítanak a közönség számára. A Quo Vadis, az ötödik pecsét, a karácsonyének, a siratóének, a holdbéli csónakos, a jó gyerekek képeskönyve, az egy szerelem három éjszakája, valamint az osztálytalálkozó lesz látható újdonságként. A Quo Vadis premierjét október 9-én tartják Szabó Sebestyén László rendezésében, ezt követően pedig október 17-től a stúdió színpadon az ötödik pecsét című előadást láthatja a közönség Létmányi Attila rendezésében. Ezen felül ifjúsági műhely nyílik általános és középiskolás diákok számára Rákosi L. Ancsa, valamint Létmányi Attila vezetésével. A további percekben Kondáko Rajsa Panka, a Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatának új vezetője, szakmai felépítéséről, továbbá a jövőbeli tervekről ad bővebb tájékoztatást.
1: Az volt az elsődleges célunk, hogy minél különbözőbb tánc, mondhatni címszó alatt válogassuk össze a darabokat, és azt gondolom, hogy sikerült is. Ami egy ilyen misszió tudat ebben az egészben, az az, hogy minél inkább megmutathassa a táncszínháza sokszínűségét, a táncszínházi előadások, és az, hogy többféleképpen lehet az emberhez eljutni, vagy eljuttatni a táncot, nem csak egyféleképpen, mint mondjuk tiszta tánc, és az, hogy egy fúzió megjelenjen, tehát a képzőművészettel, a zenével együtt, minden egyéb olyan műfaj, amit a tánccal öltözni lehet. Ugye ezek vendégelőadások, mi ugye a fesztivált szervezzük és rendezzük. Van köztük babaszínház is, ami inkább ilyen népi elemekkel van megtarkítva. 0-4 éves korig el lehet látogatni, ugyanúgy van, ami egy kicsit groteszkebb világ, ami azt gondolom, hogy a modern és kortárs táncban abszolút kibontakozhat, és inkább talán felnőttebbeknek való, vagy esetleg az elvontabb vonalak kedvelőinek, valamint a szöveget is használják. Színészekkel dolgoznak együtt, tehát tényleg szerves része a tánc, van, ami csak, úgymond csak tánc, de igazából nem műfajilag besorolható, csak ha nagyon muszáj. Jelenleg 6, 3 fiú és 3 lány. Korosztály tekintve ilyen 24-től 27-ig. Ugye így friss táncszakozott vezetőként ez egy nagy megtiszteltetés, hogy én vihetem tovább ezt az egyébként nagyon értékes, mondhatni már hagyományt itt Tegerben, és igyekszünk méltóak lenni ehhez a fesztivál nevéhez és minőségéhez, amit immáron 15. alkalommal rendezhetünk meg.
0: Kondáko Rajsa Pankát, a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának új vezetőjét hallották.

0: A karácsonyi ének egy családi zenés előadásnak készül, saját verzióban mutatják be majd Charles Dickens művét. A színpadi átiratot Vas Judit Gigi, a dalszövegeket Malek Andrea, a zenét pedig Kovács Adrián alkotta meg, mondta a rádiónknak Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatója.
1: Egyrészt lesz egy saját repertoárunk, aminek a címeit, a bemutatóink címeit már olvashatták a tavalyi évad végén, az évad hirdetés után a nézők, illetve elindítjuk a Horizont és Desszert vendégelőadás programjainkat. A Horizont előadásba olyan országos hírű alkotóbarátainkat és alkotótársainkat fogjuk vendégül látni, akiknek az előadásai kiegészíthetik a mi repertoárunkat, illetve a Desszert előadásban olyan könnyedebb, szórakoztatóbb előadások kapnak majd helyet, amik abszolút közönség kedvencnek számítanak. A Kovácsnak a bemutatója október 9-én lesz. Egy igazi erőpróbának szánom én ezt az előadást. Az újraformálódó társulat első bemutatkozása lesz ez az előadás. Nagyon sok mindennek ki kell majd derülnie közben, amilyen tapasztalatok, vagy amilyen kérdésekkel később tudunk majd foglalkozni. És igazából azért is választottam ezt a címet, mint első bemutató előadást, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember ezt a kérdést föltegye magának, hogy hová is megyünk, hová is tartunk. És azt hiszem, hogy ez egy, úgy is van a műfaj meghatározva, hogy útkeresés. Számunkra most a legfontosabb a világban az, hogy új utakat találjunk, amelyeken az élet még emberi módon élhető. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amit fel fogunk tenni magunknak. Nagyon szeretnénk a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot is kialakítani. Ez majd később az évadban is jelentkezni fog, közönségtalálkozók, vitaestek formájában is. Szeretnénk, hogy a színház egy fórummá, egy agórává váljon, ahova érdemes betérni, akkor is, ha éppen nincsen előadás, mert talán valami fontos dolog történik ott a színházban, ami miatt ott kell lennem. És ennek a gondolatnak tulajdonképpen az első lépése volt az, hogy először is csináltuk a nyitott térfesztiválunkat, ahol kiköltöztünk a Dobótérre, és ott lehetett bérletet és jegyeket venni. Ez még május végén volt. Aztán pedig Eger összes nagyobb rendezvényén igyekeztünk ott lenni. Gondolok itt az egri bor ünnepére, vagy a vinónapokra. Volt bérletestünk, ahol közvetlenül a Lüde Szultánában lehetett beszélgetést szerveztünk a művészekkel, és a közönség találkozhatott egy kicsit a színház merev falain kívül is. Azt szeretnénk, hogyha ez a nyitott szellemiség, amit ott ezeken a rendezvényeken átélünk, ez be tudna költözni a színházba is.
0: Szabó Sebestyén Lászlót, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatóját hallották.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 ezer euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolában. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott. A minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, tette hozzá. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele, emelték ki. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológiai rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián. Az új kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás is hatalmas, emelte ki a miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vezető laborok előrejelzései szerint az elkövetkező években egy robbanásszerű képességugrás fog megvalósulni ezekben a digitális modellekben, amelyek a mostanihoz képest is sokkal komolyabb kihívást jelentenek majd. Éppen ezért a vezetőknek nagy felelőssége van a példamutatásban és abban, hogy hogyan használják ezeket a rendszereket. A magyar agrárgazdaság következő nagy lehetősége a magas hozzáadott érték, ezért nem a minél több alapanyag, hanem a minél magasabb minőség előállítása a legfontosabb, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Budapesten a 20. Kóprali sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs a szakmai program fővédnökeként kiemelte, a jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia, a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. A 20. Kópralli jövő szerdán és csütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati, északi tájakat ismét vastagabb felhő kérik el, és arrafelé néhol kisebb eső, zápor már lehet. A délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban az Észak-Dunántúlon ismét északnyugatira vált a szél. Ezzel együtt erősödni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Berde Mária. Irgalom. Ki soká nem borul emberi várra, ahhoz a fák egyszer közel hajolnak. Ki soká nem figyel emberi szájra, ahhoz egyszer a falevelek szólnak. Ki soká nem örvend emberekkel, egyszer a kertben, harmadkora reggel, megérti, mit csíznek a csíz üzenget, s mit a szél ujja a fákon kipenget. Ki soká nem olvas emberi könyvet, az megtanulja, mit a felhők írnak. Ki soká nem lát emberi könnyet, azért az esők patakokat sírnak. Ki földi csókot immár sose kóstol, arra az ég lehajlik csillagostól, s megérzi egyszer, hogy az Isten szája csókol, a napban is reája.
1: Berde Mária Irgalom című versét Dér Gabriella mondta el. Berde Mária író, költő, műfordító, tanár 1889. február 5-én született Kackón. Régi erdélyi értelmiségi család sarja volt, édesapja református lelkész, majd a nagyanyedi teológia tanára volt. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán doktorált magyar, német nyelv és irodalomból. Fiatalon bekapcsolódott az irodalmi életben. Első verse 1906-ban a Pesti Naplóban, első kötete pedig 1912-ben jelent meg. Az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagjául, később alelnökéül választotta. Jelentős 1920 utáni irodalomszervező tevékenysége. Az Erdélyi Szemle, majd a Zordidő szerkesztője volt, valamint a Napkelet munkatársam, az Erdélyi Helikon oszlopos tagja és az Erdélyi Magyar Írói Rend alapítója is volt. A háború utáni erdélyi magyar sajtó egyik kulcsfigurája volt. Élete végéig a Dolgozónő főszerkesztőjeként is munkálkodott. 1928-ban adta ki Seherezádé himnusza című verses kötetét. Prózai alkotásaiban is megmaradt vérbeli lirikusnak. Legfontosabb regényei a Romuald és Adriána, valamint a Földindulás címekkel jelentek meg. Berde Mária 1949. február 20-án hunyt el Kolozsváron.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 4-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektor helyetteskért áldást a termésre. Majd az EGRI önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel. És végül még az EGRI Gárdonyi Géza Színházba is ellátogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Augusztus utolsó napján az EGRI Katolikus Egyetem kőlyuktetői szőlőültetvényének munkatársai és a sajtó jelenlétében áldotta meg a termést Novák István atyám. A szőlőről és a szakralitásról beszélgettünk velem, ezt követően pedig Molnár Ádám birtokigazgató a termés mennyiségéről és minőségéről ad tájékoztatást.
3: Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy az utolsó vacsorán a kenyér és a bor játszotta a főszerepet. Tehát amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, akkor azt a kenyér és a bor színében adja nekünk, saját testét és vérét adja számunkra, így mondjuk útravalul. A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni. Így aztán, amikor a szőlőt most megáldottuk, akkor kétszeresen is áldást adtunk, áldást kértünk a Jóistentől. Egyrészt kértük az áldást azokra, akik ezzel a szőlővel dolgoztak, és kérjük az áldást arra is, amikor majd ez a szőlő feldolgozva borként az oltára fog kerülni, ahol már egy lelki táplálékként, lelki italként adjuk tovább a híveknek, és részesedünk Krisztusnak a szeretetében az ő véréből.
4: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását is kér ilyenkor az egyháza hívekre.
3: Igen, mondhatnánk azt, hogy nagyon sok szentnek olyan attribútumai vannak, amelyeken keresztül kapcsolódnak valamilyen területhez, el tudjuk mondani akár a nevük alapján, akár történetük alapján, és hát a borászok, illetve a szőlőtermesztők ezt a két szentet, Szent Orbát és Szent Vincét tekintik olyan szentnek, akiknek közük van ehhez a munkához, amelynek a áldását és az eredményét most itt kézzel foghatóvá tettük.
4: Milyen állapotban van most az ültetvény? Meg lett áldva, ez kétségkívül így van, de milyen fizikai, biológiai állapotban van?
5: Az a helyzet, hogy egy szélsőséges évjáratnak a fináléjában vagyunk jelenleg. Nagyon számít még az elkövetkezendő hetek időjárása, de igazából azt látjuk, hogy ez a szárazság és a csapadékhiány, illetve az óriási melegek, extrém hőmérsékletek voltak ezen a nyáron. Nagyon megszenvedi a szőlőnövény is ezt az időjárást, úgyhogy alapvetően fajtától nagyban függ, hogy milyen állapotban vannak. Korai érésű, aromatikus fajták, amiknek egyébként a születe jelenleg zajlik, vagy már lezajlott, azok egy kicsit jobban megsínylették a borminőség szempontjából. Ugyanakkor még azt reméljük, hogy a későbbi érésű, nagyvörös bort adó kékszőlő ültetvények még valami nagyobb meglepetéssel is szolgálhatnak idén.
4: Csapadék még jót tenne a szőlőnek? Sav, cukor, mi egymás tekintetében?
5: Mindenféleképpen, hiszen ilyenkor is zajlanak még biológiai folyamatok a szőlőnövényben. Gyakorlatilag megalapozódik a jövő évi termés is egy ilyen időszakban. Ugyanakkor a szüretre is hatással van, hogy ne.
4: A szőlő, mint növény azért eléggé túlélésre van berendezkedve, hiszen elég mélyen gyökeredzik. Hogyan épül föl egy szőlőnek a szerkezete?
5: Alapvetően ugye azt szoktuk mondani, ez egy általánosan elfogadott tény, vagy talán tévhit is, annak is tud bizonyulni, hogy a szőlő mélyen tud gyökerezni. Nagyban függ attól, hogy milyen módon és hogyan lett eltelepítve. Hogyha egy nagy adag feltöltő trágyázást kapott az ültetvény a létesítése előtt, akkor a szőlő nagyon jól el van abban a sekély termőrétegben, ahol megtalálja a tápanyag dús talajrészletet. Ez sokkal érzékenyebbé teszi a későbbiekben az ilyen évjáratokra. Úgyhogy alapvetően a szőlőtermesztésnek a gyakorlata is nagy befolyással van arra, hogy a gyökérzóna hol helyezkedik el. Ez lehet akár egészen sekélyen, fél egy méteren is, illetve valóban lenyúlhat akár 5-10 méterre is, vagy még tovább.
4: Minőségről már beszéltünk, a hozamról mit lehet tudni?
5: Jóval alacsonyabbnak látjuk, mint egy átlagos évben, ha bár az átlagos évek hozama sem túlságosan magas az utóbbi 10-15 évben, de még ehhez képest is elmarad. Körülbelül 6 tonna per hektár átlagos terméssel lehet szerintem számolni országosan.

0: Nyári szünet után augusztus végén ült össze először Eger megyei jogú városközgyűlésem. Számos témát tárgyaltak. Ezek közül emelünk ki most néhányat Wagner Ákos polgármesterrel, akivel az elmúlt időszak aktualitásairól is beszélgetünk.
1: Kedves hallgatóink, Eger megyei jogú város polgármestere Wagner Ákos a vendég a stúdiónkban, szeretettel köszöntöm.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Néhány hónap kimaradt a beszélgetések sorában, úgyhogy most jó néhány dologról tudunk beszélgetni. Elsőként egy közéleti változásról, ugye áprilisban választás volt, és kormányváltás történik. Hogyan hat ez a városra?
2: Az április 12-i kormányváltás. Először az volt a kérdés számunkra eredményváron, hogy ez helyi szintű vagy országos szintű, de látható, hogy a választóknak egy országos szintű akarata történt meg ebben. Mi azt gondoljuk, hogy a városvezetőként nekünk az a dolgunk, hogy a várossal foglalkozzunk, és mi április 13-ától már folytattuk a munkát éppen egy sajtótájékoztatóval, hiszen egy nemzetközi boxeseményt jelentettünk be. Tehát mi azóta is dolgozunk. Nyilván a kormányzati átalakulásokat meg kell várnunk. Az új országgyűlési képviselővel személyesen is találkoztunk már az április végi közgyűlésünkön. Volt képviselő úr, bemutatkozott, elmondta azt a gondolatát, hogy egyfajta együttműködést kíván a várossal, hiszen közös otthonunk, együtt itt élünk az egriekkel közösen. Próbáljuk a város egy irányba terelni, hogy jól működő várost készítsünk. A következő napokban lesz egy újabb találkozó a vonatkozásban, hogy hol tudunk együttműködni, milyen pontokon tudunk együttműködni. Úgyhogy egyelőre mi a városnak a dolgaival foglalkozunk továbbra is, ez nem változott a korábbi időszakhoz képest. Az, hogy a kormányzattal milyen együttműködéseket fogunk tudni kialakítani, milyen területen fogunk tudni előrelépni, az uniós források azok hogy fognak hatni Egerre, ez a következő hetekben, hónapokban ki fog derülni.
1: Annál is inkább, hiszen mindig a beszélgetéseinknek a legfőbb témája az a gazdasági helyzet. Hogyan lehet most mérleget vonni, milyen helyzetben van, hol tart a skálán az a mutató, hogyha város gazdasági helyzetét nézzük?
2: Ugye 2026-ra azt mondtuk, hogy stabilizáltuk a városnak a költségvetését, ez valójában így van, egy viszonylag stabil működést tudunk a 2026-os esztendőben biztosítani, bár vannak olyan folyamatok, amik nem mentek végbe ehhez, például a kátyúzási közbeszerzést azt nem tudtuk lezárni szabályosan, jogvita van még a felek között, tehát nem az önkormányzat között, hanem a két pályázó cég között van még jogvita, amikor az lezárul, akkor fogunk tudni Egerben kátyúzni. Ugyanakkor viszont ennek a stabil költségvetésnek három sarok pillére volt van. Az egyik az, hogy 2025 esztendő végén kaptunk egy 2 milliárd forintos kormányzati működési támogatást. A másik pillére az, hogy 2026-os esztendőben egy 1,3 milliárd forintos ingatlan értékesítést kell teljesítenünk annak érdekében, hogy annak a bevételét is működésre tudjuk fordítani. A harmadik kérdés pedig az a közösségi közlekedésnek a kezelése. Ugye a költségvetésünknek a összeállításánál nem volt még itt a 2026-os közösségi közlekedésnek a költsége, így azt nem is tudtuk betervezni, hiszen a szabályok szerint ezt nem lehetett beszervezni. Ez egyébként 1,3 milliárd forint, és ugye ott arra készülünk, hogy a mindenkori önkormányzati minisztériumnál van egy úgynevezett rendkívüli támogatási lehetőség, ez egy kiírt pályázat, tehát ez minden település számára elért kiírt pályázat. Az egri önkormányzat először a 2025-ös esztendőben tudott ezen részt venni. Ennek a pályázatnak a keretében nyújtottuk be az eddig felmerült, január 1-től július végéig felmerült közösségi közlekedéssel kapcsolatos költségeket, egy 781 millió forint összegű támogatást kértünk ebbe a rendkívüli támogatás keretében. Ha ezt így tudjuk kezelni, akkor 2026 év végéig egy stabil, működő költségvetéssel rendelkező várossal rendelkezünk. Nem mondom, hogy mindenben forrásbőségben vagyunk, de az alapműködéseket el tudjuk látni. Viszont nyilván a jövő egy kérdés, hiszen alapvetően Több helyen elmondtam már, hogy nagyon fontos az, hogy az adóbevételeink azok milyenek. Ugye Eger megyejogú város, a megyejogú városok között 18. helyen áll az adóbevételek tekintetében. 2024 és 26 között 1,3 milliárd forinttal csökkent az az adóbevétel, ami a rendelkezésünkre áll önkormányzati támogatás címszóval. Ez egy 20% körüli csökkenést jelent. Ezt azért meg fogjuk érezni mi is itt a működés szempontjából, és ez azért fontos, mert ezekből az adóbevételekből tudjuk kiegészíteni azokat az állami normatív támogatásokat, amelyek az egyes feladatokhoz kapcsolódik. Éppen a napokban számoltuk ki, hogy az intézmények vonatkozásában a normatív támogatások átlagosan 60%-ot finanszíroznak, a maradék 40%-ot kell a városnak mellé tenni, viszont ez a rendelkezésre álló 5,3 milliárd forintból 4,8 milliárdot el is visz, és a maradék fél milliárdból kell olyan tételeket finanszíroznunk, mint a közösségi közlekedés, közüzemek, akkor a közvilágításnak a kérdése, a rendezvények, sporttámogatások kérdése, tehát ezeket kellett megoldanunk, ez 26 évben rendben van, most már tervezzük, hogy a 26-es esztendőt hogyan fogjuk tudni végigcsinálni.
1: A közösségi közlekedésnél mekkora tételt, mekkora költséget jelent az 1000 forintos bérlet? Ugye ez Egernek egy nagyon jó lehetőség, az egri lakosoknak népszerű is, viszont a költségtétel az elég jelentős lehet.
2: Igen, úgy néz ki, hogy 1,6 milliárd forint körül van a volánnak az a díja, amit költségként kell fizetnünk. Van a menet díjaknak, ugye a jegyek, bérleteknek az értékesítésből egy a 300 millió forintos bevétele a városnak, így alakul ez 1,3 milliárd forint, amit a város fizet. Viszont azt kell mondjam, hogy itt a szociálpolitikai kedvezmények okán a 1000 forintos bérlet összességében egy ilyen 30-60 millió forintos tétel összességében, tehát ez nem egy olyan volumen, hogy ez kockázatos lenne ennek a fenntartás, úgyhogy jelen pillanatban tervezzük, hogy az 1000 forintos bérlet ez fennmaradjon a következő időszakban, és ha volán, akkor ezúton hagy ragadjon meg a lehetőséget, hogy szeptember 9-én 17 órakor a Városháza dísztermébe várunk mindenkit, akinek a menetrenddel kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele van, ott lesz a volánnak a kollégái, akik a menetrendben jártasak, és tudnak is reagálni a kérdésekre, és természetesen ezt a fórumot én fogom vezetni, és próbálunk azokat a lakossági igényekre választ adni, ami megfogalmazódnak közösségi médián keresztül, de én kérek mindenkit, akinek van véleménye, jöjjön el erre a fórumra, és beszélgessünk erről a kérdésről.
1: A bevételek sorában említette az ingatlan értékesítést, ez nem veti fel azt, hogy feléli az önkormányzat a vagyonát, vagy előbb-utóbb el fog fogyni, és akkor ugye működésre fordítják a meglévő vagyont, ez nem jelent kockázatot?
2: Nem, mert a másik oldalon pedig nő az önkormányzatnak a vagyona, hiszen pótlagos ráfordításokat, beruházásokat, uniós forrásból, nemzeti forrásból, nagyon sok forrást azokra az ingatlanokra, amelyeket tudunk működtetni, rá beruházunk. Nagyon sok ingatlanja az önkormányzatnak, például a városi iskolák, azok a tankerületi központnál vannak, és ők például beruházásokat végeznek ezeket az ingatlanokat, tehát ezen az oldalon nő a ingatlan vagyonunk, a szakképzési centrum hasonlóan beruházások végez, illetve maga az önkormányzat is egy 6,5 milliárd forintos top pluszos támogatásból jellemzően a meglévő ingatlanjaira fogja ezeket költeni, és ezekkel ezeknek az ingatlan értékei nő, tehát az egyenleg összességében pozitív lesz a következő időszakban is. Nyilván nem öröm az, mikor vagyont kell értékesíteni, de ha a működésre kell áldozunk, a működés és a vagyon értékesítést között kell dönteni, akkor nyilván két rossz közül a kevésbé rosszabbat vár, úgyhogy muszáj valamennyi ingatlant értékesítenünk ahhoz, hogy a működést biztosítsuk.
1: Van összevetés olyasféle, hogy más városoknak, megyeugó városoknak mekkora az ingatlan portfóliója, mondjuk a lakások számát illetően?
2: Én a veszprémi polgármesterrel beszélgettem ebbe a kérdésbe. Egernek 900 darab lakása van, amivel tud gazdálkodni. A veszprémi polgármester azt mondta, hogy olyan 100 körüli lakás ingatlannal rendelkeznek, tehát egy jelentős számbeli elkérés van. Nyilván csak csak azokban azon a területen foglalkoznak lakás bérbeadással, ami szociális terület, vagy valami rendkívüli helyzet, mint Egerben is volt az elmúlt hetekben tűzeset, és akkor ott családoknak meg kell oldani a elhelyezését. Ilyen esetekre van valamennyi önkormányzati lakás, de alapvetően a többi önkormányzati lakás már a piacra tették az elmúlt időszakban, és csak a kötelező minimum lakásszámmal gondolkodnak, és azt könnyen fönn tudják tartani, és tudják üzemeltetni is.
1: Másik fontos téma a gazdaság mellett a közbiztonság. Hogyha egy városnak az élhetőségét nézzük, vagy az érzetet, hogy milyen ott élni, akkor a közbiztonság az meghatározó. A közösségi médiában lehet olvasni sok-sok kritikát. Mi a valós helyzet, és mit próbálnak tenni azért, hogy ez a helyzet javuljon?
2: Igen, alapvetően minden évben van a közgyűlésen a rendőrségnek egy beszámolója, ahol azokat a bűncselekményekről adnak számot, azoknak a számosságáról, szokványosságáról, illetve tendenciáról, amit a rendőrséghez beérkezik. Ezeknek egyébként jó a feldrítési mutatója. Ugyanakkor viszont nyilván mi is érezzük, hiszen mi is itt lakunk a városban, járunk, beszélgetünk embereknek, kell, hogy vannak olyan területek, olyan közbiztonságot érintő területek, ami a szubjektív biztonságérzetét zavarja a városban lakóknak, viszont ugyanakkor viszont hivatalosan nem indul el ezekben rendőrségi eljárás, így nem jelenik meg azokban a statisztikákban. Néhány területet hagy mondjak ezek közül, például ugye a kukázók azok, akik azért zavarnak minket, hiszen olyan szemetet hagynak maguk után, ami zavarja az Egerben élőket. Nyilván itt az egyik ok, amit fel kell tárnunk, az 50 forintos palack kérdése, hogy emiatt zajlik ez a kukázók. A belvárosban jellemző az a tevékenység, hogy ilyen agresszív kéregetőkkel találkoznak, nem csak az Egerben lakók, hanem az ide érkező turisták is. Sokakat zavarnak a egri hajléktalanok, hiszen a dobótér környékén megjelennek a hajléktalanok, illetve maga az olcsó drogokból adódóan vannak olyan személyek a városban, akik nyilván bódult állapotban találkozhatunk velük, és ez egyfajta biztonság, szubjektív biztonságérzetet ad. Ennek a magasabb szintre emelése érdekében kezdeményeztünk egy ilyen közbiztonsági kerekasztalt, amit egyébként a rendőrségi törvény lehetőséget teremt rá, korábban volt is egy Egerbe, ezt igyekszünk visszahozni. Ebben sok szereplő van, rendőrséget meghívtuk, a városi intézményeket, hajléktalan ellátót, szociális intézményeket meghívtunk bele annak érdekében, hogy azokat az együttműködéseket, amik egyébként kialakultak már a városban, hiszen ezek formálisan, informálisan működnek az egyes társszervek között. Ugyanakkor ezt megpróbáljuk egy olyan szintre emelni, hogy ezt még hatékonyabbá tudjuk tenni a együttműködőt, beszélgessünk azokat a probléma, eljusson a városvezetéshez az, hogy nem biztos a tüneteket kell kezelni, hanem az okot kell megszüntetni, mert megtaláljuk azokat az okokat, amit meg kell tudnunk szüntetni, és ezt majd, ha nekünk van rá hatásunk, akkor ezt igyekeszünk megtüntetni, ha nincs pedig hatásunk, akkor pedig azért lobbizni, hogy ez megszűnjön. Ilyen például ez az 50 forintos palack kérdése, én is most kértem azt például, hogy a városi rendezvényeken próbáljuk már meg megoldani, hogy ezt az 50 forintos palackot lehetőség szerint ott helyben vagy vissza tudjuk váltani, vagy mi magunk gyűjtsük össze, hogy annak érdekében, hogy akár azt a rendezvény támogatásra is felhasználhassuk, hogy ne szétdobálják az ott lévők a kukákba, és utána megjelennek a palack gyűjtők a éjszaka folyamán, ezt próbáljuk meg megszervezni annak érdekében, hogy ezt az okot kivegyük belőle. Vagy több helyen elmondtuk, hogy a kukázás megállítása az egyik legjobb módszer, ahol lehet, az, hogy nem este húzzuk ki a kukát, hanem reggel, hogy éjszakára ne maradjonak ki úgy, hogy ugye elérhető lévé váljon, ha már reggel tudjuk kihúzni ezeket a kukákat, akkor abban az esetben csökkenteni tudjuk azokat az embereknek a megjelenését, akik kukázással foglalkoznak. Tehát ezeket a területeket igyekszünk föltárni, hogy hol tudunk mi ebbe beleavatkozni, akár tanácsadással, edukációval, hol tudunk ebbe belépni, ahol kell, pedig nyilván ha szükséges, mondjuk az önkormányzati rendeleteknek a módosításával igyekszünk ezen segíteni.
1: 2024-ben a ciklus elején említette, hogy a közterület felüldői létszám emelése szükséges lenne. Ez sikerült-e, milyen tendenciát mutat, hova sikerült eljutni?
2: még nem tartunk ott, ahol én szeretnék. Folyamatosan azért próbáljuk keresni azokat az embereket, akik vállalkoznak erre a munkára. Nem könnyű feladat, már maga a munka sem egy egyszerű feladat, úgyhogy nyilván valamelyes nőtt a létszámunk. Ami viszont jó hír, hogy maga a szervezeti egységemmel a szervezettséget igyekszünk javítani. Egyik oldalon maga a polgármesteri hivatalnak a hierarchiájába följebb emeltük a közterület felügyelőt, hiszen egy irodát alakítottunk rá, eddig csoport volt, most irodai szintre van, ez azt jelenti, hogy van egy olyan irodavezetője, aki vezetői értekezleten ott van, tudja mondani az igényeket, megfogalmazza a problémákat, tehát eljutatja a városvezetéshez azokat, ami a mi teendőnk. Ugyanakkor a másik oldalon kamerarendszer bővítésben vagyunk, Eger egyébként az egyik legjobban bekamerázott városok egyike, és most már az biztosítottuk, hogy folyamatosan tudjuk a kamerarendszernek a monitorai mögött nézni a eseményeket, és igyekeznek a közterület felügyelők e tekintetben a kamerákon keresztül látott eseményekre reagálni, akár a rendőrség, akár polgárőrség, akár önmaguknak a beavatkozásánál. Ez azt jelenti, hogy jóval hatékonyabb munkavégzést tudunk végezni, úgyhogy, illetve felszerelésükbe is igyekszünk fejleszteni őket. Éppen a minap vége el a kollégák a mezőri feladatokat ellátó személyre vonatkozó vizsgát is letették, tehát mezőrökké váltak a közterületfelügyelők még a közterületfelügyelet mellett, és ennek keretében egyébként kaptunk egy támogatást a mezőri szolgálat üzemeltetésére, és ebből egy terepjáró gépjárművel bővítettük a flottát annak érdekében, hogy a külterületekre is ki tudjanak menni, és a külterületeket is el tudják érni. Úgyhogy lépésről lépésről haladunk ezen a területen is. Közös szolgálatot teljesítettek a nyári turista szezonban a rendőrség és a közterületfelügyelet. Augusztus 31-éig ez lezajlott sok eredménnyel, jó visszacsatolásokat kaptunk e vonatkozásban, tehát igyekszünk lépésről lépésre tenni, de úgy gondoljuk, hogy ez a közbiztonsági kerekasztal fórummal még magasabb szintre tudjuk tenni, és még gyorsabban tudunk azok után, az események után menni, amelyek történnek a városban, és tudunk rá reagálni gyorsabban.

0: a felújítás az egy jó dolog, mert valami szép születik, viszont azt el is kell viselni. Gondolok itt az útfelújításra, ami ugye Egeren átfutó négysávosnak a teljes felújítását illeti. Hát hónapok óta úgy kell tervezni, hogy erős ráhagyással, hogy odaérjen az ember időben. Hol tartanak itt a munkálatok, hogyan ütemezik, ki vezényli ezt, kihez tartozik ez voltaképpen?
1: Alapvetően ez egy állami beruházás, a Magyar Közút, aki a megrendelője ennek a munkának, és a kivitelezők végzik. Nyilván az önkormányzatnak, a lakosságnak a tájékoztatásában van nagy szerepén, ezért szeretném is kérni, hogy a városnak a Facebook oldalán indulás előtt tájékozódjanak, hiszen hetente, két hetente egyfajta kooperációban leülünk a közútkezelővel, a kivitelezőkkel és a következő munkálatoknak az ütemezéséről adunk egyfajta tájékoztatást, tehát érdemes ezeket figyelembe venni az útvonal tervezésénél, hiszen mindig megvannak azok a területek, ahol olyan munka folyik, ahol a menetidő emiatt meg fog hosszabbítani. Ezért előzre is elnézést kérünk mindenkitől, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki a konyháját felújítja, addig, ameddig a felújítás tart, nem tudja ugyanúgy használni a konyháját, mint előtte, de utána sokkal jobban fogja tudni használni. Ahol elkészült az út egyébként, ott egy nagyon magas minőségű szolgáltatást kínál, és azt kell mondom, az elmúlt 50 évnek a legnagyobb útfelújítása zajlik most Egerbe. Én mindenkinek a türelmét kérem, én bízom benne, hogy ez év vége körülre, ahogy a kivitelezőkkel lévő szerződés is tartalmazza, meg lesz, befejeződik Eger város területén az útfelújítás.
0: Egy fejlesztésről a polgármesteri profilon olvashattunk, láthattunk, ez pedig egy kollégium építés, bővítés a Mátyás Király úton, erős indulatokat váltott ki, miért kell a zöld területet beépíteni, miért csinál ilyet az önkormányzat, tegyük akkor tisztába ezt az ügyet.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy ez egy magánberuházás. Tehát maga az a ingatlan, és ugye maga a kollégium előtti zöld terület, ez egy magánterület volt, tehát az önkormányzatnak sem köze, sem befolyása nem volt rá, talán is láttam egy kommentben, hogy miattuk el, tehát ez egy magán terület. Maga ezen a területen már van egy kollégium. Ugye a önkormányzatnak magának az építési ügyekben nagyon kevés beleszólása van. Ugye az építési területen kettő szabály működik. Az egyik szabály az az, hogy az önkormányzat szabályozási tervet hozhat létre. Ez azt jelenti, hogy megmondhatjuk mi, hogy melyik területre mi épülhet. Erre van az önkormányzatnak egy szabályozása. Itt egy zárólet nyitnék, szerkesztő út, folyik, 27-ben egy új szabályozást kell csinálnunk, tehát most van lehetőségünk bele szólni abba, hogy majd jövőt illetően melyik területre mit lehetett építeni. Tehát egy meglévő szabályozásunk van jelenleg, ott az dőlhet el, hogy ez egy kollégium építhető rá. És innentől kezdve a magánberuházó csinál egy építési engedély, köteles tervrajzot, ez benyújt a kormányhivatalhoz, ami az építési hatóságot működteti, és az építési hatóság pedig vonatkozó szabályok szerint elbírálja ezt a beruházást, és hogyha építési engedélyt ad rá, erre a tevékenységre nekünk önkormányzatnak jelenleg nincsen ráhatásunk. Itt is ez a helyzet, hogy jelen pillanatban egy magánberuházó gyakorlatilag a kollégiumot a engedélyezési eljáráson átvitte, jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és oda ő fel fog tudni építeni ezt a kollégiumot. Tehát az önkormányzatnak nincsen beleszólási lehetősége. A szabályozási terv oldalról tudjuk mi elmondani, hogy melyik területre mi legyen, és ezért is kérek mindenkit, hogy most a következő hónapokban a 27 nyaráig, vagy 27 évvégéig elkészülő településterv vonatkozásában lehet véleményeket becsatolni. Mindenki nézegesse meg a lakókörnyezetében, a térségben azokat a területeket, amelyek hasonló helyzetbe kerülhetnek, és most a település tervezésnél mondja el, hogy mondjuk az a zöld területet, vagy az a területet, ami most mondjuk kereskedelmi övezetben van, azt inkább soroljuk át lakóövezetbe, vagy ha lakóövezetben volt, akkor gazdasági övezetbe soroljuk át. Most lehet ebbe beleszólni, de ez jelen pillanatban a letett település terv alapján arról szól, hogy azok a terület tulajdonosok, ingatlan tulajdonosok az alapján eldönthetik, hogy oda milyen beruházást szeretnének tenni, és ha az megfelel a mi településtervünknek, akkor annak nem lesz akadályos, az építési engedélyt ki fogja adni a kormányhivatal, amiben nekünk nincsen beleszólásunk.
0: Van még egy érdekes ingatlan együttes, múltkor bejárhatta a sajtó is, a sajtó

0: képviselői a Dobó István laktanya épületét, ami néhány hónappal ezelőtt került a önkormányzathoz. Érdekes és vegyes látvány fogadta az újságírókat és a képviselőket. Romok, házból kinővő ecetfák, ugyanakkor egészen jó állapotú épületek is. Mit lehet tudni erről? Vagy van-e valami elképzelés, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, vagy milyen ütemezés szerint próbálják ezt a gondolatsort egyáltalán felépíteni?
1: Én azt gondolom, az első legfontosabb az, hogy ez az ingatlan végre önkormányzati fennhatóság alá került. Azért ez egy 20 éves, 25 éve talán, vagy 20 éve biztosan nem az önkormányzat felügyelete alatt áll, és ráadásul ott egy frekventált helyén a városnak egyfajta ilyen tájsebként, vagy várossebként lévő épületegyüttesről van szó. Nyilván a magyar állam tulajdonában van, olyan túl sok ráfolytást nem tett a magyar állam erre a ingatlanra, nagyon elképzelésem volt vele, így azt gondolom, hogy jobb, hogyha ez az önkormányzatnak a fennhatósága alatt van, és az egriek közössége is tud majd véleményt formálni arról, hogy milyen irányba menjünk. De vannak benne kötöttségeink. Az egyik ilyen kötöttség, hogy maga az ingatlan, még a magyar állam használatba adta. Van benne kettő használó, jelen pillanatban ővelük igyekszünk megállapodásra jutni, hogy hogyan történjen ez a további használat. Az egyik maga a rendőrségnek van ott egy raktára, illetve egy kiképzőterepe, illetve maga az udvart használja a rendőrséggépjárműveknek a elhelyezésére. Ővelük megy az egyeztetés, hogy ez a fajta használat hogyan tud tovább, milyen formában tud tovább menni, illetve az Országos Gyermekvédelmi Főigazgatóság bérel ott, vagy használ inkább egy nagyobb épületegységet, ami egyébként kifejezetten jól állapotban van. Irodák vannak benne, nagyon szép a belseje is ezek a épület részeknek, ők használói ennek az ingatlannak, és megy egy egyeztetés a vonatkozásból, hogy ebbe szeretnének bővülni is a meglévő ingatlanban, tehát ez egy kötöttsége a városnak. Nyilván, aki oda beköltözött, működteti, beruházott erre az ingatlanra, ezt nem gondoljuk, hogy őket nem kellene folytatni ezt a tevékenységet. Ott, hogy ezeket nyugvópontra kell tennünk, ez még nem mindenhol sikerül, de ezen néhány héten belül azt gondolom, hogy ezeket lezár. És akkor tudjuk azt, hogy mi az, ami egyébként nem használt terület, illetve a bejáráson látta a szerkesztő úr is, hogy vannak olyan részek, ami szerintem évek óta nem járt senki. Én azt kértem a Equinek a igazgatójától, hogy ezektől a zöld növényektől biztosan nyári vegetációs időszakban kell megszabadítani a környezetet, sokkal egyszerűbb a munka őszi időszakban, már jobban átláthatóbb, akik benne dolgoznak, és sokkal kellemesebb. Addig megvizsgálták egyébként a növényzetet, hogy van-e benne valamilyen védett növényzet, amiben esetleg kárt tennének, de nincsen ilyen benne. Úgyhogy a épületeket megpróbáljuk az ősz folyamán kiszabadítani, megy egyfajta felmérés, hogy melyik épület mire használható, melyik épület milyen állapotban van. Azt látjuk, hogy bizonyos épületeknél elsősorban a tetővel kell foglalkozni, mert egyébként a többi része az épületnek viszonylag használható állapotban van. Van olyan része az ingatlannak, ami már megoldotta az önkormányzatnak a problémáját, mert minden intézményünk raktározási gondokkal küzdött. Van olyan része, ami kifejezetten jó állapotban volt, és raktározási céljára azonnal használatba tudtuk venni, és be is raktároztuk intézményeinknek a eszközeit, szükséges holmiait, ami a működésükhöz szükséges, és utána pedig meg fogjuk tudni látni, hogy mi az, ami marad, és azzal mit lehet, milyen irányban tudunk továbbfejleszteni. Nyilván ezekhez kell forrásokat keresni, pályázati forrásokat, kormányzati együttműködést meg kell találni, hogy tudunk ebben tenni. Nyilván nem fog azonnal ott történni. Meg kell vizsgálni azt is, hogy esetleg befektetők hajlandóak-e valamilyen tevékenységet benne elkezdeni. Mondok egy példát, szerkesztő úr, a gazdaságfejlesztés területén a befektetési ügynökség tavaly ősszel írt nekünk egy levelet, hogyha van egy 2000 négyzetméteres A+-os minősítésű irodaházunk, akkor egy 300 fős foglalkoztató céget hoznának Egerbe 26 augusztusába. Nincsen ilyen irodaházunk Egerben, de például ott az ottani épületekből lehet, hogy valamelyikből lehetne kialakítani, akár magánberuházónak a bevonásával is, tehát ezeket föl kell térképezni, kell a magáról a ingatlanról egy felmérést csinálni, ugye ezünk sincsen még, egy állapotfelmérést, illetve hogy pontosan mi van benne, és akkor ezt követően lehet azt, hogy meghatározni, hogy milyen hasznosításra van lehetőség, milyen hasznosításra van igény, és a kettőnek a metszetét megtalálva lehet kitalálni, hogy mit fogunk tudni tenni belőle, azt azért ne várja senki, hogy a jövő nyáron vagy ez év télen már ott építkezések lesznek, nyilván keressük ezeket a megoldásokat, hogy a mostani bérlőken kívül mit tudunk még oda vinni, ki az, aki tud jönni. Van egy olyan épület, ami egyébként kifejezetten jó állapotban van, és üresen áll, irodai funkcióra használható, kisebb takarítással, átalakítással, meg a tető javításával. Ezt is vizsgáljuk, hogy milyen funkciót lehet belehozni, kinek tudjuk esetleg bérbe adni, vagy maga az önkormányzat tudja hasznosítani.
0: Pillanatnyilag ez viszi a város pénzét, a karbantartás, fenntartás, vagy valamennyit termel is, vagy hát ezt befektetésként kell kezelni, hogy most még fenntartja valamilyen szinten az önkormányzat?
1: Alapvetően ez most én befektetésnek gondolom, megszereztük. Tehát én ez a, azt gondolom, hogy amikor láttam egy kis filmet, talán három polgármester elődön beszélt arról, hogy milyen jó lenne. Én most már arról tudok beszélni, hogy megszereztük. A következő lépés nyilván az, hogy megtaláljuk benne azt a funkciót, hogy mit tudunk vele tenni. A lehetőség most már mi kezünkben van, nem másnak a kezében. Gondolnak bele abba, hogy addig még állami tulajdon volt az, hogy most az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat beköltözött, arról az önkormányzat nem is tudott, történt egy felújítás, folyamatosan akadályozta az átadást, most ezeket a helyzeteket megoldottuk, most jön az, hogy akkor az egriek közössége el tudja dönteni, hogy milyen irányba vigyük, meg nyilván a pénzügyi lehetőségek fogják ennek a metszetéből kell kitalálni azt, hogy mit fog tudni vele kezdeni.

0: vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház, hangzott el az évad elején tartott tájékoztatón. Szarvas József igazgató úgy fogalmazott, nagy várakozást tapasztalnak a közönség részéről.
1: Mindig az volt az lebegett előttünk, hogy egy olyan színházat csináljunk, amit a nézők szeretnek, ami tetszik nekik, ami jó. És azért az, hogy tetszik, meg az, hogy jó, azért az egyik szakmai fogalom, a másik azért laikus fogalom, de a két igazságnak jelen kell lennie. A szakmai igazság az a morál, a szakmai morál, az az etika, az ami mi részünk. A néző pedig persze, hogy lojál, persze, hogy naív, persze, hogy kíváncsi és nyitott, és ezt a fajta naivitást és kíváncsiságot kielégíteni, ez a legnagyobb kihívás. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy ennek a szakmai bölcsességnek a birtokában vagyunk. Tehát azért régóta vagyok én magam a szakmában, a Sebi is, mint rendező, és mint színész is, és mint pedagógus is, ő is, és én magam is. Tehát azt gondolom, hogy rendelkezünk azzal a tudásra és készséggel és képességgel, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni.
2: Mivel lenne elégedett, hogyha most az évad végén lennénk?
1: Ha a városban nagyon sokat beszélnek az előadásainkról. Hogyha amikor majd megérezzük azt, hogy elment a hír az előadásnak, hogy a városban híre, neve és a rangja van a színháznak. Tehát azért, hogy a színház, mint a fél a kultúra közvetítő műhely belépessen a város gondolati terébe, a színház jelen legyen, mint műfaj, mint fórum, mint a kultúra hordozó és közvetítője. Megjegyzem, amikor azt mondom, hogy kultúra közvetítő színházra szeretnénk csinálni, akkor föl kell tenni a kérdés egymásnak és a nézőknek is, hogy de amikor kultúráról beszélünk, akkor miről beszélünk? Ugye olyan világban élünk, ahol a polgári kultúrát kiirtották, a paraszti kultúrát kiirtották, a kultúra bázisát kiirtották, és korunk milyen kultúrát tud fölmutatni úgy, hogy közben a fogalmaikat is szétzilálták. Nagyon kevés olyan stabil fogalom van a közgondolatban, amelyet értenénk, és pláne egyet értünk benne. És legyen az férfi, legyen az nő, legyen az Isten, legyen az kereszténység, legyen az lokálpatriotizmus, tehát sorolhatnám, vagy akár a család, tehát hogy a fogalmainkat kellene rendbe tenni, és ebben a gondolati körben a színházak nagyon kiemelten fontos szerepe lehet.
2: Rengeteg kockázat van egy évad indulása előtt, most különösen új évad, új társulat szinte teljes egészében. A társadalmi környezet is változik. Hogyan lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni, vagy kiküszöbölni, vagy akár erőt meríteni belőle?
1: Bátor társulat, amiink. Bátrak vagyunk. Nagy a várakozás. Nagyon nagy a várakozás velünk szemben. Azt gondolom, hogyha a nézők megérzik azt, hogy őszintén, nyíltan és egyenesen fogalmazunk, bátran fogalmazunk, hogy az előadásaink, az előadás, nem, tehát nem, ne, ne, sikerorientáltak vagyunk, de nem könnyítjük meg a mi magunk szakmai helyzetét. Tehát nagyon komolyan benne állunk a nehézségünkbe. Van egy nagyon erős kihívás, erős feladat, és ezt el kell tudni végezzük. Most a háttérben, tehát ez a, most amíg most zajlanak, az a szakmai munkát most végezzük el, és amikor szétnyílik a függöny, akkor az egy nagyon izgalmas nap lesz, mert lesz majd a nézőnek egy ránk látása. Na, ők azok. És akkor nézzük meg, hogy mi az az irány. Mert azért szerintem egy előadás is attól függetlenül, hogy bukás, tehát kudarc vagy siker, magában hordozza azt a szakmaiságot, ami ránk majd jellemző lesz.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bértesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 000 euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolában. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott. A minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, tette hozzá. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele, emelték ki. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyéhez minél közelebb kaphasson segítséget. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológiai rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián. Az új kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás is hatalmas, emelte ki a miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vezető laborok előrejelzései szerint az elkövetkező években egy robbanásszerű képességugrás fog megvalósulni ezekben a digitális modellekben, amelyek a mostanihoz képest is sokkal komolyabb kihívást jelentenek majd. Éppen ezért a vezetőknek nagy felelőssége van a példamutatásban és abban, hogy hogyan használják ezeket a rendszereket. A magyar agrárgazdaság következő nagy lehetősége a magas hozzáadott érték, ezért nem a minél több alapanyag, hanem a minél magasabb minőség előállítása a legfontosabb, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Budapesten a 20. Kóprali sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs a szakmai program fővédnökeként kiemelte. A jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia, a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. A 20. Kóprali jövő szerdán és csütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati, északi tájakat ismét vastagabb felhő kérik el, és arrafelé néhol kisebb eső, zápor már lehet. A délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban az Észak-Dunántúlon ismét északnyugatira vált a szél. Ezzel együtt erősödni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szent Atya a puliai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
1: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az Arab-félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket: kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is. Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtotta területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közel álló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelen léteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa különösen kérte a püspököket, hogy támogassák azokat a szerzetesi közösségeket, amelyek továbbra is nagylelkűen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak mellett maradnak. Egyúttal azt ajánlotta, hogy fordítsanak különös gondot a migránsokra, akik főként az öböl országokban vannak nagy számban jelen. Sokan közülük távol élnek szeretteiktől, és megtapasztalják a magányt és a bizonytalanságot. Közösségeitek legyenek olyan otthonok, amelyekben senki sem érzi magát idegennek. Védelmezzétek minden ember méltóságát, és minden migránsban ismerjetek fel egy fivért és egy nővért. Így válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között őrlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan. Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
2: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a puglyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén kettős jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100., Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szemináristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
3: Sali sul monte,
2: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. E rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes. mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik. Megtanulni a Mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart. Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert kiérdemelte, hanem kizárólag az Atyaisten szabad választása folytán. Ez pedig annak az ingyenes szeretetnek a jele és záloga, amelyben soha nem csalatkozunk, szólt a pápa a jelenlévőkhöz. Arra is kitért, hogy a szemináristák és a szemináriumok jelenléte nem csak az optimizmus, hanem a remény jele az egész egyház számára. Bizonyos, hogy az Úr mindig, mindenkorban és mindenhol támaszt hivatásokat. A szemináristákat megszólítva úgy fogalmazott, Isten csodáját szemlélem bennetek, aki soha nem fárad bele, hogy a fiatalok szívébe sugallja, milyen gyönyörű dolog az életünket adni az Úrért, az egyházért. Leó pápa tanításában az Istennel való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
3: il seminario non è un rinvio della missione,
2: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyre mászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé, azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek, a fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek, a magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
3: il sacerdote è mandato a tutti,
2: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Szárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
0: Leó pápa a 700 éves Oxfordi Oriel Collegehoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel Kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton vesznek részt. Angol nyelvű rövid beszédében a pápa az Oriel Kollégium egyik leghíresebb diákja, Saint John Henry Newman példájára emlékeztette őket, akit a katolikus egyház doktorként tisztel. Leó pápa szeretettel köszöntötte a Vatikánban az anglikán Orájel kollégium tanárait és diákjait, akik most egykori növendéktársuk Saint John Henry Newman római nyomtakain tesznek zarándokutat. Az oxfordi Orájel Kalics idén a királyi alapító oklevelük adományozása 700. évfordulóját ünnepli. Az Orájel kollégium kétségtelenül hosszú és dicsőséges történettel rendelkezik, amely ilyen hosszú időszak alatt érthető módon számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdan kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Orájel főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben Saint John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mérhető mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor és mint az egyház nevelői küldetésének társ védőszentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá. A mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai, az oktatások különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja,
4: that embraces the entire person,
0: és az oktatás értékét, az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel és különösen a mi Urunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalomát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzdította a vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat Saint John Henry Newman és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
4: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
0: Az Orájel Kalics az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brom pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az anyagi javakról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai hittanóránkon az anyagi javakról, illetve a tulajdon elleni bűnökről fogunk beszélgetni. Szentírás tanítása az anyagi javakról. Tudjuk, hogy az anyagvilág, illetve az ember között nagyon szoros kapcsolat van. Gondoljatok csak a teremtés történetre, és gondoljatok a bűnbeesés következményeire is, hiszen ezáltal, a bűn által az ember anyaghoz való viszonya, az anyaggal való kapcsolata is alapvetően megváltozott, hiszen amikor az Úr mondja ugye Ádámnak, hogy arcod verítékével eszed a kenyered, mit jelent ez?
4: Tehát ez azt jelenti, hogy Ádámnak meg kell dolgoznia az élelemért munkával.
2: Igen, nem egészen helyes a válasz, hiszen dolgozni ugyebár addig is kellett volna, hanem...
5: De most már sokkal több nehézséggel éri el ugyanazt, amit az Édenkertben szinte fáradtság nélkül megszerezhetett.
2: Úgy van, tehát ugye magának az munkának az öröme, ugye az alkotásnak az öröme. Tehát sokszor tévedésben vannak az emberek, mert úgy gondolják, hogy ha nem lett volna a bűnbeesés, akkor ugye az embernek nem kellett volna dolgozni. Ez nem így van. Hiszen ugye az Úristen Ádámot az Édenkertbe helyezi, hogy őrizze és művelje. Márpedig a művelés, a kert művelése, az egy munkafolyamat, igaz? De a bűn miatt valamilyen módon megszakadt ez a harmonikus kapcsolat. És ugye sok visszaélésre ad számot ez az embernek. A föld javait kitől kaptuk? Amin, ha azt értjük, hogy anyagi javakat, most nem csak a pénzt, hanem bármi más, ami a környezetünkben van.
6: Az Istentől.
2: Úgy van, tehát ugye az Istentől kaptuk, és gyakorlatilag valamilyen módon ezekkel a javakkal tudjuk emberi szeretetünket is kifejezni, igaz? A másik ember iránt. Gondoljatok csak az ajándékozásra. Ha ajándékoztok valamit, akkor mit ajándékoztok?
6: Szeretetből próbálom.
2: Úgy van, tehát megvan a motiváció szeretetből, de...
4: De valamilyen tárgyat, valami
2: úgy van, tehát
4: földi materiális.
2: Valamiben, ugye? Gyűrű, kiskabala, vagy bármi egyéb lehet. Tehát valamilyen módon ugye az anyagvilágtól nem tudjuk függetleníteni magunkat. Viszont az anyagi dolgok nagyon sok igazságtalanságnak a forrása is lehet. Mit gondoltok, miért?
4: Például sokan gondolhatják azt, hogy másnak megadatott a jólét, és tehát neki miért nem? Aki mondjuk szegénységben él, az bírálja azt, aki mondjuk jólétben és gazdagságban él. Pedig ő is ugyanolyan ember, és felteszi magában a kérdést, hogy neki ez miért nem adatott meg.
2: Igen, tehát önmagában ez is probléma, igaz? Tehát te arra gondolsz, hogy most valaki bővelkedik a javakban, mások pedig szűkölködnek, igaz? Tehát ez is egy óriási probléma. De milyen igazságtalanság lehet még ezzel? Tehát ami már ennek a következménye?
6: Hogy aki nagyobb anyagi javakra szeretne szert tenni, az mondjuk nem munka, vagy verítékes munka árán szerzi meg ezt, hanem esetleg valami más eszközhöz nyúl, például, ahogy a 10 parancsban is benne van a lopás, mint az egyik fő bűn.
2: Úgy van, tehát ugye egyrészt azt, ugye, hogy megpróbálok illetéktelen módon valamihez hozzájutni, igaz? Ilyenkor lopok, eltulajdonítok valamit, elveszem, ami a másiké, vagy ugye a javaknak az igazságtalan elosztása. Tehát mondjuk egy ugyanazon munkáért valakinek többet fizetnek, valakinek pedig lényegesen kevesebbet. Tehát azt hiszem, itt van ez a diszharmónia, amit lehet érezni, tehát a bűn miatt. Tehát amikor nem örömemet lelem, abban is valóban azt szolgálná, ami a célja lenne a munkának, hanem ilyen igazságtalanságoknak a forrása. Alapvetően ugye milyen viszonyunknak kell lenni az anyagi javakhoz? Tehát hogyan viszonyuljunk hozzá, mondjuk akár pénzhez, vagy lakáshoz, öltözködéshez. Tehát mit gondoltok, mi a helyes magatartás?
4: Hát szerintem azt nem szabad elfelejteni, hogy a pénz és az anyagi javak azok értünk vannak, és nem mi vagyunk azokért. Tehát nem az a legfontosabb az életben, nem szabad, hogy az legyen a legfontosabb az életben, hogy minél több vagyont halmozzunk föl, hanem helyet kell neki adni az életünkben, mint minden másnak, de nem a legfontosabb, a legfőbb helyet.
2: Úgy van, tehát a másik fontos dolog ugye, hogy a túlzott ragaszkodástól óvakodjunk. Tehát, hogy ne ragaszkodjunk annyira az anyagi javakhoz. Ha vajon egy keresztény embernek hogyan kell élnie, vagy hogyan próbál meg sáfárkodni ezekkel az anyagi javakkal, tehát, hogy ne is legyen igazságtalanság forrása ez a dolog, tehát, hogy fukarkodik, ugyanakkor ne is ragaszkodjon túlságosan az anyagi javakhoz. Mit gondoltok?
6: Hát szerintem egy keresztény embernek azért tényleg nem kell úgy gondolkozni, hogy nekem legyen a legtöbb, nekem legyen a legnagyobb anyagi hátterem. Lehet persze, ha ezt tényleg olyan munkával éri el, de azért szerintem a keresztény gondolkodásmódhoz hozzátartozik az is, hogy akinek nem adatott meg, annak még azért segítsek, attól függetlenül, hogy nekem mennyi van.
2: Ugyanúgy ez a szolidaritás elve is, illetve a közjó elve is. Tehát nagyon fontos, ugye, hogy Isten szándéka szerint bánjunk ezekkel az anyagi javakkal. Azaz, ugye ne ragaszkodjunk túlzottan hozzá, de ugyanakkor meg kell becsülnünk az anyagi javakat. Miért? Gondoljatok csak nagyszüleitekre. Tehát ha őket megkérdezitek például, hogy hogyan viselkedtek, ha véletlenül egy kenyérdarabka leesett a földre, vagy bármilyen más, amit ugye nehéz, fáradtságos munkával szereztek meg. Nem véletlenül csókolták meg azt a kenyeret, amikor fölvették a földről. Lehet, hogy neked ez már furcsának tűnik. Miért tette azt a nagymamád vagy a nagypapád?
6: Mert tudta azt, hogy ő ezt mi árán szerezte meg, és ezt meg akarja becsülni, meg akarja védeni, és ez hozzátartozik az életéhez, mert végül is ezáltal él ő is, hogy táplálkozik, ha már biológiai értelemben nézzük.
2: Úgy van,
6: és tisztelte.
2: Értékelte ezáltal a munkáját, és az Isten áldását, ugye, aki adta erre a munkára.
7: Egy másik nagyon szép szokás is volt régen, a tanyasi világban, szintén a szolidaritás elvét mutatja, hogy amikor kenyeret sütöttek kemencébe, akkor mindig sütöttek egy koldus cipót, és azt mindig föltették a kemence tetejére vagy ahova, és hogyha olyan ember jött, akinek szüksége volt rá, azt odaadták neki.
2: Igen, ez nagyon szép szokás lehetett. Van-e még esetleg valakinek ezzel kapcsolatban véleménye?
4: Szerintem egy keresztény embernek ugyanúgy törekednie kell az anyagi jólétre. Tehát ez nem veti vissza

0: létre, de nem hanyagolja el a lelki életét sem.
1: Valóban az a mondás is igaz, hogy korgó gyomorral nehéz az Urat dicsérni. Tehát az alapvető javakat meg kell teremteni ugye egy családban, egy háztartásnak. De egyértelmű, hogy nem ez a végcélja egy keresztény embernek, hogy minél több anyagi javakat halmozzon föl. Másik nagyon fontos dolog, tehát, hogy ugye mi is az anyagi javaknak a rendeltetéshez. Tehát, hogy mit biztosít ez a számunkra?
2: Valószínűsíti jó létet.
1: Úgy van, az emberhez méltó életet. Nem luxust, nem egy megalázott, kiszolgáltatott helyzetet, hanem emberhez méltó helyzetet kell biztosítani.

0: Van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit meg kell ismernünk, az úgynevezett egyetemes használati jog. Ez párhuzamosan ugye megjelenik a magántulajdon mellett, vagy a tulajdon mellett. Mit jelent ez az egyetemes használati jog, mit gondoltok?
1: Hát ha már ugye az egyetemes szót értjük, akkor valószínűleg minden emberre vonatkozik. Például, ha nézem, a régi világban azért nem csapból folyt a víz. Ez egy példa akar csak lenni, hogy ott azért mindenkinek ugyanolyan joga volt lemenni a patakhoz, elvinni egy korsó vizet, vagy ugyanolyan joga volt a másik patakba mosni, mint esetleg egy másik embernek.
0: Úgy van, tehát valamilyen módon ugye közös jogunk. Miből alapszik ez a közös jog?
2: Hát ez az emberi mi voltból, az emberi méltóságnak a megtartásából.
0: Emberi méltóságunk, és még visszavenve, gondoljatok az előbb arra, mivel kezdtük az egész beszélgetést, kire hivatkoztam én nektek? Ott a munkánál. Isten, igaz? Tehát valamilyen módon az Isten az embernek adta a földet, így van? Ezt leszögeztük. A föld javai akkor minden egyes embert megilletnek. Függetlenül attól, hogy van magántól.

0: tulajdon. Na most mondanék egy helyzetet, tehát mi van akkor, ha például valaki nagyon-nagyon éhes, nincs semmi nála, több napja már kóboros, stb., és akkor véletlenül meglát egy nyitott ajtót, megy az utcán, ahol látja, hogy van egy szelet kenyér, vagy mit tudom én, valamilyen ennivaló. És ha azt elveszi, megsérti-e, tehát ellopja-e a szó igazi értelemben az illetőtől azt a kenyeret. Tehát ilyenkor ez lopásnak számít szerintetek?
1: Ez szerintem kétféle értelemben lehet magyarázni. Hogyha az az illető, aki bemegy és elveszi a kenyeret csak azért, mert az mondjuk ízletes és jó lenne ennie, vagy hogyha már az éhhalál szélénál is akkor veszi el,
0: hát
1: akkor
0: én
1: az nem
0: mondtam,
1: bűn.
0: Ugye, hogy
1: az nem
0: több
1: bűn,
0: napja már nem
1: mert kötelessége annak az embernek védenie önmagát, és hogyha a lopás árán tudja ezt elérni, akkor nem bűn. Ha viszont ellopja másokból kifolyólag, az viszont bűn.
0: Jó, tehát akkor alapvetően ugye leszögezhető, hogy az egyetemes jog előrébb való, mint ugye a magántulajdonnak a joga, viszont mindannyiunkat terhel ez a kötelezettség, az a jóvátételi kötelezettség, amennyire erre lehetőségem van. Most a lopás önmagában tehát mit jelent? Tehát amikor azt mondom ugye a 7. parancsban, hogy ne lopj, akkor mit értek ez alatt?
2: Mondjuk más ember értékét, vagy az ő munkájára megszerzett valamit, valamilyen értéknek az eltulajdonítása.
0: Úgy van, és ugye 10 parancsból nézzük még a másik parancsot is, hogy ő mások tulajdonát ne kívánt. Miért tartozik ez a két parancs szorosan össze? Tehát ne lopj, és mások tulajdonát ne kívánt.
3: Mert az, hogy mások tulajdonát megkívánom, megelőzi a lopást. Tehát az, hogy én megkívánom, irigy vagyok rá, ez feltételezi, hogy ha lehetőségem lesz rá, akkor el is fogom lopni.
0: Úgy van. Tehát ugye Jézus mondja, hogy minden bűn valahol a szívben rejtőzik, vagy a bűnnek a forrása, igaz? Tehát bármi, ami rosszat én megteszek, az valamilyen módon a szívemben fogom meg bennem, ugye ez a rossz szándék, vagy ez a rossz akarat. A katekizmus a következőt mondja a lopás fogalmáról. A 7. parancsolat tiltja a lopást, azaz mások javainak a tulajdonos észszerű akarata ellenére történő elsajátítását. Nincs szó lopásról, ha a hozzájárulás feltételezhető, vagy ha az elutasítás ellenkezik a józan ésszel, vagy a javak egyetemes rendeltetésével. Azt hiszem mindannyiunk számára világos akkor, ugye, hogy mit ért az Anya Szent Egyház is lopáson. Tehát vannak bizonyos esetek, ami ugye nem számít lopásnak, erre mondtunk egy példát. Hát mások tulajdonát elveszem, jogtalanul veszem el, az ő megkérdezése nélkül veszem el. Igaz? És emlékeztek rá, hogy hát égbe kiáltó bűn, ugye valakit kirabolni, vagy valakit kifosztani mindenétől. Ide tartozik még a rablás. Mi a rablás? Sokszor halljuk, hogy a hírekben beolvassák, vagy olvassuk.
1: Amikor erőszakos cselekmény útján tulajdonítjuk el az illetőtől az értéktárgyait.
0: Úgy van, tehát ugye erőszakkal szerzem a tulajdont. Aztán ilyen például a kártékonykodás, az öncélú rongálás, pusztítás.
2: Ez mondjuk abból is adódhat, ha megnézem, mondjuk a másik embernek sokkal több van, szebb van és jobb van. És én irigykedek rá, hogy mondjuk annak az embernek miért van 5 millióval drágább autója, mint nekem. És azért, hogy neki ne legyen jó, legyen olyan, mint nekem, azért én elkezdek mondjuk betörni az ablakát az autónak, hogy neki keletkezzen egy kára, és akkor majd fizesse ki szépen, és talán egy kicsit kevesebb lesz, és közelebb fog hozzám állni anyagilag.
0: Érdekes ez egyébként, amit mondtál, ugye ez a tipikus luciferi gondolkodásmód, ugye, ha nekem nem lehet jó, vagy nem lehet olyan, akkor másnak se legyen jó, vagy jobb. És akkor mindent megtesztek azért, igaz? Tehát ezért inkább tönkreteszem, vagy megrongálom. Hogy ugye ilyen a vandálkodás, mit jelent ez? Mit értünk azt, hogy vandalizmus mai értelemben?
1: Aki ok nélkül tör, zúz és kártékonykodik, hogy nincs különösebb oka, csak kedvétleli benne.
0: Úgy van, gondoljatok meg, egy telefonfülkét megrongálni, vagy valami, amivel ugye életet lehetne menteni. Tehát ezek nagyon-nagyon súlyos bűnök. Aztán ide tartozik a sikkasztás. Mit értünk sikkasztáson?
2: Mondjuk egy nagyobb pénzösszeg, amit esetleg más helyre kellene utalni, abból az én saját javamra egy kicsit leírok valahonnan.
0: Úgy van, ezt
2: tehát mondjuk egy nagyobb összegnél nem olyan feltűnő, ha én egy kicsit leírok magamnak.
0: Ezt intellektuális bűnnek is mondják, ugye? Mert nem fegyverrel a kezembe megyek be a bank, vagy na pénzt, vagy életet, hanem ugye az illető az eszét használja, és ügyesen ellopja a pénzt sajnos. Tehát ez is nagyon súlyos bűn. Tehát ide tartozik a csalás. Mit értünk csaláson?
1: Hát például az adócsalás. Ilyen, amikor nem valljuk be a valós keresetet, hanem annál sokkal kevesebbet, hogy abból ne kelljen olyan mértékben adózni.
0: És ezeket károsítasz meg, mert hát, ugye a csalás lényeg az, hogy kárt okozok hazugsággal, igaz?
1: Az államot, és az államon keresztül pedig végül is a polgártársakat.
0: Jó, és ugye ide tartozik még a zsarolás. Mi a zsarolás?
1: Hát amikor visszaélek valakinek a hátrányos helyzetével, és ezt megpróbálom saját.
2: De nem biztos, hogy hátrányos helyzete.
3: Mert hogy valakinek a titkaival fogok én visszaélni például.
1: Hát akkor válna hátrányos helyzeté, hogyha ezt kiderülne.
2: Igen, de ő nem hátrányos helyzetű attól, mert ő...
0: A visszaélés érthető, amit mondtok, de önmagában az, hogy zsarolás. Tehát igen, valakivel
2: valaki, mit csinálok? Valakit valamiért megzsarolok például, hogy neki sok pénze
0: mi
2: van.
0: Mi az, hogy megzsarolom? Miért zsarolom meg? Mert
2: nekem is legyen
0: elérni
2: belőle.
0: Hát például pénzt követelek, igaz? Tehát azt mondom, hogy kiteregetek valami olyan szennyes dolgot, ami nem a publikumra tartozik, vagy nem szerencsés, ha sok ember tudja, igaz? És ez a zsarolás, hogy azt mondom, hogy jó, akkor nem mondom el, ha adsz ennyi és ennyi pénzt, igaz? Ez szintén súlyos bűn. Tehát nem csak keresztény értelemben, hanem ugye a zsarolást a törvény is bünteti, miként ugyanúgy a sikkasztást, a lopást, a rablást és a többit. Alapvetően összegezve elmondhatjuk, hogy a keresztény magatartás, keresztény embernek a magatartása az emberi javakkal kapcsolatban mindig az Isten szándéka szerint kell, hogy történjen. Befejezésül hallgassunk meg egy részletet a Prédikátor könyvéből.
3: Utálja az Úr a hamis mérleget, de kedvét leli a csorbítatlan súlyban. Ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, de ahol szerénység van, ott bölcsesség is van. Az igazakat jámborságuk bizton vezérli, de a csalókat tönkre teszi hamisságuk. Semmit sem használ a gazdagság a harag napján, a becsületesség azonban megúv a haláltól. A jámbor útját igaz volta egyengeti, a gonoszt pedig gonossága elejti. A becsületes embereket megmenti igaz voltuk, a csalók pedig ármányaik tőrébe esnek. A gonosz ember halála véget vet a reménynek, s a vagyonba vetett bizalom szerte foszlik.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben a HPV vírus elleni védőoltásokról lesz szó. Most dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét, vármegyei tiszti főorvost hallják.
6: Valamennyi fenntartatóan független oktatási intézményben minden hetedik osztályt most járó 12. életévét betöltőnek joga van erre, és ha ne adj Isten valaki még 15 éves elmúlt, és még a hetedik osztályba jár, azok is megkaphatják, csak azok három oltást kapnak, ahogy beszéltük. Tehát mindenki, aki most hetedikes, megkapja ezeket a papírokat, dönteniük kell az oltás felvételéről, eljutatni jövő héten 15-éig, akkor vissza az iskolának, ami alapján mi biztosítani fogjuk, hogy októberben mindenki megkaphassa, aki kéri ezt az oltást önkéntes alapon. Reméljük, hogy mindenki megfelelő módon tud tájékozódni és dönteni, és a döntése megalapozott lesz.
4: Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkor esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik Zöld hullám című műsorunk, melyben bemutatunk egy hulladékgazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kedvcsinálóval is készülünk a Bódva-völgyi maratonfutásra is. Most Ladányi Rolandot, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatóját hallják.
7: Nagyon nagy igény volt az óvodák részéről, de az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is, és a Mirehu akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban.
4: 3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektorhelyettes kért áldást a termésre, majd az EGRI önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel, és végül röviden szólunk a Gárdonyi Géza Színház kezdődő évadáról. Rövid ajánlunkban Novák István atya szólal meg.
8: A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlő birtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni.
4: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, a kedves előtte, és mi a tökéletes. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Az emberben egészen bensőségesen lakik a bíró, a lelkiismeret, ez nem csal, és szavára jobban kell adnunk, mint az egész világ véleményére. Tanulj szívesen másoktól, és ahol bölcsességről, boldogságról, világosságról, szabadságról, erényről folyik a beszéd, légy nagyon figyelmes. De azért ne ajándékozd oda nyomban bizalmadat. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy már birtokolják is azokat a dolgokat, amikről beszélni tudnak, vagy beszélni szoktak. Ez azonban nincs így. Semmit sem birtokolunk azáltal, hogy beszélünk róla. Egyetlen véges dolog sem felel meg tökéletesen az eszmény gazdagságának, és a teremtett valóság csak végtelen előrehaladás által éri el az eszmény megfelelő megvalósulását. A történelemnek azt az üdvös elvet kell megvédenie, hogy állandó növekedés megy végbe benne, melyet nem lehet beszorítani meghatározott időre. A régi elmúlik, az új állandóan jelentkezik, és az új mindig magába olvasztja a régit. Míg alul az elhalt formák foszlányai hevernek, fenn már szövi új formáját az élet. S mind e szorgos munka fölött ott áll Isten nyugodtan, komolyan, mozdulatlanul. A lenti sötét mélységekben zúgó folyamatok fölött úgy terjeszti ki csendes világosságát, mint oltalmazó palástot. Tőle indultak el az idők, s hozzá kell visszatérniük szüntelen körforgásukban. Növeld bennünk és embertársainkban, Urunk, a beléd és terveidbe vetett hitet, hogy így alkalmasabbá váljunk terveid szolgálatára.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hitelesség és a kiválóság szimbólumának nevezte az ELTÉ-t Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a tanévnyitón. Van mire büszkének lennünk, és van mit ünnepelnünk, mondta. Kiemelte, többek között, hogy ünneplik a hallgatókat, mint a jövő ígéretét, az egyetemi oktatás és a tudomány organikus egységét és felelősségét, az egyetem eszméjét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egészét. Az ELTE 392. tanévének megnyitása alkalmából összehívott ünnepi szenátusi ülésen a rektor az új hallgatókat köszöntve hangsúlyozta. Az egyetemi értékközösséghez való csatlakozás nem a felvétellel és a beiratkozással kezdődik, hanem már a jelentkezéssel. Felbontotta szerződését az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető azt írta, a mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént. A Dériné szakmai tartalmai a Nemzeti Köznevelési Portálról lekerülnek, tette hozzá. Lannert Judit kiemelte. Fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium bevonásával velük egyeztetve fogják kiválasztani, közölte a miniszter. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével itt a lehetőség, hogy az egyetemek visszakapják saját sorsuk alakításának jogát. Jelentette ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára Szegeden. Benedek Bulcsú a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján azt mondta, a kormány hisz az autonómiában. Olyan felsőoktatási rendszert szeretne, ahol kulcsfontosságú a helyi közösségek hangja, a szabad véleménynyilvánítás, ezért hárul kiemelt figyelem és felelősség a szenátusokra, a kuratóriumokra és az érdekképviseleti szervekre. Az államtitkár kifejtette, a kuratóriumok átalakítása és az átmeneti időszak biztosítja a lehetőséget arra, hogy a kormány, a minisztérium és az egyetemek közösen megtalálhassák a végleges modellt, amelyben a felsőoktatás működik majd. Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélgetések nyomán. Jelentette be a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Kátai Németh Vilmos közölte, a tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák. A videóban Gyurkó Szilvia, a tárca gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára arról beszélt. Hálásak, hogy a kormányzat reagált a gyermekvédelem terén az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra. Ennek része a szektorban dolgozók béremelése, illetve az a 10 milliárd forintos alap, amelynek segítségével meg tudják valósítani a legsürgetőbb, a krízis helyzetek megszüntetésére irányuló fejlesztéseket. Ez egyszerre fogja érinteni azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek nyomán megelőzhető a gyerekek családból való kiemelése, illetve ebből a pénzből szeretnék fejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kórházban ragadt gyerekek helyzetét segíthetik. Továbbá azokét a gyerekekét is, akik tartós szökésben vannak, akik speciális nevelési igényűek, vagy akik különleges otthonokban élnek, sorolta. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása. Végül az időjárásról. Szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet, élénk, időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható szombaton. Napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a HPV vírus elleni védőoltásokról lesz szó. Szeptember közepéig kérhetik a szülők a 7. osztályos gyermekek ingyenes, önkéntes HPV elleni védőoltását. Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője, vármegyei tiszti főorvos arra hívja fel a figyelmet, hogy a humán papilloma vírus elleni vakcina a méhnyakrák és több más daganatos megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb eszköze. A tiszti főorvos kiemelte, az igényléshez szükséges nyilatkozatokat az általános iskolákban kell leadni, és az oltás mind a lányok, mind a fiúk számára díjmentesen elérhető. A védettség kialakulásához a teljes oltási sor szükséges, amelyet az iskolai kampányoltások keretében biztosítanak a szakemberek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
3: Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy én is beszélhetek erről a fontos kérdésről. Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, a 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételnek a lehetőségéről, és ennek kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek 7. gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy a táskájában lapulnak ezek a papírok, de a sok információban az ebédbefizetés, ilyen szakkör, ide kell tenni, tehát ezek között lehet, hogy éppen nem ez az elsődleges, ami a gyereknek az eszébe jut, de fontos dolog az, hiszen ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi oltanyagot kell biztosítani az adott iskolában, az iskola egészségügyi szolgálatotnak, iskolaorvosnak, védőnőnek, ehhez szükséges látni nyilatkozatok alapján, hogy ki igényli ezeket az oltásokat. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is, majd beszélünk róla, hogy miért fontos ez az egész, meg talán eszik-e, hogy isszák ezt a HPV vírust, vagy mitől ilyen fontos ez nekünk. De most már ez a lehetőség, nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő, a fiúknak meg több mint 70%-a. Ahhoz, hogy már ismert, hogy az oltások kapcsán a nyájimmunitás, meg hogy védjük egymást, meg fogok erről is beszélni, ez mit jelent, jó lenne, hogyha ez azért 90% felé menne. Úgy gondolom, hogy ezekből a számokból is látszik, hogy egy olyan oltásról van szó, aminek a fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában és szerte a világon ez az oltási rendbe beillesztett oltás, abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése, az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is. Ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van, változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülés, a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élősejt, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják a adott sejtnek a szaporító anyag készletét, a DNS-ét is, ezért tudnak bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakció tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítja a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják a sejteknek a működését, ahova bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már el is elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy daganatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a méhnyakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbényillás körül, a szájőre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat végezni, és daganatokat okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezért a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük is nem saját magáról, hanem tankönyvekben, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is ezek a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jó indulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védenek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározott típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz daganatok, illetve a nemi tájakon, illetve egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozásokat végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, ez azt jelenti, hogy a szárnyalkahártyában, garat, orrüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul, aki dohányzik, azoknak az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező, tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rossz indulatú elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőzőbetegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyáimmunizás, amiről már beszéltünk, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert már a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltás minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a 7. osztályos szülők, gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást. A maga a tájékoztatót, amit mindenki megkap, országosan egységesen, tehát minden szülő és gyermek kap, egy nagyon rövid, egy egyoldalas, ez az APER 4-es formátumban. A legfontosabb kérdések, hogy mi is ez a HPV, miért kell az oltást kapni pont ebben a korban, milyen hatása van az oltásnak, az oltás az hogy működik, tehát ilyen egyszerű kérdéseket is a gyerekeknek, hogy az oltás az hogy működik, hova kapod azt a szurit, injekciót, és akkor le van szépen írva, hogy a felkarba, amiben lehet akar utána egy-két napig fájdalmas vagy érzékeny, piros lehet. Hogyha félsz, akkor jelez, hogy félsz tőle, de ez ne akadályozom meg abban, hogy akkor részt vegyél ezen az oltáson, de a gyerekeknek is le is van írva, hogy lehet kérdezni. Van egy QR kód a tájékoztatóban, tehát rögtön oldalra fog navigálni, mind a gyerekeknél, mind a szülőknél. A szülőknél ezen információk mellett további tájékoztatás van arról, hogy ezek a daganatok mik a leggyakoribb, milyen típusú, miért a lányoknál mit okozhat, és a fiúknál azért miért jött szóba, tehát, hogy nem csak azért, mert a szexuális kapcsolatban a fiú-lány kapcsolat kapcsán mind a ketten ott vannak, hanem azért is, mert a fiúknak is vannak olyan szervük, szervrendszerük, amit meg tud támadni ez a vírus, és az esetükben is lehetnek ezeneken a szervekben daganatos elváltozások. Tehát itt nem csak a lányokat védjük, a papilloma vírusok által okozott daganatok, ha már számokhoz akarunk menni, 30% a férfiakban alakul ki. A női méhnyakrák esetében, szinte minden esetben, csak nem 100%-ban ezeket a onkogénnek nevezett rákkeltő vírus típusokat, amit az oltóanyag is tartalmaz, ezt meg lehet találni. Tehát maga az oltást nemzetközileg is, tehát ezt nem Magyarországra találták ki, ezt az egészen a világban ezt hitelek. Pontosan ez a lényeg, hogy azokon a típusok ellen próbálták összepakolni az oltanyagot, amik a leggyakrabban vagy daganatokat okoznak, fiúknál, lányoknál, illetve a szemölcsöket tudják okozni. De erre kell figyelni. A szülői tájékoztató kapcsán, mondom, lehet tájékozni tovább a honlapokon. A nyilatkozatban fel van tüntetve, hogy miről nyilatkozik a szülő, hogy az oltás igénybevételéről, vagy nem kéri, mert már kapott oltást, és azért nem kéri. Szeptember 15-ig kell visszajuttatni legkésőbb az iskolákba, de elmondták ott az iskolában biztos a szülőjétek, ezetem vagy a gyerekeknek, osztályfőnöki órán, amikor megkapták, hogy ott helyben meddig kell tenni, és ez fenntartótól függetlenül valamennyi oktatási intézményben elérhető, és az iskola egészségügyi szolgálat fogja októberben akkor az első oltást beadni.

0: A COVID óta sajnos mondhatjuk, hogy van egy oltásellenesség az országban egyes helyeken, és hogyan tudnám megnyugtatni a szülőket, hogy a hepatitis B, ami kötelező, és ez a HPV oltás, a kettő nem üti egymást.
1: Igen, tehát a védőoltások kapcsán a oltások száma az nem jelent egy külön rizikófaktort a szervezet szempontjából, hiszen nap mint nap egyébként is akár a levegőben, kontaktúton, a tárgyakon előfordulnak olyan kórokozók, amik bejutnak a szervezetünkbe, és az immunrendszer reagál rá. Tehát az immunrendszer ezért van, hogy ami bejut hozzá idegenként észlelt bármilyen anyag, arra reagáljon. Tehát önmagában ez nem jelent gondot, csak gondoljunk arra, hogy a néhány hónapos gyermekek is egyszerre több oltást kapnak, több kórokozó elleni oltást kapnak, és persze lehetnek ott is egy kis láz, nyűgösebb a gyerek, de minden akadály nélkül többsége ezeket átugorja ezeket. Tehát önmagában az, hogy egyszerre több oltást kapunk, vagy egymás után kapunk több oltást, ez a szervezet immunreakcióját nem befolyásolhatja egészséges embernél, nem meríti ki az immunrendszert, tehát ettől nem kell félni, tehát ez nem véletlenül vannak meghatározva, hogy milyen időközönként lehet oltásokat adni, melyik életkorban adjuk, ezek mind olyan szakmai bizonyítékokon alapuló döntések, amelyeket nem valaki hasonlítésszerűen talál ki, hanem igen, ennek komoly tudományos háttere van, hogy miért, hogyan, meg merre oltjuk ezeket a gyereket, milyen oltóanyaggal ezeket mit tudnak, hogy a hepatitis B elleni védőoltásban is nincs élő kórokozó, tehát ott is elölt vírus van, annak is egy partikulája, tehát ezekre figyelni kell. És maga az oltás kapcsán, amit beszéltünk, hogy önmagában ez nem mentesít a későbbi felelősségteljes életmódtól, de mivel nem csak a szexuális úton való terjedés van a human papilloma vírusoknál, hanem egyéb kontaktúton is, nyálkártyán keresztül ezek terjedhetnek, ezért aki úgy érzi, hogy ő minden szabályt betart, mindig odafigyel, egy monogám kapcsolatban él, sajnos nála sincs kizárva, hogy valamilyen humán papilloma vírust összeszed. Csúnya szó, de ezt kell rajta érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a humán papilloma vírus mind a fiúk, lányoknál ez fontos dolog, hiszen a későbbiekben is az, hogy ne kerüljön be kórokozó, ne bújjon meg, ne okozzon elváltozásokat és különösen daganatokat, akár fiúknál, akár lányoknál, ez fontos, hogy ezeket megtegyük. Tehát attól, hogy valaki úgy érzi, hogy nála nem fordulhat elő.
0: Mert erkölcsösen neveli a gyermekét.
1: Neveli a gyerekét, ez nem minden esetben védi meg attól a szervezetünket, hogy a humán papilloma vírussal összekerüljünk. Pontosan azért, amit elmondtunk, hogy a lakosságnak a 80%-a oltás nélkül átesik ilyen fertőzésen. Tehát ez egy nagy szám, amire mondom, ez kimondottan a kontaktúton vagy egyéb terjedésen keresztül is lehet. Sose tudhatjuk, hogy a másik emberben mi lakik, mert mondom, tünetmentesen szerepelhet. Tehát önmagában az, hogy valaki, amit beszéltünk, elkölcsösen él, betartja a szabályokat, ez nem biztos, hogy a humán papilloma vírus minden fajától mentesíti őt. Tehát azt tudom javasolni, az élet bármit hozhat a későbbiekben is. Ezt nem egy-két évre tervezzük ezt az oltást, hanem ez egy huzamos ideig. Reméljük, hogy a kutatások is igazolják, hogy életünk végéig szóló védelmet nyújt. Tehát ezért fontos az, hogy most még a szexuális élet megkezdése előtt felvegyük ezt az oltást, mert fontos, hogy már a kialakult fertőzés nem gyógyítja az oltás. Tehát ezért fontos dolog, ezért szeretnénk ezeket hangsúlyozni.
0: És ami még szerintem nagyon fontos, hogy aki 7. osztályban nem oltatta be a gyermekét, az még nincs elkésve, ha minden jól megy, ugyanis fizetősen, de be lehet oltatni a gyermekünket ezután is, csak akkor már 3 oltás, ha jól tudom.
1: Igen, 15 év felett már 3 oltásból áll, és ilyenkor a háziorvos tudja a receptre felírni, és a patikában kell kiváltani térítés ellenében, és akkor be lehet kapni, de a 15 éve felettiek 3 oltás, kap egyet, aztán 2 hónap múlva és 6 hónap múlva a következőt, a másodikhoz képest, de ezt a 3 oltási sorozatot kell akkor ilyenkor felvenni.
0: Említette, hogy évente 400 hölgy hal meg, akkor ez gyermekkorban nem jön elő ez a méhnyakrák?
1: Nem, tehát azért ez az idősebb korban, pontosan azért, mert ez az elváltozások, ugye be kell kerülnie a vírusnak a szervezetbe, és ez több év, míg kialakul. Ezért is van az, hogy a méhnyakszűrés, a lakossági szervezet méhnyakszűrés 3 évente van, annyira lassan mennek a folyamatok, hogy van idő megtalálni ilyenkor a rákmegelőző állapotot is, be lehet avatkozni, kisebb jellegű beavatkozásokkal, nem egy heroikus műtéttel, amikor meg már maga a daganat kialakul, akkor attól függ, hogy milyen stádiumban van, de a rák megelőző állapotok jól felmérhetők, mert akár ez 10-15 évig is elhúzódhat magának a daganatnak a kialakulása. Tehát esztém esetekben persze vannak 20 évesek is, akiknek ményak rák, vagy rák megelőző állapotot diagnózálnak, de a többsége azért egy idősebb korosztályban van. De ettől függetlenül is most a ményak szűrés, a lakossági szervezet szűrővizsgálatok, azok 25 és 65 év között javasolt a hölgyek számára.
0: Hogy látja, hogy itt Borsodban milyen a oltási hajlandóság, így az előző éveket nézve?
1: Jó, tehát körülbelül ugyanazon a szinten vagyunk, mint máshol. Magyarországon a lányok esetében az érdett korosztályban szinte minden évben 80-82% körül van, akik felveszik az oltást, fiúk meg 70% feletti. Ja, még a fiúknak hajrá, minél többen, a legjobb lenne, a 90% felett lenne az átoltottság ezekben a korosztályokban, mert akkor tudjuk megvédeni azokat, akik valamilyen oknál fogva nem kaphatnak oltást, vagy nem vették fel az oltást, hiszen minél többen védettek, nem talál fogékony szervezetet a vírus, nem tud cirkulálni, keringeni, nem tud megbetegedést okozni, előbb-utóbb ki fog pusztulni, mert nem lesz egy olyan szervezet, amiben tudja magát szaporítani. Úgyhogy ez a cél, hogy minél többen legyenek beoltva, és ezért javaslom, hogyha minden évben legalább 80%-a felveszi az oltást a lányoknak, és nincsenek jelentéseink arról, hogy ez bármilyen szövődményt, olyan nem kellett eseményt okozott volna az oltás kapcsán, ami beavatkozást igényelt volna, illetve mondom, a világ többi részén is a több milliós oltás ezt igazolja, ezért meri kijelenteni mindenki, hogy biztonságos és hatásos az oltás. Egyedi reakciók lehetnek. Tehát ha senki nem tudja mondani, hogy soha senkinél nem fordulhatnak elő súlyosabb reakciók, mert az egyéni szervezetet nem ismerjük pontosan, ezért kell jól átgondolni, mindenki be tudja beszélni házi orvosával, házi gyerekorvosával, tudja, hogy milyen alapbetegségei vannak esetleg a gyermeknek, de olyan konkrét betegség, amin kontraindikál lehetne, jelenleg nem tudunk. Ha éppen az ősz folyamán lesz lázas gyerek, amikor az oltás van, az a napján éppen akkor lesz nagyon lázas a gyerek, és nem kapja meg, akkor meg kell iskolaorvossal, fog kapni egy másik időpontot, amikor megkaphatja ezt az oltást, és ahhoz képest 6 hónapra majd a következőt. Tehát senki nem fog abból kimaradni, mert mondjuk egy akut betegség miatt most nem tudta felvenni az oltást.
0: Hogyan lehet kiszűrni, milyen vizsgálattal a HPV vírust?
1: A nőgyászati szűrések kapcsán a szülésznőgyógyászt érdemes megkeresni, és akkor ezeket kérni. Vannak bizonyos vizsgálatok, amik ezzel a rutin vizsgálatokkal együtt elvégezhető. Vannak olyan speciális, vannak olyan genetikai vizsgálatok, amik szintén laboratóriumok, orvosi laboratóriumok el tudják ezt végezni, de többsége ez már térítés ellenében vehető igénybe. Úgyhogy akinek ilyen igénye van, hogy szeretné tudni, akkor azt a háziorvosával, kezelőorvosával, szülésznőgyógyászával, urológusával beszélje meg. Azért az fontos tudni, hogy aki nincs beoltva, bármennyire elkölcsös életmódot ért, összeszedheti, és az a vizsgálat mindig egy pillanatnyi állapotot tükröz, és nem mondja meg azt, hogy holnap-holnap után lesz-e bennem, vagy nem. De amikor bármilyen elváltozás, vagy felmerül a gyanú, akkor az orvos már diagnosztikai célból is, hogyha kell, akkor meg tudja kérni ezeket a vizsgálatokat. De előzetes szűrésnél, hogy én most kíváncsi vagyok magamra, meg lehet tenni, de ez a későbbiekre nem jelent semmit. Amennyiben például valamit találunk, az sem jelenti azt, hogy holnap még bennem lesz. Viszont nem tudjuk azt mondani, hogy mennyire raktározódik el idézőjelben, tehát mennyire bújik meg a szervezetben egy-egy vírus, ami később aktiválódva majd az onkogén elváltozásokat okozza. Az semmiképpen nem jön megtenni, hogy valakinek van egy eredmény, és lát valamilyen általában nem negatívnak gondolt eredményt, és ebből rettegésben éljen, hogy úristen, akkor én most 10 év múlva rákos leszek? Nem. Tehát ez, én azt mondanám, hogy mindent a helyén kell kezelni, amikor van valamilyen panasz elváltozás, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és ott majd a maga diagnosztikai vonalán ki fog derülni, hogy akkor a HPV a szerepet játszhat benne, vagy nem. De maga a HPV fertőzése valakinek mondjuk kimutatják, hogy van egy, mivel vírus, nincs rá antibiotikum, tehát nincsen olyan terápia, amivel most azt lehet kezelni, helyi kezeléseket lehetnek, például, hogy a genitáliák környékén van valami elváltozás, lehetnek helyi kezelések, ezt majd a szülőnőgyász urológus elmondja, de önmagában a vírust azt nem lehet csak ugye tablettával eliminálni.
0: És erre megnyugtathatjuk a oltástól félő embereket is, hogy már 2014-től kapják a lányok, ezt 2020-tól a fiúk, tehát már rengeteg adatuk van azzal kapcsolatban, hogy biztonságos ez az oltás.
1: Igen, és ez Magyarországon van azóta önkéntesen szervezetten, de maga az oltóanyag korábbról is megvan. Tehát már azért mondtam, hogy ez több évtizedes tapasztalat van arról világszerte, tehát a világszerte több millióan kapták be, és a legtöbb országnak az oltási protokolljában benne van ez a HPV oltás, és van, ahol már 9 éves kortól, nekünk ugye 12 éves kortól, van, ahol már csecsemőkorban, tehát az a lényeg, hogy a szexuális életkor megkezdése előtt Magyarországon, mivel önkéntes alapot egy kampányba szervezetten, ahol iskolában lehet legjobban megtalálni a gyerekeket, ezért ez a 12 éves kor az, amit javaslunk, hogy ennél azért később már nem biztos, hiszen azért előfordul már, hogy 14 éves kor körül megfelett már azért elindul a szexuális élet, tehát nekünk arra kell gondolnunk szakembereknek, hogy a minél hamarabb életkorban, és ez a 12 év, ez azért lett itt Magyarországon meghatározva.
0: És akkor mondjuk el, hogy mondjuk mi itt most Miskolcon beszélgetünk, de akkor nem csak a nagyobb borsodi városok intézményeiben van joguk a szülőknek, a gyermeküknek ezt kérni, ezt a HPV elleni oltást, hanem egy a legkisebb borsodi faluban is joga van a gyereknek megkapni ezt.
1: Természetesen valamennyi fenntartótól független oktatási intézményben minden hetedik osztályt most járó 12. életévét betöltőnek joga van erre, és ha nehogy Isten valaki még 15 éves elmúlt, és még a hetedik osztályba jár, azok is megkaphatják, csak azok 3 oltást kapnak, ahogy beszéltük, tehát mindenki, aki most hetedikes, megkapja ezeket a papírokat, dönteniük kell az oltás felvételéről, eljutatni jövő héten 15-éig, akkor vissza az iskolának, ami alapján mi biztosítani fogjuk, hogy októberben mindenki megkaphat, aki kéri ezt az oltást önkéntes alapon. Reméljük, hogy mindenki megfelelő módon tud tájékozódni és dönteni, és a döntése megalapozott lesz, és azoknak a táborát fogja gyarapítani, akik felvették a védőoltást.
0: Még egy utolsó motiváció, hogy drága a fizetős oltóanyag?
1: Hát ez mindenkinek, hogy mi a drága, mi nem a drága, ez egy jelentős pénzügyi ráfordítást igényel, igen.
0: Nagyon köszönöm a riportot, és sok sikert kívánok a további munkájukhoz.
1: Köszönöm szépen, és remélem, hogy segíthettem mindenkinek a döntéshozatalban.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a humán papilloma vírus elleni védőoltásokról volt szó. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét, vármegyei tiszti főorvost hallották. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laskai Anna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
3: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek

0: még akkor a későbbiekben beszélnék.
1: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
0: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a laborfalvival kötött házasságot? Igazából laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt. És az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, laborfalvi Róza 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én Katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
1: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél

0: számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
1: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendég szerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén, így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni. Valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
0: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
1: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor Kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már Kántorné nem ment a társulattal. Ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
0: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
1: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móric gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremsner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színiiskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének, a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
0: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
1: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe belesződte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbált ezt kommunikálni, illetve Öreg ember nem vén ember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az íron keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a király legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt. A Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
0: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
1: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
0: Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén szűkebb pénzügyi mozgástere van Szerencsnek. Jelentős önkormányzati támogatást kap Kazincz Barcika. Elindult a nyugtaadat szolgáltatás, a NAV januárig nem bírságol. Az interneten termékeket és szolgáltatásokat hirdető magánszemélyeket ellenőrzött a NAV. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A megvalósult pályázati fejlesztések és az infrastruktúrális beruházások jelentős forrásokat igényeltek Szerencs önkormányzatától, miközben a helyi iparűzési adóból származó bevételek csökkenése is érezteti hatását. Mindezek az idén szűkebb pénzügyi mozgásteret jelentenek a városnak. Kis Attillát, Szerencs polgármesterét hallják.
2: Sok olyan pályázatunk volt, amihez önerőt kellett rakni, és a kötelező pályázati elemeken túl további fejlesztéseket végeztünk. Így végeztünk további fejlesztéseket, például a Tatai sportpályán, parklók, utak, kerítések, térfelőkamerák, térvilágítás, szaniterkonténer, füvesítés, parkosítás, ami azért nem kötelező, de azt gondolom, egy 21. századi kisvároshoz hozzátartozik, hogy egy ilyen sportpark közelében kulturális közlekedési, tisztálkodási, mosdóhasználati viszonyokat teremtünk ki, meg ugye nem kiégett fű van, meg nem sáros út, hanem aszfaltozott út és legalább zúzott köves parkoló. Az erre sokat költöztünk arra a területre. Sokat költöttünk a kátyúzásra, sokkal többet kellene, de több ütemben kátyúztunk, és a korábbi volumen legalább háromszorosát aszfaltoztuk be, jó minőségben hozzáteszem. Rengeteg parkolót építettünk az önkormányzat korábbi döntésében a városban. Azt gondolom, van látszatja és van haszna, örülnek neki az emberek. Ezek okozták talán a költségnövekedést, és hol volt a városnak bevétel kiesése? A bevétel kiesés a helyi adóból adódik. Ugye nagyon jó adóévünk volt elmúlt évben, 958 millió forint helyi adót szedtünk be. Nyilván nem az idegenforma adó a jelentős, hanem a helyi iparűzési adó, az építmény és a telekadó. Az építmény és a telekadó jól kalkulálható, mert az adott négyzetméterek alapján előre kalkulálható, hogy mennyit kellene befizetni, nem is, hogy befizetik. Az iparűzési adó az nehezebb, ugye az a bevétele pontosan a nyereség mértékét határozza meg. Nálunk a maximális 2% helyett 1,9% pontos a HIPA mértéke, és ebben jelentős csökkenés mutatkozik be. Idénre óvatosak voltunk, a tavalyi tény 958 millió forintos képez, csak 900 millió forintos adóbevételt terveztünk be. Az idő első fél évben viszont arányosan jelentősen elmaradt, és reálisan számolunk azzal, hogy év végéig 900 millió forint helyett talán egy olyan 840 millió forintos adó fog befolyni. Nyilván az, hogy mi várható, hogy befoljon, az a gazdasági társaság által május végéig leadott mérlegekből lehet számolni, hogy milyen adóelőírás van szeptember jövő márciusban, és ezek sem biztatóak. Tehát azt gondolom, hogy ilyen 840 millió forint körül lesz az adóbevételünk, 60 millió forint mínusz. Sajnálattal kellett beszámolnom a legutóbbi testületülésen is arról, hogy az idén 56,8 millió forintos visszafizetési kötelezettségünk van. A korábbi önkormányzat és a korábbi városfejlesztés idejében szabálytalanul vagy hanyag módon kezelt pályázatok kapcsán. És sokan meglepődtek, hogy ez a mérték, ez tavaly is, próbálom pontosan mondani, 56,3 millió forint volt, amit tényszerűen már visszafizetünk tavaly. És ezt tavaly nem kellett volna visszafizetni szintén az előző önkormányzat sarát, akkor ez pénzaradmány formájában, idejében januárban ott lett volna a számlánkon, és ezzel gazdálkodhattunk volna.
1: Kazincz Barcika közel 800 millió forint vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatást kap. Ezzel lezárulhat az a hónapok óta húzódó ügy, amely jelentős bizonytalanságot okozott a város költségvetésében. A döntést Szitka Péter polgármester jelentette be.
3: Most ebben az évben gyakorlatban egy közel 800 millió forintért harcoltunk, ahol az első, mondjuk úgy megmérettetés az az volt szintén, hogy a szakmával megértessük azt, hogy ennek az elvonásnak a jogosulatlanságát és számítási hibáját hogyan kell értelmezni. Ebben sikereket értünk el. Én nagyon örültem annak, hogy a minisztériumnál is a szakemberek megerősítették és visszaerősítették azt, hogy gyakorlatban ennek az elvonásnak a jogossága az nagyon-nagyon erősen kérdéses, és egy jogszabályi hiba miatt fordulhat ez elő. És gyakorlatban az elmúlt időszak még arról szólt, hogy ennek a kompenzációja és ennek a mondjuk úgy negligálása hogyan fog megvalósulni. Olyan feladatokra és olyan beruházásokra, fejlesztésekre tudunk fókuszálni, amelyek azt gondolom, hogy a város szempontjából nagyon fontosak. A városban élő közösségek, a városban élő emberek visszaerősítették azt, hogy mi az a cél, ami egyébként szemünk előtt lebegjen, amikor ezt a 800 millió forintot mi elköltjük.
1: A döntést az ellenzéki képviselők is üdvözölték. Kaló Attilát, a Fidesz képviselőjét hallják.
4: Én kifejezetten örülök annak, hogy ez a közel 800 millió forintos ügy pozitívan alakult Kazincz Barcika tekintetében, ugyanis ez azt jelenti, hogy olyan fejlesztési lehetőségek valósulhatnak meg, amely az itt élő embereknek az érdekeit szolgálja. Olyanok, mint például a távhővezetéknek a felújítása, vagy akár az önkormányzati lakásoknak a felújítása, ezen felül kórházi eszközbeszerzésre kerülhet sor, illetve a város üzemeltetésnek a gépparkja kerül fejlesztésre. Ezek mind olyan fejlesztések, amelyekhez nyilván ez az összeg elengedhetetlen, és hát ezek olyan fejlesztések, amelyek az itt élők érdekeit szolgálja, a lakossági igényeket elégítik ki. És nekem képviselőként az a legfontosabb, hogy ezek a fejlesztések meg is valósuljanak, és kézzelfoghatóak legyenek.
1: Szeptember 1-én elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, de az év végéig a NAV nem bírságol, hanem segít. A következő 4 hónap arra szolgál, hogy minden érintett kipróbálhassa a rendelkezésre álló megoldásokat, és megtalálja azt, amelyikkel a legegyszerűbben tudja teljesíteni új kötelezettségét. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
5: Szeptember 1-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és az adatmegőrzés pedig automatikusan történik. Érdemes tehát kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt. Az alkalmazás, az e-pénztárgép alkalmazás okos telefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Az üzembe helyezése is rendkívül egyszerű, amelyhez a NAV kisfilmje is segítséget nyújt. Ez a kisfilm elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A nyugta adatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők. Ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktató videó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll. Elérhetők ezek is a NAV honlapjáról. A nagyobb forgalmú vállalkozások gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást. Szeptember 1-e és december 31-e között a NAV a számonkérés helyett az edukációra és a gyakorlati segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Ha valakinek esetleg nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet. A vállalkozásoknak érdemes tehát kihasználni a következő hónapokat arra, hogy kipróbálják az e-pénztárgépet, megismerjék a webes adatrögzítést, és ez alapján ki tudják választani azt a megoldást, amelyik legjobban illeszkedik a működésükhöz.
1: Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utazás. A közösségi oldal hirdetésére ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
5: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi azokat a magánszemélyeket, akik termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten keresztül hirdetik. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, többnapos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, illetve a közösségi oldalakon is. A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel, és sikeresen időpontot foglalt. A lelki segítségnyújtást vett igénybe, az egyórás szolgáltatás 17 000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzés megállapította azt is, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységét. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket. Ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van. Az ellenőrzés hatásosnak bizonyult, a magánszemély a revízió után kiváltotta az adószámot, azért, hogy a tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze a jövőben.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton észak felől tovább növekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A szél már nagy területen északira, északnyugatira fordul, egyúttal megerősödik. A hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 4-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 15. alkalommal várták nyílt napra a fiatalokat az Egerertő ZRT munkatársai. Pályaorientációs rendezvényt tartottak az Eszterházy téren Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Nyílt napra várta a fiatalokat az Egerertő ZRT a mai nap folyamán az Egriesek kertben. A kihelyezett tematikus standoknál játékos, interaktív formában ismerkedhettek meg az erdővel, a tűz veszélyeivel, az erdészek munkájával. A látványos bemutatókon pedig láthatták például a hatalmas farönkök mozgatását is. Wagner Ákos, Eger polgármestere hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerkedjenek a természettel, az erdővel, hogy felnőttként is óvják, védjék azt.
2: A Egererdő ZRT 15. alkalommal rendezi meg itt Egerben a erdészeti nyílt napot, ahol a városban tanuló diákjaink, kisdiákjaink ismerkedhetnek meg a erdőnek a rejtelmeivel, és az erdészeknek a szemszögéből tehetik mindezt, hiszen azon túl az erdő, hogy szép és fák sokasága, azon túl egy nagyon fontos ökoszisztéma, egy működő rendszer, állatvilág, növényvilág egymásra épülő rendszere, és ugyanakkor viszont az erdő az egy fontos nyersanyag forrása is, ha mindenki belegondol a saját életébe, a bútorok otthon fából vannak jellemzően, illetve nyersanyag szempontjából még energiahordozó is, hiszen tüzelésre is tudjuk használni. Azt gondolom, a gyermekeknek minél hamarabb megtanulják, hogy az erdőben mit lelnek, mit találnak, megismerik, és megtanulják azt, hogy jó, szép az erdő, akkor a felnőtt korukban fogják óvni, védni a természetet, és az erdőgazdálkodásra úgy gondolnak, mint egy fontos ágazatra, és egyébként egy közjószolgáltató intézményre. Nekem édesapám erdőmérnök volt, pont az Egererdő ZRT-nek az egyik erdészet vezetője volt, úgyhogy én gyermekkorom óta ebben is nőttem fel, úgyhogy én magam is ismerem, járom az erdőt, úgyhogy ismerem az erdő ökoszisztémáját, tudom, hogy ez hogyan működik, és tudom, hogy hogyan lehet ezt a saját munk számára, az emberek, a egriek számára hasznosítani.
1: Az idei rendezvény kiemelt témája a víz visszatartás lehetőségei a természetben, emelte ki Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója.
3: Idén 15. alkalommal hozzuk be az erdők világát ide az egri érsekkertbe, és az induláskor 15 évvel ezelőtt is ugyanaz volt a célja, mint ma, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra az összetett szárazföldi ökoszisztémára, amit az erdők jelentenek. Nagyon sokszor nem is tudjuk, amikor az erdőben, a természetben sétálunk, hogy milyen fontos élő környezetben töltjük a szabadidőnket, mennyi mindent ad nekünk az erdő, mint egy csoda gyakorlatilag a természet teremtett világának egy csodája, hiszen a legtöbben az otthonunkban is találkozunk az erdőből kikerülő faanyagból készült használati tárgyakkal, nagyon sokunk otthonában, a kályhában tűzifa biztosítja a meleget. Ezek azok, amik a kézzel fogható szolgáltatásai az erdőknek, de a kézzel nem fogható immateriális ökoszisztéma szolgáltatások talán még fontosabbak ennél, hiszen a tiszta ivóvíz, a tiszta levegő, a biodiverzitás, az élőhely összetettségének a fontossága egyre inkább felértékelődik, és mi erre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy egy nagyon-nagyon komplex környezeti élőhelyről, egy nagyon fontos ökoszisztémáról van szó, ami mindannyiunk életében így vagy úgy ott van, és nekünk erdészeknek ez a legfontosabb feladatunk, hogy ezt a nagyon komplex élőhelyet, ökoszisztémát folyamatosan, fenntarthatóan kezeljük és biztosítsuk a fennmaradását, és így a szolgáltatásait is a társadalom számára. Az idei kiemelt témánk a vízvisszatartás a természetben, tehát nyilván mivel itt erdészeti nyílt napról van szó, elsősorban az erdők vízvisszatartó szerepére koncentrálunk. Talán akik követik az Egererdő ZRT-nek a működését, már a közösségi médiában, különböző híradásokban is láthatták, hogy nagyjából egy 3 évvel ezelőtt elindítottunk egy olyan először pilot programot, ma már én azt mondom, hogy gyakorlatilag a napi gyakorlatunkba is beilleszkedő programot, ami ezt a funkciót erősíti kinn az erdőben. Gyakorlatilag a napi teendőinkbe szervesen beékelődött olyan kisléptékű mikro vízvisszatartó műszaki megoldásoknak a megépítése, amihez nagyon szívesen csatlakoznak helyi civil szervezetek, helyi közösségek, nagyon sokszor csatlakoznak hozzánk helyi iskolás csoportok, osztályok, és ennek a hangsúlyozása a mai nyílt napnak az első számú feladata, illetve programja. Ezt szeretnénk a fókuszba helyezni, hogy a jövőben, az elkövetkezendő időszakban is még több ilyen csatlakozásra kerüljön sor. Ehhez a feladatunkhoz, ehhez a funkciónkhoz, teendőnkhöz minél többen csatlakozzanak, és minél többen vegyenek részt ebben a munkában. Ugye, aki már járt itt, pontosan tudja, hogy gyakorlatilag az erdő, erdei növények, az erdei ökoszisztéma, az erdei élőhelyen túl az erdőben folyó különböző munkálatok kerülnek bemutatásra, de napirendre kerül például a vadászat, vadászati eszközök, a vadászkutyák nagyon-nagyon népszerűek, az erdőben a fakitermelés során használt eszközöknek a bemutatója is napirendre kerül. Ahogy mondtam, egy külön stand foglalkozik az erdei vízvisszatartással, és idén először csatlakozik hozzánk egyesületi formában az Országos Méhészeti Egyesület, hiszen a méheknek, rovaroknak, mint beporzóknak a szerepe az egy nagyon-nagyon fontos szerep, hiszen enélkül, a szerep nélkül gyakorlatilag nem tudnánk gyümölcsöket fogyasztani, semmi olyan terméket, terményt, ami rovarok által beporzódik, az nem kerülhetne az asztalunkra, nem tudna reprodukálódni, szaporodni, ezért kiemelt fontossága van a beporzóknak és köztük a méheknek is természetesen. Eger Erdő ZRT 2 nyílt napot szervez minden évben, ugye Egerben ez a 15. Egy évvel később indítottuk útjára a Mátrai Erdészeti nyílt napot, aminek rendszeresen a helyszíne a Mátrai Erdészeti Szakközépiskolának a kertje hátsó udvara, ott nyilván ott idén majd a 14. lesz. Itt Egerben jellemzően az Eger környéki iskolák, egri és Eger környéki iskolák, óvodák, néha-néha még középiskolák is megjelennek, középiskolások. Gyöngyösön pedig természetesen a gyöngyös vonzás körzet, inkább a Mátrához, a mátrai területünkhöz gravitáló, az ottani, ahhoz közeli iskolák és településeknek az iskolái jelennek meg. Mind a két rendezvényünkön éves átlagban egy 2500-3000 látogatóval számolhatunk. Azt mondhatom, hogy így lassan másfél évtized távlatában, hogy talán az idő visszaigazolta, hogy szükség volt erre a rendezvényre, és hogy egy olyan témát, egy olyan novumot sikerült alkotnunk, ami azóta is érdeklődésre tart számot.
1: Immár 5. alkalommal rendezték meg a szakmakör elnevezésű pályaorientációs szabadtéri programot. Az esemény a Paktum a gazdaság és foglalkoztatás fejlesztésért Heves megyében című projekt keretében valósult meg, az Eszterházy téren Egerben. Az interaktív bemutatók általános iskola 7.-8., valamint középiskolás fiatalok, szüleik, illetve tanáraik számára nyújtottak élményt és tájékozódási lehetőséget. A következő percekben az egyik kiállítót kérdezzük. Bola László, a Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium oktatója nyilatkozik a képzésekről és a munkaerőpiaci lehetőségekről.
4: A mi iskolánk az tisztaprofilú mezőgazdasági iskola. A képzéseink a mezőgazdasági és erdészet ágazatban jelennek meg. Ezek leginkább a mezőgazdasági gépésztechnikus, nyilván ami szóban is benne van, hogy a technikus képzés, tehát érettségi és ugye szakmát adó képzés. Itt hirdetjük tulajdonképpen ugye a kertésztechnikust is, arra kerülszámú jelentkező esetében ugye tudjuk elindítani ezt a szakmát, illetőleg ugye a szakképzőiskolai képzésekben pedig a mezőgazdasági gépész, a kertész és a lovász képzéseink, amik megjelennek az iskola palettáján. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdasági gépészek és a gépésztechnikusok azok egy kellő alappal indulnak el, hogyha a mi iskolánkba jönnek el és végzik el a tanulmányokat, ugyanez igaz a lovász tanulókra is, illetőleg a kertészekre is. Ezt azzal tudom alátámasztani, hogy nyilván a gépész és gépésztechnikusok az a kellő üzemeltetési gyakorlatot kell, hogy szerezzenek, hogy kilépjenek a munka világába, és mivel mi az iskola termelési tevékenységet folytatunk egy 135 hektáron, ezért ugye a tanulóinkat bevonjuk ennek a 135 hektárnak a művelésében, akár egy őszi búza, akár egy napraforgó, akár esetlegesen egy repce vagy egy árpa termesztésében, és ezzel ugye kézzelfogható, mondjam azt, hogy gyakorlati tapasztalatokat szereznek, és így jól megállják a munkavilágában is a helyüket. A lovász szakmában tanulók, azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy szilvás várad, akkor az egy nagy szó, azt gondolom, a lovas szakmában, hiszen a lovász tanulóink azok a szilvásváradi ménesgazdaságban töltik ugyanígy a gyakorlati tapasztalataikat, és így ennek megfelelően szereznek ott tudást, amelyel szintén ugye el tudnak helyezkedni. A kertész tanulóink pedig az iskola fólia sátrába, illetőleg üvegházába tudják ezeket az ismereteket elsajátítani. A szeptemberi jelentkezés során két osztályt tudtunk elindítani. Az egyik egy mezőgazdasági gépésztechnikus osztály, az nagyjából azt mondom, hogy egy ilyen 30 fővel tudott elindulni, a másik pedig egy vegyes osztály, a lovász és a mezőgazdasági gépész osztályuk pedig egy ilyen 25 fővel indultak el ebben a tanévben. Az a gyakorlati képzés úgy épül fel, hogy 9. osztályban tulajdonképpen ágazati alapozó oktatásban vesznek részt a tanulók, és mivel egy az ágazat, a mezőgazdasági és erdészet ágazat, ezért ott van is egy kis átjárhatóság tulajdonképpen. Nyilván a lovász és a gépész között, vagy akár a gépésztechnikus között is mondhatom azt, noha a gépésztechnikusoknak ugye a ágazati alapozó oktatás az 2 évre koncentrálódik, míg a szakképzőiskolában lévő tanulóknak ott csak 1 év az alapozó oktatás, majd ezt követőleg ugye a szakképzőiskolában 2 év, ami tulajdonképpen 30-70%-ban ossza meg a gyakorlat és elmélet arányát, nyilván a gyakorlat van túlsúlyban 70%-ban, a technikusoknak pedig olyan nagyjából 60-40%-ot mondanék, ahol 40 az elmélet és 60 pedig a gyakorlat.
1: Rendkívül fontos, hogy a rendőrség is képviseltette magát az eseményen. Toborzással, továbbá pályaválasztási tanácsadással készültek. Most Lázár Levente rendőrfőhadnagyot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallják.
5: Az elmúlt években is már meghívást kaptunk erre a rendezvényre, ami nagyon szívesen eljövünk, hiszen a színes rendőri pályát is be tudjuk itt mutatni. A mostani rendezvényen 5 sátorral készültünk gyakorlatilag, illetve egy kutyás bemutatóval is. Ha sorban megyünk rajtuk, akkor itt vannak a toborzó munkatársak. Tőlük azt tudhatják meg a kedves érdeklődők, hogy és milyen formába kerülhetnek be hozzánk a rendőri munkakörébe, illetve hogy milyen lehetőségek vannak, hol lehet elvégezni az iskolát, milyen feltételek szükségesek, milyen helyeink, a lehetőségek vannak nálunk. Aztán, ha tovább megyünk, akkor utána eljutunk a bűnügyi osztálynak a bemutató helyéhez. Itt a különböző bűnügyi technikai eszközöket mutatja ebbe a kollega, hogy adott helyszínen mit és hogy rögzítünk, hogyan próbálunk visszakeresni egy bizonyos elkövetői kört. Itt vannak ezek kívül még a közterületi támogató alosztály, magyarosítva a kommandósaink is. Ők náluk a különböző fegyvereket lehet megnézni, hogy nap mint nap ők mit használunk a hétköznapokban, illetve ők, mint speciális alakulat, milyen fegyvereket, felszereléseket használnak a mindennapokban. Aztán itt van még a bűnmegelőzési alosztályunk is, náluk pedig a különböző online csalások és mindenféle ezzel kapcsolatos információkat tudhatnak meg, akik oda ellátogatnak, illetve tehetik fel a kérdéseiket, hiszen a mai világban nagyon fontos kérdés tud ez lenni, illetve nagyon sok mindenkit érintenek a különböző online banki csalások, illetve az áruátvétellel kapcsolatos csalások, úgyhogy ők ezekre a kérdésekre kaphatnak itt választ, illetve itt van még a közlekedési osztály munkatársa is, illetve a forgalomellenőrző osztály munkatársa is, ott pedig ugye különböző közlekedési kressz játékokon vehetnek részt, akik oda ellátogatnak, megnézhetik a rendőrautónkat, illetve egy rendőrmotorral is készültünk az érdeklődőknek, amire a gyermekek nagy örömére fel lehet idén is ülni. Többféle lehetőség is be lehet kerülni hozzánk, lehet ugye a tiszthelyettesi képzéssel, illetve a tiszti képzéssel. A tiszthelyettesi képzés az itt Miskolcon van hozzánk legközelebb, illetve Adi-ligeten. Itt tudják elvégezni a 10 hónapos képzést, illetve itt is van 2 éves képzésünk is. Ennek egyébként most a héten indult a következő etapja, és ezt követően pedig novemberben a jók az információ, akkor novemberben indul a következő 10 hónapos képzésünk, úgyhogy akik mostantól szeretnének jelentkezni, ők már erre a képzésre fognak tudni jelentkezni, ez a rendőr-járőr beosztás jelent, vagy rendőr-járőr képzést jelent, úgyhogy ide lehet majd jelentkezni.
1: Ezen a hétvégén a Mohács 500 emlékévhez kapcsolódva korhű fegyverekkel, csatarekonstrukciókkal és az Élet és halál a török korban című kiállítással várják a történelem szerelmeseit a Gyöngyösi Mátra Múzeumban délelőtt 9 órától. A programról Fodor Rozália múzeumigazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Egy nagyon izgalmas nap lesz, rendhagyó a Mátra Múzeumban, ugye mi általában ilyen családi egésznapos rendezvényeket inkább természettudományos témára szoktunk építeni, viszont most a Mohács 500 emlékév ez kiváló lehetőséget nyújtott nekünk arra, hogy történelmi vonalon is egy kicsit jobban megmutassuk magunkat, illetve bevonzunk olyan látogatókat a múzeumba, akiket sokkal inkább érdekel a történelem, a térség múltja, a hagyományőrzés. És erre az igényre építve hozta létre gyakorlatilag egymaga egyedül Jónás Ágnes történész kolléganőm ezt a programot. A tervezéstől a megvalósításig minden mozzanat az ő munkáját dicséri, És egy nagyon-nagyon színvonalas, mozgalmas, izgalmas, hagyományőrző, múltidéző program kerekedett ennek az áldozatos munkának köszönhetően.
7: És mit jelent ez, hogy gyakorlatban felpróbálhatjuk a páncélokat, kipróbálhatjuk a különböző szabályokat, átélhetjük ezt a kort, ezt hogy kell elképzelni?
6: Az volt a célunk, hogy a látogatók számára egy kicsit elhozzuk a mai időnkben a 16.-17. századi Mátra térségének az életét, tehát megmutassuk azt, hogy a török hódoltság idején így Gyöngyös környékén hogyan éltek az emberek. Ebben nagy segítségünkre van a Bakocsai István Hagyományőrző Kompánia Egyesület, ők fogják a hagyományőrző bemutatókat döntő többségében tartani. Itt lesz viselet bemutató, életmód bemutató, lesz lehetőség arra, hogy a gyerekek egy-egy ruhadarabot felpróbáljanak, nyilván nem teljes viseletet, hanem olyan kisebb darabokat, például süveget, illetve korabeli fegyvermásolatokat, például szabját, kardot is kézbe foghatnak.
7: Itt most akkor utalt erre, hogy vajon milyen lehetett 500 évvel ezelőtt itt a Gyöngyös környéki történet, és a Mátra környéki milyen?
6: Nagyon izgalmas, ismeretteljesztő előadások lesznek a délután folyamán, és az egyik előadónk, Báriné dr. Gál Edit, pont erről fog majd előadást tartani, hogy hogyan éltek itt Gyöngyös térségében az emberek a török hódoltság idején.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Evezz a mélyre! Videóüzenetben kéri a hívők imáját a frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek. A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán jelent meg szeptember 3-án az egyperces videó, amelyben Palánki Ferenc eddigi Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök immár frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsekként szólal meg. A kinevezett érsek elmondta, 14. Leó pápa mai napon kinevezett Kalocsa Kecskeméti érseknek, és ezt félve, remegve, de nagy örömmel vettem tudomásul. Hálás köszönetet mondok a Szentatyának, hálás köszönetet mondok dr. Bábel Balázs érsekatyának és a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye paptestvéreinek is. Szeretettel köszöntöm őket és kérem, hogy imádkozzanak értem. S ugyanígy köszönetet mondok a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében eltöltött évekért, 11 esztendőért, az ottani munkatársaimért, paptestvéreimért. Hozzátette, a mai evangéliumban az hangzott el, hogy Jézus azt mondja Péternek, evezz a mélyre. Hát ez most nekem is egy ilyen felszólítás, hogy evezzek én is a mélyre, a csodálatos halfogást majd az Úr intézi, ezt rábízom. És ezért kérem a kedves testvéreket, mindannyiukat, hogy hordozzanak imádságaikban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Fogalmazott Palánki Ferenc, frissen kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek videóüzenetében szeptember 3-án. Sikeresen zárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 000 darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel. Emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 2026-27-es tanévet. A Spár Magyarország az akció sikeréhez további 2 millió forint adománnyal járul hozzá. Nagy öröm számunkra, hogy idén is ilyen sokan álltak a kezdeményezés mellé. Minden átadott füzet, toll, iskolatáska vagy megvásárolt adománykártya azt üzeni, hogy fontosnak tartjuk. Egyetlen gyermek se induljon hátránnyal az iskolában. Ez az összefogás ismét megmutatta, milyen sokat tehetünk közösen, mondta Macelka Márk, a Spár Magyarország kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta. A felajánlásoknak köszönhetően több ezer gyermek családjának tudnak segíteni az iskolakezdés megterhelő időszakában. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Négyszeres jubileumot ünnepelnek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszent Miklóson. 100 éves a Pánti Endre katolikus általános iskola, 80 éves a Bercsényi Miklós katolikus gimnázium, 15 éves a Szent Kristóf katolikus tagóvoda, és szintén 15 éve annak, hogy az Egri Főegyház megye az intézmény fenntartó. Így többszörös jubileumot ünnepeltek szeptember 1-én. Az általános iskolában kezdődő programon Poyák Tóth Klára intézményi főigazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük Juhász Ferenc általános helynökatyát és Markóth Imre polgármestert. A főigazgató beszédében emlékeztetett, 100 év alatt gyermekek ezrei tanultak meg írni, olvasni, gondolkodni, álmodni és hinni önmagukban, ezen falak között. Ezt követően az iskola történetét mutatta be néhány mondatban. Markóth Imre polgármester beszédében örömét fejezte ki, hogy a városban számos oktatási intézmény a katolikus egyház fenntartásában szolgálja a gyermekek fejlődését. Markóth Imrét, Törökszent Miklós polgármesterét hallják.
9: Kiki szülőként vagy nagyszülőként, de leginkább pedagógusként lehet tapasztalni, hogy azért évről évre, vagy legalábbis ciklusokban látható, hogy másabbak a gyerekek. Hogy mennyire kell nekik rájuk odafigyelni, azt gondolom, hogy nagyon fontos az iskola, és nagyon fontos a vallási hitéleti közeg, közösség, hiszen egy ilyen oktatási intézményben a tananyagon kívül hitet, tartást és hovatartozást tudnak kapni a gyerekek. Én a Törökszent Miklósi katolikus oktatási közösségnek, minden tagjának nagyon jó egészséget, sok sikert kívánok erre a tanévre, és a fenntartónak, az Egri Főegyház megyének pedig önkormányzat nevében is ezúton is szeretném köszönetemet kifejteni, hogy mindazt a munkát, amit Törökszent Miklóson vállaltak, a évről évre elvégzik. Köszönjük szépen!
8: Az ünnepség ezután a gimnáziumban folytatódott. Most Poyák Tóth Klára intézményi főigazgatót hallják.
10: Vannak helyek, amelyekhez nem csak emlékek kötnek bennünket, hanem érzések is. Egy folyosó, egy tanterem, egy régi fénykép, egy ismerős név, vagy akár egy csengő hangja képes éveket, évtizedeket visszahozni. Ilyen hely számunkra a Bercsényi. Ma egy különleges születésnapot ünneplünk. Iskolánk 80 éves lett. 80 év. Kimondani is megható. Hiszen ez alatt generációk ültek be először izgatottan az iskolapadba, itt születtek barátságok, itt születtek első sikerek, és talán első kudarcok is. Itt tanultunk nem csak tantárgyakat, hanem kitartást, felelősséget, egymás tiszteletét, és azt is, hogyan találjuk meg helyünket a világban.
8: Mind az általános iskolában, mind pedig a gimnáziumban iskola történeti kiállítással idézték meg a hosszú évtizedek történéseit. Az iskolai ünnepi percek után közös hálaadó szentmisére gyűltek össze az intézmények tanárai és diákjai a Szent Háromság templomban. A főcelebráns Juhász Ferenc általános helynök beszédében a tanárok és Jézus

0: áldott légy, Uram, hogy ebben az évben nem csak arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy ebbe az iskolába járok, milyen jó, hogy nem feleltem rosszul, milyen jól, hogy nem kellett felelnem, nem szólítottak föl ma, hanem sok minden más mellett arra is kell gondolni, hogy amiért és akiért ez az egész van, hogy a Jóisten az legyen áldott mindazért, ami történt és ami történik.
1: A szertartás után megkoszorúzták Pánti Endre sírboltját, majd Bordás Péter plébános megáldotta az oltár elé helyezett iskolatáskákat, ezután pedig az iskolakezdő elsősök kapták meg az egyennyakkendőiket. Az Egri Rozália temetőkápolna búcsú ünnepe szeptember 6-án 16 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Egerben a kisasszony búcsú szeptember 13-án vasárnap lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisét Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órakor kezdődő szentmisét pedig Mihályi Mátyás gyöngyösi káplánatya tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Bibliai dalok címmel a gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián szeptember 19-én szombaton 18 órától előadás lesz. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós négyese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz. A belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Fráter John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jeleket a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Basobora atya 1946-ban született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust. Ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot. Mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenben merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya, tehát evangelizációs programra hazánkba érkezik. 2026. szeptember 15-én Sopronban az Orsolyéta templomban lesz ima est 18 órától. Szeptember 16-án Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony templomban

0: 15 órától kezdődik az imaest. Szeptember 17-én Pécsett a Pálos templomban 18 órától imaest és zarándok est lesz. Szeptember 18-án Mogyoródon a Szent Mihály templomban lesz az imaest 17 órától. Az Egri Főegyház megyében szeptember 19-én és 20-án Basobora atya füzérradványon a római katolikus templomban 14 órától hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban 18 órakor kezdődik az imaest. És végül szeptember 22-én Egerben a Ciszterci templomban 17 órától tart imaestet Basobora atya. Mindenkit szeretettel hív és vár az imaestekre a hegyközi karizmatikus megújulás. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak Nyíregyházán. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Újabb medveészleléssel érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében, ezért felhívják a természetjárók figyelmét az óvatosságra. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én, amikor is 11. alkalommal rendezik meg a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán, mely iránt óriási az érdeklődés. Egy éve több mint 700-an vettek részt, és hasonló létszám várható most is. Nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65. évetévét, mondta Dajka László főszervező. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Mint Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató elmondta, elsősorban a kadett és junior csapattól várnak kiemelkedő eredményt az idei szezonban.
2: Az amatőr NB1 és a junior azért az eléggé szűk létszámban dolgozik. Örülünk, hogyha a junior jön is a kötelező létszámban meglesznek. Kadett, junior és a lentebbi korosztályok azok mind 14-15 fős létszámban dolgoznak. Tehát azt hiszem, hogy ott nem lesznek gondok és problémák. Hát itt mindenféleképpen ezt a felnőtt és a junior korosztályt kell túléljük, és elsősorban a felnőttet, mert ugye a juniorban már azért be tudnak játszani a kadett játékosaink, és hogy ott se kell nekik minden mérkőzésen, hanem ha felezzük őket, akkor tudom, minden második héten kerül rájuk a sor, és akkor az már úgy megoldható lesz.
1: A vidéki bázisokkal együtt közel 250 igazolt kosarasa van a kosársulinak, igaz, közülük sokan játszanak alacsonyabb korosztályokban. A serdülő, a kadett és az ifjúsági együttesnél a nyaralások miatt még vannak hiányzók, az amatőr NB1-ben induló felnőtt gárdát pedig gyakorlatilag a három utánpótlás csapatjátékosai alkotják. A zsiráfok kosársuli, a serdülő és a kadett csapat számára is szeretne felkészülési tornát rendezni, emellett meghívásokkal is rendelkeznek. Az elmúlt szezonban a serdülő, a kadett és az ifjúsági csapat is az országos főtáblán szerepelt, sőt, a serdülők bejutottak a B-döntőbe, és végül a 14. helyen végeztek az országos bajnokságban. A szakmai igazgató szerint a 2026-27-es idényben is elérhetnek hasonló eredményt.
2: Hiába kisebb létszámmal dolgozik a junior, a junioroknak van erre esélyük, és mi azért nagy lehetőséget látunk ebben a kadett csapatban, tehát azért ez egy évek óta együtt dolgozó csapat, akik az edzés látogatottságuk, az azért közel 90%-os edzés látogatottsága van ennek a sornak és a juniornak is, tehát bízunk benne, hogy a kettő közül azért valamelyik oda fog érni, aztán meglátjuk, hogy itt azon nagyon sok minden függ a lebonyolítási rendszeren, nagyon sok minden függ attól, hogy milyen csapatokkal kerülünk szembe. Sajnos ugye a B csapatok itt az elején még azért az A csapatokban nagyon-nagyon sok játékost játszatnak, mert a regionálisban nem nagyon szívesen játszik azért senki. Mi bízunk abban, hogy itt ezzel a felkészüléssel és ezzel a hozzáállással, amit a lányok produkálnak itt az edzéseken, ezzel valamelyik sornak sikerül ezt kivívnia.
1: Újabb medveészledésről érkezett jelzés a Sátoraljaújhelyi térségben. A hírt követően a város polgármestere arra kéri a helyieket és a térségbe érkezőket, hogy a kirándulások és túrák során fokozottan figyeljenek környezetükre és körültekintően induljanak útnak. Szamos Völgyi Péter polgármestert hallják.
3: Fölhívtuk a figyelmét minden olyan szervezetnek, amely ebben az ügyben közreműködtet vagy tud lépéseket tenni. Az önkormányzatok nincs hatásköre egy védett állatnak a befogásával vagy adott esetben elszállítással kapcsolatosan. Egy dolgunk viszont van, hogy felhívjuk az új helyek figyelmét és az ide látogató vendégeknek a figyelmét, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak, amikor az erdei ösvényeken járnak, sőt nem is csak erdei ösvényeken, hanem az aszfaltos erdei utakon is. Nagyon fontos, és hogy azok a szabályok, amelyeket be kell tartani, szép lassan hátrálni, adott esetben, hogyha látják a medvét, és aztán, amikor pályán kívül vannak, akkor pedig ellenkező irányba távozzanak, és ez nem vicces, ez teljesen komoly. kérdezték sokan a hétvégén, amikor ugye jeleztem azt, hogy mindenki legyen óvatos, hogy hol látták a medvét. Teljesen mindegy. Egy medve egy nap alatt szórakozásból 20-25 kilométert meg tud tenni. Változtathatja a helyét, lehet, hogy holnaptól már nincs is itt. De lehet, hogy itt marad egy hónapig is. Ezt nem lehet tudni, senki nem tudja. Egyet viszont igen, addig, ameddig nem egyértelmű, hogy már nem található medve a környékünkön, oda kell figyelni. Én ezért fordultam, és nem konkrétan a hely meghatározással a polgárok felé, mert lehet, hogy most a Májuskút utcán, lehet, hogy holnap a Zsolyomkán, lehet, hogy holnap után meg a Bányácskai úton fogják látni.
1: Az új helyi medveészlelés kapcsán az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa Rózsa Sándor is a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mint mondja, amennyiben újabb észlelés történik, fontos, hogy azt minél pontosabban jelentsék be, hiszen ilyenkor elindul a megfelelő protokoll. Ennek része a lakosság és a kirándulók tájékoztatása, illetve a figyelemfelhívás a lehetséges veszélyekre.
0: Amennyiben nagy rovatodót kíván valaki bejelenteni, a lehetőleg legpontosabban tegye azt meg. Tehát egy pontos hely megjelöléssel, ugye minden telefonban van már GPS, ez a legegyszerűbb, a GPS koordináta, időpont, meg hogyha egyet látott, kettőt látott, tehát a létszám, tehát minél jobban körüljön azt a körülményt, amivel ő találkozott az erdőben adott esetben. És akkor nekünk is egyszerűbb a dolgunk, mert akkor teljesen pontszerűen tudjuk elkezdeni ezt az ellenőrzést. Hogyha csak így mondanak egy, hogy mit tudom én, a Nagyhegyen láttak egy medvét, és annak a területe mondjuk 3000 hektár, ott azért nincs könnyű dolguk, halljuk be őszintén. Az, hogy egy medve egy erdőben előfordul a természetes élőhelyén, tehát ez önmagában csak azért szenzáció, mert Magyarországon történik. Ez a Szlovákiában, bárhol más helyen Európában, ahol medvék jelen vannak, ott azért ez nem annyira nagy hír. Tehát mi se csinálunk igazán dugos semmit, azon kívül, hogy ellenőrizzük a bejelentést, esetleg felkutatunk életnyomokat, és ilyesmi. Tehát nem nincs különösebb tennivaló vele. A legfontosabb tennivaló az az, hogy ahol megjelenik medve ténylegesen, akkor ki kell ráadni a medve riasztást, hogy az emberek tudjanak róla, hogy abban a térségben előfordulhat medve, és előfordulhat találkozás is. Ez egy biztonsági teendő, nem pedig egy természetvédelmi, vagy pedig bármilyen más jellegű feladat.
1: A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt legutóbb a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastrukturális fejlesztési kérelmeiről, köztük új sportparketta és műfűves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
4: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSZ pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSZ csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt sportolnak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
5: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van, a utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni, és a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAU pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célul tűzte ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Beréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hitelesség és a kiválóság szimbólumának nevezte az ELTÉ-t Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a tanévnyitón. Van mire büszkének lennünk, és van mit ünnepelnünk, mondta. Kiemelte, többek között, hogy ünneplik a hallgatókat, mint a jövő ígéretét, az egyetemi oktatás és a tudomány organikus egységét és felelősségét, az egyetem eszméjét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egészét. Az ELTE 392. tanévének megnyitása alkalmából összehívott ünnepi szenátusi ülésen a rektor az új hallgatókat köszöntve hangsúlyozta. Az egyetemi értékközösséghez való csatlakozás nem a felvétellel és a beiratkozással kezdődik, hanem már a jelentkezéssel. Felbontotta szerződését az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető azt írta, a mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént. A Dériné szakmai tartalmai a Nemzeti Köznevelési Portálról lekerülnek, tette hozzá. Lannert Judit kiemelte. Fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium bevonásával velük egyeztetve fogják kiválasztani, közölte a miniszter. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével itt a lehetőség, hogy az egyetemek visszakapják saját sorsuk alakításának jogát. Jelentette ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára Szegeden. Benedek Bulcsú a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján azt mondta, a kormány hisz az autonómiában. Olyan felsőoktatási rendszert szeretne, ahol kulcsfontosságú a helyi közösségek hangja, a szabad véleménynyilvánítás, ezért hárul kiemelt figyelem és felelősség a szenátusokra, a kuratóriumokra és az érdekképviseleti szervekre. Az államtitkár kifejtette, a kuratóriumok átalakítása és az átmeneti időszak biztosítja a lehetőséget arra, hogy a kormány, a minisztérium és az egyetemek közösen megtalálhassák a végleges modellt, amelyben a felsőoktatás működik majd. Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélgetések nyomán. Jelentette be a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Kátai Németh Vilmos közölte, a tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák. A videóban Gyurkó Szilvia, a tárca gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára arról beszélt. Hálásak, hogy a kormányzat reagált a gyermekvédelem terén az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra. Ennek része a szektorban dolgozók béremelése, illetve az a 10 milliárd forintos alap, amelynek segítségével meg tudják valósítani a legsürgetőbb, a krízishelyzetek megszüntetésére irányuló fejlesztést.